0: teherszállító gőzhajók. Széchenyi gróf nagyon jól ismerte ezt a dunai partszakaszt, hiszen ő már fiatal korában a Feltőtavon megtanult evezni, amit aztán egész fiatalon Nyugat-Európában, főleg angliai utazásai révén tökéletesített, onnan is rendelt magának egy csónakot, és itt a pest-budai és óbudai közönséget szórakoztatta, és pontosan ismerte azt, hogy itt Óbuda mellett, az akkor még két részre álló szigeten télen biztonságossá teszik, és akkor még nagy létszámban előforduló hajómalmokat is ide vontatják be. És hát összekötött a kettőt. Egyrészt az ország iparfejlődését, egy általános fejlődését az ipar által, másrészt Pest-Budát és Óbudát, ő már Budapest kötőjellel írta a naplójában, tehát hogy az ország közepére akart egy ilyen hatalmas ipari vállalkozást hozni, szintén a fejlődés okán, másodszorban pedig természetesen hasznot is várt ettől az alapítástól, és ő javasolta ennek a vállalatnak, hogy itt Óbudán hozzák létre ezen a területen, és 1835 évvégén itt megkezdődtek az építkezések, és 1836-ban el is készült az első óbudai, vagy úgy is mondhatjuk, magyar gőzhajó, ez az Árpád nevet viselte.
1: Jó befektetésnek bizonyult ez a jó gyár.
0: Abszolút. 1945-ig az első Duna gőzhajózási társaság Európa legnagyobb belvízi hajózási társasága volt, mind teher, mind személyszállítás tekintetében. Nyilván voltak riválisai, de ez az első Duna gőzhajózási társaság, és ennek a központi gyárai Óbudán ez volt a vezető faktor.
1: Milyen híres hajók gördültek ki a gyárból?
0: Maga a jó gyárnak kiváló mérnökei is voltak, ezek elsősorban a kezdeti időszakban külföldről jöttek, de aztán magyar mérnökök is természetesen részt vettek ennek a gyárnak a működésében. Ők sokat tettek azért, hogy olyan hajókat gyártottak a gyárban, itt Óbudán, amik valamit hozzátettek a folyami vagy akár a tengerhajózásnak a fejlődéséhez. Így jött létre az első magyarországi vastestű hajó, ami a Szófia nevet viselt, 1838-ban készült el. Itt építették meg az 1800-as évek vége fel az első magyarországi úszódokkot, ami azt tette lehetővé, hogy kiemeljék a hajót gyakorlatilag a vízből, és száraz körülmények között tudják javítani.
1: Ez az úszódok maga egy hajó volt? Vagy egy szerkezet, amelyik úszik?
0: Igen, ez egy szerkezet volt gyakorlatilag, amit leengedtek a víz alá, elektromos árammal tudták kiszivattyúzni a vizet, ebbe beállt, ha úgy mondjuk így beparkolt a hajó, és kiemelték. Ennek a makettje egyébként itt látható a másik teremben, ahol a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumból kölcsönzött hajómodelleket is láthatunk, és ez ott is látható. Gyakorlatilag úgy mondanánk, hogy munka közben egy hajó is van benne.
1: Tehát akkor ez az első terem a kultúrtörténet?
0: Magának a gyárnak és a gyári dolgozók története. Mindegyes ilyen időszakból kiemeltünk egy embert, egy kiemelt személyt, akinek az életútja keresztül bemutatunk egy olyan foglalkozási ágat is, ami a gyárban fontos volt. Gyakorlatilag az alapítóktól Széchenyin keresztül egészen a hajós inasokig vannak ilyen élettörténetek, és hát ebben a foglalkozási ágnak egy rövid leírása.
1: Mik láthatók és mik hallgathatók meg a monitorokon?
0: Több monitor van, egyrészt régi filmiradó részleteket mutatunk be a két világháború között, majd azt követően, amik itt a hajógyárban készültek. Nagyon összetartó munkás közösség volt itt a gyárban, ami az 1991-es bezárását követően is megmaradt. Több százan voltak még akkor, 20-30-an még mindig tartják rendszeresen itt Óbudán az összejöveteleiket. Velük vettük fel a kapcsolatot, és 6 életinterjút készítettünk ez a kiállításhoz. A megbízott igazgató főmérnöktől kezdve a festőkig, gépíró hölgyig.
1: Van-e esetleg egy-két érdekesség, olyan dolog, amit kiemelhetünk?
0: Viszonylag kevés tárgyat tettünk ki, ez az Óbudai Múzeum magángyűjtők, illetve a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumból érkeztek. Itt vannak különböző olyan belépők vagy munkakönyvek, amik a munkásokhoz kapcsolódnak. Vannak olyanok, amik konkrétan a hajókhoz kapcsolódnak, például hajókon felszolgált ételek, italoknak a tányérjai és poharai. A gyárnak nagyon komoly kulturális egyleti élete volt, amik a különböző meghívók, amik ehhez kapcsolódnak, vagy természetesen szerszámok, de talán a legbüszkébbek arra vagyunk, amit a kiállítás fókuszában van, egy hatalmas méretű terepasztal, ami 1950-es évek végén készületett a hajógyárban. A harmadik kerületi tűzoltóságnak a padlásáról került ide nem olyan rég a gyűjteményünkbe. Ennek van egy másik fele, tehát ez egy 3x1,5 méteres terepasztal. Restaurálták kiváló szakemberek, és hát azokat az épületeket és azt az állapotot mutatja már az Árpád híddal megjelenítve, ami hát itt gyakorlatilag a kiállításnak a fókuszába került. A rádióhallgatók csak akkor látják, ha ellátogatnak a múzeumba, hogy ezek a piros karikák benne számokkal, ezek tűzcsapokat jelölnek. A kerületi tűzoltók pontosan tudták ezáltal is, hogy merre vannak a legközelebbi tűzcsapok.
1: Tulajdonképpen egy felülnézeti kép volt, be tudták gyorsan tájolni, hogy hol a tűzcsap, és esetleg hova kell menni.
0: Ez így van, bár magát a hajógyárat azért rendszeresen fotózták. Az első fotó az 1850-es évek végén, vagy 1860-ban készült. Az első légifotók, ha úgy veszük, akkor a II. Világháborúban készültek erről a gyárról. Ez itt látható a kiállításban.
2: Zalka Hanna Barbara vagyok, dizájnelemző, a Moholy Nagyművészeti Egyetemen tanulok dizájnelmélet mesterszakon, és az Óbudai Múzeumban végzem a szakmai gyakorlatomat.
1: És most a kiállítás mellett nyílt egy kicsi kiállítás, aminek ön a kurátora. És a szakdolgozatát különleges témából írta, mi volt ez?
2: A szakdolgozatomat a gyárábrázolásokból írtam a magyar festészetben és grafikában az 1850-es évektől 1914-es évig. És alapvetően így az volt a téma, hogy hogyan jelent meg a korszakban ugye a gyár. Ez nem egy kutatott téma, ezzel nagyon nem foglalkoztak korábban így a magyar műszertörténetben, és igyekeztem úgy feldolgozni, hogy egyszerre nézzek meg műszertörténeti anyagokat, illetve gazdaságtörténetet és ipartörténetet is olvassak a témában.
1: Amit most itt látunk, akkor az tulajdonképpen a szakdolgozati témája is.
2: Egy része. Amikor kutattam ezt a témát, akkor arra jöttem rá, hogy a korszakban a legtöbb ilyen ábrázolás az óbudai hajógyárról készült. Ennek több oka is lehet. Egyrészt az, hogy egy olyan vizuális környezetben kapott helyet, ugye eleve víz mellett, ami azért így a korabeli művészetben is közkedvelt téma volt, illetve az is szerepet játszott benne, hogy ugye ez volt az első olyan gyár, aminek olyan minőségben folyt a gyártás, hogy az kiemelkedőnek számított a korszakban.
1: Mik azok az érdekességek, amik láthatóak ezen a kis kiállításon?
2: A nyomtatott sajtóból származó ábrázolások jelennek meg, ugye ezek fametszetek, illetve illusztrált kiadványokban is szerepel sokszor a gyár, ugye ezek is általában fametszetek. Illetve van például egy kortárs kép is a kiállításon, ez Regős Istvánnak az Óbuda című festménye, aminek van egy képpárja, egy korábbi fametszet a Magyarország és Nagyvilág című folyóiratból.
1: És ami előtt állunk, az a címe, hogy térképsorozat Budáról és Pestről, Pest térképe, és közben a közepén a hajógyárról látható egy metszet.
2: Kárbászk ez a 30-as évek végén készített egy térképsorozatot Budáról és Pestről, és itt a képnek a szegélyén a meghatározó budapesti épületeket helyezte el. És úgy alapvetően a képnek a közepén egy Pest térképnek kéne szerepelnie, azonban valaki ráragasztotta az óbudai hajógyár egyik ábrázolását Jákob von Altól. Szóval gyakorlatilag lefedve ezzel Pest térképét. És ezzel, hogy így a különböző híres épületek középpontjába helyezte ezt a képet, ez is azt hangsúlyozza, hogy a gyár egy ilyen látványosság, egy meghatározó épület így a város szempontjából.
1: Itt szinte két egyforma kép látható.
2: Igen, Telepi Károly, a korszak romantikus tájképfestészetének egyik kiemelkedő alakja, megfestette az óbudai hajógyárat, illetve az újpesti hajógyárat is, ami azért is nagyon érdekes, mert ugye alapvetően a festészetben a gyárak nagyon-nagyon ritkán jelentek meg, és Telepi Károly mégis ezt elkészítette, és nem csak dokumentálta, hanem így, mivel alulnézetből látjuk a gyárat gyakorlatilag egy kicsit ilyen béka perspektívából, így van egy ilyen emelkedett, magasztos hangulata a képnek, ugye a viharfelhőkkel, illetve az épületben megcsillanó fénnyel.
1: A romantika jegyeit viseli magán?
2: Így van, és ebből a festményből ugye van kettő is, pontosabban nem ugyanaz, hanem ugye egyik kisebb és apró változtatások is megtörténtek a képen.
1: Mondható szépnek ez a ipari létesítmény?
2: Nyilván a korszellemnek is a része, hogy mit látunk szépnek. Egyrészt ez a füstölgő gyárkémény, ugye itt most nem halljuk a hangjait ennek, de például rengeteg beszámoló van arról, hogy amikor mondjuk valaki meglátogatta, hogy ez milyen hangos volt. Nyilván idealizálja is a gyárat ez az ábrázolás, és a Telepi Károlynak is a festménye, mert azért ez korán se egy ilyen idilli dolog volt. És itt is érdemes azt megfigyelni, hogy mondjuk melyik korszakban mi számított ugye értéknek. Hogy például most is a gyári épületek ugye nagyon sokszor üresen állnak, vagy nem tudják őket még megfelelően revitalizálni, kulturálisan újrahasznosítani. Ezek a hatalmas terek, amiknek nagyon jó akusztikájuk van, közösségi dolgoknak is helyet adhatna egy ilyen gyári épület például. Ezekben igenis van érték.
3: Horváth Pétert, az Óbudai hajógyár történetét bemutató kiállítás kurátorát, valamint Zalka Hanna Barbarát, a kiegészítő tárlat kurátorát, Zsoldos Szilvia kérdezte. A gyár alapításának 190. évfordulójára készült nagyszabású kiállítást még 2027. április 30-áig megtekinthetik Budapest 3. kerületében a Főtér 1 szám alatt.

0: A Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány még 2019-ben rendezte az első kőfesztet, hogy létrehozzon egy csendes, nyugodt, beszélgetős, minőségi, valóban összművészeti fesztivált, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy kővágó őrs és vele az egész Káli-medence visszakerüljön a kulturális térképre, valamint idővel a magyar folklór központjává váljon. Azóta a kőfesztnek ugyanúgy részei a könnyű, komoly és népzenei koncertek, mint a képzőművészeti kiállítások, irodalmi estek, kerekasztal beszélgetések, kézműves foglalkozások, gyerekelőadások és az éjszakába nyúló táncházak. Csúri Ákossal, a kőfeszt megálmodójával és főszervezőjével, Fülöp Tamás készített interjút.
1: Az interjú előtt megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk. Milyen a kapcsolatod a néptánccal? Honnan indult, mikor kezdődött?
2: Jövő szeptemberben lesz 50 éve, hogy 1977-ben az Édos-Szeged Tánc Együttes akkori induló kezdőcsoportjában elkezdtem táncolni, és hát ez a mai napig tart. Most már nyilván nem táncegyüttesben táncolok, én táncoltam a Szeged Tánc Együttesben, a Jate Bálint Sándor Tánc Együttesében nagyszerű mesterekkel, mint a nemrég elhunyt Timár Sándor, vagy Zsurávszki Zoltán, Farkas Zoltán, Batyú jártak tanítani, még Halmos Béla is ott muzsikát és a zenészeinket tanította, tehát abszolút a táncház mozgalomnak a hőskorába kapcsolódtam ebbe bele. Hát ebből lett egy 50 éves szerelem, ami jóval több ennél, mert nekem ez tartást, nevelést adott igazából. Az, aki vagyok, az ennek köszönhető, ennek a közösségnek, azoknak a mestereknek, akikkel volt szerencsém még életükben találkozni, és annak a gondolkodásmódnak, amit ez az egész népzenei, néptáncos, népmesés világ nyújt mindenki számára, vagy legalábbis aki nem csak a mozgás miatt, vagy a csajozás vagy a fiúzás miatt jár ide, hanem egy kicsit utána gondol, és picit átérti ennek a paraszti kultúrának a lényegét, az erejét, és a tanító létét, az jóval többet kap ettől. Mint ami manapság dívik, és hát pont ez a kőfesztnek az egyik ilyen alap mozgatórugója, hogy ezt az értékrendet megmutatni, megtanítani, és ameddig még vannak élő mesterek, őket vendégül látni, elhívni, hogy ne csak a mesemondó, vagy énekesi, vagy táncos tudásukról adjanak tanúbizonságot, vagy akár tanítsanak adott esetben, hanem egyáltalán az életmódjukról, hogy egy erdélyi faluban miként hogyan vészelték át a gazdaságilag nem túl fényes évtizedeket, és hogyan éltek túl. Ez egy borzasztóan nagy tanulság, és egy nagyon nagy okulás.
1: Hogyan fogadták a helyiek, a környék, a fesztivál ötletét, és aztán magát a megvalósult kőfesztet?
2: A kettő egybe volt. Fővárosi polgármestere Horváth Dezsővel beszélgettem erről, hogy lenne egy ilyen elképzelésem, hogy egy ilyen nagyon szolíd, normális, nem elektromos zenékkel telepumpolt, hanem egy kifejezetten autentikus és akusztikusan szóló rendezvény sorozatot próbálnék meg, aztán kiderül, hogy van-e erre igény vagy sem. Hát mint minden újnak, ennek is vegyes volt a fogadtatása, egyfelől az, hogy végre történik valami, és de jó, és elmegyünk, és kirakodóvásárnak, ismert énekesek, színészek jelennek meg a rendezvényen, másfelől a miért kell lezárni a főutcát, a kirakodóvásár az bódék miatt. De hát ez a világon mindenütt így van a legelső alkalommal, de híre ment a rendezvénynek, és hát idézőjelbe szinte megsértődve jelezték az első fesztivál után más-más falvak itt a Káli-medencében, 8 ilyen település van, hogy náluk miért nem volt. És akkor így szépen organikusan elkezdtünk térben és időben is terjeszkedni, hiszen az első az csak egy 2,5 napos rendezvény volt, most meg már 5 napról beszélünk.
1: A kőfeszten kiemelt fontossággal bír a különböző adatközlők meghívása és vendégüllátása. Olyan zenészek, táncosok, akiket még 30-40 évvel ezelőtti, vagy még korábbi archív felvételeken is láthatunk, hallhatunk. Azt kijelenthetjük, hogy az egyik sztárvendég az évről évre visszajáró Hideg Anna néni Ördöngös Füzesről?
2: Persze, hát a néni abszolút mértékben. Most lesz 90 éves július 30-án. ennek apropóján én csináltam, most nem olyan régen mutattuk be, pont az első, a 5. szabad táncházon Pünköstkor egy Annuska címmel egy 90 perces filmet róla, egy nagy beszélgetést. Igen, ő a sztár vendég, de hát nem csak ő, mert itt azért van egy másik érték is, hogy például a Magyar Palackai Bandánál, ami ugye egy ilyen a Kodoba családtori szerveződik, ott nem csak a szintén magyarországi táncházakban gyakran megforduló Florinékat látjuk vendégül, hanem a gyerekeket is. Tehát a zenekar gyerekeket is szintén zenélnek. Tehát mi ezzel próbáljuk, ezzel a szereplési lehetőséggel, azzal, hogy tulajdonképpen a muzsikájukért kapnak tiszteletdíjat, ezzel próbáljuk őket megtartani az autentikus népzene világába, hogy igenis fontos, amit csinálnak, igenis szeretik őket, igenis van rá igény, van rá fogadókészség, nem csak fesztivál oldalról, hanem táncos, énekes, zenész oldalról, és akkor ezzel mondjuk abban reménykedem, hogy talán mondjuk ez a Magyar Palackai muzsika az a Florin után is tovább tud maradni. Ez legalább olyan fontos, mint az idős mestereknek a tisztelete és tiszteletteljes szerepeltetése vagy vendégüllátása.
1: Rendkívül gazdag és változatos a programkínálat, csak kettőt engedj meg, hogy én emeljek ki. Az egyik a vezetett templomlátogatás, a templom és boldog Bódi Magdi története a római katolikus templomban Kővágó őrsön augusztus 8-án szombaton, illetve rádiónk vezető bemondója, aki színművész is, az ő irodalmi estje Lázár Csaba, Levelek a hazáról, Széchenyi István, Berzsenyi Dániel, Babics Mihály, Juhász Gyula, Petőfi Sándor, Arany János, Nagy László, Nagy Gáspár levélváltásai, költeményei, Négyesi Katalin pedig csellón működik közre.
2: Lázár Csaba nélkül nincs kőfest. Tehát ez egy axióma, ezt szögezzük le. Ő a legelső alkalomtól kezdve mindegyik kőfesten varázslatos irodalmi estekkel megjelenik, és azon túl, hogy jó produkciót hoz, ami számomra még nagyobb öröm, hogy kifejezetten igényli a közönség ezt a műfajt, kifejezetten keresik a Csaba estjeit és teltházasok. Tehát akár templomban, akár szabadtéren, bárhol adta ő elő ezt az elmúlt években, ez most már ugye a 8. kőfesz. A lesz mindig nagyon sikert aratott, és egy elgondolkodtatott, mert a Csaba azon túl, hogy jól mondja ezeket a verseket, az a dolga, hiszen színész, nagyszerű szerkesztő. Tehát a dramaturgként, szerkesztőként izgalmas, újszerű produkciókat hoz létre. A Komondor séta is hozzá kötődik, mert ő nagy komondor barát, komondorja is van, és ő felvetette egyszer, hogy elhívná a komondorosok egyesületét egy kis komondor bemutatóra beszélgetés erről a csodálatos magyar kutyáról, és ez idén is lesz. A fesztivál maga összművészeti, tehát a zene, a tánc, a képzőművészet, színházművészet az jelen van. Minden évben próbálunk valamit is, és akkor most próbálok a mai fiatalokhoz szólni, truvájt belevinni a programba. Idén ez például Ambrus Attila lesz, akit sokan csak a Viszkis Rablóként ismernek, de ő például hányatatott évei alatt elsajátította a Fazekas Mesterségnek a Csinyát Dinnyát, és például itt kétéves foglalkozást fog tartani gyerekeknek. Eljön Kamarás Iván, először szerepel, itt lesz a harmadik figyelmeztetés színészzenekar, akik nagy bulikat csapnak és nagyszerű koncerteket adnak a Réphülöpi szabadtéri színpadon, de környékbeli jazz muzsikusoknak vagy tánczenét játszó együtteseknek is terepet adunk. A népzenét azt idén a Bajkó képviseli, a Misztrál együttes természetesen, mint záró fénypont, és hát nem szabad elfeledkezni a vasárnapról, ami most már 4. alkalommal a Kő Bajusz Fest, ez a Magyar Bajusz Társasággal közös rendezvényünk, ami ugye a Nem csak szőr a Magyar Bajusz címet viseli. Azon túl, hogy van bajusz verseny, bajusz muszra, ezen a napon minden a bajusz körül forog. Tehát a gyerekprogramok, a kézműves foglalkozások, azok ilyen bajusz fabrikálásokból állnak, a komédiák, vásári komédiák, bábszínházi előadások, azok is mind valahogy a bajusz köré tekerednek, dalokban is, a népzenében is, a bajuszos dallamok, vagy a bajuszos dalszövegek kerülnek terítékre. Tehát az egész egy ilyen nagyon mókás, jó hangulatú rendezvény, ahol azért komoly verseny van, hogy kifésül legjobban a bajszertinek a fesztávja, meg egyebek, én nem értek hozzá, én nem vagyok egy bajszos ember, de ettől függetlenül azt látom, hogy ők is nagyon jól érzik magukat, a közönség is nagyon jól érzi magát, és élvezik, és kérdeznek, és beszélgetnek. Napközben a Kordi egyet programpont az mindenképpen kiemelendő a Botont pajtában Kővágóőrsön, ugyanis ez megint a folklorhoz köthető. Itt népzene mellett mindenféle klasszikus népi játékokat játszhatnak a gyerekek, meg kézműveskedhetnek, és minden mellett a Gyimesitől a Kalotaszegin, a Mezőségén, a Délalföldin át, a Sárközig, vagy a Kékfestős Rába közé viseletig beöltözhetnek a legapróbbaktól a testesebb apukákig, vagy nagypapákig, tehát hoznak ruhákat, és akkor ott még fényképek is készülnek, azokat elkészítik, és hát rendkívüli módon élvezik a kisgyerekek, kislányok, ahogy pöröghetnek a szoknyában, mondjuk ezt szép kalotaszegi viseletben, vagy éppen a legénykék, ahogy csapkodhatják a csizma szárát. Miközben folyamatosan népzene szól, meg van egy kis tánctanítás, vagy népi ének, vagy népdal, ami arra visz, ami az én eredendő célom, hogy ezt a magyar ősi kultúrát, az ősi paraszti kultúrát nem direkt módon, nem iskolai körülmények között, hanem a maga természetességével elültetni az új generációba a fülébe. Nem kell felállni táncolni, de ameddig nemezel, vagy kosarat fon, addig úgyis népdalokat hallgat, és a gyerek agy az olyan, mint a szibasztár, megjegyzi a szövegét, megjegyzi a dallamát, és az a felé már nagy valószínűséggel azt dudolgatja. Akkor a Liszt Ferenc Kamarazenekar komoly zenei koncertje az mindig nagy siker, ez a nyitó program, a nyitó napnak a fénypontja. Tehát Liszt Ferenc Kamarazenekarral kezdünk, visszel együttessel, végzünk minden este táncházzal, szerintem már ez így önmagában se rossz, de az úgymond napközbeni programokat sem szabad kihagyni.
0: Csúri Ákossal, a Kőfest megálmodójával és főszervezőjével Fülöp Tamás beszélgetett. A 8. Kőfest a Nyugalom Fesztiválja augusztus 6-a és 9-e között várja a látogatókat a Káli medencében. A bővebb program megtalálható a www.kőfest.hu oldalon.

0: A Centrál Színház idén két amerikai géniusz a párkapcsolati nehézségek komikumára épülő darabját viszi nyárra a Szigliget Vár udvarba Puskás Tamás rendezésében. A budapesti őszi premier előtt augusztus 8-án mutatják be Neil Simon Furcsa pár című Tony Díjas klasszikusát, Alföldi Róbert és Tóth András főszereplésével. Augusztus 17-e és 22-e között pedig Woody Allen legújabb vígjátéka, a Tiszta őrület lesz műsoron. Hogy milyen érdekességeket tartogat a két humorral teli, ám egyaránt tanulságos előadás, erről is beszélt Puskás Tamás, a Centrál Színház igazgatója Szent Imrei Kristófnak.
1: Mielőtt rátérnénk a Centrál Színház két nyári produkciójára, először arról kérdezném, hogy milyen régre nyúlik vissza az együttműködésük a Szigligeti Várudvarral, illetve mi adja ennek a jó kapcsolatnak az alapját? Miért szeretnek ide visszatérni?
2: A kapcsolatunk gyökeres. A Szigligeti Várszínház megalakulásának pillanatában az első évben is már jelen voltunk két alkalommal a Woody Allen Central Park West című New Yorki komédia című darabjával. Ez 2022-ben volt immár a 2026-os már az ötödik éve a Szigligeti nyári játékoknak. Azelőtt mi 1999 óta, amikor is megalapította a feleségemmel Bástyűlival együtt a Keszthelyi nyári játékokat, a Keszthelyi Festetics Kastély parkjában csináltunk. Egyre sikeresebb és végül igazán elismert és nagy hírű Keszthelyi nyári játékokat, de sajnos a Covid és más, de nem említendő tények miatt vége szakadt ennek a remek menetelésnek, de úgy látszik, hogy jutalmul talán, mert megérdemeltük, úgy intézte az ég, vagy úgy alakult a sorsunk, hogy rögtön a Festetics Kastélyban megszűnt lehetőségek után lehetőségünk nyílt a Mesterházi Ernő által Szigligeten megálmodott nyárjátéknak alapító tagjaivá válnunk, és azóta is, ha nem csalnak az ismereteim, akkor a legtöbbet mi a Centrál Színház játszunk. Arra az ötletre alapított a kiötlője, hogy egyszerre a nyaralóknak kétfajta élvezetet is, gasztronómiai és színházi élvezetet is kínál. Az alsó szinten különféle éttermek és büfék és bárok kínálják meg mindenféle földi jóval az arra látogatókat, a felső szinten pedig az immár 840-es növekedett nézőtéren színházi produkciókban gyönyörködhet az arra kíváncsi néző.
1: És hát augusztus 8-a és 22-e között szinte teljesen kisajátítja magának a Szigligeti Várudvart a Centrál Színház a szó legpozitívabb értelmében, méghozzá két amerikai vígjátékkal. Az elmúlt években is jellemző volt önökre, hogy inkább vidámabb, könnyedebb hangulatú előadásokkal szerettek volna kedveskedni az ide látogató közönségnek?
2: Ezt követeli a nyár. Akármit is mondunk, a színháznak lehet, van is, ha úgy tetszik, tanítói feladata, van didaxisa, de a nyár, amikor az emberek leteszik a kötelességeket, és megpróbálják kipihenni az egész év fáradalmait, akkor értelemszerűen arra vágynak, hogy a színház is hasonlóképpen a kedvüket, a jó kedvüket szolgálja, a pihenésüket szolgálja, hogy örömmel szolgáljon, és kevésbé az élet tanulságaival szeretnének szembesülni. Persze a legjobb vígjátékok, és mi abban reménykedünk, hogy ez a kettő, mivel szolgálunk a nyáron, a legjobb vígjátékok sem tanulság nélküliek, de talán kevésbé feltűnő, a nevetés jobban leplezi a tanítani vágyást, és én azt gondolom, hogy ezek a szerzők, akiket játszani fogunk, most már áruljuk el, Neil Simon és Woody Allen alapvetően valóban azon mesterkedtek, és ahogy az életük bizonyítja, nagyon nagy tehetséggel azon igyekeztek, hogy az embereknek örömet csempészenek a vígjátékaikkal az életükbe.
1: Érdekes, hogy a most játszott két darab közül az egyik éppenséggel egy párkapcsolati dráma is lehetne, gondolva itt Neil Simon Furcsa pár című klasszikusára. Ehelyett két jó barát komikus viszonyába kaphatunk betekintést, akik személyiségükben nem is különbözhetnének jobban egymástól. Önt személy szerint miért fogta meg ez a még 1965-ben íródott történet, amiért mindenképpen színpadra szerette volna vinni?
2: Kötelességünk, a Centrál Színház, Magánszínház, kötelességünk olyan darabokat választani, és aztán műsorot tűzni, és műsoron tartani, amelyek a nézők nagy örömére szolgálnak, és biztosítják a színház és az előadás sikerét. Egyébként azt fogott meg a darabban, hogy nagyon-nagyon jó darab. Az emberi létnek, a társadalmi együttélésünknek valóban a házasság egyfelől atomja, vagy a legkisebb egysége, ugyanakkor valóban nagyon komoly kihívással is bír, hogy tud két ember egyezni, hogy tudja összeegyeztetni, összehangolni a lépéseket. Persze nyilvánvalóan örömteli esetekben nagy szerelmekkel, nagy érzelmekkel indul, de aztán jönnek a dolgos hétköznapok, amikor szükségünk van arra, hogy nagyon-nagyon komoly munkával, megértéssel és igyekezettel hangoljuk össze lépéseinket. A két szerző szerint, bizony Woody Allen és Neil Simon szerint ez alig-alig lehetséges, legalábbis rengeteg buktatót rejt magában, és nagyon nehéz és rögös ez az út. Egyébként Neil Simon igazi expertje, vagy mondjam, igazi tapasztaltja ennek a témának, hiszen önmaga 5-ször házasodott és 4-ször vált el, úgyhogy igazán megtapasztalta a házasság kihívásának rejtélyeit. Az ötlet pedig egyszerűen igazi remek ötlet, hogy két férfi igyekezete, vagy két férfi együttélésének igyekezetében mutatja meg, hogy mennyire képtelen ez a történet. Mivel 1965 sikerült ezt a világsikerű darabot megírnia, és azonnal le is fordították magyar nyelven, mert az Örkényi Szám fordításában azóta számos remekbe szabott előadás született Magyarországon, ezért volt is ok arra, hogy bátorkodjak elővenni ezt a darabot, mert ugyan elcsépeltnek talán mégsem mondhatnám, de olyan sok nagy hírű előadás született belőle, hogy kellett valami plusz, ami felhívja a nézőink figyelmét arra, hogy megtekintsék. Ez pedig a két főszereplő nevében rejlik, Stoll András és Alföldi Róbert játssza Oszkár és Félix szerepét, akikkel kapcsolatban még azt is érdemes megjegyezni, hogy mindketten, bár az életük szorosan összefonódott az eddigiek során is, de színészként még soha nem álltak ilyen jelentős szerepben együtt színpadon, úgyhogy egészen ritka élményben lehet része a nézőknek, akik augusztus 8-a és 15-e között 8 alkalommal este 8:30 kezdettel nézhetik meg ezt az előadást. Augusztus 17-től pedig Woody Allennek 90 éves, úristen, 90 éves korában írt, hát mondhatjuk igazán, hogy az érett tollú szerzőktől származó végjátéka a Tiszta őrület kerül színre, hasonló időponti kezdéssel, 6 alkalommal, 17-től 22-ig, itt pedig Hevér Gábor és Parti Nóra főszereplők, ezen kívül Szabó Kimmel, Tamás Balla, Eszter és Martinovics Dorina játsszák még azt a három remekbe szabott szerepet, amit a szerző nekik írt. Hasonlóképpen az előző darabhoz itt is, bár kicsit eltérő módon a Woody Allen hasonló problémákkal küzdik, itt is a főszereplő törekvése a nyugodt és csendes házas élet és a sikeres darabszerzőség volna, de ezt, amint ebből a darabból is majd kitűnik, megzavarják az emberi életet olykor megzavaró vágyak és nosztalgiák, részben a szerelem terén, részben a darabszerzőség tekintetében, és ez Woody Allen egész pályáját végig kísérte, hogy hogyan döntsön a szerző, hogy inkább sikeres és jól fizetett szerző legyen, vagy inkább a magas kultúrának, vagy ha úgy tetszik a sznobizmusnak és a PC-nek szolgáljon inkább. Szóval ilyenekkel bajmolódik itt a főszereplő Hevér Gábor a drámaíró szerepében, hiszen a Woody Allen általában alanyi szerző nem rejt véka alá, hogy bármilyen néven is nevezzék azt a főszereplőt, akit ő megír, de hát, hogy ott őről a magáról van szó. Itt is egyébként nem bíztuk teljesen a véletlenre a választásunkat, hiszen ha úgy tetszik, Woody Allen már házi szerzőnké avanzsált, játsszuk a Central Park Westet több mint 300-szor már a Central színpadán, de játszottunk tőle már más darabokat is, és tervezünk a következő évadban megint bemutatni egyet, tehát azt hiszem bizonyságát tesszük annak, hogy egészen kiváló tollú amerikai szerzőnek tartjuk, alkalmasnak arra, hogy újra és újra estéről estére elbűvölje a nézőinket.
1: És ami érdekes, hogy egyfajta görög mitológiai történet is kiolvasható ebből a darabból, mármint a Tiszta őrület című darabból, amelyben tulajdonképpen, mondhatjuk így, az istenek szépségversenye zajlik. Ennek kapcsán milyen tanulsággal szolgálhat a mai kor emberének is ez az előadás?
2: Nincsenek új történetek. Egy remek dramaturgom annak idején említette, hogy egy nagyon komoly tanulmányt olvasott arra, hogy ha jól emlékszem, azt mondta, hogy 5 alapvető története van az emberiségnek, és ezt a történetet dolgozzák fel újabb és újabb korok tehetséges tollforgatói. Nem tudom, hogy mennyi az igazság belőle, azt bizton állíthatom én is, hogy nincs sok alapvető történet. A görög mitológia történetei pedig biztosan mindezeket az alapvető történeteket feldolgozták. A történet, amit én felfedezni vélek ebben a Woody Allen 90 éves korában írt darabban, ez Párizs almájának ugye a története, akinek három istenasszony között kell választania, és végül természetesen Afroditének, a szépségistenőjének nyújtja az almát, ezzel természetesen magára haragítván a másik kettőt, a Hérát, aki a Zeus felesége volna, és Pallas Athénét, aki ugye a tudás és a harc istennője, és ennek leképezése, hiszen ugye adódik a történet, három női szereplője van ennek a Woody Allen történetnek is, mindegyik megfeleltethető ezeknek a görög istenasszonyoknak, és itt is természetesen a szerelem, vagy a vágy istenasszonya, ha úgy tetszik, vagy az őt képviselő szereplő, akit Martinus Dorina alakít, viszi el a pálmát, és ő nyeri el, ha úgy tetszik, a Párizs szerepében tündöklő Szabó Kímél Tamás által játszott szereplő választását.
1: A Tiszta Őrület című darab, tehát, ahogy ön is említette, augusztus 17-e és 22-e között várja minden este a közönséget a Szigligeti Várudvarban. A Furcsa Pár pedig ugye még előtte, augusztus 8-a és 15-e között szintén minden este, és még hogyha visszatérhetünk még arra az előadásukra, annak kapcsán szerintem fontos megemlítenünk, hogy a két fia, Puskás Samu és Puskás Dávid vadonatúj fordításában lesz látható az a darab. Ez mennyire jelentett egyébként kihívást a számukra?
2: Meg kell jegyeznem, hogy a Tiszta Őrület című darab is az ő munkájuk, tehát mind a két darabot ők fordították. Úgy hozta az élet, hogy Amerikában végeztek színiiskolát mind a ketten Los Angelesben, úgyhogy bár már előtte is megalapozott angol tudással bírtak, de a kint töltött évek, lehet mondani, élesre fente az angol tudásukat, és mivel nem csak angolul tudnak, hanem nagyon jól tudnak magyarul is, ez a fordítóknak vagy a fordításnak elengedhetetlen feltétele, ezért visszatértük után már bekapcsolódtak az ilyen munkákba, először csak kisebb lélegzetű dolgokban, aztán egyre inkább, és nem beszélve a nyelvhasználatuk remekléséről, nagyon jó humorral is használják a nyelvet. Úgyhogy igazi apai büszkeséggel mondhatom, hogy ezek a fordításaik már részben a nézők előtt, a Furcsa Pár esetében pedig a próbákon olyan komoly kihívóknak, vagy olyan komoly ítészeknek is megfeleltek, mint amilyen Stoll András és Alföldi Robert voltak. Valóban ez nagyon nehéz kenyér, nagyon komoly kihívás, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ennyire jól teljesítik ezeket a kihívásokat, és ennyire remekbe szabott fordításokkal kezdhetünk munkához egy-egy olvasópróbán.
1: Ha egy kicsit már a távolabbi jövőbe tekintünk, akkor milyen különleges előadásokkal készül a Centrál Színház a 2026-27-es színházi évadban, amelyeket így első körben kiemelne?
2: Szeptemberben a Furcsa Pár előadása érkezik meg a Centrál Színpadára, és ott kezdi el remélhetően remek pályafutását. Utána a Woody Allennek már a negyedik darabját fogjuk bemutatni, majd Dupla vagy Semmi címmel november 13-án. Ez lesz az őszi két nagy színpadi premierje a Centrál Színháznak. Nagyon-nagyon nagy örömmel jelzem, vagy említem azt is, hogy a kis színpadunk, aminek igazi tündöklése volt az elmúlt évtizedben, az utóbbi években szomorú események bizony lelohasztották a látogatói kedvet, és most arra teszünk kísérletet ősszel, hogy öt új bemutatóval korbácsoljuk fel a nézők érdeklődését, és térítsük vissza az egyébként remek kis színpadunkra az érdeklődő nézőket. Rögtön szeptemberben a Furcsa Pár bemutatója után a nézőmészetisek fogják bemutatni a Túrotfi Szabi, Bucsi Zoltán és Katona László szereplésével a Balhé Atlasz című nézőmészeti főiskola előadást. Utána a Seljuci fog Ragyog Shirley című Shirley MacLaine-ről készült előadásával vendégszerepelni a kis színpadunkon. Aztán a Cinetardóra a világ legjobb színdarabja című művével jelentkezik majd október végén. Aztán pedig december 8-án Alföldi Robert rendezésében Patrick Marber Closer című előadását láthatják tőlünk majd a társulat remeklő tagjaival, Schmidt Zoltán, Fejér Tibor, Martinus Dorin és Ágoston Kati főszereplésével. És találtunk egy remek darabot, talán már több mint másfél-két évvel ezelőtt Londonban, Ötödik Lépés címmel. És ezt az Ötödik Lépést szerettük volna bemutatni a Scherer Péter és a Becsei H. Miklós főszereplésével. De sajnos a Péter állapota, a betegsége megakadályozta az első kitűzött premier megtartását, és aztán hiába halasztottuk újra és újra reménykedve egy következő és következő időpontra a darab bemutatását, de Péter nem lett jobban, egészen addig, amíg nagyon-nagyon szeretett barátunkat és kollégánkat elvesztettük a tavasz folyamán. Úgyhogy nagyon nagy sóhajjal a szívünkben kellett aztán úgy döntenünk, mivel a hajó nem áll meg, és a show must go on, a színháznak működnie kell tovább, hogy az őszi bemutatót Marton Robi és Vecsei H. Miklós szereplésével október 2-án megtartjuk, és Pepe, drága barátunk és kollégánk emlékének ajánlva fogjuk bemutatni. De nem szeretném szomorú hangon befejezni, úgyhogy remekbe szabott előadásokkal reméljük a kis színpad újbóli reneszánszát, hogy vissza tudjuk csábítani azokat az embereket, akik oly sok kellemes emlékkel, gazdagon emlékezhetnek vissza a kis színpadi látogatásaikra.
1: Hát tényleg egy nagyon gazdag program kínálattal készül a Centrál Színház a következő hónapokra, úgyhogy ehhez kívánunk önöknek is nagyon sok erőt és sok szép élményt. És nagyon köszönöm a beszélgetést.
2: Én is nagyon köszönöm a megkeresést, mindenkinek nagyon kellemes nyarat és pihenést kívánok.
0: A Centrál Színház nyári előadásaira tehát augusztus 8-a és 22-e között kerül sor a Szigliget várudvarban. Az elmúlt percekben Puskás Tamás rendezővel, a Centrál Színház igazgatójával, Szent Imrei Kristóf beszélgetett.

Kedves hallgatóink, az Aquarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Urbán Péter, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: James Last és Richard Clayderman muzsikált.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket

0: korábbi adásunkat. Támasz és talpkő, megfontolások a morálról. Erkölcsteológiai sorozat Nihai Tarjányi Zoltán professzorral, a felvétel 2008-ban készült. A szerkesztő Szikora József.
1: Legutóbb az elmélkedésünkben arról gondolkodtunk, hogy az ókori görögöktől és az Ó és Új Szövetségi Szentírásból milyen adatokat tudunk összeszedni az okosság erényével kapcsolatban. És ott hagytuk abba, hogy Jézusnál nagyon sokszor szerepel az okosság, főleg a példabeszédeiben, és valamiféle hosszú távú gondolkodást akar ő bennünk kialakítani. Egy olyan gondolkodást, ami által a lényeges döntéseinkben az üdvösségnek a szempontja meg tud jelenni. Itt hagytuk abba, és most éppen itt is kell folytatnunk, mert a teológia, tehát a szisztematikus, tudományos feldolgozás, amit az emberi ész és a kinyilatkoztatott igazságok alapján a teológia tud összegezni, az a következő. Azt állítjuk, hogy az okosság az egy olyan erény, amit egyrészt az ember felülről kap Istentől, másrészt az ember a saját elhatározása és cselekvése szerint ezt növelni tudja, gazdagítani, érlelni tudja. És ez egy olyan erény az ember életében, amely általa a fontos döntésekben fölismerjük azt, hogy mi szolgálja az üdvösségünket. Érdemes végig menni ezeken a fontos szavakon. Azt mondtuk, hogy felülről kapja az ember az okosságot, de saját maga is felelős érte, hogy hogyan formálja az életét. Felülről kapja az ember az okosságot, ez abból is látszódik, hogy ugye az ember a teremtettsége által a földhöz, a kozmoszhoz tartozik, de a lelke által, az Istentől kapott plusz minősége által tud az ember gondolkodni, cselekedni, szabad akaratú döntéseket hozni. Egyszerre adomány tehát a gondolkodni tudás, a helyesség, a helyes döntés és egyszerre feladat az ember számára. Azután azt állítottuk, hogy az okossággal az ember nem elvi igazságokat lát át. Itt nem arról van szó, hogy ismerünk borzasztóan éles eszű, meg borzasztóan intelligens embereket. Az okosság akkor jelenik meg az ember életében, hogyha valami áttetsző rend van az illető életében. Fölfedezzük azt a nyugalmat, azt a kiszámíthatóságot, amely által az illető biztos pontja lesz az életünknek. Tudjuk, hogy nem akar kihasználni minket, nem akar becsapni minket. Ő éli a saját életét a biztos jövő, az üdvösségnek a távlata irányában. Ezek szerint ugye nem csak arról van szó, hogy a sztoikus ókori görög gondolkodásmód szerint, hogy az az okos ember, aki fölismer egy rendet az életben, kívül a világban, és utána ezt a rendet saját maga belül is megpróbálja kialakítani. A keresztény okosságban, ugye az Isten országában élő emberről van szó, aki tehát az üdvösségnek a távlatában gondolkodik. Először nézzük ezt az erkölcsi erény feldolgozást a tradicionális, a klasszikus teológia értelmezésében. 13. századba képzeljük vissza magunkat, és van egy hihetetlen felkészültségű és bölcsességű tudós, Aquinói Szent Tamás. Ismeri, pedig még nincs könyvnyomtatás, hanem csak kéziratos könyvek, ugye, ismeri az ókori filozófusoknak a gondolkodását, ismeri hihetetlen mélységben az Ó és Új Szövetségi Szentírást, ismeri Szent Ágostontól kezdve az összes fontos egyházatyának a munkáját, ismeri az őt megelőző nagy skolasztikus alkotóknak a könyveit. És akkor jön ő, és egy hihetetlen rendben, egy tágas gondolkodásvilágban, véleményem szerint mindent egyetemes szisztémában tudott nézni, és én személyesen mindig megcsodálom, amikor ő az okosságot szépen kibontja. Azt mondja, hogy szükséges egy ilyen erénynek, hogy felszereltsége, hogy része.

0: legyenek. Képzeljünk el egy jó minőségű biciklit, hogy annak bizonyos felszereltségei kellenek, hogy legyenek ahhoz, hogy az ember megbízhatóan, meg balesetmentesen tudjon közlekedni. Most azt mondja Szent Tamás, hogy itt van az okosság, ugye, nem az eszesség, hanem a gyakorlati életben való olyan döntés, ami az embert az üdvösség felé tudja irányítani. Tehát van egy okosság erényünk, és milyen felszereltségekkel kell, hogy rendelkezzen. Először is azt mondja, szükséges a memória. Mondjuk úgy, hogy a léthű emlékezet. Tehát csak az az ember tud erkölcsi, okos döntéseket hozni, aki az emlékezetében a saját múltját helyesen őrzi meg. Tehát nem ideologizálja meg a régi gyarlóságait és a bűneit. Helyes önismeretet kialakít, és helyesen őrzi meg a más emberekkel kapcsolatos történeteket. A léthű emlékezet, ugye ez az okosságunknak az egyik alapja. A másik, azt mondja Szent Tamás, a tanulékonyság, hogy képesek vagyunk töprengeni, hogy képesek vagyunk tájékozódni, adott esetben tanácsot kérni egy nálunk, tőlünk bölcsebb vagy mélyebben látó embertől. Nagyon fontos az okosság felszereltségei között a rugalmasság, a találékonyság, hogy az ember egy rendkívüli, bonyolult helyzetet azonnal lényegileg át tud látni, és idegesség és kapkodás nélkül meglátja azokat az összefüggéseket, amelyek alapján dönteni tud. Na és még egy tartozik ide Szent Tamás szerint, az okossághoz szükséges a providencia, az előrelátás is. No de azért gondoljuk meg Szent Tamás alapján, hogy az előrelátás az ember személyi döntéseiben 100%-os biztonságot nem érhet el. Tehát, hogy valaki papi hivatást ápol a szívében, és kétségei vannak, hogy valóban ez-e az ő Isten akarata szerinti jövője, abszolút bizonyosságot nem lehet elérni. Vagy, hogy keresztény fiatalok szeretik egymást, házasságon gondolkodnak, de biztos az, hogy a másik, az Isten által kijelölt társam, a személyes elkötelezettségeknél, ugye 100%-os garanciát nem tud az élet fölmutatni. És az előrelátásnak a lényege pont abban jelentkezik az okosság ügyében, hogy az ember nem szabad, hogy várjon egy hiába való, egy nem létező bizonyosságot. Az embernek el kell tudnia kötelezni önmagát teljes szívvel és teljes odaadással akkor is, hogyha némi bizonytalanság mindig van a súlyos döntésekben. Ami eddig elhangzott Aquinói Szent Tamás gondolkodásában, az az erénynek a felszereltségét mutatta. A másik oldalról pedig azt mondja Aquinói, hogy vannak olyan foglalkozások, amelyekben mindig eleve közösségi jellegűvé válik az embernek a döntése. Gondoljunk egy pedagógusra, vagy gondoljunk egy szülőre, gondoljunk egy keresztény edzőre. Az ő személyes döntései, amelyeket ugye okosan kell, hogy meghozzon, az más ember életét is nagyon nagy mértékben meghatározza. És az ilyen közösségi vonatkozásokban mi is az okosság, hogyan lehet ezt megragadni? És megint hihetetlen mély igazságokat hallunk Aquinói Szent Tamástól. Az okosság közösségi vonatkozásban mindig együtt jár az ítélő képességgel, hogy az ember meg tudja állapítani, hogy mikor kell beszélni, és mikor kell hallgatni. Az ember az ítélő képességével látja ezt át, de csak akkor, hogyha megfelelő távlatban gondolkodik az ember, hogyha van valami koncepciója, akár a konkrét helyzet kimeneteléről, akár pedig általában az ember életéről. És a megfelelő koncepció természetesen ugye az üdvösség, ez az a látóhatár, ahol az emberi életet értelmezni tudjuk. Egyszer emlékszem, Jelenics Istvántól hallottam előadásban ezt a ragyogó példát, hogy egy szülő a kamasz gyerekével ugye, rengeteg konfliktust átél, és hogy mikor szóljon a szülő, mikor kötelessége konfrontálódnia, és mikor inkább hallgasson, inkább bízza a gyerek érlelődésére. Ez a koncepció, és azt mondja Jelenics, hogy egy gyereknek az öltözködése, a hajviselete idegesíti a szülőt, akkor a szülő tudjon hallgatni, majd kinövi a gyerek. De hogyha a szülő rájön arra, hogy a gyerek 500 forint vagy 1000 forintot ugye a családi kasszából kiemelt, akkor viszont ezzel a bűnnel nem áldozhat, akkor bűnbánatra van szüksége, akkor pedig szólnom kell neki, akkor pedig konfrontálódnom kell, éppen azért, mert felelős vagyok érte. Ez a mikor hallgatni tudni, mikor beszélni tudni, mikor ütközni tudni. Ugye ennek a megítélése is az emberi okosságnak, mint ugye isteni adománynak a megéléséből származik. Mert mi is az igazi okosság, ugye az, ami nagyon nagynak tűnő dolgokat relativizálni tud, és nagyon egyszerű dolgokban is föl tudja fedezni az örökké valóságnak, vagy a megújulásnak a lehetőségét. Aquinói Szent Tamásról még annyit, hogy az okosság elleni bűnöknél a két végpont alapján gondolkodott. Az erény ellen úgy is lehet véteni, hogy az ember nem gyakorolja az erényt. Tehát az okosság elleni bűn a hiány oldaláról az oktalanság, a balgaság. Amikor hiányzik valakiből az a sok jó, ami itt elhangzott, a léthű emlékezettől kezdve a helyes távlatban való gondolkodásig, akkor találkozunk szűk látókörűséggel vagy korlátoltsággal. Nagyon gyakran még a vallási életben belül is találkozunk ilyen tapasztalattal, hogy valaki a Szent Antal láncnak a sokszorosítója és az apostola akar lenni, és nem hajlandó rájönni arra, hogy ennél mennyivel fontosabb és igazabb dolgoknak kellene inkább az energiáját fektetnie. Az oktalansághoz tartozik az elhamarkodottság, a meggondolatlanság, hogyha valaki először a lakását kifesti kívül, belül, és ugye utána javítatja meg az ereszcsatornát. Az oktalanság, az a meggondolatlanság sokféle jellegét ki tudja hozni az emberből. Na de az okosság ellen más bűn is van, ez pedig a túlzás. Nyilván nem az a bűn, hogy valaki túlságosan okos, hanem ha valaki bűnösen okos, a messzire látó ember el tud tévejedni, és az okosságát arra használja ki, hogy másokat becsapjon, másokat kihasználjon. Ez az alattomos ravasság nagyon sok ember életét tönkre tudta eddig is tenni. A bűnök elkerülése, a szélsőségek elkerülése tehát annyit jelent, hogy az az okos ember, aki az okosságot birtokolja, de nem bűnös módon, ki tudja egyensúlyozni az okosságnak a tartományát. A modern teológia néhány szempontjával szeretném kiegészíteni azt az örökséget, amit főleg Aquinói Szent Tamástól kaptunk. Az egyik a 20. századi jelentős erkölcs teológusa, Bernard Hering, német származású volt, de egész életében Rómában tanított. Azt írja a halála előtt nem sokkal megjelent könyvében, amit az erényeknek szentelt, hogy az okosság az nem más, mint a szeretetnek a virrasztó, őrködő szeme. És fölhívja a figyelmet Hering az modern európai városi életforma sajátos torzulásaira, hogy kialakul egy sajátos szakralizált csoport egoizmus, így mondja ő, hogy valaki egy jól menő cégnél dolgozik, akkor ugye nem csak az kérik tőle, hogy a munkájának a legjavát ennek az ügynek, ennek a cégnek a szolgálatába állítsa, hanem azt is kéri tőle a munkahely, hogy hasonló profilú cégekkel ő ne álljon szóba, ő ellenségeskedő gondolkodásban legyen velük. Vagy hányszor látjuk a köznapi keresztény beszélgetések során, hogy mennyire elfogult az ember valamelyik párt iránt, hogy a másik pártnak adott esetben józan vitatkozni tudó, érvelni tudó képviselőjét is milyen előítéletekkel az emberek kiiktatják az életükből. Ez az a bizonyos szakralizált csoport egoizmus, hogy az ember egy szűk csoport, egy érdek szövetségen nem tud túltekinteni. És azt mondja Héring, hogy adott esetben még a kereszténységen belül is jelentkezhet ilyen jellegű problémák, hogy az egyik lelkiségi csoporthoz tartozó keresztény egyszerűen nem tud mit kezdeni egy másik mozgalomhoz tartozó keresztényjel. Hogyan tud ebből kikeveredni az ember? Azt mondja Héring akkor, hogyha Istentől kéri az ember a bölcsesség ajándékát, és ezt az okosság vezér irányítójává kell tenni. Ez hozza csak meg a békének a tapasztalatát, és ez nem naivitás, hanem igenis az evangélium erejében való igazi hit. A modern teológusok közül mások inkább arra teszik a hangsúlyt, hogy a hosszú távú gondolkodás csak az lehet okos az ember számára. Ezt az ember a gyerekeivel szemben is meg kell, hogy csinálja. Hosszú távú látószögben van az, hogy mit követelek tőlük életkoruk szerint. Éppen azért, mert felelős vagyok értük én a szülő. Most hosszú távú érdekeket kell az embernek a környezetvédelemtől kezdve nagyon sok vonatkozásban megcsinálnia, hogy ne csak a saját életét lássa biztonságban, hanem, ahogy mondjuk, a gyerekek meg az unokák élete is még egy élhető világban tudjon megvalósulni. Végezetül a katolikus egyház katekizmusára hivatkozom. Azt írja, hogy az okosság az erényeknek a kormányosa. Ez vezeti a többi erényt. Az okosság ad szabályt és mértéket a többi erénynek. Az okosság az, ami közvetlenül vezeti az embernek a lelkiismeretét. És az okosság az, amely által a kétségeket le tudjuk győzni, és a rosszat el tudjuk kerülni, mert mi is az okosság? Az okosság a józan ítélő képesség, hogy minden körülmények között megkülönböztessük az igazi javunkat, és annak műveléséhez megtaláljuk a helyes eszközöket. Mi az igazi java az embernek? Természetesen az üdvösség. Az üdvösség távlatában gondolkodó ember. Ez az okos az egyház felfogása szerint. Legvégül pedig érdemes a régi ábrázolást megnézni. Abban az időben, amikor még az írásolvasás nem széles tömegeket érintett, akkor a templomokban, katedrálisokban mindent képileg is ábrázoltak, így tanították az embereknek a Bibliának és a hitigasságainak a legfontosabb dolgait. Az okosságot négyféle ábrázolás mutatta a középkori embernek. Az egyik a kígyó. Arra utal, hogy teremtés történet elbeszélése szerint a kígyó volt a legravasszabb az összes állat közül, de utalhat Jézusnak a kijelentésére is, hogy legyetek okosak, mint a kígyó, és egyszerűek, mint a galambok. Az okosság második képi megfogalmazás hagyománya a tükör volt. Tükör mit ad a valóságnak a mását? Aki tükörbe néz, az önmagának a mását látja, önmaga képét látja a tükörben. Ezek szerint az okosság az, ami helyesen ismeri meg az életet. Isten és Jézusnak a szemével látja a különféle dolgoknak az értelmét és az értékét itt a földön. Harmadik ábrázolás a fáklya. Olyan pillanatainkban, amikor utólag rájöttünk, hogy a pofon egyszerű igazságot, azt, amikor nem láttuk, kerestük a megoldást, akkor ez a sötétség pillanataiként tudjuk megragadni. A sötétségben, amikor egy fény megjelenik, egy fáklya, abban a pillanatban teljes magától értetődöttséggel látjuk a világot. Ezért ugye a fáklya is az okosságnak a jelképe. És végezetül a negyedik ábrázolás, ez pedig a koporsó. Koporsó azt mutatta, azt jelezte minden ember számára, hogy barátom, nem élsz örökké. Előbb-utóbb meg fogsz halni, előbb-utóbb koporsóba fekszel, előbb-utóbb eltemetnek, előbb-utóbb tehát Isten színe elé kell állnod. Felelősséget kell vállalnod a cselekedeteidért, és ez alapján fogja Isten meghozni az örök üdvösségről szóló ítéletet, hogy megkapod ember, vagy nem kapod meg. A koporsó az az embernek a halálára, tehát a számadására tett képi figyelmeztetés volt. Van tehát okosság a Bibliában, ma azt láttuk, hogy van okosság az ember erkölcsi cselekedeteiben, és a legközelebbi alkalommal a következő sarkalatos erényt, az igazságosságot fogjuk megvizsgálni az ókori görög és a bibliai adatok alapján.
1: Néhai Tarjányi Zoltán professzor erkölcsteológiai sorozatát hallották. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a Katolikus Rádió honlapján, valamint a Spotify Támasz és Talpkő podcastján. Új műsorral két hét múlva jelentkezünk.

0: Frédéric Chopin H-dur nocturnjének részletét Daniel Barenboim játszotta. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Megismételjük korábbi műsorunkat. A Dallamív mai fél órájában a világhírű karmesterre, Szél Györgyre emlékezünk halálának évfordulóján. A szerkesztő Magyar Kornél. Hallgassák meg Franz Schubert Rosamunda kísérő zenéjének részleteit az amszterdami Koncertgebau zenekar felvételeiből.

Schubert Rosamunda kísérő zenéjének részletei után most Brahms Tragikus Nyitány című művét hallgathatják meg a Clevelandi zenekar előadásában. Vezényel Szél György.

0: A mai dallam ív Brahms tragikus nyitányával ért véget. Halálának évfordulóján a világhírű karmesterre, Szél Györgyre emlékeztünk felvételeivel. Az összeállítást Magyar Kornél szerkesztette.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Négy óra, vendégoldal.

0: lesz velünk tartani. Majd a folytatásban a mustármagadása következik, amelyben a tájai Szent László templom július 5-i megáldásának ünnepi pillanatait idézzük fel újra. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel egy órában. Ha tehetik, maradjanak velünk, további jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok!
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Mesterségem címere. Portré műsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk!
0: A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm Udvari Józsefet, akit Alsó-Zsolcán és környékén mindenki csak úgy ismer, hogy a Fagyis Józsi bácsi. Jól gondolom én ezt?
4: Jól, igen, mindenki így nevez, és a környező falvakból is úgy jönnek. Józsi bácsi fagyizóját keresik. Ezt mindenki meg tudja mutatni, hogy hol van.
0: Ez így van. És mikor kezdődik a történet? Mióta is foglalkozik Ön fagyi készítéssel?
4: 84-ben nyitottunk, 84 tavaszán. A feleségem nevén volt ez a fagyizó. Én ugye a Bájövnél dolgoztam. Én mikor hazajöttem, akkor álltam be mindig fagyit készíteni, segíteni, hogy ő tudjon pihenni.
0: Hogyan jött az ötlet, hogy miért éppen fagyizó?
4: Hát ez úgy jött össze, hogy az anyósom itt volt velünk, és beteg lett. A feleségem tanított az egészségügyi szakiskolában, ott tanított, és valakinek haza kellett jönni. Hát én, mint vő, nem vigyázhatok az édesanyjára, így le kellett neki mondani a pedagógus pályáról, hazajött, de hát egy fizetésből ugye nehéz megélni, és én találtam ki ezt, hogy csináljunk egy fagyizót. És annak idején még úgy lehetett csinálni, hogy teívó fagyizóként szerepelt. Így adták ki az engedélyt.
0: Tehát nem hát szükséges fagyizó volt hozzá a teívó is?
4: Igen, és az annak idején ugye a tanácselnök Horváth Jancsi megkövetelte, hogy tejet áruljak. Hát én 5 litert rendeltem, és a szomszédokkal megvetettem, hogy vegyétek már meg az 5 liter tejet, hogy ne maradjon itt a nyakamon. Ez így kezdődött, és utána, amikor már ezt meg lehetett szüntetni, akkor lett csak fagyizó.
0: Fagyizó? Milyen fagyizó is? Hogyan lehetne leírni? Milyen fagyikat készít Ön?
4: Hát én teljes fagyikat, vizes fagyikat készítek, és keverem első perctől, tehát én kész fagylatokat, mint olyan tartósítós fagylatokat nem hozok. Én magamnak keverem, azóta is megvan a keverőgépen minden, és most is a mai pillanatban is keverem.
0: Igen, hát megszületett az ötlet, hogy legyen fagyizó. Na de hát ez is egy szakma, ezt is meg kell tanulni, ki kell tanulni. Hogyan tanulta meg az alapokat?
4: Saját bőrömön kellett kitapasztalni, hogy hogy kell jó fagylatot csinálni. Ezt nem fogom elárulni, hogy hogy volt, mert ezt mindenki próbálja ki, és csinálja, és a másik dolog az, és most is mondom, hogy aki a gyereket nem szereti, a gyerekeket, az ne nyisson fagyizót. Mert a gyereket nem lehet becsapni, és megjátszani, hogy jó, de szeretlek édesem. Nem, ez nem megy. Ez tényleg így van. Szeretni kell a gyereket, mondom, másképp ne is kezdjen hozzá, mert ebből nem lehet megélni. Tehát ez csak egy ilyen kisegítő valami. Hát most is ugye, ahogy én csinálom, nyugdíj mellett. Nekem nem ez a fő keresetű lehetőség, mert nyugdíjam megvan, egy kicsit hoz hozzá, hát azért árulom ilyen áron, mint amilyen áron árulom, de én azért csinálom, mert szeretem. Szeretem a gyerekeket, és én szeretem. És nekem már hiányzik, hogy én ne csináljam ezt.
0: Gondolom, van egy napi rend. Valamikor el kell kezdeni a fagyit készíteni, hogy aztán délutára, dél körül, hát majd Ön elárulja, mindig friss fagyi legyen.
4: Na, az kérlek szépen, azt úgy kell csinálni, hogy reggel én már 6 órakor kint vagyok, és délelőtt lekeverem a fagylatot, ami kell délutáron. 12-kor nyitok, este 7-ig vagyok nyitva, de én délelőtt mindig lekeverem a fagylatot, ami kell.
0: A mennyiséget már kitapasztalta az évek során?
4: Majdnem 40 év alatt már kitapasztaltam, hogy mennyi kell, úgyhogy tudom, hogy mennyi kell. ez nem gond a részemről.
0: Beszéljünk az ízekről.

0: Nagyon nehéz az ízeket szavakkal érzékeltetni, de azért mégis amennyire tudjuk, írjuk le Józsi bácsi, hogy milyen ízűek az udvari féle fagylaltok.
1: Az alap a csoki vanília puncs és a citrom, de a citrom az kell.
0: Nekem a kedvencem.
1: Na, mellé megcsinálom a gyümölcsöket. Tehát őszi barack, mindenféle gyümölcsöt csinálok, és benne van a szárított gyümölcs is, tehát valódi gyümölcsfagylaltok, úgyhogy mindenki dicséri. Hát én is szeretem a fagylaltot, mert még a mai napig is 4-5 fagylaltot megeszek, úgyhogy meg a gyerekeim is, pedig már nagyok, de mindig fagyiznak ők is, úgyhogy gyümölcsfagylaltok főleg. Én nem szeretem ezeket a különleges akármiket, mert ez csak szédítés, tehát az nem az igazi.
0: És akkor az alapízekből minden nap kapható, valamint variálja mindig valamilyen gyümölcs ízzel is?
1: Variálom mindig, hát 7 féle fagylaltot tudok egyszerre, mert tárolom ilyen. Tehát 4 ugye az stabil, a 3-at tudom mindig variálni, és mindig, hát figyelem általában, hogy miket kérnek az emberek, és próbálok ahhoz alkalmazkodni, hogy mindenkinek a kedvébe járjak. Ezt így csinálom.
0: Említette, hogy vizes fagylalt, teljes fagylalt. Igen. Nem kérem, hogy a kulisszatitkokat elárulja, de mihez mi szükséges? Vagy hogyan dől el, hogy milyen fagyinak milyen lesz az alapja?
1: Hát én Debrecenből rendelem az alapanyagot. Onnan hozzák nekem, és ahhoz teszem a vizet. Tejet nem teszek bele. Nem, az benne van. Tejporból van az alapanyag, tehát ez mese, hogy kézműves, meg mit tudom én, hát az kézműves azért, mert keverem. Én soha nem adok ilyen neveket meg, hogy kézműves vagy van, mert ez csak szédítés. Ez nem igaz. Most is azt mondom, meg mondják, hogy főzött fagylalt. Olyan ritka már most a főzött fagylalt, és az, hogy külön szakma, tehát ez nem megy. De mondom, sokat becsapnak ezzel, hogy főzött fagylalt, kézműves. Hát kézműves azért, mert keverem, de aki kiírja sokszor, mert én ugye tapasztalom, ez ágában sincs, hogy keverje, hanem kézfagylatokat rendel, és kiírja, hogy kézműves fagylat. Én nem szeretem az embereket becsapni.
0: Nagyon fontos a keverés. Mennyi ideig szükséges egy fagylaltot keverni? Valamint mitől finom a fagylalt? Minél lágyabb, minél sejmesebb ízű?
1: Hát megvan, a gépet úgy kell beállítani, hogy az kellő ideig keverje, úgyhogy először így is be kell áztatni, tehát ezt elő kell készíteni. A keverés az nem sokáig tart, 10-15 perc a gépbe, ami megy, de hát egy fagylat úgy összességében, hogyha mindennel számolom, olyan 3-4 óra. De mondom, a keverés az csak egy olyan 15 perc, semmi több.
0: Fontos a hűtés, ne legyenek benne jégdarabok. Arra nagyon oda kell figyelni, valamint vízből, még mire?
1: Vízből nem lehet fagylaltot csinálni. Sokszor az a baj, hogy sok vizet tesznek bele, az világos, hogy kicsapódik. És akkor már az vizes. És olyan kásás lesz. Az enyém nem kásás. Ezt merem állítani, hogy inkább kevesebbet teszek bele a vizet, mint többet.
0: Önnek van kedvenc fagylaltja?
1: Nekem csak a gyümölcsök a kedvenceim. Én az édeseket annyira nem szeretem. Én a gyümölcs fagylaltokat, azokat mindig is eszem, tehát én a mai napig is.
0: És ha már édességet említ, akkor hogyan tud arra törekedni az ember, hogy ne legyen túl édes az a fagylalt, akár több gombócot is meg lehessen belőle úgy enni, hogy még mindig kellemes az íze?
1: Hát ez csak annyit árulok el, hogy én megkóstolom, amikor én bekeverem, tehát a levet is megkóstolom, és úgy csinálom, úgy adagolom.

0: hogyan telik most egy napja? Ugye nyári időszakban beszélgetünk, áruljuk el a kedves hallgatóknak, most valóban szezonja, aktualitása van a fagylaltnak. Tulajdonképpen mettől meddig tart a fagylalt szezon?
1: Általában március-április elején nyitok, amikor jó az idő, tehát én határozom meg. Amikor már úgy gondolom, hogy egy hét vagy két hét jó idő van, akkor már érdemes kinyitni, és ősszel általában szeptember közepén zárok be, mert amikor az iskola megkezdődik, akkor már sok a kiadás a gyerekeknek, ezt már tapasztalom ennyi év alatt, akkor már nem érdemes nyitva tartani. Mert ugye kiköltekeznek a szülők, és ugye meg kell gondolni, hiába én ennyiért adom, de hát ha most azt számolom, hogy 4 gombóc fagylaltot megesz, és ezt sajnos sok embernek meg kell gondolni, hogy most mit vegyek, fagylaltot, vagy vegyek 2 füzetet a gyerekemnek. Úgyhogy én általában szeptember közepén bezárok.
0: És ebben az időszakban, az adott időszakban minden nap nyitva van?
1: Minden nap nyitva van, nincs szünet, úgyhogy én állandóan nyitva vagyok minden nap 12-től 7-ig, mert ugye délelőtt nekem keverni kell, meg hát beszerzés van, meg mindenkor mindig megyek iskolcra, meg ahova kell. Intézem a dolgomat.
0: És visszajáró vendégei vannak, ezt a 40 év alatt nyugodtan kijelenthetjük.
1: Nekem csak az van. Nekem nincs átmenő forgalmam. Nekem a helybeliek vannak, akik, mikor nyitottunk, gyerek volt, most ez hozza a gyerekeit ide hozzám fagyizni.
0: Szép, hogy a generációk hogyan és hogyan örökítik a szép és jó szokásokat.
1: Így igaz, úgyhogy én örülök neki, mert mindenkit ismerek. Tehát itt a faluban tényleg nincs, akit ne ismernék, de engem is mindenki ismer. De a nevemet jóformán csak úgy tudják, hogy Józsi bácsi. Ha bemegyek a boltba, ott is kiabálnak utána a gyerekek. Szia Józsi bácsi, úgyhogy nekem ez a boldogság.
0: És nem is az igazi vezeték neve alapján szokták beazonosítani, hanem ahogy említettem is, a Fagyis Józsi bácsi.
1: Igen, igen. A nevet sokan nem tudják, hogy a vezeték neve, de nem is érdekes, úgyhogy elég annyi, hogy Józsi bácsi fagyizója, ezt mindenki tudja, hogy ki az, és ide irányítanak, hogyha valaki keres, mert van olyan, hogy most legutóbb is megjelent a Facebookon, vagy hol, nem tudom már hol, és jöttek Miskolcról is, hogy olvastuk a cikket, hát kijöttünk már megnézni, hogy ki az a Józsi bácsi. És mikor megmondom, hogy mennyi idős vagyok, akkor már nem akarják elhinni, hogy én 85 évesen még csinálom, de hál' Istennek bírom csinálni, és addig, míg én bírom csinálni, addig fogom is csinálni. Mert utána bezár a bazár.
0: Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy valóban nem lehetne megmondani önről, hogy hány éves. Nagyon jól tartja magát, és mindenkihez van egy kedves szava, sőt, több kedves szava is, mindenkihez olyan kedvesen közelít.
1: Igen, hát szava, lényeges, hogy az emberek tartsák egymással a kapcsolatot. Ne fújjanak egymással, ne haragudjanak egymással. Rövid az élet, ezt ki kell használni úgy, hogy az jó legyen. Nekem ez a véleményem, és ezért mondom, én nekem mindenki kedves. Mindenki, főleg a gyerekek.
0: Hogyan kell a gyerekekkel bánni? Megértéssel? Türelemmel? Mindig a kedvükbe kell járni? Ön mire törekszik?
1: Én arra törekszek, hogy mindig kedves legyek velük. Ha meg tudom véletlenül, mint tegnap volt egy érdekes, és hát jött egy édesapa a gyerekével, és nevén nevezte, és rájöttem, hoppá, ennek a gyereknek most van a névnapja, és amit kért az édesapja, mondtam neki, hogy ez Józsi bácsi ajándéka, ezért most édesapa nem fog fizetni, mert Józsi bácsi ezt ajándékba adja neked a névnapodra. És azt látni kellett a gyereket, amilyen boldog volt, hogy Józsi bácsi felköszöntötte őt, mikor hazament, az anyjával beszéltem utána, hogy az volt az első szava, hogy dicsekedjen, hogy Józsi bácsi felköszöntött. Ilyenekre kell odafigyelni.
0: Apróságok ezek, apróságok, de nagyon fontos apróságok.
1: De nagyon fontos, mert a gyerekek ezeket nagyon megjegyzik. Nagyon megjegyzik, hogy milyen vele szemben. Tehát én nem is tudnék olyan lenni, hogy mogorván álljak ott bent az ablak mögött, azt nézzek a gyerekre, hogy rosszul legyen, megijedjen tőlem. Hát nem lehet, nem. Ezt szeretni kell csinálni. A gyerekeket, mondom, én csak ezt mindig azt hajtom. Gyerekeket szeretni kell, nem megjátszani, mert azt nem lehet, mert a gyerek észreveszi. Úgyhogy ezért szeretnek idejönni a gyerekek. Amikor már kapunk bejön, az rohant felém, hogy Józsi bácsi, szia, ha fiú, akkor nyomja a kezit. Tehát ez ettől boldogabb nem lehet az ember.
0: Az elmúlt 40 évből eszébe jut most hirtelen valamilyen szép történet, kellemes történet, amire jó visszaemlékezni, ami olyan emlékezetes marad önnek, amíg csak él?
1: Hát, nagyon sok ilyen van. Nagyon sok ilyen van, mert például vannak olyanok, hogy jön ide a szülő, hogy a gyerek senkihez nem szól. Az óvodában is csak a gyerekekkel beszél felnőtt, mikor közelít felé, bújik el. Itt megszólal. Itt megszólal, szépen mondom, hogy gyere gyönyörűm, mit kérsz? Nem akarja megmondani. Hát mondom, jó, ülj le, gondolk végig, hogy mit kérsz, kis idő múlva oda jön és kéri. És utána már beszél. És mondja a szülő, hogy hát ezt senki nem tudta még elérni vele. De ez nem is egy van. Ilyen. Nagyon sok van.
0: Igazi jó pedagógus ön.
1: Hát, pedig semmi közöm a pedagógiához, mert építőiparos voltam, Bayernnél dolgoztam, én belecsöppentem ebbe a fagyiba, és imádom csinálni. Ez a lényeg.
0: Beszéljünk még a fagylaltozás kísérő eszközeiről. Töltsér, a gyöngyök, a színes gyöngyök, a csoki öntet. Ezek mennyire szükségesek? És erről még beszéljen, legyen olyan kedves, vagy ismertesse, hogy milyen széles ma a kínálat, a paletta.
1: Hát a gyerekek imádják a cukrot, ezt az apró zizit, mert színes, és ráteszi az ember a fagylalt, ha beleforgatom, tehát én nem szórom, én beleforgatom, amikor már belenyalt, már nem, csak előre kell kérni, hogy cukrot kér, mert akkor beleforgatom, mert nem szórom ott szanaszéje. És hogyha például csoki öntetet is kér rá, vagy eperöntetet is kér rá, akkor nagy tőcsérbe teszem, hogy ne folyjon a kezére, az enyémre sem, meg a gyerek kezére sem. Hiába drágább a nagy töltsér, mondom, nekem nem ez a lényeg. Nekem egy minimális jön rajta, akkor nekem az bőven elég, tehát én nem, ebből nem lehet meggazdagodni. Ebből családot nem lehet eltartani, ezt csak szeretni kell, csinálni kell, ameddig bírja az ember, kész, ennyi.
0: Mi a jellemző? A gyerekek inkább töltsérben kérik a fagylaltot? Vagy ilyen kis fagylaltos kehelyben?
1: Zömmel töltsérbe kérik. Nagyon kevesen eszik pohárból, vagy tégelyből, főleg azok, akik lisztérzékenyek.
0: Valóban itt álljunk meg egy szóra. Önnek még arra is oda kell figyelnie, hogyha gluténmentes, lisztérzékeny. Gondolom, hogy a termék kínálatában ilyen fagylaltot is kínál.
1: Fagylaltom az egyfajta van. Van gluténmentes, de hát olyan minimális igény van rá, hogy az nem. Akkor ajánlok neki valami mást. A lisztérzékenynek egyértelműen a pohárba adom, nem adom töltsérbe, mert ha közlik velem, mert ha nem tudok róla, akkor nyilván, de ha közlik velem, akkor én ajánlom a poharat, tégelyt, beleteszem neki kanálra, megeszi, semmi baj nem történik. Eddig hál' Istennek, hogy lekopogjam, majdnem 40 évig nem volt ilyen bajom, mert mindig odafigyeltem az ilyenekre.
0: Ha fagylalt, akkor gombóc. És általában a gyerekek azon versenyeznek, hogy ki tud és ki kaphat és ki tud több gombócot megenni. Mi az általános Józsi bácsi? Milyen mennyiségeket kérnek és szeretnek elfogyasztani a gyerekek?
1: Hát a pici gyerekek azok általában egy gombócot esznek, de azoknak is nagy tőcsérbe teszem, mert ugye ő lassan eszi, mert még nincs hozzászokva. Már olyan 5 éves gyerekek már 2 gombócot esznek, a 10 fölöttiek már a 3-at rábeszélik a szülőket, hogy 3 gombócot tegyenek. 4 dekás, ugye, az 3 gombóc, az 12 deka. Én nem húzom le, biztos, hogy megvan a súly, de ők már 3-at esznek. Az én nagyfiam az 5-tel kezdi naponta, nem unja meg még most se. Úgyhogy imádja a fagylaltomat, és mondom, még a mai napig is megeszi.
0: Gondolom az unokái is szeretik a fagylaltot.
1: Nem mindegyik.
0: Nem mindegyik?
1: Nem mindegyik. Nem mindegyik. Van olyan unokám, amelyik egy héten, ha 1-2 gombócot megeszik, ő inkább a csokit teszi. És hát tudomásul veszem, hogy ő nem szereti. Amelyik szereti, annak adom. Már vannak olyan nagy unokáim, akik kiszolgálják önmagukat, úgy, hogy már ügyesek.
0: Ennyi év elteltével nyugodtan kijelenthetjük, hogy jó ötlet volt évekkel ezelőtt ebbe a vállalkozásba belefogni, belekezdeni. Ön is így látja ezt?
1: Hát így látom, mert akkor már abba hagytam volna, hogyha nem így látnám. És ugye sokan nyitottak már itt, nem kell mondani neked, hogy mennyien nyitottak már itt fagylaltozót, és mindegyik abba hagyta, mert azt hitték, hogy jó, hát ez micsoda nagy üzlet. meg alkalmazottat tartottak, én nekem soha nem volt alkalmazottam.
0: Ez is egy lényeges dolog, hogy ön mindig saját maga szolgálta ki a kedves vendégeket.
1: Igen, mert én nekem az én rovásomra senki ne csináljon semmit, és általában a alkalmazott az mindig csak olyan GPS-en kiszolgál, én nekem ez nem jó. Én a vevőket meg akarom tartani, eddig is megtartottam, ezután is meg fogom tartani, és csak én szolgálhatok ki, senki más.
0: Ami még lényeges az ön fagyizójánál, hogy önnek van ideje a másik emberre, meghallgatja a másik embert, jókat beszélgetnek. Ez a mai világban úgy kell mindenkinek, mint egy falat kenyér.
1: Igen, én ezt nagyon is hiányolom, mert ezelőtt még nem volt ilyen nagy hajtás. Itt leültek szülők, jöttek az óvodába, beszélgettek. Most nagyon ritka, nagyon ritka. Nem állnak egymással szóba az emberek. És én persze, hogy próbálok velük beszélgetni, és örülnek. Van olyan vevőm, most is hívtam már, megkér, hogyha ilyen fagylalat lesz, például kék szőlő, akkor hívjam már fel, mert akkor jönnek fagyizni. Már az előbb telefonáltam neki, hogy kék szőlő lesz, gyere. Én szeretek velük beszélgetni, mindenkivel.
0: Itt legalább, ha megérkeznek az emberek és fagyiznak egy jót, akkor nem kell sietni, nem, van idő, mindenki. És mindenki ráér egymásra.
1: Mindenki ráér, itt egy bizonyos időt mindenki eltölt, és egymással szóba állnak. Mert ha itt ülnek, már akkor szóba is állnak egymással, ami hiányzik nagyon az embereknél.
0: Milyen érdekes dolog, hogy a fagylalt kell ehhez, valamint egy kedves ember, ez a két alapvető dolog, és már is létrejön az a fajta környezet, az a fajta lehetőség, amire tulajdonképpen mindenki vágyik. Igen, itt megtalálja a békeszigetét.
1: Igen, mert az az igazság, hogy volt olyan vendéglátó egység, ahol árulták a fagylaltot, és ugye ott ültek mellette a részeg emberek, és a gyerekek látták, hogy néz ki egy részeg ember, hát ezt ne tanítsuk már meg a gyerekekkel. És én annak idején, mikor nyitottam ezt, én azt mondtam, hogy legyen már egy hely, ahol a gyerek nem látja a részeg embereket. Itt nálam soha alkoholt nem ihatott senki, mivel hogy én sem fogyasztom, de amúgy sem engedném, hogy legyen már egy hely, ahol bemehetnek nyugodtan a gyerekkel, józan emberek ülnek ott, józan emberek beszélgetnek, és nem kell látni a részeg embert. És én ezért mondtam azt, hogy legyen már egy hely, ahol nincs alkohol. Volt olyan dolog, hogy ellenőriztek, mert valaki följelentett, hogy én alkoholt árulok. Mikor kijött az ellenőr, mondtam neki, művész leszel, hogyha találsz ita, menjél be nyugodtan a raktárban, meg mindenütt, még a lakásomat is megmutatom neked. Mert nálam alkoholt egy dekát nem találsz. Nem tudom, ki volt a jó akaró, aki ezért feljelentett, hogy én italt árulok. Mondom, ilyen is van. De hát ezt tudomásul kell venni, vannak jó akarói az embernek. Én nem tudnék ilyen lenni minden esetre, úgyhogy én maradok ilyen, amilyen vagyok. Már nem fogok változni koromnál fogva sem, de amúgy sem tudnék változni.
0: De hála jó Istennek, az élet önt igazolta.
1: Igen, mert én a Májvnél is, ahogy dolgoztam, ugye 70 asztalos volt a kezem alatt, úgyhogy azoknak voltam a főnöke. Engem mindenki tisztelt Józsi bácsinak szólított 30 éves koromban is, és én végig Józsi bácsi maradtam, és mikor megszűnt a cégem, akkor ide rengetegen eljöttek még a volt dolgozóim meglátogatni. Tehát ha olyan rossz lettem volna, akkor nem jöttek volna utána.
0: Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, ha egyfajta összegzésként meg kellene fogalmaznunk, hogy miért jó ezzel foglalkozni, miért jó a fagyi készítéssel foglalkozni az ön mindennapjaiban, hétköznapjaiban, akkor mit válaszolna erre a kérdésre?
1: Én csak azt válaszolnám erre a kérdésre, hogy én belecsöppentem ebbe a fagylaltba, és imádom csinálni, imádom a gyerekeket, és nem tudok munkanélkül lenni. Tehát ez nekem nem létfontosságú, hogy én ebből élek, mert nekem, hál' Istennek, jó nyugdíjam van, mert egy kicsi jön, az nem árt sosem, de nem ez a fő foglalkozásom. De szeretem csinálni, és nem fogom abba hagyni, míg bírok mozogni.
0: Udvari Józsefnek, akit Alsó Zsolcán és környékén mindenki csak a Fagyis Józsi bácsiként ismer, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen, Erzsikém. Tudom, hogy te ismersz engem nagyon régen, mert itt lakunk az utcában, úgyhogy amikor te születtél, kicsi jágy voltál, akkortól ismernek benneteket. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy csináltál velem egy riportot.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a Mustár magadásával folytatjuk.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
0: 1332-ben szentelték fel a tájai Szent László templomot, amely az évszázadok során leégett, és most újjáépítették. Az elmúlt 2 év során a templom teljes külső felújításon esett át, július 5-én pedig ünnepélyes keretek között áldotta meg Ternyák Csaba egriesek. Műsorunkban felidézzük az ünnepi szentmise pillanatait, melynek elején Rózsa György, az egyházközségi képviselőtestület világi elnöke köszöntötte a főpásztort.
3: Eger mindig is szorosan kapcsolódott tájához. Tája több mint 100 éve az egriesekség joghatósága alá tartozik. A plébánia templom elődje közel 750 éves múltra tekint vissza. Magánviselve a történelmi korok viszontagságait. 1332-ben a tájai Szent László plébániája azonban már biztosan állt, hisz szerepelt a pápai tizedjegyzékben. Templomunk többször leégett, számos újjáépítésen, felújításon esett át, mire az elmúlt időszak külső rekonstrukciójának köszönhetően mai pompájában kimagaslik a történelmi település középpontjában. Érdemi kibővülés a 17. század közepén történt, azonban a legnagyobb és legtöbb felújítás a település fénykorában a 18. században zajlott. Most, 2026-ban itt állunk egy külsőleg teljesen felújított egyházi, kulturális, történelmi örökségben. Jó érzés, hogy a mi életünkben megélhetjük azt, hogy ez az örökség nem vész el, hanem főtisztelendő érsek úr és az egri egyházmegye támogatásával megújulva marad fenn a jelen, valamint az utánunk jövő generációk számára. Világi elnökként bízom abban, hogy nem csak a külsőleg újult meg templomunk, hanem a jövőben, hitben és kibővülő katolikus közösségben. Kérjük ehhez főtisztelendő érsek úr imádságát, hogy minél többen ismerjék fel az Istennel való kapcsolat fontosságát, hogy templomunkban minél tovább fennmaradjon a hitélet. Bízom abban, hogy ez a templom a hit, a remény, a szeretet és az összetartozás jelképe lesz minden idebetérő ember számára. Tisztelt érsek úr, kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje érsek urat szolgálatában. Adjon önnek mély hitet, egészséget, bölcsességet, erőt a küldetéséhez, és kérjük áldja meg ezt a felújított templomot, és imádkozzon értünk.
0: Prédikációjában Ternyák Csaba egriesek egyebek mellett az ember méltóságáról beszélt. A folytatásban most őt hallják.
4: Ennek a mai nagy ünnepnek, hiszen tája nagy ünnepéről van szó. Hosszú évek óta nem került sor ilyen nagy felújításra a templomon. Különleges üzenetei vannak. Már a szentmise könyörgése arra emlékeztet bennünket, hogy az Isten szent fia megaláztatása által fölemelte az elesett emberiséget. Ezek a nehezen felfogható szavak miről is szólnak? Azt jelentik, hogy az elesett emberiség az Éva és Ádám bűnével a bűnös állapotba lépett, és elveszítette azt a méltóságát az emberiség bennük, amelyre Isten eredetileg teremtett bennünket. Gyakorlatilag az ember ellentmondott azóta is minden alkalommal a bűnben Isten tervének. kiszabadíthatott volna meg bennünket ebből a nyomorúságos emberi állapotból, ha nem az, aki az első tervét az emberről megalkotta. Saját képére és hasonlatosságára alkotott bennünket. Hatalmas nagy méltóságra emelt. És aztán ezt a nagy méltóságot az ember nem tartotta olyan értékesnek, amelyhez ragaszkodnia kellene. A bűnbeesés révén elfordultunk az Istentől. Volt azonban Istennek egy második terve is arra, hogy az embert üdvözítse és megmentse abból az állapotából, amelybe a bűn miatt süllyedt. Erről szól a könyörgés. Te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Eddig az elesett emberiségről gondolkodtunk. Most pedig arról, hogy az Isten fölemelte ezt az elesett emberiséget. De milyen módon emelte föl? Egészen különleges módon. Ez csak az Isten képes erre, hogy egy ilyen tervet alkosson meg és hajtson végre. Szent fia megaláztatása által. Azzal, hogy nem ragaszkodott Isten fiúi mi voltához, hanem egy lett közülünk, vállalta a mi bűneinket, vállalta a mi bűneinkért járó büntetést, sőt megfizette a válságlevelet mindannyiunk bűneinkért. Maga az Isten. Ő szállt le Jézus Krisztusban azért, hogy fölemelje az elesett emberiséget. Ő megalázta magát, hogy bennünket fölemeljen. Mekkora nagy szeretet, mekkora nagy erő van ebben. Ilyenre talán néhány szülő képes, hogy ilyet megtegyen a gyermekéért, aki szembeszáll vele, aki engedetlen, aki megtagadja a parancsait, és lehajol hozzá, azért, hogy ennek ellenére fölemelje, és egy B-tervet léptet életbe, azért, hogy megmentse a gyermekét. Sőt, ennél sokkal többet tesz. Hiszen a megváltásban sokkal többet kaptunk, mint amit az Isten eredetileg tervezett az emberről. Mert gyermekeivé fogadott bennünket. Jézus Krisztusban mi az ő testvérei és az Isten gyermekei lettünk. Milyen nagy az embernek a méltósága. Milyen nagy is az a méltóság, amelyre emelt bennünket az Isten. Fölemelt magához. Embereket, csak ideig, óráig élő embereket meghívott az örök élet örömére. Ezért mondja azt, adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából. Erről szólt a könyörgés. Adj szent örömet nekünk. És ez a szent öröm hol érne bennünket leginkább utol, mint éppen egy ilyen szent helyen, mint ez a csodálatos tájai templom. Adj szent örömet nekünk. Ma szent öröm él a szívünkben, hogy az Úristen megadta érnünk ezt a napot. Szent öröm él bennünk, és újjong Sion leánya, hallottuk az első olvasmányban Zakariás prófétától, mert közeleg királyod. Ez a király ki más lenne, mint maga a mi üdvözítőnk, Jézus Krisztustól. Ezért újjongunk, és örvendezünk. Minden okunk megvan rá. És aztán Szent Pál apostol mintegy folytatja ezt a gondolatot, hogy ti már nem a test, hanem a lélek szerint éltek. Erre szól a meghívásunk, mert benne lakik, bennünk lakik Isten szent lelke. mióta lakik bennünk Isten szent lelke? Már akkor, legelső alkalommal megkaptuk a szent lelket, amikor megkereszteltek bennünket. A keresztségben már kijárat ránk a szent lélek, amelyet, akik megbérmálkoztak, a bérmálásban megerősített bennünket a Szentlélek adományaival. És a mai szentmise elején a szentelt vízzel való meghintés az erre emlékeztetett bennünket, arra a fürdőre, a keresztség fürdőjére, amelyben megtisztultunk az áteredő bűntől és személyes bűneinktől is, akik felnőttként keresztelkedtek. Ez a csoda, hogy az Isten így emel fel bennünket, megtisztít, magához emel, és bennünk lakik. Nagy a mi méltóságunk. Isten gyermekeinek a méltósága. És ha Isten gyermekei vagyunk, külön-külön, akkor egészen más az egymáshoz való kapcsolódásunk is. És ezt nekünk keresztényeknek egészen mindennapokban is tudatosítanunk kell, hogy nem viszonyulhatunk egymáshoz idegenként. Mi nem vagyunk idegenek egymás számára. Akkor is, hogyha esetleg nem ismerjük egymást jól. Fontosak vagyunk, mert a keresztségben testvérek lettünk. Mert hogyha a másik ember is Isten gyermeke, meg én is, hát akkor ebből csak egy dolog következik, hogy akkor egymásnak testvérei vagyunk. Végig gondoltuk már ezt. Valaha is hoztunk az életünkben olyan döntést, igen, persze, sokszor, de tudatosan újra és újra olyan hétköznapi döntéseket kell hoznunk, amelyek arra vonatkoznak, hogy a másik emberben, a szomszédban, vagy akivel esetleg valami miatt pörlekedtem és haragnak a szele ütötte meg a kapcsolatunkat, hogy ezt felejtsük el. Borítsunk rá fájtlat, mert egymásnak testvérei vagyunk, és Istennek a gyermekei. És akkor Szent Pál apostol egy helyen ezt még úgy boncolgatja, hogy ha egymásnak testvérei vagyunk, ha az Isten gyermekei vagyunk, az még mindig nem nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Mivé leszünk? Valakinek a gyermekei, egyúttal az örökösei is. Ha mi Isten gyermekei vagyunk, az azt jelenti, hogy az Isten örökösei vagyunk. Nekünk teremtette az egész világot. A miénk ez a világ, ránk bízta, hogy ápoljuk, vigyázzunk rá. Benne van a teremtés védelem minden gondolata, amelyről Ferenc pápa két enciklikát is kiadott. Ránk bízta az Isten, a világ örökösei vagyunk, hogy vigyázzunk rá. Vigyázzunk a vízre, vigyázzunk a növényekre, vigyázzunk az állatokra. Az életnek mi vagyunk a koronája. És ránk bízta ezt az egész teremtett világot. Milyen hatalmas, nagy a mi felelősségünk. És ez a felelősségünk akkor domborodik ki igazán, hogyha azt is végig gondoljuk, hogy hát ez a szép templom miről beszél. Ez a kövekből, hatalmas nagy kövekből, váderkövekből épült templom, amit ilyen magasra emeltek évszázadokkal ezelőtt. Hány kő van ebben? És ezek milyen szépen illeszkednek egymáshoz? Szent Pál azt mondja egy helyütt, ti, mint élő kövek, épüljetek egymásra. Mi vagyunk itt, akik megtöltjük ma ilyen szépen ezt a templomot, mi vagyunk az igazi templom. Az élő kövekből épült templom, mi vagyunk. Ez a templom, amit körülvesz bennünket, gyönyörű. De ezek csak kövek. Ami igazán számít, az a lelki templom, amit mi felépítünk. Ez a mi hivatásunk, ez a templom tanít bennünket. Tanít bennünket arra, hogy hogy legyünk keresztények. Hogy éljünk, hogy viszonyuljunk egymáshoz. Mert abból ismernek meg bennünket, hogy kik vagyunk, mint az első keresztényeket, hogyha szeretjük egymást. Nézzétek, mondták, mennyire szeretik egymást. Mi vajon szeretjük annyira egymást, mi keresztények, hogy erről ismernek meg bennünket azok, akik a templomot már esetleg elhanyagolták, az imádságot már nem gyakorolják, már távol kerültek az egyháztól, és bizonytalanok, hogy egyáltalán ide tartoznak, vagy nem. Sajnos a mai világ kísértései sok embert kívül visznek az egyház kötelékén. De az Isten mindig mindenkit visszavár, hív, hogy kapcsolódjon be az egyházközség életébe, hogy legyen aktív tagja. Ne csak, ha megkérdezik, hogy milyen vallású, akkor azt mondja, hogy katolikus, jobb esetben. Hanem a gyakorlatban is, testvérek, felelősek vagyunk egymásért. Nem annyira az egyházért, azt majd az Isten elintézi. Egymásért és saját magunkért. A saját méltóságunkért, hogy kik vagyunk mi, és komolyan vesszük-e azt a meghívásunkat, hogy mi Isten gyermekei, egymás testvérei, és az Isten gyermekei, örökösei, Jézus Krisztusnak pedig társ örökösei vagyunk. Ez az a csodálatos valóság, amely miatt a mai evangéliumban Jézus nem kér az atyától. Mi, amikor imádkozunk, legtöbbször, valljuk meg őszintén, legtöbbször kérni szoktunk. Néha előfordul talán, hogy hálát is adunk. De vajon azt, amit a mai evangéliumban Jézus tesz, kibúdjan-e belőlünk a dicsőítésnek az imája? Mert Jézus ma erre ad nekünk példát. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Jézus arról beszél, hogy nem az írástudóknak, meg a farizeusoknak beszél Isten országáról, vagy nem azok értik meg igazán ennek a lényegét, hanem az egyszerű és tanulatlan emberek, akik ráéreznek arra, hogy az Isten szeretet, és hogy az Isten bennünket magához akar emelni. Az Isten vágyik a mi viszont szeretetünkre, mert ő az, aki előbb szeretett minket, és tőlünk csak azt várja, hogy válaszoljunk. Válaszoljunk szeretettel az ő szeretetére. Ezért olyan jó nekünk eljönni a templomba. Mert itt a templomban róla tanulunk, az Istenről, hozzá imádkozunk, itt találkozunk egymással, és nem idegenként köszöntjük egymást, hanem testvérekként, mert összetartozunk, mert Isten gyermekei vagyunk. És ez a templom felüdít bennünket. És az a nap, amikor ide eljövünk imádkozni, az más, mint a többi napok. Az sokkal értékesebb, sokkal emelkedettebb. Akkor megtelik a lelkünk örömmel, békességgel, hálával, Isten dicséretével. Amikor a templomba vagyunk, akkor eszünkbe jut, hogy Isten, amikor felemelte az elesett emberiséget, akkor bennünket is felemelt. És ő alig várja már, hogy bocsánatot kérjünk tőle, hogyha bűnök terhelnek bennünket. Ő alig várja, hogy feloldozhasson. Alig várja, hogy a gyóntatószékben azt mondja a pap szavával, én feloldozlak téged bűneidtől, menj és többé ne vétkezzél. Ezt várja, és aztán önmagát adja nekünk az oltáron. Hát kell ennél több? Van ennél nagyobb dolog, amit az Isten az embernek adhat? Önmagával táplál minket, aki a szentáldozásban az ő testét magához veszi, az az örök élet kenyerét veszi magához. Az örök élet pedig az, hogy megismerjük az Istent. Megismerjük, vele és általa éljünk, hogy képesek legyünk nap mint nap új életet kezdeni, vele járni életünk útján. És nem rettegésben élni, hogy jaj, mi lesz, hogy lesz majd, amikor öreg leszek, hogy lesz életem végén. Nem. Tudjuk azt, hogy van egy szerető mennyei atyánk az égben, aki számunkra az örök életet, az örök boldogságot hirdette meg, és oda hív és vár bennünket. Igaza van Ferenc pápának, amikor arról írt abban az enciklikában, amelyikben meghirdette a remény évét, hogy számunkra a halál már nem valami félelmetes valóság, hanem olyan, mint egy átjáró, hiszen Jézus Krisztus a feltámadásával egy átjárót nyitott a halál falán. Átjárót a mennyországba. Az életünk nem a semmibe torkollik. Az életünk Istenhez vezet. És aki ebben hisz, akkor az az igazán keresztény. Mert a mi kereszténységünk nem abból áll, hogy mi hisszük azt, hogy az Isten létezik. Hát ezt sokan mások is hiszik, nem keresztények is. Sőt, ezt még a sátán is nem hiszi, a sátán tudja. A sátán tudja. Mi hisszük. Mi hisszük, és hisszük azt, hogy ő úgy teremtett bennünket, mint ahogy egy fiatalon megtérő lány mondta, hogy amikor megtért, és úgy érezte, hogy az Isten eltelik az Istennel, akkor visszagondolt arra, hogy korábban az életében volt egy űr, volt egy üres hely, egy betöltetlen hely, valami ürességet érzett. És amikor végre rátalált a hitre, akkor megszűnt ez az üresség. Isten töltötte be az életében azt a helyet, amelyet ő saját magának teremtett. Mert ahogy Szent Ágoston mondja, magadnak teremtettél minket, Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik. Nyugalmat és békességet csak az Istennél találhatunk. És ebben a zaklatott világunkban. Hát ki az, aki fölmerné tenni a kezét, ha azt kérdezném, hogy vágyik-e egy kis nyugalomra, egy kis békességre, szeretetre, nem gyűlöletre. Mindannyian erre vágyunk. Isten ezt kínálja nekünk, erre hív bennünket. Ezért olyan jó nekünk ő hozzá tartozni. Ezért olyan jó nekünk megerősíteni hozzávaló tartozásunkat, és megújítani az életünket. Meg kell újítani az életünket. Egyszer? Nem. Kétszer? Nem. 70-szer, 7-szer kell megbocsátani is, önmagunknak is megbocsátani, 70-szer, 7-szer kérni az Istentől a bocsánatot, és 70-szer, 7-szer dicsőíteni őt mindig, hogyha gyengeségből elestünk, fölállunk és folytatjuk, újra kezdjük. Ez a keresztény életben a legnagyobb csoda, hogy mindig újra kezdhetjük. Gyerekeknél van ilyen ugye az iskolában, hogy valakit osztály ismétlésre ítélnek. Hát bennünket a nagy életben az Úristen hányszor ítélhet osztály ismétlésre? De az nem szégyen. Újra kezdjük. Újra kezdjük, mert vágyunk arra az örömre, amit egyedül csak Isten tud megadni nekünk. Azt kívánom a tájaiaknak, azt kívánom a vendégeknek, hogy ez a mai templom megáldási alkalom legyen egy jó lehetőség arra, hogy megújítsuk az életünket. Itt a lehetőség. Most. Ne holnapra halogassuk, ma. Ma kell megtérni. Ma van itt az üdvösség napja. Amen.
0: Tennyák Csaba egrieseket hallották, aki július 5-én táján megáldotta a felújított Szent László templomot. És ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket!

0: A nap imája.
1: XVI. Benedek pápa imádsága a nagyszülőkért. Úr Jézus, aki Szent Joachim és Szent Anna lánya, Szűz Mária által születtél-e világra, tekints szeretettel a nagyszülőkre. Oltalmazd meg őket. Add, hogy családjainkban a hit szilárd oszlopai legyenek, őrei a nemes gondolatoknak, őrzői a vallási hagyományoknak. Tedd őket bölcsi és bátor tanítókká, hogy átadják az eljövendő nemzedékeknek emberi és lelki tapasztalatuk gyümölcseit. Úr Jézus, segítsd a családokat és a társadalmat, hogy megbecsüljék a nagyszülők jelenlétét és szerepét. Soha ne feledkezzenek el róluk, és ne zárják ki őket, hanem mindig tiszteletben és szeretetben legyen részük. Amen. Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Pap Ildikó, Samosvári Eszter Anna, Túri Sarolta és Kvasszinger Jenő nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
2: A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Gaetano Donizetti 5. émol vonós négyesének részletét az Amati Quartett játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra, körkép.

Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották. Befejeződött az aratás Békés megyében. A búza csak az öntözött területeken hozott megfelelő mennyiséget, és súlyos szálas takarmányhiány alakult ki. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés megyei Aratási Koordinációs Bizottsága az MTI-nek küldött adatai szerint

ami az összes mezőgazdasági terület 86%-át jelenti. Az öntözött területek nagysága körülbelül 30 ezer hektár tesz ki. A durumbúza termés átlaga idén a fele a korábbi évek átlagának, a saját vetőmag megtermelése is problémát okoz. Az egész tenyész időszak alatt mindössze 220-300 mm volt a csapadék, amely a szakemberek szerint az elmúlt 100 év harmadik legalacsonyabb csapadék mennyisége. Őszi káposztarepcét Békésben 11 ezer hektáron vetettek, a termés átlag a betakarítás kezdetéhez képest némileg romlott, 2,4 tonna lett hektáronként. Rost 1179 hektáron termesztettek, 80%-át zölden, a maradékot szemes formában takarították be, 3,5 tonna hektáronkénti átlaggal. A bizottság ülésén elhangzott, hogy súlyos száraz takarmány hiány alakult ki Békés megyében, a gyepszéna mennyisége egy átlagos év termésének csupán negyedét érte el. A lucernából is hasonló gyenge hozam született. Emiatt egy bála széna már 20-30 ezer forintba is kerülhet, ami komoly terhet jelent az állattartóknak. A gazdák helyzetét tovább nehezíti, hogy a műtrágya ára tavalyihoz képest 30-40 ezer forinttal nőtt tonnánként. Felvásárlási árak viszont emelkedtek, emelték ki az ülésen. Őszi árpát jellemzően 54-55, repcét 188 ezer forintért vásárolnak fel tonnánként. A takarmány minőségi búza tonnája 60-61, az étkezési 62-64 ezer forintot ér. Gyoma Endrőd önkormányzata Európai Uniós támogatást nyert a TOP Plus program keretében turizmus fejlesztésre. A beruházás célja, hogy a város meglévő értékeire építve új élményekkel bővítse a kínálatot, és még több látogatót csábítson a településre. A fejlesztés több helyszínt érint. Megújul a fűzfázzugi horgászversenypálya, új kiállítási terek jönnek létre, valamint a gyomai tájház is új arculatot kap. A projekt egyik fontos eleme a fűzfázzugi horgászversenypálya korszerűsítése volt, melyet 2025. szeptemberében adtak át. Toldi Balázs Gyoma Endrőt polgármestere elmondta, hogy a beruházás céljaként a versenyek és rendezvények megfelelő kiszolgálását jelölték meg. A pálya mellett egy részben zárt, részben nyitott kiszolgáló épületet alakítottak ki, melyben mosdók, vizes blokkok, konyhai egység és egy közösségi tér is helyet kapott. Ez alkalmas lett eredményhirdetések, versenyekhez kapcsolódó programok és egyéb események lebonyolítására is. A fejlesztés részeként parkolók készültek, valamint javult a versenypálya megközelíthetősége is. A töltésen útalap épült, amely könnyebb elérést biztosít a látogatók számára. A projekt másik része a gyomai tájház belső felújítása és új kiállítási tartalom kialakítása. A városvezető kiemelte, hogy a tájházban Gyoma Endrőt kulturális örökségét szeretnék különös formában megmutatni. Mivel a település szorosan kötődik a Körösökhöz és Kállai Ferenc színművész is Gyomán született, olyan tematikát alakítottak ki, amely a folyóparti életet és a helyi értékeket mutatja be. A berendezés hangulatában a Tanú című film gátőrházát idézi meg, mondta Toldi Balázs. A tájház szomszédságában egy új kilátó és közösségi tér is létrejött. Itt Vitézvári József gyomai vadászati hagyatéka kap helyet. A több száz darabból álló gyűjtemény bemutatása mellett az épület kisebb rendezvények befogadására is alkalmas lesz. Olyan helyet alakítottak ki, amely nem csak kiállításként működik, hanem közösségi programoknak, baráti összejöveteleknek vagy kisebb rendezvényeknek is otthont adhat. A tervek szerint a megújult tájházat és a vadászati kiállítást idén szeptemberben adják át hivatalosan a nagy közönség számára. A város célja, hogy a turisztikai fejlesztések révén hosszabb tartózkodásra ösztönözze a vendégeket és tovább erősítse Gyoma Endrő térségi szerepét. A helyi értékeket bemutató új látványosságok várhatóan nem csak a turisták számára jelentenek majd vonzerőt, hanem a település kulturális örökségének megőrzését is szolgálják. Már 4 évtizede, hogy a dr. Káli Nagy Géza nevéhez fűződő Káli Tanulmányi Alapítvány a professzor alma máterét, a Táncsics Mihály Gimnáziumot támogatja. Az alapítvány nem csupán rangos díjakkal ismeri el a kiemelkedő teljesítmény nyújtó diákokat, de tehetséggondozó programmal is segíti őket. Ennek egyik legfontosabb mérföldköve a 2022-ben létrehozott Káli természettudományos műhely, ahol a fiatalok modern környezetben korszerűen felszerelt laboratóriumban szerezhetnek értékes tudást és tapasztalatot.

tapasztalatot. Az idei Kári tehetségdíjasok szerint a Kári Labor olyan egyedülálló lehetőséget kínál, melyek ritkán adódnak fiatalok számára. Szerette volna valamilyen formában visszaadni alma máterének mindazt, amit onnan kapott. A tehetségműhely előnyeit ráadásul nem csak a tárgy és diákjai élvezhetik, hiszen a tehetséggondozó program a város és a kistérség iskolái számára is elérhető. Árusné Erős Krisztina igazgató kiemelte, a diákok előreegyeztetett időpontban gyakorlati ismeretterjesztő órákon vehetnek részt biológia, kémia, fizika és földrajz tantárgyakból. A Káli Laborról és az alapítványról az idei dr. Káli Nagy Géza tehetségdíjasok is csak pozitívan fogalmaztak. Kriska Viktória, Magony Petra, Csőke Tímia, Gordos Dominik, Misota Edit és Alzubi Alhasan is kiemelték, a díj már önmagában egy óriási megtiszteltetés, az pedig, hogy egy olyan ember támogatja őket és az iskolát, mint dr. Káli Géza, rengeteg lehetőséget teremt számukra az évek során. Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Közös képzési programot indít a CATL és a Debreceni Szakképzési Centrum, tudta meg a Dehír. Júliusban elindult a CATL Debrecen és a Debreceni Szakképzési Centrum közösen szervezett logisztikai képzési programja, közölte a CATL Debrecen Facebook oldalán. A három hónapos képzés során a résztvevők modern logisztikai technológiákkal és iparági megoldásokkal ismerkedhetnek meg, miközben naprakész a jövő munkaerőpiacán is versenyképes tudást szereznek. A képzésben résztvevők többször is ellátogatnak a csoporthoz, hogy bemutassák a CATL Debrecent, válaszoljanak a felmerülő kérdésekre, és betekintést nyújtsanak az elérhető karrier lehetőségekbe. A sikeresen végző résztvevők számára lehetőség nyílik arra, hogy jelentkezzenek a CATL Debrecen nyitott pozícióira, így a megszerzett tudást akár azonnal a gyakorlatban is kamatoztathatják. 10 éve 2016-ban indult a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő munkavállalók támogatása, amelyet szervezett formában 2018 óta koordinál a Debreceni Egyetem megváltozott munkaképességűek szolgáltató központja. Az intézmény jelenleg 159 megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztat, tudatta az egyetem. A munkáltatók jogszabályi kötelezettsége és egyben feladata a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása. Az egyetem foglalkoztatási rehabilitációs programjának célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára a megfelelő munka megtalálása, megőrzése és az előmenetel elősegítése. Célja továbbá, hogy megteremtse a munkaerőpiaci integrációt elősegítő minimum feltételeket, hogy az érintettek alkalmassá válhassanak a minél teljesebb értékű foglalkoztatásra, a sérültek érdekeltek legyenek a munkavállalásban, másfelől a munkáltatók befogadóvá váljanak a megváltozott munkaképességűek iránt. Az egyetemen 2025-ben a megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma 31-el nőtt, ebből 4 fő, mint új munkavállaló, 27 pedig meglévő dolgozó. Debrecenben megnyílt a 99. nyári egyetem. 31 ország, csak nem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával az idei nagyerdei kurzuson, tájékoztatta a Debreceni Egyetem sajtóközpontja az MT-t, jelezve, hogy az augusztus 14-ig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15 éves, a legidősebb 80 éves. Közleményükben azt írták, a kurzus fókuszában ebben az évben is a magyar nyelv áll. A kezdőtől a felső szintig ezúttal is minden kategóriában szerveznek oktatást a hallgatóknak. A nyári egyetem közel egy évszázada szolgálja a magyar nyelvet és kultúrát, 1927 óta működik, és ma is a legnagyobb ilyen profilú magyarországi iskolának számít, idézték a közleményben Szavkó Pétert, a nyári egyetem igazgatóját. Az idei kurzuson résztvevő diákok többsége angol anyanyelvű, ők Kanadából, az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából és az Egyesült Királyságból érkeztek, illetve érkeznek. 10 a németet beszélik anyanyelvként, szintén 10 a szlovákot, illetve 10 diák érkezik ázsiai országokból. Lengyelországból és Szlovéniából csatlakozik 5-5 hallgató, főleg magyar szakos diák vagy tanár, akik ösztöndíjat nyertek el. Érdekesség, hogy idén Mexikóból 3 is részt vesznek a tanfolyamon, ismertették. A Debreceni Nyári Egyetem jövőre ünnepli megalapításának 100. évfordulóját, a programok sorában a magyar, mint idegen nyelv témában is szerveznek majd konferenciát. A Debreceni Egyetem új vezetőségében általános rektorhelyettesként folytatja munkáját Pál Dénes professzor, adta hírül a Civis Hír. Pál Dénes több mint 3,5 évtizede kötődik a Debreceni Egyetemhez. Az intézményben 1991-ben vette át általános orvosi diplomáját, majd belgyógyász, kardiológus, valamint klinikai farmakológus szakorvos képesítést szerzett. Emellett a magas vérnyomás betegség gondozásának minősített orvosa és egészségügyi szakközgazdász végzettséggel is rendelkezik. Pál Dénes professzor az általános rektorhelyettesi feladatok ellátása mellett továbbra is vezeti a Debreceni Egyetem gyógyszer és élelmiszerfejlesztési koordinációs központját. A klinikai központban betöltött elnök helyettesi tisztségéről ugyanakkor lemondott, hogy új vezetői megbízatására összpontosíthasson. Hetekig nem lesz ügyfélfogadás a NAV Hajdúbihar vármegyei adó- és vámigazgatósága kirendeltségén, valamint a vármegyei kormányablakokban július 27-e és augusztus 8-a között, tájékoztatta közleményben a NAV a HAON-t. Az ügyfélfogadás szünetel így Balmazújváros, Hajdúszoboszló, Hajdúnánás, Püspökladány, Hajdúhatház, Derecske és Nyíradony településeken is.
azonban a debreceni központi ügyfélszolgálaton, valamint a berettyújfalui és a hajdúböszörményi kormányablakokban működő ügyfélszolgálatokon ezen időszakban is változatlan ügyfélfogadási időben intézhetőek az adóügyek. Fedezd fel a ZOO Debrecent naplemente után, hívja fel a figyelmet a Civis Hír. Van egy időszak, amikor az állatkert egészen más arcát mutatja. A nappali nyüzsgés elcsendesedik, a látogatók hazatérnek, az esti fények pedig varázslatos hangulatba öltöztetik a sétányokat. Ekkor kezdődik a ZOO Debrecen egyik legkülönlegesebb programja, az esti séta, amely valódi exkluzív élményt kínál minden természet és állatbarátnak. Az első esti sétára június 19-én került sor, ezt követően pedig két hetente nyílik lehetőség arra, hogy a látogatók zárás után fedezzék fel az állatkertet. Az egyik legemlékezetesebb pillanat minden alkalommal a zsiráf etetés megtekintése. A vendégek ízletes catering falatokkal és egy pohár pezsgővel a kezükben élvezhetik a nyári estit a zsiráfok közvetlen közelében. Ez a különleges hangulat egyszerre elegáns, meghitt és felejthetetlen. A következő séta július 31-én lesz. Debreceni trénert választottak a hónap utánpótlás edzőjének, tudta meg a De Hír. A díj 5. évadának 10. kiírásában a kuratórium döntése alapján a májusi elismerést és az azzal járó 250.000 forintot a DVSZ Kézilabda Akadémia szakmai igazgatója, a debreceni U18-as leánycsapat vezetőedzője vehette át. Az utánpótlássport.hu cikke felidézi, Márián Blanka kézilabdás pályafutása egy kisvárosban Csengeren kezdődött, elmondása szerint már gyerekkorában játékosként is edző szeretett volna lenni. Ezen a motivációval hamar megkapta a lehetőséget, hogy bevelegítéseket tartson a csapattársainak, majd arra sem kellett sokat várni, hogy kisiskolás együttest vezessen a helyi bajnokságban. Márián Blanka, aki tanítóképzőt és gyógypedagógiai szakot is végzett, Debrecenben először a Debreceni Sportcentrum sportiskolánál dolgozott, 2015 óta pedig a DVSC akadémiáján edzősködik. Ezen a két állomás helyen az összes utánpótlás korosztállyal foglalkozott, a szivacs kézilabdás gyerekektől az U20-as játékosokig. A szakember 2016 és 2018 között a DVSC első csapatát másodedzőként segítette, 2023 óta pedig az akadémiai munkája mellett a 2008-as és 2009-es születésű lányok alkotta korosztályos válogatott másodedzője. A díjátadón ifjabb Kis Szilárd, a Magyar Kézilabda Szövetség leány utánpótlásért felelős szakág vezetője méltatta a díjazottat. Kis Patrik visszatér a Deachoz, tudatta a klub. A 28 éves csatár 5 év újpesti kitérő után erősíti ismét a jégkorong csapatot. A fiatal csatár a 2020-2021-es szezonban már játszott Debrecenben, akkor 47 Erste Liga mérkőzésen 9 gólt és 22 asszisztot jegyzett. Az idény végeztével Újpestre igazolt, és az elmúlt 5 évben a Lilafehérek játékosa volt. A fővárosi csapatnál összesen 216 EL meccsen lépett pályára, 178 pontot gyűjtött. A legutóbbi szezonja az egyik legeredményesebb volt pályafutása során, 12 gól és 32 gólpassz fűződik a nevéhez. A Zalaszent Ivánon született, majd a fehérvári utánpótlásban nevelkedett játékos most a váltás mellett döntött és a Deachoz írt alá a 2026-2027-es szezonra. Nagyon jól éreztem magam Újpesten, szerettem a csapatot és szerettem ott lakni, de úgy éreztem, itt a váltás ideje, kezdte Kis Patrik. Úgy éreztem, más kihívásokra van szükségem, új célokat akartam kitűzni magam elé. Korábban már játszottam a Deachban, szép emlékeim vannak az itt töltött időszakról, remek csapatunk volt, de idén is egy nagyon jó gárda van kialakulóban, fogalmazott a támadó, aki háromszor volt tagja a felnőtt válogatott keretének. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Összesen 31 ország, csak nem 100 diákja ismerkedik a magyar nyelvvel és kultúrával az idei Debreceni Nyári Egyetemen. A július 20-ától augusztus 14-ig tartó tanfolyam legfiatalabb hallgatója 15, míg a legidősebb 80 éves. A kurzus fókuszában természetesen ebben az évben is a magyar nyelv áll. Pető Károlyt, a Debreceni Egyetem rektori megbízottját hallja.
1: Amit én ki szeretnék emelni, az valóban az, hogy a Debreceni Egyetem számára a nemzetközi esítés az egy kiemelt feladat, kiemelt stratégiai cél, fogalmazhatnánk úgy is, ez az elmúlt időszakban is sokszor megjelenhetett. Ugye elhangzott, hogy nagyon sok hallgatónk van a különböző országokból, valóban a 35 ezer hallgatói létszámból, ami a Debreceni Egyetemen van pillanatnyilag, közel 8 ezer hallgató nemzetközi tanulmányokat folytat. Elsősorban angol nyelvű képzésbe vesz részt, ők több mint 130 országból vannak jelen, és ahogy a sajtó rövid tájékoztatóbőrnök is láthatták, ez be az egy hónapba, 30 országból közel 100 hallgató vagy 100 hallgató tanul majd itt magyar nyelvet különböző szinten, a kezdőtől a haladó szintig, és nem csak a nyelv, hanem a kultúra megismerése is nagyon fontos feladat. Ezen rendezvény, nevezzük rendezvénynek, ami szintén elhangzott, hogy jövőre ugye a 100. évfordulóját ünnepli majd a Debreceni Nyári Egyetem. Az egyetem vonatkozásában, ha nemzetközi esítésről beszélünk, akkor tudni kell azt, hogy nem csak az oktatási feladatok jelennek meg természetesen a nemzetközi piacokon, hanem a kutatás, az innováció, a mobilitások. A mobilitásokban természetesen azon túl, hogy az oktatók, kutatók részt vesznek, a hallgatói mobilitások is nagyon fontosak. Én úgy gondolom, hogy az ilyen események, ahol ha a korösszetételt nézzük, bizonyára önök is látták, hogy az idősebb és fiatalabb generáció is részese az itteni programoknak az elkövetkező hónapokban. Én azt hiszem, hogy ez olyan hidat épít a Debreceni Egyetem és a országok képviselői között, amely a Debreceni Egyetemnek egyrészt a hírét, a hírnevét viheti tovább, másrészt megbizonyosodnak a résztvevők arról, hogy milyen lehetőségeket kínál a Debreceni Egyetem, és nem csak a Debreceni Egyetem, hanem Debrecen, a régió, és ezen keresztül természetesen Magyarország az ilyen jellegű kapcsolatfelvételekre.
0: Takács Levente, a Debreceni Egyetem bölcsészettudományi kar általános és oktatási dékán helyettese.
2: A bölcsészkar szempontjából a Nyári Egyetem működése több szempontból is fontos. Egyrészt a bölcsészettudományi kar a letéteményese nem csak az egyetemen, hanem a régióban is azoknak a tudományterületeknek, szakoknak, ismereteknek, amelyek a Nyári Egyetem hallgatóit talán a leginkább érdeklik. A magyar történelem, a magyar nyelv és irodalom, a magyar kultúra, a néphagyományok, ezek mind-mind olyan területek, amelyek a bölcsészettudományi kar tudományos portfóliójába tartoznak bele. A másik, ami miatt ez az együttműködés kiemelten fontos a bölcsészettudományi kar számára, az, amit professzor úr is már említett, a nemzetközi hallgatók megléte, a nemzetközi hallgatók egyre gyarapodó száma. A bölcsészettudományi kar is kiemelt feladatnak tekinti, hogy külföldi hallgatókat iskolázzon be. Az elmúlt pár évben 3 olyan új angol nyelvű szakot indítottunk el, ami korábban nem volt, tehát a korábbiakhoz hozzátettünk még 3 új szakot a külföldi hallgatók számára, és ezeknek a hallgatóknak a beilleszkedése, az eredményes előrehaladása szempontjából, bár angol nyelven végzik a tanulmányaikat, mindenképpen fontos a magyar kultúra, bizonyos mértékben a magyar nyelv ismerete is, és ehhez remek platformot kínál a Nyári Egyetem. A bölcsészettudományi kar ezért is tekinti kiemelt partnerének a Debreceni Nyári Egyetemet.
0: A Debreceni Nyári Egyetem jövőre ünnepli megalapítása 100. évfordulóját. A szervezők ennek alkalmából a magyar, mint idegen nyelv témájában konferenciával is készülnek közösen a Debreceni Egyetemmel.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra 30 perc.
3: Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a Vidék és Településfejlesztési Miniszter Facebook oldalán hétfőn. Lőrinc Viktória elmondta, a támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. Szonnevent Pált választották meg az Alkotmánybíróság új tagjának, írja az MTI. Az országgyűlés hétfői ülésén 138 igen és 6 nem szavazattal döntött a jelöltről. Az új alkotmánybíró megválasztására azért volt szükség, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Szonnevent Pált titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Budapesten és környékén, közölte a katasztrófavédelem honlapján hétfőn. Délután hirtelen erős szél csapott le a fővárosra és környékére, több mint 50 bejelentés érkezett kidőlt fákról, leszakadt ágakról. Újraindítja a budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A társaság hétfői MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint ismét közvetlen légi összeköttetés lesz Budapest és Dubaj között. A járatok egyelőre hetente 3 alkalommal, szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, 2026. októberétől pedig naponta elérhetők lesznek. Az útvonal nem csak Dubajba, hanem a légitársaság több mint 120 célállomásból álló hálózatához is kapcsolatot biztosít. Az Európai Bizottság hétfőn bejelentette, hogy az Európai Uniós polgári védelmi mechanizmus keretében repülőgépeket, helikoptereket és tűzoltóegységeket küldött Franciaország és Spanyolország megsegítésére, ahol a pusztító erdőtűzek miatt Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik. A két országban eddig több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. Növeli az orosz hadsereg létszámát Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök hétfőn írta alá azt a rendeletet, amely augusztus 1-től több mint 27 ezer fővel emeli az orosz fegyveres erők állományát. A RIA Novosti hírügynökség szerint a teljes létszám így 2.426 ezer főre nő, ezen belül a katonák száma 25 ezerrel emelkedik, és meghaladja az 1.535 ezeret. A döntésről szóló elnöki rendelet nem közölt indoklást. Újabb orosz diplomatát utasított ki Románia, és konzultációra hazahívta a moszkvai nagykövetét a légtérsértések miatt. A román külügyminisztérium hétfői közlése szerint július 24-e és 26-a között 3 orosz drón lépett jogosulatlanul az ország légterébe, amelyeket a román hadsereg lelőtt. A bukaresti tárca bekérette az orosz nagykövetet, és határozottan tiltakozott a történtek miatt, leszögezve, hogy Oroszországot terheli a felelősség a regionális biztonság romlásáért. Végül hazánk időjárásáról. Kedden a délnyugati tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, komoly felhős napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati, északi szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai, magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Kérésükre így magyarázta meg. Aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd atyjuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 13. fejezetéből a 36-tól a 43. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel.

0: Antonio Vivaldi szerzeményét az Il Giardino Armonico játszotta. 5 óra 40 perc, a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. 14. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. Krisztus az a kincs, amely kitágítja az életet. A pápa buzdítása az ázsiai egyháznak. A keresztény szolidaritás forrása Krisztus misztériuma. Leó pápa videóüzenete a brazil fiataloknak. Mértékkel és fegyelmezetten használjátok a közösségi médiát és a mesterséges intelligenciát.
2: XIV. Leó a vasárnapi úrangyala elimádkozásakor. Krisztus az a kincs, amely kitágítja az életet. 14. Leó pápa július 26-án vasárnap a déli úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Isten országának felbecsülhetetlen értékéről, az ember életét átalakító Krisztus kapcsolatról, valamint az egyház sokféleségben megélt egységéről elmélkedett. Az imádság után a Szent Atya békére szólított fel a Szentföldön és az egész Közel-Keleten, megemlékezett a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek áldozatairól, továbbá a nagyszülők és idősek világnapja alkalmából az idősek megbecsülésére és támogatására buzdított.
3: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio.
2: Leó pápa elmélkedésének kiinduló pontja a vasárnapi evangélium volt, amely Isten országát a Szántóföldben elrejtett kincshez és a nagyértékű igazgyöngyhöz hasonlítja. 14. Leó rámutatott, hogy Jézus tanításának középpontjában Isten országának titka áll. A példabeszédek annak meglepetését érzékeltetik, aki olyasmit talál, amit remélni sem mert, olyannyira, hogy mindent eladni vagy hátrahagyni már nem lemondásnak, hanem nyereségnek látszik, fogalmazott a Szent Atya. A pápa emlékeztetett arra, hogy az evangelisták Jézus követésére szóló meghívását már az evangéliumok első lapjain ellenállhatatlanként mutatják be. Ez a meghívás természetesen szabad, ugyanakkor sürgető is. Olyan kész választ vált ki, amelyet a vágy és a Krisztussal való találkozás öröme indít el. 14. Leó ennek alapján Isten közelségének egyik lényeges vonását emelte ki.
3: L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita.
2: Amikor az ember találkozik Isten országával, élete fordulóponthoz érkezik. Az Isten országával való találkozás olyan fordulat, amely nem leszűkíti, hanem kitágítja az életet. Ha valaminek most meg kell változnia, az nem a lehetőségek csökkenéséért, hanem növekedéséért történik. A keresztény életben tehát az evangéliumi lemondás nem öncélú veszteség. Az ember azért hagyhat maga mögött bizonyos dolgokat, mert nagyobb jót, teljesebb életet és mélyebb örömet talált Krisztusban. A pápa ezután az evangéliumi példabeszédek szereplőinek sokféleségére irányította a figyelmet. A Szántóföldben rejtőző kincset feltehetően egy földműves találja meg, a nagyértékű gyöngyöt pedig egy kereskedő, talán egy utazó ismeri fel. Más példázatokban halászok, írástudók, kenyeret dagasztó vagy a házat rendbetevő asszonyok, háborút tervező királyok, tornyot építő emberek, intézők, pásztorok és földművesek jelennek meg. E képek azt mutatják, hogy Isten országa különböző életutakon és élethelyzetekben válik felismerhetővé. Isten országa különböző utakon tárja fel felbecsülhetetlen szépségét, de mindenkit, férfiakat és nőket, fiatalokat és időseket, szegényeket és gazdagokat mély megújulásra hív. Mindenki képes megérteni, és mindenkit vonz.
3: Anche oggi. La Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze.
2: A Szent Atya szerint az egyház ma is különböző származású, kultúrájú, képzettségű és felelősségi szinten álló emberek közössége. Mindezek a különbségek azonban nem akadályai az egységnek, mert valamennyien arra kaptak meghívást, hogy Krisztusban egynek ismerjék fel magukat. Ő az elrejtett kincs, az értékes igaz gyöngy és a háló, amely összegyűjti a szétszóródottakat. Jézus kezdettől fogva olyan embereket hívott maga köré, akik más körülmények között talán soha nem kerültek volna kapcsolatba egymással. Ezzel mutatta meg, hogy Isten nem személyválogató. Választásában különleges előszeretettel él a kicsinyek és a kirekesztettek iránt. A pápa ezután arra buzdította a híveket, hogy Salamon királyhoz hasonlóan kérjék Istentől a megkülönböztetés ajándékát. Annak képességét, hogy felismerjék a nagyértékű gyöngyöt és azt a kincset, amelyért érdemes mindent odaadni. Ez a megkülönböztetés különösen fontos napjaink fogyasztói kultúrájában. A Szent Atya figyelmeztetett.
3: Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato.
2: A fogyasztási ipar folyamatosan új igényeket kelt, majd olyan válaszokat próbál eladni, amelyek valójában nem képesek betölteni az ember szívét. Miközben a fogyasztás ipara átalakítja ízlésünket, folyton új szükségleteket ébreszt, hogy aztán olyan válaszokat adjon nekünk, amelyek nem lakatnak jól, sőt, olykor megmérgezik a szívet. Meg kell tanulnunk felismerni azt, ami valóban számít, mutatott rá a Szent Atya. A valódi kincs az Istennel való kapcsolat, hangsúlyozta. Ez nyitja meg az embert az örömre, és teszi képessé arra is, hogy emberi kapcsolatait teljesebben, igazabban és szeretetteljesebben élje meg. Meg kell tanulnunk felismerni azt, ami valóban számít, az Istennel való kapcsolat kincsét, amely megnyit bennünket az örömre, és segít abban, hogy a lehető legjobban éljük meg egymással való kapcsolatainkat. Beszédét Leó pápa Szűz Máriához, a békesség székéhez intézett fohásszal zárta, kérve, hogy a szűzanya irányítsa az embernek az élet utáni vágyát Jézus felé, és így ez a vágy elérhesse valódi beteljesedését. Az úrangyala elimádkozását követően 14. Leó pápa mindenekelőtt a libanoni Maronita egyház új boldogjáról emlékezett meg.
3: Ieri in Libano è stato beatificato Elia Ojek.
2: Előző nap Libanonban boldoggá avatták Elia Ojek pátriárkát, aki 1899 és 1931 között vezette az antiohiai Maronita egyházat, és megalapította a Szent Családról nevezett Maronita nővérek kongregációját. A pápa kiemelte, hogy az új boldog több mint 30 éven keresztül nagy odaadással és lelkipásztori érzékenységgel szolgálta a Maronita egyházat. A Párbeszéd és a Remény emberének nevezte, aki egyházi, társadalmi és politikai téren egyaránt világító példakép lett, ezért Nagy Libanon atyának is nevezték. A Szent Atya azt kérte, hogy az új boldog imája és közbenjárása kísérje a világ minden részén élő maronita híveket, és esdje ki a béke ajándékát az egész libanoni nép számára, amely, mint fogalmazott, különösen kedves a szívének.
3: Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente.
2: Ezt követően Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Szentföldön folytatódó és egyre súlyosbodó erőszak miatt, amelynek az elmúlt időszakban Cisjordániában és Gázában is számos polgári áldozata volt. Szívből jövő felhívást intézek mindenkihez, hogy térjenek vissza az igazságos politikai megoldásról folytatott tárgyalásokhoz, amely minden ember egyenlő méltóságán és egyenlő jogain alapul. A pápa az újabb katonai műveletek és az egyoldalú döntések elutasítását kérte, különösen azokét, amelyek sértik a különböző vallások szent helyeinek tiszteletét és fennálló jogi helyzetüket. A Szent Atya az egész közelkeletért is felemelte szavát. Rámutatott, hogy a katonai műveletek fokozódása ismét erőszakot és pusztítást hozott a térségbe, súlyos veszélybe sodorta számos civil életét, és tovább növelte az ivóvíz és áramhiányt. Szívem mélyéből arra kérem valamennyi érintett felet, hogy szüntessék be a támadásokat, és sürgősen nyissanak új teret a párbeszédre és a diplomácia számára, hogy mielőbb elérkezhessen az egész régió által olyannyira vágyott béke. 14. Leó arra kérte a híveket, hogy továbbra is imádkozzanak a világban a háborúk miatt szenvedő népekért. Azt kívánta, hogy az Úr érintse meg a felelősök szívét, világosítsa meg értelmüket, és vezesse el őket a kiengesztelődéshez és a békéhez. A pápa megemlékezett a Franciaország és Spanyolország több térségét sújtó pusztító erdőtüzekről is. Kifejezte közelségét az érintett lakossághoz, és arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik veszteségeket szenvedtek, valamint a mentőegységek és tűzoltók munkájáért. A Szentatya ezután a nagyszülők és idősek 6. világnapjára irányította a figyelmet.
3: Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani.
2: Az idei világnap mottója Izajás proféta könyvéből származott. Én azonban soha nem feledkezem meg rólad. A pápa arra buzdított, hogy a hívek együtt adjanak hálát az Úrnak azért az ajándékért, amelyet az idősek jelentenek az egyház és az egész társadalom számára. Kötelezzük el magunkat amellett, hogy tiszteletben tartjuk és megbecsüljük értékes szerepüket, és mindig biztosítjuk számukra a megfelelő figyelmet és gondoskodást.
1: A pápa buzdítása az ázsiai egyháznak. A keresztény szolidaritás forrása Krisztus misztériuma. 14. Leó pápa videó üzenetet küldötte az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének plenáris ülésére, amelyet Jakartában tartottak július 21-e és 26-a között. Közel 150 püspök vett részt 29 ázsiai ország képviseletében az indonéz fővárosban tartott plenáris ülésen, mely az Ázsiai Katolikus Egyház legjelentősebb regionális találkozója. A pápa elküldte videó üzenetét a főpásztoroknak a záró dokumentum megfogalmazása előtt.
4: I send cordial greetings to all of you participating in the plenary assembly of the Federation of Asian Bishops Conferences in Jakarta.
1: A Szentatya lelki közelségéről és imáiról biztosította az ázsiai püspököket, akik a helyi egyház életét és jövőjét érintő fontos kérdésekről tanácskoztak. A Szentlélek ihlesse és vezesse őket a közös munkában. A plenáris ülés témáját Jézusnak Nátánaelnek mondott szavaiból merítették. Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Amikor az Úr elhívja Fülöpöt és Nátánaelt, hogy kövessék és legyenek a tanítványai, saját magára utal, mint az Isten és az emberiség közötti egyedüli közvetítőre. Mai tanítványokként tudjuk, hogy Jézus nem csak az Istennel való szeretett közösségünk forrása, hanem az egymással való közösségé is. A Magnifica Humanitas kezdetű körlevélben, amelyet nemrég tett közzé a pápa, arról ír, hogy a keresztény szolidaritás Krisztus misztériumában találja meg forrását, és a szentségekben való közösségünkből születik, különösen az eukarisztiából.
4: For this reason, I would like to encourage you to continue to promote a eucharistic spirituality.
1: Ezért a Szentatya arra buzdítja az ázsiai püspököket, hogy továbbra is mozdítsák elő az eukarisztikus lelkiséget egy olyan egyházi egység érdekében, amely a tevékeny szereteten alapul, és az oltári szentségben nekünk ajándékozott Úrból fakad. Erősítsék meg a szeretet közösség szálait a helyi egyházakon belül, legyenek országaikban Isten jelenlétének tanúi, segítve egymást abban, hogy hídépítők legyenek egész Ázsiában. Leó pápa brazil fiataloknak. Mértékkel és fegyelmezetten használjátok a közösségi médiát és a mesterséges intelligenciát. A Szentatya videóüzenetet küldött a Halleluja Fesztiválra, amely július 22-e és 26-a között zajlott Brazíliában. A pápa örömmel állapította meg, hogy a fiatalok lelkesedése magával ragadó volt, majd aggodalmát fejezte ki a digitális háló rejtette kockázatok miatt, melyek félő, hogy átveszik a valódi értékek helyét. A fiatalok kövessék Szent Carlo Acutis példáját, aki mindig Krisztust helyezte a középpontba. A Salom katolikus közösség évente rendezi meg Fortalezában a Halleluja Fesztivált, ami Latin Amerika legnagyobb katolikus zenei és művészeti rendezvénye. 5 nap alatt több mint 1 millió fiatal vett részt a zenei, táncos eseményeken, imádságokon és kulturális programokon, melyek a hit, a művészet és a közösség élményének megtapasztalását segítették. A pápa arra buzdította őket, hogy ne veszítsék szem elől a legfontosabb célt, a békeépítését a kapcsolatokban, és ne hagyják magukat messzire sodorni Istentől. Videó üzenetében 14. Leó pápa örömmel csatlakozik az idei fesztiválhoz, mely évről évre olyan kezdeményezés, ami a zenén, a dicsőítésen és a szentségimádáson keresztül sok ember szívét érintette meg, az evangelizálás jó gyümölcseit teremve, gyónások, megtérések, papi és szerzetesi hivatások formájában. Szeretném a hangsúlyozni, mennyire jó a fiatalokkal lenni. Ragadós a lelkesedésetek, és mindannyiunkban megújult apostoli buzgalmat ébreszt. Legutóbbi utazásaimon és a fiatalok jubileumán megfigyeltem, hogy mindegyik őtök rendelkezik a világ átalakítására azzal a pótolhatatlan missziós erővel, amire az evangéliumnak olyan kétségbe esett szüksége van. Soha ne veszítsétek el ezt a missziós buzgalmat, mondta a brazil fiataloknak a pápa. Ezt az életerőt várja az Úr minden megkereszteltől a jó hír terjesztésében. Napjainkban még sok embernek szüksége van arra, hogy megtudja, Jézus képes válaszolni legmélyebb vágyaikra, azzal, hogy kinyilatkoztatta az emberiségnek a róla szóló igazságot. Hirdessétek bátran, hogy a Krisztus nélküli életből hiányzik a kegyelem. Ő az út, az igazság és az élet. Ő ad értelmet a létnek és minden dolognak. Ez a hit mozgat minket, és ezt érdemes megosztani azokkal, akiket szeretünk, és akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Lehetséges azonban, hogy idővel ez az ünnepi lelkesedés elhalványul. Ahhoz, hogy ébren tartsuk a hit lángját, és tanúskodjunk a feltámadásról barátainknak és azoknak, akikkel találkozunk, meg kell maradnunk Isten jelenlétében az imádságon keresztül. Az Úrral való hiteles kapcsolat következetességet, kitartást igényel, és azt a biztos meggyőződést, hogy a mennyei atya soha nem hagy el minket, éppen ellenkezőleg, fiában eljön hozzánk. Soha ne féljetek Krisztustól, ő semmit nem vesz el, hanem mindent megad, idézte 16. Benedeket a Szentatya. Aki a megváltóra bízza magát, 100-szor annyit kap, és mindig győztes lesz. A sportban látjuk a győztes örömét, de a vesztes bánatát is. Krisztussal mindig győzünk, a szentek a bizonyíték rá. Hagyjuk, hogy ösztönözzön bennünket Szent Carlo Acutis példája. Ő megmutatja, hogyan tegyük mindig Krisztust a középpontba, a technológia használatában is. Őt vegyék a fiatalok példának, mértékkel és fegyelmezetten használják a közösségi hálót és a mesterséges intelligenciát, ami egy irreális világba vetíthet minket, ahol a múlékony, a puszta látszat és a megtévesztés végül átveszi a valós értékek és a tényleg fontos dolgok helyét. Kedves fiatalok! Hagyjátok, hogy a Szentlélek egy nagyobb szeretetet gyújtson bennetek, mely képes evangelizáló erővé alakítani ifjúságotokat, valamennyi őtöket a béke városát építő élőkővé tenni, amelyre annyira vágyunk, hogy Szent Ágoston szavaival Isten városa legyen jelen az emberek városaiban. Isten erősítse meg a fiatalokat a próbatételekben, és segítsen hűen megélni az életszentségre szóló hívást, búcsúzott a pápa a fiatalokról, majd apostoli áldását adta a Halleluja Fesztivál résztvevőire és szervezőire.

0: Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a Vidék és Településfejlesztési Miniszter Facebook oldalán hétfőn. Lőrinc Viktor

viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Budapesten és környékén, közölte a katasztrófa védelem honlapján hétfőn. Délután hirtelen erős szél csapott le a fővárosra és környékére, több mint 50 bejelentés érkezett kidőlt fákról, leszakadt ágakról. Újraindítja a budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A társaság hétfői NT-hez eljuttatott tájékoztatása szerint ismét közvetlen légi összeköttetés lesz Budapest és Dubai között. A járatok egyelőre hetente 3 alkalommal, szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, 2026. októberétől pedig naponta elérhetők lesznek. Az útvonal nem csak Dubajba, hanem a légitársaság több mint 120 célállomásból álló hálózatához is kapcsolatot biztosít. Az Európai Bizottság hétfőn bejelentette, hogy az Európai Uniós polgári védelmi mechanizmus keretében repülőgépeket, helikoptereket és tűzoltóegységeket küldött Franciaország és Spanyolország megsegítésére, ahol a pusztító erdőtüzek miatt Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik. A két országban eddig több mint 300 000 embernek kellett elhagynia otthonát. Növeli az orosz hadsereg létszámát Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök hétfőn írta alá azt a rendeletet, amely augusztus 1-től több mint 27 000 fővel emeli az orosz fegyveres erők állományát. A RIA Novosti hírügynökség szerint a teljes létszám így 2.426.000 főre nő, ezen belül a katonák száma 25 000-rel emelkedik, és meghaladja az 1.535.000-et. A döntésről szóló elnöki rendelet nem közölt indoklást. Újabb orosz diplomatát utasított ki Románia, és konzultációra hazahívta a moszkvai nagykövetét a légtérsértések miatt. A román külügyminisztérium hétfői közlése szerint július 24-e és 26-a között 3 orosz drón lépett jogosulatlanul az ország légterébe, amelyeket a román hadsereg lelőtt. A bukaresti tárca bekérette az orosz nagykövetet, és határozottan tiltakozott a történtek miatt, leszögezve, hogy Oroszországot terheli a felelősség a regionális biztonság romlásáért. Végül hazánk időjárásáról. Kedden a délnyugati tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, komoly felhős napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati, északi szél megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Nino Rota szerzeményét a prágai filharmonikusok szólaltatták meg. 6 óra 15 perc. Román Ogvárdéni az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Amikor az Úr eljött, ez az ország közel volt. Isten annyira elközelgett, hogy kész volt mindenen áttörni. Kész volt mindent magához vonni, és az Isten közösség szabadságára elvezetni. Az ember felé elhangzott a felhívás, tartsatok bűnbánatot, hogy téveigéséből és elesettségéből afelé forduljon, aki itt hívja. És ha rágondolunk, hogy micsoda hallatlan dolog történt volna, ha az emberek így is tesznek, emlékezzünk vissza Izaiás jövendőléseire, és gondoljuk meg, hogy az idők teljességében ez az ország megvalósulhatott volna. De nem hitték. Az időt elmulasztották. Eljött a sötétség órája, és az ország, mintha ismét eltávolodott volna. A dolog így állhat most és mindenkor. A mi atyánk kérésével minden esetre ezt hirdeti az Úr. Az Isten országa nincs itt, szilárdan és készen. Jövő félben van. Mindig jövő félben, és nekünk kérnünk kell, hogy ide érjen. Az Isten országa valami olyan dolog, amely reánk irányul, amely hozzánk igyekszik, mindegyikünkhöz. Mindegyikünkhöz, amint összefüggünk a mindennel. Hozzánk igyekszik, de semmi sem kényszeríti, hogy el is érkezzék. Lehetséges az is, hogy ne jöjjön el, mert csak szabadon jön el. Az embernek föl kell tárulkoznia, hinnie kell, készé kell tennie magát. Fel kell csigáznia magában a vágyakozást. Merészkedjék bebocsátani az Isten országát, adja át magát. Mert ha elzárkózik, ha közömbös és tompa marad, vagy ellenszegül és lázadozik és megtagadja az engedelmességet, akkor az Isten országa elkerüli. A mindenható Isten ereje itt működik ugyan, de szabadsága a működésének föltétele. Csak ott hat, ahol a szabadság föltárul. Ha ez nem történik meg, nyomban tehetetlenné válik az isteni erő. Ha az ember szétszórja magát a mindennap eseményeibe, ha belebonyolódik a szenvedélyekbe, ha elvesztegeti magát emberre és vagyonra, akkor az ország nem talál magának helyet. Visszavonul, elapad. Ismét abba a titokba ütköztünk, amellyel újra és újra találkozunk. Isten az Úr. Mindent áthat bölcsessége, mindent megtehet akarata, mindenható a hatalma, és mégis szeretetének határozottságával közeledik, és meg akarja valósítani országát. Vágyódik az ember után, és boldog, ha együtt lehet az ember fiakkal. Valóságra akarja váltani köztük az egység szeretet közösségét. Isten komolysággal akarja, mégis oly titokzatosan gyöngének mutatkozik az ember szabadsága előtt. És a mi atyánk ismét int bennünket, hogy legyen a mi gondunk tárgya az a nagy dolog, amin fordul a mi részünkre és a világ számára minden, és ami, úgy látszik, ebben a világban meglehetősen veszélyben forog. De nem egyéni aktivizmussal, amely a maga erejéből lát neki a helyesnek, hanem azzal egyetértésben, aki egyedül adhatja meg, hogy a fenyegetett dolog megvalósulhasson Istennel. Őt kell kérnünk, hogy jöjjön el az ő országa. De milyen az, ha az Isten országa egy emberben valóban eljöhetett? Megmutatják a szentek. Közülük is elsősorban Assisi Szent Ferenc. Sok nagyot lehet róla mondani, de mindenekelőtt azt, hogy egészen különös módon az evangélium tolmácsa volt. Rajta különösen világosan és mélyrehatóan arról beszél minden, milyen is az, ha megtörténik, amit Krisztus akar. Isten országa van körülötte. Valami nyíltság veszi körül, valami szent hatású közelség, valami gazdag, hatékony teljesség. Gyökeréig emberi. Igen, valami egészen szép és mély értelemben az. Azonban éppen azáltal, hogy Isten szabadon érvényesülhet benne. És körülötte más lesz a világ, mint bárhol másutt. A róla regélt legendák, egyáltalán nem fontos, hogy a madarak valóban eljöttek-e hozzá, és a halak meghallgatták-e, és a gubbói farkas kezébe tette-e a mancsát. De az a tény, hogy ilyen dolgokat mesélhettek róla, azt tanúsítja, hogy körülötte minden más volt, mint egyebütt. Az Isten országa hozzá eljöhetett.
Természetesen hozzá is csak eljöhetett, és folyton folyvást újra eljöhetett. Az Isten országa nála sem volt kész és szilárd. Nála is az állandó jövés állapotában volt, és ha azt vélte volna, hogy már kész és szilárdan birtokolja, akkor elvesztette volna azt, ami a legdrágább volt a szemében. Szünet nélkül áradt rá az a titokzatos teljesség, amelyet Krisztus Isten országának nevez, s ő szünet nélkül kitárult előtte, és mindig újra magába fogadta.

0: Antonin Dvořák Opus 94-es rondóját Perényi Miklós és a Koncertó Budapest játszotta. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bólyás János, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Megválasztotta az országgyűlés az új alkotmánybírót. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél a társadalmi egyeztetés résztvevői. Az EU repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Megválasztotta az országgyűlés az új alkotmánybírót. A képviselők hétfői ülésükön Szonnevent Pált választották meg az alkotmánybíróság új tagjának. 138 igen és 6 nem szavazattal. A parlamentnek azért kellett új bírót választania, mert Hende Csaba alkotmánybírói mandátuma megszűnt. Szonnevent Pált titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Újra országjárásra indul a Tisza párt, jelentette be Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben, napirend előtti felszólalásában, amit az MTI is közöl. A pártelnök szerint a legutóbbi kutatások alapján mintegy 4,5 millió ember támogatja aktívan a Tiszát, és a rendszerváltás óta egyetlen pártnak sem volt ilyen széles támogatói közössége. Közölte, az országjárás során a legkisebb településekre, piacokra, vasútállomásokra és az utcákra is eljutnak, hogy beszámoljanak az elvégzett munkáról, valamint meghallgassák az emberek tapasztalatait és problémáit. 2 hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét. A válaszadók szigorúbb fellépést várnak többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső szabályszegőkkel szemben. Tudatta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közleményben az MTI-vel hétfőn. A szerkesztőt hallják.
2: Tavaly 456 ember vesztette életét a magyar utakon, több mint 4500-an szenvedtek súlyos sérüléseket, és közel 15000 ember sérült meg közlekedési balesetben. A tragédiák jelentős része nem elkerülhetetlen baleset, hanem tudatos szabályszegések következménye áll a tárca közleményében. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium július 16-án tette közzé közlekedésbiztonsági kérdőívét arról, hogyan lehetne visszaszorítani a legsúlyosabb közlekedési szabályszegéseket, csökkenteni a halálos balesetek számát. Már csaknem 160 ezeren válaszoltak. Többségük szerint a legsúlyosabb és visszatérő szabályszegések esetében a jelenlegi szankciók nem jelentenek kellő visszatartó erőt. A válaszadók nagy arányban támogatják az illegális utcai versenyzés elleni szigorúbb fellépést, a halál vagy súlyos sérülést okozó gyorshajtók szigorúbb felelősségre vonását, a visszaeső szabályszegők büntetésének szigorítását, az átlagsebességmérés bevezetését, a buszsávok jogosulatlan használatának, a vasúti átjárókra vonatkozó szabályok megszegésének és a megállási tilalom megsértésének automatikus kamerás ellenőrzését. A kérdőív eredményei összhangban vannak az európai tapasztalatokkal, számos országban a legsúlyosabb közlekedési szabályszegések visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég. A kitöltők jelentős része támogatja, hogy az elektromos rollereket teljesítményük alapján 2 jármű kategóriába sorolják, kötelezővé váljon a bukósisak használata, valamint a kisebb teljesítményű rollereket csak 14 éves kortól lehessen használni. A közlekedésbiztonsági kérdőív szeptember 9-éig elérhető a www.kormány.hu/közlekedésbiztonság oldalon. Kitöltése anonim és önkéntes.
0: Újabb hőhullám várható a héten, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. Azt írták, a hét elején még 30 Celsius fok körül alakul a csúcshőmérséklet, de a hét második felétől a derült száraz időben már jellemzően 33-38 fok között alakul a hőmérséklet napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak majd felfrissülést. Felendülést várnak a dínyetermesztők a következő napokban. A Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet hétfői piaci összesítője szerint nem indult jól az idei szezon, mert a június végi hőhullám felgyorsította az érést, így július elején nagy mennyiségű dinnye került a piacra. A hűvösebb idő miatt azonban visszaesett a kereslet, a termelők most a forgalom élénkülésében bíznak. Újra megnyílhattak a szabad strandok a Fekete Körösön. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság hétfői közlése szerint a vízszennyezést bomlásnak indult növényi eredetű úszadék okozta. A vízvizsgálatok megfelelő eredményt hoztak, a mért értékek mindenütt a határérték alatt maradtak. Ennek nyomán újra megnyitották a Szanazugi és a Városerdei szabadstrandot. A vízügyi igazgatóság szerint a korábbi marhatrágyára utaló sajtóértesülések tévesnek bizonyultak. A magyar utazók egyre rugalmasabbak, a regionális és külföldi repülőterekről egyre többen indulnak útnak nyáron, elsősorban az árkülönbségek és a szélesebb kínálat miatt. Közölte az invia.hu online utazás szervező foglalási adatai alapján az MTI-vel hétfőn. A regionális repterek között kiemelkedik a pozsonyi, ahol a foglalások 128%-kal nőttek éves szinten. Bécsi évek óta indulási alternatívát jelent a magyar utazók számára. A 13%-os éves növekedés és a 36%-os last minute emelkedés tükrözi ezt a trendet, közölték. Nem csak a magasabb fizetés miatt vállalnak külföldön munkát a magyarok. A profession.hu hétfőn ismertetett 1000 fő bevonásával készült felmérése szerint a külföldön dolgozók háromnegyede úgy érzi, javult az életminősége. Bár a jobb kereset továbbra is a legfőbb motiváció, egyre többen családi okokból döntenek a külföldi munkavállalás mellett. A felmérés szerint a külföldi munkavállalás egyre gyakrabban hosszabb távú élet stratégiává válik. Római katolikus kápolnával gazdagodik az ungvári skanzen, írja a Magyar Kurír. Július 28-án nyitják meg a Szent Mária Magdolna római katolikus kápolnát az ungvári kárpátaljai néprajzi és népi építészeti múzeumban. A vezérszállásról átszállított, majd felújított kápolnát Lucsok Miklós munkácsi vegyéspüspök szentmisén áldja meg. Az egyedülálló 19. századi fakápolna a vezérszállási német közösség lelki központja volt. A kápolnát 2025. szeptemberében szétszerelték, elszállították és restaurálták. Az Európai Bizottság hétfőn bejelentette, hogy az Európai Uniós Polgári Védelmi Mechanizmus keretében repülőgépeket, helikoptereket és tűzoltóegységeket küldött Franciaország és Spanyolország megsegítésére, ahol a pusztító erdőtüzek miatt Európa egyik legnagyobb evakuálási művelete zajlik. A két országban eddig több mint 300 000 embernek kellett elhagynia otthonát. A részletekről Szávó Máriát hallják.
2: A testület tájékoztatása szerint Franciaországba 7 tűzoltó repülőgépet és 4 helikoptert vezényeltek Csehországból, Horvátországból, Németországból, Portugáliából, Szlovákiából, Svédországból és Törökországból. A légijárművek többsége az EU közös Rescue nevű tűzoltó flottájának része. Spanyolország támogatására Görögországból, Olaszországból és Törökországból 6 tűzoltó repülőgépet mozgósítottak, Portugália pedig 134 tűzoltót és 41 járművet küldött. A helyszíni munkát az uniós Kopernikus műholdas megfigyelési rendszer gyors helyzeti térképekkel segíti. Az Európai Bizottság veszélyhelyzet reagálási koordinációs központja folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje az esetlegesen szükséges további uniós támogatást. A bizottság emlékeztetett arra, hogy az idei erdőtűz szezon előtt a felkészülési intézkedések részeként több európai ország tűzoltó egységeit előzetesen Franciaországban és Spanyolországban állomásoztatták, így azok a tüzek kitörése után azonnal bekapcsolódhattak a védekezésbe. Az Európai Bizottság közlése szerint, amikor egy ország az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében segítséget kér, a felhívást mind a 37 résztvevő állam megkapja. Ezek saját lehetőségeik szerint repülőgépeket, helikoptereket, tűzoltó csapatokat, felszerelést vagy szakértőket ajánlhatnak fel, az Európai Bizottság pedig koordinálja és társfinanszírozza a bevetésüket. Amennyiben a tagállami felajánlások nem elegendőek, az EU a Rescue stratégiai tartalékát is mozgósíthatja, amely jelenleg 22 tűzoltó repülőgépből és 5 helikopterből áll.
0: Szinte titokban utazott az Egyesült Államokba Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök. Az izraeli Jenet hírportál hétfői beszámolója szerint a kormányfő az újságírók előzetes értesítése nélkül egy katonai légibázisról indult Washingtonba. Netanyahu kedden Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal, a megbeszélés középpontjában várhatóan Irán, valamint a közel-keleti biztonsági helyzet áll. Nagyon drágának találják a román hadseregben, hogy az utóbbi 3 nap alatt a 3 drón lelövése $1,5 millió kerül. Gáspár Sándor tudósít.
3: A román védelmi társa tudatta közleményében, hogy a hétfői, immár negyedik drónt megkímélték a fetesti támaszpontról felröppent F-16-osok, miután keletről, vagyis a Fekete-tenger felől, alig néhány kilométerre az ukrán határtól berepült Szulina térségébe, de néhány perc után el is hagyta a román légteret. Ezt megelőzően az elmúlt 3 nap alatt 3 drónt semmisítettek meg, mindegyiket F-16-os vadászgépről indított rakétával, amelyek egyenként $400,000 kerülnek. Az első drónt július 24-én Buzeu megyében, másnap a másodikat és harmadikat Tulcsa megyében, illetve a Fekete-tenger fölött lőtték le. A sikeres fegyvertény mellett azt is közzétették, hogy drága mulatságnak találják, mert a rakéták árához még a felszállások költségeit is hozzá kell számolni, tehát egy-egy ilyen beavatkozás $500,000 tételt is jelent. A román védelmi minisztérium olcsóbb megoldásokat keres, ám az információk szerint az első drón ellenes rendszereket várhatóan csak jövőre állíthatják szolgálatba. A román hadsereg illetékesei úgy látják, hosszú távon nem tudnak ilyen mértékű kiadásokat fönntartani, ha az orosz drónok továbbra is napi gyakorisággal sértik meg az ország légterét. A háború kezdete óta több mint 100 orosz támadást regisztráltak Románia határának közelében. Légi eszközök 33 esetben hatoltak be a román légtérbe, drónmaradványokat mintegy 50 esetben találtak Románia területén. Az adatokból nem világos, hogy ezekbe azokat az ukrán drónokat is beleszámolták-e, amelyek szintén Románia területén robbantak föl, például júniusban Konstanca kikötőjében. Fölvetették a lehetőségét, hogy géppuskával felszerelt helikoptereket vessenek be drónok ellen, sokkal olcsóbb lenne, de eddig még ilyen bevetésre nem került sor. A bejelentés szerint izraeli, illetve román-ukrán koprodukcióban készülő rendszer felszerelésére készülődnek a fokozódó drónveszély miatt Romániában. A helyzet bonyolultságát jelzi, hogy Kazaksztánban néhány napja leállították a Romániába irányuló tengeri kőolajszállítmányokat az ukrán dróntámadások miatt, ami viszont nagy mértékben érinti Románia kőolajellátását.
0: Oroszország újabb dróntámadást indított Ukrajna ellen, miközben Kijev nagy hatótávolságú csapásokról számolt be oroszországi energetikai és logisztikai célpontok ellen. Nyírikata jelenti.
4: Oroszország a július 26-áról 27-ére virradó éjszaka 147 drónt indított Ukrajna ellen. Az ukrán légierő közlése szerint 123 drónt semmisítettek meg, vagy elektronikus eszközökkel hatástalanítottak. Ugyanakkor 21 drón becsapódását 10 helyszínen, a lelőtt drónok roncsainak lezuhanását pedig további 7 helyszínen rögzítették. A támadás idején több orosz drón még az ukrán légtérben tartózkodott. A nap folyamán a Harkivi területen fekvő Balakliát is orosz támadás érte. A helyi hatóságok közlése szerint egy ember meghalt, 8-an pedig megsebesültek. A támadás körülményeit a hatóságok vizsgálják. Közben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök megerősítette, hogy az ukrán erők az éjszaka egy oroszországi exportterminált támadtak meg a rosztovi területen. Az ukrán elnök szerint nagy hatótávolságú csapások érték az oroszországi Jaroszlavi területet és az Udmurt köztársaság olajipari létesítményeit is. Nemzetközi téren Zelenszkij Nagy-Britanniába érkezett, ahol találkozik az új brit miniszterelnökkel, Andy Burnhammel. Az ukrán elnök a találkozó előtt a két ország drónipari együttműködésének elmélyítését nevezte az egyik fontos témának.
0: Szervezett erőszaknak nevezte Giorgia Meloni az észak-olaszországi nagysebességű vasútépítése elleni tüntetéseket. Az olasz miniszterelnök hétfőn a Torino melletti Val di Susa völgyében azt közölte, a hétvégi összecsapásokban 120 rendőr sérült meg. Az MTI beszámolója szerint a tüntetők behatoltak az építési területre, létesítményeket és rendőrségi járműveket gyújtottak fel. A keletkezett kárt 1 millió euróra becsülik. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Nyíregyházán biztosító berendezési hiba okoz fennakadást. A nyíregyházai Záhony közötti személyvonatok és a záhonyi nyírség Intercity 15-20 perce hosszabb menetidővel közlekednek. Az ország többi vasútvonalán zavartalanul indult a reggeli vonatforgalom. Zajlanak a nyári karbantartások, ezért a Füzesabony-Tiszafüred-Debrecen vonalon holnap reggelig pótlóbuszok szállítják az utasokat Egyek és Tiszafüred között. A H6-os hév augusztus 10-ig csak Közvágóhíd és Szigetszent Miklós gyártelep között jár, a kimaradó szakaszon volánjáratokkal utazhatnak. A Mátra interrégiók helyett Vámosgyörg és Gyöngyös között pótlóbuszok szállítják az utasokat, a fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a vágányzár időszakában a volánjáratait ajánljuk. A Szegléri vonalon augusztus végéig módosult a menetrend, a Lajos-Mizsei S21-es és a Monori S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig járnak és onnan is indulnak. A Nyírség Intercity-k fővárosi végállomása továbbra is a keleti, ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Civis interrégiók biztosítják. MÁV buszok szállítják még az utasokat a nyár végéig Bátaszék és Baja között a Dombóvár és Baja közti személyvonatok helyett, Vízvár és Gyékényes között a Pannonia interrégiók helyett és Szerencs-Nyíregyháza között. A Népliget és Kapolcs között vasárnapig express volánjáratok is közlekednek, így segítve az eljutást a fesztiválra. A buszokra érdemes elővételben megváltani a menetjegyeket. A menetrendről, valamint az aktuális és előtte tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Egyirányosították mától szerda éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig daruzás miatt. Csak a félútpálya járható Soroksáron a Tarcsai utcában a Szilágyi Dezső utca közelében vízvezetékjavítás miatt. A két irány forgalma felváltva haladhat. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában. Mától lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca a Csengeri utca és a Terészkör út között továbbra sem járható. Szakaszos félpályás lezárásra kell készülni a 2. kerületben a Szép Juhászné úton, a Szép Juhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Kedden a délnyugati tájakon szakadozik, csökken a felhőzet. Ott is gomoly felhős napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható. Főpíreink még egyszer, röviden. Az országgyűlés megválasztotta az új alkotmánybírót. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél a társadalmi egyeztetés résztvevői. Az EU repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
7: Most Múlt idéző című rovatunk következik, Zsoldos Szilviát hallják.
8: Ma 2026. július 28-a kedd van. A Szabolcsok és Alinák ünneplik névnapjukat. A Szabolcs ismeretlen eredetű régi magyar személynév, talán egy Coboly vagy Nyest jelentésű szláv szóból származik. Árpád fejedelem unokaöccsének és utódjának, a második magyar nagyfejedelemnek volt a neve. Az Alina angol eredetű, mely a német Adél névre vezethető vissza, jelentése nemes. 160 éve 1866. július 28-án született Londonban Beatrix Potter, angol író, illusztrátor, természettudós és természetvédő, a Nyúl Péter kalandjai című könyv szerzője. Potter lelkes botanikus és művész volt már fiatal korában, első rajzait 23 évesen adta el. Nyúl Péter alakját 1893-ban egy barátja gyerekének írt levelében teremtette meg saját házi nyuláról. Miután több gyermekkönyvkiadó elutasította, történetét csak 1901-ben maga adta ki néhány hónappal azután, hogy Péter nyula elpusztult. Mivel a könyv sikeres lett, az egyik kiadó úgy döntött, megjelenteti a történetet. A gyerekkönyv azóta több mint 40 millió példányban kelt el világszerte. Beatrix Potter haláláig egy farmon élt. Összesen 24 történetet írt állatokról, mókusokról, kacsáról, macskáról és sűnről. Is. 20 évvel ezelőtt Miss Potter címmel film készült az írónőről. 75 éve 1951. július 28-án fogadták el Genfben az ENSZ égisze alatt a menekültek jogállásáról szóló nemzetközi egyezményt. Ez meghatározza a menekült nemzetközi jogi fogalmát, megállapítja a menekültek jogait és az államok velük szemben fennálló jogi kötelezettségeit. Az egyezményt aláíró államok nem utasítják ki a területükön jogszerűen tartózkodó menekülteket, kivéve állambiztonsági vagy közrendi okok alapján. Az elfogadott törvény leginkább a II. Világháborús menekültek védelmével foglalkozott. 1967-ben egy kiegészítő jegyzőkönyvvel terjesztették ki az egyezmény hatókörét, és törölték a benne foglalt földrajzi és időbeli korlátozásokat. A konvenció azóta számít általános jogalanynak. Magyarország 1989. március 14-én a kelet-európai országok közül elsőként csatlakozott a menekültügyi konvencióhoz. 50 éve 1976. július 28-án az észak-kelet-kínai Tangshan városát szinte a földdel tette egyenlővé a Richter skála szerinti 7,8-as erősségű földrengés. A mintegy 250 ezer halálos áldozattal ez volt a 20. század egyik legpusztítóbb földrengése. 100 éve ezen a napon hunyt el Halavács Gyula bányamérnök, geológus, paleontológus. A Selmec Bányai Akadémia bányászati szakán végzett, majd 1874 és 1918 között a Magyar Királyi Földtani Intézetben geológus gyakornokként, később főgeológusként és főbányatanácsosként dolgozott. Munkásságának fő eredménye az Alföld földtani viszonyainak összefoglaló ismertetése az artézi kútfúrások adatai alapján. A mai értelmezés szerint ő az első kútkataszter megteremtője, az 1896-ban megjelent a Magyarországi Artézi Kutak története című munkájával. Tudományos szempontból jelentősek Halavács Gyulának a pliocénkor szakaszának a magyar pontuszi korú rétegekkel foglalkozó tanulmányai. 285 éve 1741-ben ezen a napon hunyt el Bécsben Antonio Vivaldi, velencei születésű zeneszerző és hegedűművész. Legfontosabb tanára apja a velencei San Marco bazilika hegedűse volt. Antonio papnak tanult, 1703-ban szentelték fel. Felszentelése után azonban súlyos betegsége miatt felhagyott a zenekari muzsikálással, és hegedű tanár, később zenekarvezető, majd külső zeneszerző volt egy zeneiskolában. Első darabjait is itt szerezte, hegedűre és vonós zenekarra írt versenyműveit 1711-ben adta ki egy amszterdami kiadó. Két évvel később mutatták be első operáját. Megrendelőinek szerte Európába írt hangszeres zenét. Halála után kéziratai, saját kezűleg írt kottáinak 27 kötete különböző gyűjtőkhöz került, majd 1920-ban újra felfedezték őket. Antonio Vivaldinak mintegy 770 szerzeménye ismeretes, közöttük 46 opera, amelyek közül azonban csak 21 maradt fent. Sok egyházi tárgyú zenét is szerzett, mint a Gloria vagy a Magnificat, s ő volt a klasszikus háromtételes hegedűverseny és a ciklikus programkoncert kialakítója a Négy évszak című művével. Vivaldi alapította meg Európa első női zenekarát is.
7: A múlt idézőt Zsoldos Szilvia készítette.
9: Jó reggelt, Jézusom! Tiéd ez a napom. Ölej a szívedre, mert szeretlek nagyon. Add rám áldásodat, minden rossztól védj meg. Áld meg apát, anyát és a testvéreket.

Kedves hallgatóink, 7 órakor kapcsoljuk a Budapest Városmajori Plébánia templomot, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A Szent Misét bemutatja Merva Péter. Orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Kedves testvéreim, ezt a ma reggeli szentmisét hálából ajánlom föl a török, visnyei és berényi családok élő és elhunyt tagjaiért. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Jézus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Az Úr felszólítására a próféta így könyörög a bűnös nép nevében. Szemem éjjel-nappal könnyet ont, s nem tud csillapodni, mert nagy csapás sújtott a népem szűzleányát, szerv fölött nagy csapás. Kimegyek a mezőkre, íme ott karddal lelőltek Ehvernek. Bemegyek a városba, íme éhségtől aljétakat találok. A proféta is, a pap is eltávozott ismeretlen idegen országba. Vajon tégleg elvetetted Júdát? Vagy tán végleg megutálta lelked Siont? Miért vertél meg minket úgy, hogy épség rajtok nem maradt? A békét vártuk, de nem jött semmi jó. A gyógyulás idejét, s íme a rettegés van itt. Elismerjük, Urunk, gonoszságainkat és atyánk bűneit, bizony vétkeztünk ellened. Ne adj gyalázatra minket a te szent nevedért, és ne hozz szégyen fönséges trónusodra miattunk. Emlékezzél meg rólunk, és ne bonts fel velünk kötött szövetségedet. Van-e a pogányok bálányai között olyan, aki esőt ad? És az egek maguktól zúdíthatnak-e záport? Ugye, Urunk, te viszed ezt végbe, mind. Istenünk, te vagy a reménységünk, mert csak te tehetsz ilyet. Ez az Isten igéje. Isten.

0: Az Úr legyen veletek.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsájtotta a sokasságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai, magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Kérésükre így magyarázta meg. Aki a jó magot veti, az az emberfia, a szántóföld ez a világ, a jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt és elégetik, úgy lesz majd a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek,

0: meg országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd atyuk országában, mint a nap, akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvéreim! Mai napunk liturgiája két üzenetet hordoz számunkra, a bűnbánat és a remény üzenetét. Jeremiás proféta könyörgése mély, szinte megrendítő. A nép szenved, szétszóródott, sebeket hordoz, és nem érti, hogy miért nincs béke, miért nem jön a gyógyulás. A proféta azonban nem menekül a valóság elől, kimondja a lényeget, elismerjük gonoszságainkat, bizony vétkeztünk ellened. Ez a bűnbánat azonban nem önvádból fakad, hanem abból a felismerésből, hogy Istenhez csak az igazság útján lehet közeledni. Kedves testvéreim, Jeremiás könyörgése ugyanakkor nem reményvesztett. A nép minden fájdalma ellenére tudja, hogy Isten szövetsége nem múlik el, ezért imádkozik, ne bontsd föl velünk kötött szövetségedet. A proféta tudja, hogy Isten hűsége nagyobb a nép hűtlenségénél. A Zsoltár válasza is ezt erősíti, ments meg minket, Urunk, neved dicsőségéért, vagyis nem azért, mert mi magunk méltóak lennénk rá, hanem mert Isten hűsége és irgalma az, ami megtart. Az evangéliumban Jézus a konkoly példabeszédét magyarázza. A világban együtt nő a jó és a rossz, és ez sokszor zavar bennünket. Miért engedi Isten, hogy a gonosz jelen legyen? Miért nem tisztítja meg azonnal a világot? Jézus válasza egyszerű és mégis mély, az aratás ideje még nem jött el, és Isten türelme nem a gyengeség, hanem a szeretet. Időt ad a megtérésre, időt ad arra, hogy a jó mag növekedjen és megerősödjön. A végső szétválasztás azonban elkerülhetetlen, akkor az igazak ragyognak majd atyuk országában, mint a nap. Ez a kép nem félelemre, hanem reményre hív meg bennünket. A mi életünk is tele van konkollyal, hibákkal, gyengeségekkel, kísértésekkel, de Jézus nem azt kéri, hogy mi magunk tépjük ki a rosszat, hanem hogy engedjük növekedni a jó magot, az Isten országának életét bennünk. Kedves testvéreim, három üzenetet kapunk, három küldetést kapunk, meghívást a mai szentírási részek által. Először is az őszinte bűnbánat fontosságát, kimondani, ami seb, ami hiba, ami távolságot teremt Isten és ember között. Másodszor bizalom Isten hűségében, mert ő nem bontja föl szövetségét még akkor sem, amikor mi gyengék vagyunk. És végül pedig türelem a növekedésben. Hagyni, hogy a jó mag erősödjön, és bízni abban, hogy Isten idejében minden a helyére kerül. Kedves testvéreim, kérjük ma az Urat, hogy könnyek helyett reményt adjon, félelem helyett békét, és hogy az ő országának fiai lehessünk, akik egyszer majd ragyognak, mint a nap. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világba, hogy kereszthalála és feltámadása által megváltson minket.
1: Hogy szintelenül magasztaljunk téged, Urunk, a keresztségben kapott kegyelmekért. Kérünk téged, hallgasson meg minket. Hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet.
2: Kérünk téged, hallgass meg!
0: Mindenható örök Isten, te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen, add, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába ő általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, amelyeket bőkezően adott ajándékaidból hozunk eléd. Add, hogy ezek a szent misztériumok kegyelmed erejével szenteljék meg földi életünket, és vezessenek el az örök boldogságra Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotott szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért összes szentjeid újjongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük, és mindenkor énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hitte valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te ország. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkedre.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztük mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük ezt a mennyei szentséget, szent fiat szenvedésének örök emlékét. Add kérünk, hogy üdvösségünkre váljék az az ajándék, amelyet kimondhatatlan nagy szeretetében ő maga adott nekünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek!
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
2: Istennek legyen.

0: Szentmisét közvetítettünk a Budapest Városmajori Plébánia templomból. A Szentmisét bemutatta Merva Péter, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 31 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Elfogadhatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot kedden az országgyűlés, amely elkezdi az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitáját is, írja az MTI. A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. A határozat hozatalok között szavaznak az Európai Uniós források lehívásával kapcsolatos a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések érdekében szükséges törvénymódosításokról is. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a Vidék és Település Fejlesztési Miniszter Facebook oldalán hétfőn. Lőrinc Viktória elmondta, a támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Budapesten és környékén, közölte a Katasztrófa Védelem a honlapján hétfőn. Délután hirtelen erős szél csapott le a fővárosra és környékére, több mint 50 bejelentés érkezett kidőlt fákról, leszakadt ágakról, írták. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A társaság hétfői MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint ismét közvetlen légi összeköttetés lesz Budapest és Dubai között. A járatok egyelőre hetente 3 alkalommal, szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, 2026. októberétől pedig naponta elérhetők lesznek. Szervezett erőszaknak nevezte Giorgia Meloni az észak-olaszországi nagysebességű vasút építése elleni tüntetéseket. Az olasz miniszterelnök hétfőn a Torino melletti Val di Susa völgyében azt közölte, a hétvégi összecsapásokban 120 rendőr sérült meg. Az MTI beszámolója szerint a tüntetők behatoltak az építési területre, létesítményeket és rendőrségi járműveket gyújtottak fel. A keletkezett kárt 1 millió euróra becsülik. Szinte titokban utazott az Egyesült Államokba Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök. Az izraeli Inet hírportál hétfői beszámolója szerint a kormányfő az újságírók előzetes értesítése nélkül egy katonai légibázisról indult Washingtonba. Netanyahu kedden Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal. A megbeszélés középpontjában várhatóan Irán, valamint a közel-keleti biztonsági helyzet áll. Újabb hőhullám várható a héten, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. Azt írták, a hét elején még 30 Celsius fok körül alakul a csúcshőmérséklet, de a hét második felétől a derült száraz időben már jellemzően 33-38 fok között alakul a hőmérséklet napközben, és a hajnalok is egyre kevésbé hoznak majd felfrissülést. Végül az időjárásról. Kedden a délnyugati tájakon szakadozik, csökken a felhőzet, ott is gomoly felhős napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati, északi szél több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 órakor lesz. Közlekedési hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Nyíregyházán biztosító berendezési hiba okoz fennakadást. A nyíregyházai Záhony közötti személyvonatok és a záhonyi nyírség Intercity 15-20 perccel hosszabb menetidővel közlekednek. Az ország többi vasútvonalán zavartalanul indult a reggeli vonatforgalom. Zajlanak a nyári karbantartások, ezért a Füzesabony-Tiszafüred-Debrecen vonalon holnap reggelig pótlóbuszok szállítják az utasokat Egyek és Tiszafüred között. A H6-os hév augusztus 10-ig csak Közvágóhíd és Szigetszent Miklós gyártelep között jár, a kimaradó szakaszon volánjáratokkal utazhatnak. A Mátra interrégiók helyett Vámos-György és Gyöngyös között pótlóbuszok szállítják az utasokat, a fővárosból a Mátra térségébe utazóknak a vágányzár időszakában a volánjáratait ajánljuk. A Ceglédi vonalon augusztus végéig módosult a menetrend, a Lajos-Mizsei S21-es és a Monori S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig járnak és onnan is indulnak. A Nyírség Intercity-k fővárosi végállomása továbbra is a keleti, ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Civis interrégiók biztosítják. MÁV buszok szállítják még az utasokat a nyár végéig Bátaszék és Baja között a Dombóvár és Baja közti személyvonatok helyett, Vízvár és Gyékényes között a Pannonia interrégiók helyett és Szerencs-Nyíregyháza között. A Népliget és Kapolcs között vasárnapig express volánjáratok is közlekednek, így segítve az eljutást a fesztiválra. A buszokra érdemes elővételben megváltani a menetjegyeket. A menetrendről, valamint az aktuális és előtte tervezett forgalmi változásokról bővebben a mávcsoport.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, MÁV Inform.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. A Szerencs utca előtt erős a forgalom, ahogy a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál is. Mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Lezárják a buszsávot az 5. kerületben a Széchenyi István téren a Zrínyi utca után ma reggel 8 órától szerda hajnalig burkolatjavítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok Széchenyi István tér megállóját előrébb helyezik. Lezárták mától a 13. kerületben a Pannonia utca Ipoly utca kereszteződést távhővezetéképítés miatt várhatóan október közepéig. A Pannonia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egy irányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannonia utcánál csak balra lehet fordulni. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. A Magyar Kurír arról számol be, hogy Orosz Atanáz, Miskolci megyés püspök a nagyszülők és idősek világnapján az idősekért mutatott be szent liturgiát a Miskolci Székesegyházban. Homiliájában hangsúlyozta, az ember szerető Isten senkiről sem feledkezik meg, még az öregkor magányában sem. A főpásztor 14. Leó pápa üzenetét idézve arra buzdította a fiatalokat, hogy minél gyakrabban látogassák meg az egyedül élő időseket, az időseket pedig arra bíztatta, hogy ne féljenek a törékenységtől, mert az időskor a bölcsesség, a hit elmélyülésének és az élet tapasztalat továbbadásának különleges időszaka. Az országgyűlés 138 igen szavazattal 6 nem ellenében Szonnevent Pált, a Tisza alkotmánybíró jelöltjét választotta meg, Hende Csaba megüresedő helyére. Az új alkotmánybíró hétfő délután a hivatali esküjét is letette. A HVG azzal foglalkozik, ki az új alkotmánybíró. Szonnevent Pál, az ELTE állam és jogtudományi karának korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Pályafutása során az Alkotmánybíróságon Sólyom László mellett dolgozott, majd alkotmányjogi tanácsadóként segítette Majdl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnökök munkáját. Az 54 éves Szonnevend tudományos munkássága az emberi jogokra, a nemzetközi jogra és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Magyarországot képviselte a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt, és több ügyben eljárt az Emberi Jogok Európai Bírósága, valamint az Európai Unió Bírósága előtt is. Magyar Péter miniszterelnök szombati jelölésekor úgy jellemezte, szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 2026. július 28-a KEDD, Szabolcs és Alina névnap van. Jó reggelt kívánok, Tóth Zsófia vagyok. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, ízelítő következik műsorunkból. A polgári szolgálat jogi lehetőségeinek visszaállítását kezdeményezi a Bokor közösség. Erről hallhatnak a reggeli riportban.
6: 89 és 2011 között létezett a polgári szolgálat intézménye. Valóban 2004-ben megszűnt a sorkatonasság, 2004 és 11 között azonban megmaradt ennek ellenére a polgári szolgálat intézménye. Ugye mondjuk így nem zavart senkit, nem volt gyakorlati jelentősége, mégis egy elvi jogi jelentősége van, hogyha ez a lehetőség megmarad.
0: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. Lesz agrárvilág rovat is a mezőgazdaság híreivel 8 óra 45 perckor. Emellett több mai műsorra is felhívjuk majd hallgatóink figyelmét. A zenés napköszöntő tehát 9 óráig tart, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia. Jó reggelt kívánok! Elfogadhatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot kedden az országgyűlés, amely elkezdi az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitáját is, írja az MTI. A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. A határozat hozatalok között szavaznak az Európai Uniós források lehívásával kapcsolatos, valamint a közösségi közlekedés versenyképességének javításával összefüggő törvénymódosításokról is. Az Egyesült Államokban tartott Combat Readiness Exercise 26 nemzetközi gyakorlaton résztvevő magyar tartalékosok bizonyították, hogy felkészültségük, fegyelmezettségük, szakmai hozzáértésük semmivel nem alábecsülendőbb, mint az aktív állományé, hangoztatta a Honvéd vezérkar főnöke hétfőn Pápán a bázis repülőtéren. Sándor Zsolt arról beszélt, a 90 fős magyar kontingens, amelyben 75 önkéntes tartalékos és 15 hivatásos, illetve szerződéses katona szolgált, együtt 75 napot töltött el az Egyesült Államokban, ahol validációs gyakorlaton teljesített szolgálatot, és bizonyította, a jövőben bármilyen feladatra vezényelhető, írja az MTI. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a Vidék és Település Fejlesztési Miniszter Facebook oldalán hétfőn. Lőrinc Viktória elmondta, a támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Budapesten és környékén, közölte a katasztrófavédelem a honlapján hétfőn. Délután hirtelen erős szél csapott le a fővárosra és környékére, több mint 50 bejelentés érkezett, kidőlt fákról, leszakadt ágakról, írták. Szervezett erőszaknak nevezte Giorgia Meloni

0: A kormányfő az újságírók előzetes értesítése nélkül egy katonai légibázisról indult Washingtonba. Netanyahu kedden Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal. A megbeszélés középpontjában várhatóan Irán, valamint a közel-keleti biztonsági helyzet áll. Végül az időjárásról. A délnyugati tájakon is csökken a felhőzet, gomoly felhős napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 óra 30 perckor lesz.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

Damien Ferenc énekelt, a reggeli riport következik. A bokor közösség a közelmúltban az országgyűlési képviselőkhöz fordult, kezdeményezve a polgári

0: szolgálat jogi lehetőségének visszaállítását hazánkban. Hogy mi ennek az indítványnak a jelentősége, mikor már bő 2 évtizede senkit nem köteleznek sorkatonai szolgálatra, arról Tóth János András érdeklődött Völgyesi Orsolya történésztől, az ELTE Humántudományok Kutató Központja Történettudományi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársától.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Egy jó pár éve foglalkozom már a Bokor Katolikus Bázis Közösség történetével, de elsősorban a diktatúra és a rendszerváltás előtti időszakkal.
2: A Bokor ugye egy bő 80 éves, a katolikus egyházban szerveződött kisközösségi mozgalom. A közösség tagjai közül, ha jól tudom, 23-an is ültek 1980-tól a rendszerváltásig börtönben, csak azért, mert nem vállalták a kötelező sorkatonai szolgálatot, és aztán ugye 89-től lett lehetőség arra, hogy ez a szolgálat polgári szolgálattal kiváltható legyen. Na most a jelen felhívásukban ennek a polgári szolgálatnak a visszaállítását szorgalmazzák. Hát bocsánatot kérek, de mégiscsak hát minek kell egy nem létező szolgálat ellen küzdeni? Ugye a sorkatonaság intézménye 2004-ben megszűnt, illetve nem szűnt meg, csak felfüggesztésre került. Tehát a lényeg az, hogy generációk nőttek már úgy fel, hogy nem is voltak sorkatona kötelesek. Tehát akkor miért szorgalmazzák most a polgári szolgálatnak a beiktatását?
1: Ennek az előzménye ugye az, ahogy ön is említette, hogy valóban számos bokortag szenvedett börtönbüntetést a rendszerváltás előtt, illetve volt a tiltakozásnak más formája, katonakönyv visszaadása, átnemvétele, akik egyetemisták voltak, honvédelmi oktatáson való részvétel megtagadása, tehát nyilván ez a erőszakmentesség melletti kiállás a Kádár rendszer utolsó időszakában ez több síkon megnyilatkozott, de valóban ez a legfontosabb, amit ön is említett. Tehát ugye azt kell tudni, hogy 89 és 2011 között létezett a polgári szolgálat intézménye. Valóban 2004-ben megszűnt a sorkatonasság, 2004 és 11 között azonban megmaradt ennek ellenére a polgári szolgálat intézménye. Ugye mondjuk így nem zavart senkit, nem volt gyakorlati jelentősége, mégis egy elvi jogi jelentősége van, hogyha ez a lehetőség megmarad. Hiszen, ahogy ön is mondta, a hadkötelezettség 2004-ben felfüggesztésre került, de egy vészhelyzet vagy védelmi okok miatt az országgyűlés ennek a visszaállítására elrendelheti bármikor, és ne adja Isten, hogy ilyen legyen, de előfordulhat. És ami még nagyon fontos, hogy 2011-ben viszont Hende Csaba javaslatára az országgyűlés ezt a jogintézményt és ezt a lehetőséget kivezette a magyar jogrendből. Na most ezt érdemes nemzetközi kontextusba is elhelyezni, tehát hogy például az ENSZ vagy az Emberi Jogok Európai Bíróságának a joggyakorlatát nézve, az ma már egy európai, vagy az európai normákat követni kívánó ország számára az egy fontos elvárás, hogy a katonai szolgálat vallási, lelkiismereti vagy egyéb meggyőződésből fakadó megtagadását lehetővé kell tenni, és ennek a formája a katonaság intézményén kívül kell történnie. Ezért nagyon fontos azt leszögezni, hogy ami most lehetőség ma, a fegyver nélküli szolgálat nem valós alternatíva azok számára, akik ilyen lelkiismereti vagy vallási okból szeretnék megtagadni. Tehát ennek az egész kérdéskörnek 2011 óta van egy, hát mondjuk így emberjogi, vagy a lelki ismereti szabadságot illető folyamatos aktualitása. Nyilván azt mindig érdemes szemügyre venni, hogy azért Európában van egy háborús konfliktus helyzet, és ennek a felhívásnak nincsen köze semmilyen pártpolitikai kontextushoz. Egyszerűen az a lehetőség, hogy a hadkötelezettséget egyszer bármilyen formában kénytelen lehet visszaállítani a magyar országgyűlés, ezt nyilván most kell rendezni előtte is, nem abban a pillanatban, amikor ez aktuális. A másik nagyon fontos dolog, ugye, hogy a hivatalba lépő új kormány megígérte, és el is indította az új alkotmány létrehozását, és ebben az alkotmányozási folyamatban ez egy nagyon is aktuális dolog, hogy ez a fontos emberi jog, ez az ENSZ által is kimondott emberi alapjog, ez kerüljön be az alkotmányos rendszerbe és a magyar jogrendbe.
2: Tehát ami 11-ben kikerült, az kerüljön vissza 26-ban.
1: Így van. De ugye még azt szeretném hangsúlyozni, hogy 2011-ben, amikor ez a változás megtörtént, a mostanában egyébként sokat hivatkozott Velencei Bizottság kritikát fogalmazott meg, hogy ilyen módon a lelkiismereti szabadság biztosítása, mint alternatíva nem jelenik meg többet a magyar jogrendben. Egy magára adó európai országnak, aki az európai normákat követi, vissza kell állítani ezt a fontos jogintézményt akkor is, hogyha most ennek per pillanat nincs gyakorlati jelentősége, de az elvi jelentőség ez nagyon, nagyon fontos.
2: A Kurír portálján olvastam, hogy az indítványukat széleskörű felekezetközi összefogás övezi, a kezdeményezést hivatalos ajánlással támogatja, most ezt ABC sorrendben mondom, Ber Miklós nyugalmazott váci megyéspüspök, Darvas István főrabbi, Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspök, Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapát, Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnök lelkipásztora, Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Varga László kaposvári megyés püspök, valamint Várszegi Asztrik emeritus pannonhalmi főapát is. Ennek fényében ez igen erős indítvány.
1: Igen, az indítvány keletkezéséről annyit még fontos elmondani, hogy tavaly alakult meg az év második felében valamikor a Bokor közösségen belül a Másik Arcod munkacsoport, és tulajdonképpen az ő aktivitásuknak köszönhető, hogy ez a kezdeményezés elindult. Nyilván a Másik Arcod, mint bibliai utalásra, a szelídségre, Jézusi magatartásra utalt, ezt nyilván ebben a közegben nem kell magyarázni, és ezek a egyházi vezetők valóban nagyon széles körben azt jelzik, hogy ez a tanítás tulajdonképpen az erőszakmentesség, a fegyverhasználat elutasítása az a zsidó-keresztény kultúrában igenis helyet kell, hogy kapjon. Azoknak, akiknek ez lelkiismereti meggyőződésük, azok bizony ezekben a felekezetekben, és egyébként ehhez még nagyon hangsúlyosan hozzávenném az itt aláírók között nem szereplő kisegyházakat, akik közül...
2: Felekezeteket, igaz?
1: Igen, tehát a ő számukra is ezek alaptanítások.
2: Gondolom a Jehova tanúi, Nazarénusok.
1: Igen, tehát ez egy elég széles társadalmi csoportot érinthet. Itt nyilván ennek komolyabb társadalmi támogatottsága kellene, hogy legyen. A más kérdés, hogy valóban különösen a fiatalok, a fiatalabb nemzedék ezt ennek a jelentőségét lehet, hogy kevésbé érzi, hiszen nem tapasztalták meg, mit jelent a hadkötelezettség aktiválása, vagy a sorkatonai szolgálat.
2: A lelkiismereti meggyőződés mellett egy másik érv is van a polgári szolgálat visszaállítása mellett, a társadalmi hasznosság, hiszen mondjuk el pont a fiatalok kedvére, akik valószínűleg nem is tudják, mit jelent ez a polgári szolgálat, hogy milyen előnyei vannak, hogyan hat az egy társadalomra, akár anyagilag, akár a munkaerőpiacára.
1: Igen, azt szeretném hangsúlyozni, hogyha a Bokor, illetve a Másik Arcod munkacsoport kezdeményezése sikerrel jár, és a magyar jogrendbe, az alkotmányba, illetve a honvédelmi törvénybe ez az alternatíva visszakerül, ez nem fogja azt jelenteni, hogy ez automatikusan a gyakorlatban is megvalósul. Tehát ez egy lehetőség marad. De hogyha a polgári szolgálat tapasztalatairól beszélünk, hiszen 89 és 2011 között ez létezett Magyarországon, mint ahogy egyébként sok európai országban ma is létezik, akkor erről azt kell elmondani, hogy ennek a társadalmi hasznossága ez nagyon nagy, hiszen ezek a fiatal emberek, akik ezt a megoldást és lehetőséget választják, ők a szociális szférában, akár bizonyos egészségügyi intézményekben, vagy akár non-profit szervezeteknél, hát pontosan nagyon komoly társadalmat szolgáló tevékenységet tudnak végezni.
2: Egyébként meg attól sem kell tartani, hogy akkor majd, ha ilyen fölmerül, akkor mindenki polgári szolgálatos akar lenni.
1: külföldi példákat hozva, Ausztriában ugye megvan a sorkatonaság intézménye, és ott például a fiataloknak körülbelül 40%-a évente, tehát akik sorozásra kerülnek, azoknak 40%-a választja a polgári szolgálatot, és Ausztriában én úgy emlékszem, hogy volt erről valami népszavazás, és hogy pont azért szavaztak arról, hogy maradjon meg a sorkatonai szolgálat, mert a polgári szolgálatosok olyan társadalmi hasznot hajtanak, és olyan területeken tevékenykednek, amely a társadalom számára nélkülözhetetlen. Polgári szolgálatot azért nem olyan nagyon nagy tömegben választják a fiatalok. Ausztria vagy Svájc például kimagasló ebben a statisztikában.
2: Nagyon sok mindenről nem tudtunk beszélni, aki bővebben akar tájékozódni erről a felhívásról. Hova keressen, mire keressen rá az interneten?
1: A Bokor közösségnek a honlapja bokorportál.hu tartalmazza ezzel kapcsolatos sajtóközleményt. Ami nagyon fontos, és kimaradt a beszélgetésből, hogy a másik arcod, illetve a Bokor képviselet levéllel fordult 2026. május 13-án az országgyűlési képviselőkhöz. Ez a levél szintén elolvasható. És ez nagyon érdekes, hogy egyébként az országgyűlési képviselők közül, aki válaszolt, azok nagyon udvariasan válaszolnak, de az a tapasztalat, én ezt elmondásból tudom, hogy nem értik teljesen, hogy a fegyver nélküli katonai szolgálat, ami most egyébként lehetőség, és a polgári szolgálat között mi a lényeges különbség. Nyilván ez még egy feladat megértetni, hogy a kettő az egyáltalán nem ugyanaz, és hogyha most valami miatt aktiválásra kerülne a hadkötelezettség, akkor a jelenleg, aki fegyver nélküli katonai szolgálatra szeretne menni, az, ha beadja a kérelmét, egyetlen ember fog dönteni a sorsáról, egy katonai személy, nem lesz jogorvoslati lehetőség, és nem fogadalmat kell tennie, hanem esküt. Tehát már ami most van, mint fegyver nélküli katonai szolgálat, az is azoknak, akik vallási okokból korábban ezt még el tudták fogadni, mondjuk a rendszerváltás előtt, mert nekik erre volt akkor lehetőségük, ez ma sokkal szűkebb lehetőség. Ezt a lehetőséget minden téren szűkítik.
2: Völgyesi Orsolya történész, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: A Bokor közösség kezdeményezéséről Tóth János András riportját hallották.

0: A katonai repülés világába kalauzoljuk hallgatóinkat a házunk táján 9 óra 4 perckor kezdődő adásával. Kiskörösön található a Migálló és Szuhoj fészek nevű magánmúzeum, ahol kiváló állapotban vannak kiállítva olyan ikonikus géptípusok, mint a MiG-21-es, MiG-15-ös, vagy éppen a Su-22-es. Ezek mindegyike egykor a Magyar Honvédségnél szolgált, napjainkban pedig teljesen felújítva, helyreállítva, hiteles külsővel tekinthetők meg egészen közelről. A gépek között a restaurálási folyamat két aktív résztvevője, a Magyar Honvédség nyugállományú légierő parancsnoka Pintér Zoltán vezérőrnagy, valamint a most hallható, szintén nyugállományú mérnök Kis Dezső ezredes vezet végig bennünket.
1: Tulajdonképpen hivatalos nevén a futóaknában vagyunk, a repülőgép bal szárnya alatt, és a bal főfutó mellett állunk most éppen, és ez a repülőgép, ez üres súlya volt, közel 11 tonna, a maximális felszálló tömege az 19 tonna felett volt, 4 tonna hasznos terhet tudott vinni, azért nem csak fegyvert mondok, mert a 4 tonna hasznos teherbe benne voltak elektromos berendezések is, felderítő konténer például, optikai és rádióelektronikai, illetve zavaró konténer is, ami arra szolgált, hogy a összegyűjtött rádió besugázó hullámokat átalakította, és visszasugározta a besugázó lokátornak más adatokkal, hamis adatokkal tulajdonképpen, tehát képes volt már akkor a 70-es évek végén arra, hogy 2 darab ilyen repülőgép felszállt, volt rajtuk egy ilyen konténer, és a földradarokkal elhitették azt, hogy ők 8-an vannak, és más magasságon, és más sebességgel repülnek, mint ahol valójában voltak.
0: Milyen évszámot mondhatunk ehhez?
1: 1983-ban rendszeresítették Magyarországon ezt a repülőgépet, és 1997-ben vonták ki.
0: Ezért hihetetlen, hogy a 80-as években már ennyire fejlett volt a technika.
1: Igen, egyébként ez már rendelkezett egy lézertávmérő és irányító berendezéssel is. Volt hozzá lézerirányítású fegyverzet. Nálunk Magyarországon is.
0: És ezt használták is?
1: Használni nem kellett, mert Magyarország nem volt olyan helyzetben, hogy bárhol használni kellett volna. Gyakorló lövészet volt vele.
0: Igen, erre gondoltam.
1: Lengyelországban volt gyakorló lövészet vele a nagy területigény miatt.
0: És akkor, ami itt körülöttünk van, ugye ez a futómű.
1: Ez a futómű. Ez egyébként ugye zárható, nyitható kellett, hogy legyen. Egyrészt, másrészt pedig a maga a futóaknál látszik, hogy tele van különböző berendezésekkel, csövekkel, minden egyes csőnek megvolt a saját jelölése, funkciója. A jelölések ugye a levegőcsövek, a hidraulikacsövek, a nitrogéncsövek és az üzemanyag. Az üzemanyag például sárga volt érdekességképpen, feketék voltak a levegőcsövek. Minden, ami vész volt, az mindig piros volt. Úgy volt kitalálva maga az egész rendszer, mert ugye nem csak mérnökök üzemeltették ezt, egyszerű középiskolát végzett, vagy ipari iskolát végzett emberek is dolgoztak ezen a gépen, egyszerű volt színjelölésekkel megmutatni, elmondani nekik, hogy ott vajon éppen mi fog történni.
0: A teljes beszélgetést 9 óra 4 perctől a házunk táján című műsorunkban hallgathatják meg.

0: A kompakt diszkó felvétele szólt, 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Elfogadhatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot kedden az országgyűlés, amely elkezdi az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitáját is, írja az MTI. A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. A határozat hozatalok között szavaznak az Európai Uniós források lehívásával kapcsolatos, valamint a közösségi közlekedés versenyképességének javításával összefüggő törvénymódosításokról is. Az Egyesült Államokban tartott Combat Readiness Exercise 26 nemzetközi gyakorlaton résztvevő magyar tartalékosok bizonyították, hogy felkészültségük, fegyelmezettségük, szakmai hozzáértésük semmivel nem alábecsülendőbb, mint az aktív állományé, hangoztatta a Honvéd vezérkar főnöke hétfőn Pápán a bázis repülőtéren. Sándor Zsolt arról beszélt, a 90 fős magyar kontingens, amelyben 75 önkéntes tartalékos és 15 hivatásos, illetve szerződéses katona szolgált együtt, 75 napot töltött el az Egyesült Államokban, ahol validációs gyakorlaton teljesített szolgálatot, és bizonyította, a jövőben bármilyen feladatra vezényelhető, írja az MTI. Korlátozott idő áll rendelkezésre a diplomácia számára az iráni konfliktus rendezése érdekében, hangoztatta Donald Trump amerikai elnök hétfőn. Az elnök az Axios amerikai hírportálnak adott interjúban azt állította, hogy mélyreható tárgyalások zajlanak Iránnal, ugyanakkor hozzátette, hogy ha ezek nem vezetnek eredményre, visszatérnek az erőteljes katonai akcióhoz. A korábbi jelentések szerint a mostani egyeztetések a hormozi szoros szabad hajózhatóságáról és az Egyesült Államok által szorgalmazott átfogó nukleáris megállapodásról szóló hivatalos tárgyalások felújításáról szólnak, közvetítők útján elsősorban Omán és Irán között, tudósít az MTI. Újabb hőhullám várható a héten, derül ki a Hungaromet előrejelzéséből. Azt írták, a hét elején még 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, de a hét második felétől a derült száraz időben már jellemzően 33-38 fok között alakul a hőmérséklet napközben. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű, az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 32 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek következnek.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A Rákóczi úton befelé, az Üllői úton befelé szakaszonként, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál, a villamos átjárón továbbra sem tudnak áthajtani, illetve a befelé vezető belső sáv sem járható. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában is, mától lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Sák utca lett, a Szondi utca a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Lezárták mától a 13. kerületben a Pannónia utca Ipoly utca kereszteződést távhővezeték építés miatt váratlan október közepéig. A Pannónia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannónia utcánál csak balra lehet fordulni. Rebenszki Gergő, BKK Info.
0: A közlekedési hírek után lapszemlével folytatjuk. A Magyar Kurír arról számol be, hogy Orosz Atanáz, Miskolci megyés püspök a nagyszülők és idősek világnapján az idősekért mutatott be szent liturgiát a miskolci székesegyházban. Homiliájában hangsúlyozta, az ember szerető Isten senkiről sem feledkezik meg, még az öregkor magányában sem. A főpásztor 14. Leó pápa üzenetét idézve arra buzdította a fiatalokat, hogy minél gyakrabban látogassák meg az egyedül élő időseket, az időseket pedig arra bíztatta, hogy ne féljenek a törékenységtől, mert az időskor a bölcsesség, a hit elmélyülésének és az élet tapasztalat továbbadásának különleges időszaka. Az országgyűlés 138 igen szavazattal 6 nem ellenében Szonnevent Pált, a Tisza alkotmánybíró jelöltjét választotta meg Hende Csaba megüresedő helyére. Az új alkotmánybíró hétfő délután a hivatali esküjét is letette. A HVG azzal foglalkozik, ki az új alkotmánybíró. Szonnevent Pál, az ELTE állam és jogtudományi karának korábbi dékánja, nemzetközileg elismert alkotmány és nemzetközi jogász. Pályafutása során az alkotmánybíróságon Sólyom László mellett dolgozott, majd alkotmányjogi tanácsadóként segítette Majdl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnökök munkáját. Az 54 éves Szonnevent tudományos munkássága az emberi jogokra, a nemzetközi jogra és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. Magyarországot képviselte a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt, és több ügyben eljárt az Emberi Jogok Európai Bírósága, valamint az Európai Unió Bírósága előtt is. Magyar Péter miniszterelnök szombati jelölésekor úgy jellemezte, szakmai felkészültsége, nemzetközi tekintélye és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. A lapszemlét Szávó Mária szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Pál Dénes énekelt. 8 óra 40 perc. A ma délután a 3 órai hírek után jelentkező Aquarell című magazinunkat ajánlja most figyelmükbe a szerkesztő Tóth János András.
1: Kedves hallgatóink, mai kulturális palettánkban újra és részletesebben hallhatnak a megújult Keresztény Múzeumról. Hazánk egyik legjelentősebb, nem fővárosi gyűjteménye, ami egyházi finanszírozással új fényt kapott, teremről teremre kerül bemutatásra egy két hetente jelentkező kis sorozatban. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, s benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek előtt pedig a Balaton felvidékre, egészen pontosan Tapolcára invitáljuk Önöket, mégpedig Marton László szobrászművész emlékházába. A kiállítótérbe lépve a Kossuth és Munkácsy Mihály díjas művésznek az egyik legismertebb alkotása, a Kis királylány fogadja a látogatót, melyet annó a lányáról mintázott. Marton Lászlóné Marian vezetett a tárlaton, ebbe a felvételünkbe hallgathatnak most bele.
2: Valóban, az első házasságból született kislánynak a portréja, de minden szobor, nem csak egy figura, minden szobornak mondani valója van. És belső gondolatvilága a férjemnek, ami tükröződik a szoborba. Még nem csak a gondolatvilága, hanem az érzelme, érzése, ami máshoz is kötött.
1: Sőt, majdnem megszólal minden alkotása, és ebből a kis királylányból is ugye jó pár példány van. Az egyik szintén közterületen áll itt Tapolcán, de egy itt is van bent, és akkor rögtön mellette a másik legismertebb műve, vagy ami ismerté tette, az egyik első jelentős alkotása, a Pásztorfiú látható.
2: Az 16 éves korában készítette Pásztorfiút, hát 80 évesen azt mondta, hogy most se tudna jobbat csinálni. Tehát a tehetsége nagyon korán megmutatkozott, és élete folyamán ezt ki is dolgozta. Köztérszobrai szobrai vannak Németországban, Vatikánban, a 4 domborműve, a Szentpéter Bazilika altemplomába, Angliába is vannak szobrai, a világon sok helyen, Amerikába, Szentpéterváron, a Sosztakovics Filharmóni épületbe, arra is büszke vagyok, mert egy világhírű épület, és nagyon sok helyen. Magyarországon is szinte az egész országot leteríti a köztéri szobrai.
1: Marton Lászlóné Mariant hallották. A vele készített teljes riportunkat a Tapolcai Marton László emlékházban, valamint az Esztergomi Keresztény Múzeumban rögzített felvételünket és kultúrmorzsák rovatunkat, tehát ma délután hallgathatják meg az Aquarellben. Ha tehetik, tartsanak velünk a 15 órai hírek után is.
0: A mai Aquarellt ajánlotta figyelmükbe a szerkesztő Tóth János András.

0: Sugárka felvétele szólt, 8 óra 49 perc. Agrárvilág, hírek a mezőgazdaságból. Gulyás Lóránt rovata következik.
1: Szeptember 25-e és 27-e között ismét fajta bemutatókkal, kóstolókkal, szakmai konferenciákkal és családi programokkal várja látogatóit a Kán Egyetemi Napok a Somogyi Vármegye székhelyen. A Dunántúl egyik legnagyobb ilyen jellegű seregszemléjének társszervezője, ezúttal is a Magyar Állattenyésztők Szövetsége, amelynek ügyvezető igazgatója dr. Wagenhoffer Zsombor nemrégiben egy sajtótájékoztatón így összegzett.
2: Az Állattenyésztők Szövetsége társszervező ennek a kiállításnak, tehát mondhatni azt, hogy a MÁSZ a szakmai motorja a kiállításnak, és próbáljuk a lehető legjobb és legszebb módon bemutatni a magyar állattenyésztést, ami egyébként azért nagyon nehéz évet tud itt most maga mögött is, meg maga előtt is várhatóan ez az év azért nagyon száraz lesz. Ugye 2022 volt egy nagyon-nagyon száraz időszak, és ehhez képest most, hogyha itt a legelőrehozott állattartást nézem, vagy akár a szántóföldi növénytermesztést is, bizonyos területeken az országban még nagyobb szárazságban, mint 2022-ben volt, amikor azt gondoltuk, hogy annál nagyobb már nem lehet. Tehát itt egy ilyen kihívással nézünk szembe, főleg egyébként szálas takarmányoknál már a szénabetakarítás ugye az május végén elkezdődik, és ott láttuk azt, hogy nagyon komoly problémák vannak, nehézségek vannak. A széna ára is, a hozzáférhetősége is nagyon nehéz. Tehát ezzel meg kell küzdeni. Van egy ilyen nehézség. A tejpiac és a sertéspiaci krízisre szerintem az itt ülőknek valószínűleg nem kell felhívnom külön a figyelmet, mert sajnos mindenki már hallott erről, és tudjuk, hogy itt nagyon komoly árcsökkenés volt, felvásárlási árcsökkenés volt, csak ez minket azon kívül, hogy életben kell maradni a tenyésztőnek, egy ilyen kiállításon megjelenni, az egy plusz költség, az egy plusz energia munka ráfordítást jelent a tenyésztőknél. Már most ezekben a napokban, vagy az elmúlt hetekben elkezdték felkészíteni a kaposvári kiállításra egyébként az állatokat, tehát itt egy hosszú távú elköteleződésre van szükség, és nagyon nehéz ilyen helyzetben a létszámot tartani vagy növelni. Az egy örömteli esemény, hogy ebben az évben a ragadozó száj és körömfájás tavalyi árnyéka már nem vetül erre az évre, tehát tavaly szeptember 10 óta Magyarország mentes ragadozó száj és körömfájástól, egyébként egy nagyon hatékony és gyors beavatkozásnak volt köszönhető, hogy ennyivel megúsztuk, de azért arra felhívnám a figyelmet, hogy ennek a hatása a piacoknál még azért ma is érződik egy-két harmadik országbeli piacnál, nem Európai Uniós, hanem azon kívüli országoknál. Tehát nagyon fontos az állategészségügy és a járványvédelem, erre itt is szeretném felhívni a figyelmet.
1: A múlt héten lezárult a Virágos Ház, Virágos Erkély pályázat zsűrizése Kaposváron. Az ítészek vezetője, a Városkertészeti Csoport vezetője Dombos Borbála volt.
3: A Virágos Ház erkélynek a zsűrizése zajlik jelenleg. 13 erkély és 22 családi ház pályázott az idei évben. Első körön nézzük a növényhasználatokat, milyen virágokat ültetnek. A családi házas résznél a fenntarthatóság jegyét előtérbe helyezzük, a mulcsot, illetve az esővízgyűjtésre, hogy odafigyelnek-e, használnak-e eszközöket ehhez. Kérdeznek is a lakók, illetve van eszmecsere mind a növényvédelem terén, mint hogy esetleg melyik növény miért nem fejlődik úgy, és miért nem érzi ott az adott helyen jól magát.
1: A környezet szépítő kezdeményezéshez idén a Honvéd utcai tagóboda is csatlakozott. Az intézményvezetőt Tuba Gabriellát hallják.
4: Idén először pályáztunk a Virágos Kaposvár intézmény címre. Igazából láttuk, hogy más intézmények is csatlakoztak, és úgy gondolom, hogy mi itt a beton rengeteg közepén egy nagyon szép kis zöld sziget vagyunk. Így törekszünk arra, hogy a gyerekeket a természet szeretetére neveljük, és minél különlegesebb, minél többféle növényel megismertessük őket, és igazán büszkék vagyunk a magas ágyásainkra, amit a földnapja alkalmából telepítettünk, és ahol a gyerekek egészen a magtól a terméshozamig végigkövethették a növényeknek a fejlődését. És nem utolsó sorban ez a sok-sok virág vonza a rovarokat, és megfigyelhetik a rovaroknak az életmódját is, és az, hogy a növényekre vigyázunk, és nem kitépkedjük csak úgy le a virágokat, hanem gyönyörködünk benne, hogy minden nap mennyire szép a kis óvodánk. Mi óvodánkban jelenleg 94 óvodás van, egészen a 3 évestől ugye a 6-7 éves korosztályig. A picikék is mind együtt nevelik az óvodapedagógusokkal a növényeket, és mindenkinek adunk teret ahhoz, hogy ezzel testközelből megismerkedhessen. Nagyon fontosnak tartjuk ezt.
1: Ingyenes dinnyekostolót szerveztek a napokban a kaposvári nagypiacon. A mézédes finomságokat fiatalok kínálták. Egyikük Csobolyó Boglárka volt.
5: A helyi árusok dinnyeit kóstoltatjuk, és igazából azért fontos szerintem, hogy a magyar termelőket népszerűsítsük ezzel. Megérjük igazából a szeletelni, folyamatosan kell az utánpótlás, folyamatosan csináljuk, nagyon fogy.
1: Kristóf Katalin szuloki őstermelő szerint idén is lesz elegendő dinnye, és a minőséggel sem lesz gond. Igaz, a nagy hőség megviseli ezt a növényt is.
6: Az idei dinnye szezonnálunk azért kicsit később kezdődött a megszokottnál, köszönhető a korai fagyoknak, ami azért még áprilisban volt, akkor azért újból kellett eredni mindennek, és egy ilyen más vehetet eltolt az érésen. Az idei szezonról csak annyit, hogy nagyjából azért a mennyiség ugyanaz várható, még annak ellenére is, hogy voltak fagyok, illetve egy kicsit talán tovább kitolódik a dinnye szezon a szabadföldi dinnyék miatt. Hál' Istennek azért azt el lehet mondani, hogy többször kisebb záporok vannak, de én azt látom, hogy nem az eső hiánya kimondottan okozza a legnagyobb károkat, hanem a napsugárzása. Tehát a meleg jó neki, de maga az, hogy sugaraz a nap, az viszont tönkre teszi maga a bokrokat, a kisdinnyéket, úgyhogy az a nagyobb károkozó.
1: Egy másik alkalommal pedig Pecsenye nap volt a létesítményben, amelynek vezetője Kovács Sándor.
7: Pecsenye nap nálunk egy rendhagyó rendezvény. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy mindig a köztudatban tudjunk maradni, és a rendezvény apropója az nem más, mint a múlt heti rendezvényünk, ahol 4600 ember látogatta meg a piacot, ugye ez a grill és pizza napunk volt, és mivel az étel és a vendéglátás ilyen jól ment, így az ételudvart megcéloztuk ezzel a rendezvénnyel, szerettünk volna egy kicsit ehhez a részéhez is kedveskedni a piacnak.
1: A Jófalatka büfé vezetője Babai Tamásné azt mondja, a hazai ízek kedvelői közül sokan még a legnagyobb nyári melegben is előszeretettel fogyasztják ezeket a laktató finomságokat.
8: Azért még hála Istennek vannak olyan emberek, akik nagyon szeretik a házi készítésű, saját töltésű kolbászfurkát árusítunk. Nagyon szeretik a pecsenyéket, a császát, és mellette azért a hal is mindenképpen megy, mert a nagyon melegekben azért nagyon sokan úgy vannak, és hát mi is így vagyunk, hogyha nem muszáj, akkor nem főzünk ebédre, igaz? És akkor valami finomságot veszünk. Nagyon remélem, hogy ez megmarad az embereknél, és ezt a szokást tovább tartják.
1: Minden eddigi várakozást és korábbi rekordot megdöntött a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem idei felvételi eredménye. A felsőoktatási intézmény ugyanis 3933 hallgatót vett fel az általános felvételi eljárásban, amely a tavalyihoz képest is jelentős, csaknem 20%-os növekedést jelent. Az agrárképzési terület 1853 hallgatóval vág neki a szeptemberben induló tanévnek.
0: Agrárvilág című mezőgazdasági rovatunkat hallották.

Kedves hallgatóink, ez volt a zenés napköszöntő 2026. július 28-án kedden. Bögös Háriett a zenei szerkesztő, valamint a hangtechnikus Fülöp Csaba nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Elfogadhatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot kedden az országgyűlés, amely elkezdi az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitáját is, írja az MTI. A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. A határozat hozatalok között szavaznak az Európai Uniós források lehívásával kapcsolatos, valamint a közösségi közlekedés versenyképességének javításával összefüggő törvénymódosításokról is. Az Egyesült Államokban tartott Combat Readiness Exercise 26 nemzetközi gyakorlaton résztvevő magyar tartalékosok bizonyították, hogy felkészültségük, fegyelmezettségük, szakmai hozzáértésük semmivel nem alábecsülendőbb, mint az aktív állományé, hangoztatta a Honvéd vezérkar főnöke hétfőn Pápán a bázis repülőtéren. Sándor Zsolt arról beszélt, a 90 fős magyar kontingens, amelyben 75 önkéntes tartalékos és 15 hivatásos, illetve szerződéses katona szolgált együtt. 75 napot töltött el az Egyesült Államokban, ahol validációs gyakorlaton teljesített szolgálatot, és bizonyította, a jövőben bármilyen feladatra vezényelhető, írja az MTI. A cél, hogy minden kórházban fekvő gyermek mellé képzett segítő kerülhessen, aki érzelmi támaszt tud nyújtani neki, írta a szociális és családügyi miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos hozzátette, a szülői jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek. A Csecsemő Ringató Program országos kereteiről egyeztetett a Gyermekjogi és Gyermekvédelmi Államtitkárság, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Egészségügyi Minisztérium és több mint egy 20 éves kórházi önkéntesi tapasztalattal rendelkező civil szervezet hétfőn. Az esemény az első lépés egy biztonságos, egységes és mindenki által elfogadott, fokozatosan kiépülő rendszer kialakítása felé, adja hírül az MTI. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Budapesten és környékén, közölte a Katasztrófa Védelem honlapján hétfőn. Délután hirtelen erős szél csapott le a fővárosra és környékére, több mint 50 bejelentés érkezett kidőlt fákról, leszakadt ágakról, írták. Korlátozott idő áll rendelkezésre a diplomácia számára az iráni konfliktus rendezése érdekében, hangoztatta Donald Trump amerikai elnök hétfőn. Az elnök az Axios amerikai hírportálnak adott

Északi szél több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 10 órakor lesz. Kilenc óra 4 perc. Következik a házunk táján.

0: MiG-21-es repülőgép a katonai repülés egyik mérföldköve volt. A korábban hazánkban is használt típust az 1950-es években fejlesztették ki, behúzható futóművel, gázturbinás sugárhajtóművel, utánégetővel és katapult üléssel is rendelkezett. Egy ilyen gép közelről is megtekinthető abban a magán múzeumban, amely Kiskörösön található Migálló és Szuhoj fészek néven. Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok. A migek mellett talán a legfőbb látványosság a Su-22-es típus, mely szuperszónikus, egyhajtóműves harcászati repülőgép. Ebből Magyarországon 1984 és 97 között egy századnyi állt hadrendben. A külsejét tekintve eredeti állapotban teljesen hiteles helyreállításon átesett gép, szintén aprólékos részletességgel megismerhető Kiskörösön. Emellett MiG-15-ös, MiG-23-as, valamint Mi-24-es helikopter is várja a látogatókat. A kezdeményezés életrehívója Firkó János, aki a repülés szerelmeseként a teljesen hitelesen helyreállított repülők mellett modelleket is bemutat a közönségnek. Szintén a múzeumban áll egy lengyel PZL-104 Vilga típusú, több célú, könnyű repülőgép, és egy másik helikopter, a Kamov-26-os is. A Migálló és Szuhoj fészekben látogathatnak velünk hallgatóink a következő közel egy órában. Elsőként a maketteket nézzük meg. Kiskörösön vagyunk a Migálló és Szuhoj fészekben, amely Firkó János nevéhez kapcsolódik, azonban az, hogy most itt lehetünk, és hogy ilyen sok mindent láthatnak az érdeklődők, az egyáltalán nem pusztán neki köszönhető. Akikkel beszélgetünk, ők is aktívan részt vettek a munkában. Kis Dezső nyugállományú ezredes, mérnök, illetve Pintér Zoltán nyugállományú vezérőrnagy, légierő parancsnok. Most éppen az iroda részlegben vagyunk, ahol hát számos makett, számos kép és uniform is található. Egy kicsit kalauzoljanak bennünket, arra kérem önöket, hol érdemes kezdeni. Ugye itt több vitrin is van, illetve hát az asztalokon is ki vannak téve elénk makettek. Én azt javaslom, hogy innen közelítsük meg, mert minthogyha ez a KC-390-es az iménti percekben már szóba került volna, csak ezt a hallgatók még nem hallhatták. Szóval mit érdemes tudnunk a KC-390-esről?
1: A KC-390-es a légierő legújabb beszerzése, hogy úgy mondjam, a magyar haderőfejlesztés során került 2 darab Magyarországra. A második idén érkezett be. Ez egy úgynevezett rámpás szállító repülőgép. 2 darab sugárhajtóműve van, képes fűről is üzemelni, és nagyon rövid felszálló és leszálló mezőt igényel. Nagyon jól használható a hadsereg számára.
0: Tehát ez a legfrissebb gépek egyike, hogyha jól értem.
1: Igen, a légierő ugye nagyon drága, nem egyszerű a beszerzés, és ez is például akkora sztár lett, a Brazília gyártja ezt a repülőgépet, és annyira jól bejött, hogy most már sok-sok évet kell sorba állnia azoknak, akik később gondoltak arra, hogy ezt érdemes megvásárolni.
0: És hogyha mondjuk a legrégebbi típust szeretnénk megismerni, akkor melyik lehet az, vagy akár egy korábbi korból való?
2: Korábbi korból való Messerschmittek, amerikai gépek, ezek a második világháború repülőgépei. A Werner, Mölders, ezeken a repülőgépeken voltak ászok, amíg az amerikaiak el nem érték a légi fölényt.
0: Hány darab makett van itt, vajon úgy nagyságrendileg? Én ezt úgy

0: 100 körülre gondolnám, de lehet, hogy több.
1: Körülbelül 1/18 annak, amivel a Jani rendelkezik, mert 1800 makettje van, ami nem egyformák. Tehát van egy pár gép, ami ugyanaz, és mindenevő. Tehát nem csak katonai, nem csak vadászgépek vannak, hanem a legmodernebb, legújabb szállítógépek is. Sőt, most már én is meglepetéssel tapasztaltam, hogy már drón is van az asztalán.
0: Hát akkor a legmodernebbek talán éppen a drónok lehetnek.
1: Így van, a legmodernebbek a drónok jelen pillanatban, és ugye mostani harcokban ezeket alkalmazzák.
0: Menjünk vissza egy kicsit az időben, úgy 2000 környékére, amikor én úgy tudom, hogy az első gép Firkó Jánosnak a látóterébe került. Hát hogyan is történt ez?
2: A MiG-15-ös, amit majd kint megnézünk, az egy virágkertészetnek volt, egy rózsaszínre festett reklámgépe. Majd a Jani eszembe tette, de csupa luk és gyakorlatilag már mélytelep se vette volna át, majd utána darabokba vett egy MiG-21-est, ami most ott áll, ahol ő gyerekkorában homokozott, majd ekkor jött az elhatározás, hogy tegyünk még több gépet is rendbe, és akkor az elérhető gépeket elkezdte felvásárolni, azokat az embereket megkeresni, akik segítenek neki, mert egy gépnél az is lényeges, hogy autentikus a festése, a legkisebb feliratnak is olyannak kell lenni, mint ahogy a gyárból kijött.
0: Ugye gyönyörű állapotban vannak ezek a gépek, de hát ez hatalmas munka volt, hogy ez az állapot ez létrejöhessen, és nem csak a külcsínyét illetően, hanem hát ha nem is működnek, mert ugye nem működhetnek, hiszen ezek múzeumi gépek, de hát belülről is sok mindent meg kellett javítani, sőt, kicsit talán újra is kellett építeni ezeket a gépeket, jól gondolom?
1: Teljesen. Ezek a gépek egyébként hatástalanítva vannak, ez nagyon fontos. Mindegyikhez ugye rendesen papír is van. Ez ugye a CFI szerződés mondta ki, hogy hogyan lehet. Ez a CFI szerződés az európai hagyományos fegyverekről szólt, és az alapján lettek ezek hatástalanítva. Amikor Magyarország úgy döntött, hogy kivonja őket a hadrendből, akkor bejelentette a bécsi székhelyű szervezetnél, és végrehajtották rajtuk azokat a pontokat, aminek a végeredménye tulajdonképpen az, hogy ezek a gépek már soha többé nem repülhetnek. Nem lehet őket indítani és fegyverként használni, és mindegyik tulajdonképpen darabokba roncsterepről. Van olyan gép itt, amelyik 4 különböző gépből lett összeszerelve.
0: 4 különböző gépből?
1: Igen, mert eredetileg az NDK-ból származik a Mi-24-es, de a farok része az itthoni volt, a törzs része az eredeti NDK-ból származó, és mindegyik gépnél a helyreállítás előtt a Jani eldöntötte, hogy milyen módra és mire állítsuk helyre. Tehát például a Szuhoj, az nagy javítva lett itt Budapesten, akkor még létezett a Csepel-szigeten a Pestvidéki gépgyár, ők hajtották végre rajta a nagyjavítást, és az volt a cél, hogy ahogy ott a gyárkapunk kijött a javítás után, olyan állapotban legyen itt a gép.
0: És olyan állapotban is került?
1: És olyan állapotban is van. Én tudok 3-4 dolgot, ami nem, de a többi igen.
0: Hogyan képzeljük el ennek a nulladik pontját? Ide jön egy közel roncs állapotba kerülő repülő, mi az, ami legelőször történik? Hogyan kezd hozzá egy mérnök egyáltalán ahhoz, hogy felmérje, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy ez egy fokokkal jobb állapotban lévő gép legyen?
1: Hát mindenképpen a felmérés, hogy mi az, amit mindenképpen meg kell csinálni rajta, mi az, amit helyre tudunk állítani, mi az, ami saját erőből nem megy. Tehát ezt úgy kell azért elképzelni, hogy ezekhez a gépekhez kellett ugye lakatos szakember, kellett a festő, egy zseniális festőt csináltam mindegyiket, egyébként Kovács Miklósnak hívják. Kecelen egy volt borkombinátban van egy akkora csarnok, ahol ezt végre lehetett hajtani, tehát szét lehetett szerelni őket, különböző alkatrészeiket lehetett tárolni, és külön-külön először ugye megtakarítani a régi festéktől, még kijavítani a fémnek a hibáit, és utána alapozással. De ez tényleg olyan szinten, képzeljék el a kedves hallgatók, hogy az a festék, ami ehhez használva lett, ahhoz a festékhez 25 év garanciát adott a gyártó, de csak akkor, hogyha betartják a technológiát. Tehát először csiszolni, utána alapozni, visszacsiszolni, újra alapozni, utána kapott egy színt, a színt újra visszacsiszolták, újra nyomták, újra fújták a színt, és kétszer lett lakkozva, legutoljára itt. Az én szívfájdalmam egyébként pont az, hogy én nagyon szeretném megmutatni belülről is, bebújni, mert ezek nagy gépek, de nem lehet, mert hogyha most kinyitjuk, akkor megtörjük a lakkot, és attól fogva ugye ott be fog kerülni víz, rozsda, keletkezik, stb. Stb. Ezért én egy kicsit hátrányos helyzetű vagyok.
0: Pilótaként hogy látja, mennyire élethű mindaz, ami itt látható most ebben a kivételes magánmúzeumban?
2: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az a kint látható MiG-15-össel, Szovjetunióban repültem, a MiG-21-essel meg 20 évig repültem. Tehát ez nekem mind a kettő a szívemhez nőtt, és csodálatosan helyre a kabin is. Tehát itt, hogyha az ember egy fél órát, fél napot tenázsolna, ezt mondtuk mi így, akkor belemennék ülni és elindulni vele, hogyha fel lehetne vele szállni. Amit a Dezső említett, hogy 3D-s műszerek meg egyebek belerakva, szakember nem veszi sokszor észre, hogy ezek úgy lettek készítve.
0: Az úgy lettek készítve, az azt jelenti, hogy nem gyári darabokról van szó?
2: Igen, hiszen egy műszer az egy nagyon sérülékeny valami, betörik az üvege, nap szétszívja, szétesik, és bizony tavaly Párizs mellett voltunk egy repülőnapon, ahol találtuk egy olyan céget, aki tökéletes másolatokat csinál.
0: És akkor ezeket a másolatokat építették be, akár ezekbe a gépekbe is, vagy ezek már akkor készen voltak?
2: Akkor már készen voltak, majd a jövő zenéje lesz az, hogy a francia úriemberrel is fölveszük a kapcsolatot, és legközelebb, ha kell valami csodálatos dolog, akkor már őt fogjuk keresni.
0: Hát akkor reménykedhetünk, hogy még kerülnek ide gépek.
2: Igen, igen, jönnek még ide gépek, de ezt meghagyjuk a Jánosnak, hogy ő dobja be a köztudatba, hogy mit vesz még meg, és mi az, amivel eltöltjük a szabadidőnket.
0: Ami még itt a belső térben is nagyon érdekes, és hát múzeumi tárgynak tekinthető, az én úgy fogalmaztam, hogy egy uniform is. Tehát ez az a ruha, amit a vadászpilóták viselnek. Bemutatja vezérőr nagy úr ezt a ruhát nekünk? Meg is nézzük akkor közelebbről.
2: Ez egy Nomex anyagból készült hajózóruha.
0: Nomex anyag?
2: Nomex, az a neve, hogy Nomex, az egész világon így hívják. Hogy nem ég, nem lángol, maximum, ha már az ember háta mögött ég a gép, akkor is csak parázslik, tehát nem ég rá az emberre. Nyak, kesztyű, Nomexból az is, tehát védi az ember teljesen. Itt a hajózón van egy magas gészjújt, ami a túlterhelés ellen véd.
0: Ez a G, ami hatásként ér bennünket, ugye?
2: Igen, aminek az a lényege, hogy be van kapcsolva a repülőgép levegőrendszerébe, és bizonyos túlterhelésnél a szelep kinyit, és felfújja ezt a ruhát, hogy az ember hasából, combjaiból ne menjen ki a vér. Ez attól óv meg. Maga, itt rajta van egy mentőmellény, amiben ugye itt a pisztoly, itt van egy tartalékrádió, meg minden egyéb kütyű, ami az adott feladathoz kell, hogy sivatag fölött repülünk, vagy tenger fölött repülünk, úgy szereltük fel az ember. Itt van a sisak, az oxigénmaszk. Tehát maga a sisak is védi az ember fejét, amíg a repülőgép egybe van, vagy még benne van, akkor a repülőgép rendszeréről kap oxigént a pilóta. Amikor katapultált, akkor már a katapultban vannak különböző berendezések, amelyek például biztosítják az oxigénellátást.
0: Katapultált valaha?
2: Nem, felkészülésre kaptam parancsot, de megúsztam. Nagyon sok kollégám, viszonylag több kollégán katapultált, abból többen abba hagyták a repülést, mert a katapult 20G-vel lövi ki az embert az orosz gépeken, de a Gripen katapultálás után is a kollégának át kellett menni polgári gépre, mert sérült a gerince, fájdalmai voltak.
0: Hát igen, ezt az iszonyatos erőt, amivel kilövi a katapultülés a testet, ezt valahol a testben meg kell jeleníteni, tehát ennek lesz egy lenyomata, és ugye ez jellemzően a gerinc, illetve a gerinc csigolyák közötti porckorong területére összpontosul.
2: Gondoljon abba bele, hogy a modern repülőgépekről már a földön lehet katapultálni. Tehát gurulás közben, ha az embert kilövik, vagy valami olyan gond van, tud katapultálni, mert az ülésben lévő, úgymond rakétarendszer fölviszi olyan magasra, utána piropatronok nyitják az ernyőt különböző szakaszokba, és van ideje az ernyőnek feltöltődni levegővel, és úgy él földet, hogy életben marad.
0: Ehhez képest ugye a régi orosz gépeknél csak bizonyos magasság fölött lehetett katapultálni, ugye?
2: A régi MiG-21-es, MiG-15-ös előző változatainál legalább 100-150 méter magasság kellett, hogy sikeresen katapultáljunk, majd az udvaron látható MiG-21 BIS már zéro katapultos volt. Egyébként ezekben a KM-1-es család katapultjai vannak, és az egész világon elismerik az orosz technikát a katapultba, hogy mi szoktuk mondani, furfangos nyeszterka is tudott csodálkozni. Állatos dolgokat csinálni.
0: Arról esetleg van információ, hogy ez a ruha ez hogyan került ide?
2: Igen. Kádár Sándor nevű kollégán, Kádár Sándor százados, amikor Kecskeméten katapultált a repülőtér fölött, az egyik futóműve nem nyílt ki, miután letiltották úgymond a repülésről, hogy vadászgépen többet nem repülhetett, akkor neki adta a Jánosnak, mert tudta, hogy itt, amíg a világ világít, jó kezekben lesz.
0: Hát akkor ez egy olyan ruha, ami túlélt egy katapultálást.
2: Igen, meg aminek felhőszaga van, mert nagyon sokat repült benne a kolléga.
0: Még egy kicsit azokról a képekről beszéljünk, amelyek kabinoknak a belsejét mutatják.
2: Az ott Dezső előtt, az a Gripennek a pilótafülkéje, igen. Van ott egy Airbus pilótafülke. Mit ez a kettő van alapvetően?
0: Igen. Azért lehet látni, hogy elég nagy a különbség a kettő között.
2: Hát igen, ez az első generációs Gripen, ami már head-up display-vel volt, tehát digitális itt is minden. A Gripennek az a nagy előnye, hogy pillanatok alatt a vadászból vadászbombázóvá lehet alakítani, tehát hogy több feladatú harci repülőgép. Ezért is felelt meg a magyar kívánalmaknak, hogy több feladatú vadászrepülőgépről beszélünk.
0: És hát látjuk, hogy ehhez képest mondjuk ez az Airbus pilóta fülke egészen más elrendezésű, hát eleve ott két pilótának van hely, meg hát az egész kabin elrendezés meglehetősen eltérő.
2: Ég és föld a kettő. Itt egyedül szenved az ember meg, az életé vagy a feladaté. Ott ugye két teljesen kiképzett ember, itt meg egyedül küzdik az ember vadászgépbe.
0: Azért van két személyes verziója is a vadászgépeknek,
2: az
0: ugye?
2: Az oktatógép, amikor egymást oktatjuk, hogy ellenőrizzük. Van itt több olyan gép, amelyik két személyes, de ott volt fegyverkezelő tiszt is. Tehát az amerikaiaknak is van több kétszemélyes repülőgépük, például a Phantom, ami ott egy eredeti festmény, amit kapott a János a barátunktól, ott két személy, az egyik vagy megfigyelő, vagy fegyverkezelő, a másik pedig vezeti a repülőgépet, de az a gép a vietnámi háború idejéből való.
0: Hogy látják ennek a kiállításnak mi a legnagyobb értéke, hogyha most itt körülnézünk?
1: Hát az igazán nagy értéke most ugye egy irodában van. Igazán nagy értéke az lesz, hogy tervek szerint ugyanúgy megtekinthető, megnézhető lesz, mint a gépek kint az udvaron. Ez az első. A második pedig mindig azt mondjuk, hogy megkapatjuk a gyereket. Tehát, hogyha idejön egy fiatal, és neki megtetszik az, amit itt mi összeraktunk, csinálunk, és elkezd gondolkozni azon, hogy ő esetleg vadászpilóta lesz, vagy műszaki lesz, azzal mi már tettünk valamit. Bevallom őszintén, én is úgy kezdtem az életemet, hogy 6. osztályosként húztam föl egy makettet egy repülőtéren, és úgy is zártam az életemet, hogy ugyanazon a repülőtéren dolgoztam még műszakiként.
0: Hát ez egy kivételes pályaív, azt gondolom.
1: Hát szerencsém volt, végig tudtam csinálni.
0: Azért ez nem csak szerencse kérdése.
1: Hát tanulni kellett sokat, meg dolgozni.

0: itt, ahol most vagyunk, ez egy Su-22-esnek az alsó része. Ide bebújtunk a repülő alsó terébe, az árnyékba, egy kicsit elmenekültünk a melegtől, de hát itt is azért vannak érdekességek.
1: Tulajdonképpen hivatalos nevén a futóaknában vagyunk, a repülőgép bal szárnya alatt, és a bal főfutó mellett állunk most éppen. És ez a repülőgép, ez üres súlya volt, közel 11 tonna, a maximális felszálló tömege az 19 tonna felett volt, 4 tonna hasznos terhet tudott vinni, azért nem csak fegyvert mondok, mert a 4 tonna hasznos teherbe benne voltak elektromos berendezések is, felderítő konténer például, optikai és rádióelektronikai, illetve zavaró konténer is, ami arra szolgált, hogy a összegyűjtött rádió besugázó hullámokat átalakította, és visszasugározta a besugázó lokátornak más adatokkal, hamis adatokkal tulajdonképpen, tehát képes volt már akkor a 70-es évek végén arra, hogy 2 darab ilyen repülőgép felszállt, volt rajtuk egy ilyen konténer, és a földradarokkal elhitették azt, hogy ők 8-an vannak, és más magasságon, és más sebességgel repülnek, mint ahol valójában voltak.
0: Milyen évszámot mondhatunk ehhez?
1: 1983-ban rendszeresítették Magyarországon ezt a repülőgépet, és 1997-ben vonták ki.
0: Ezért hihetetlen, hogy a 80-as években már ennyire fejlett volt a technika.
1: Igen, egyébként ez már rendelkezett egy lézertávmérő és irányító berendezéssel is. Volt hozzá lézerirányítású fegyverzet. Nálunk Magyarországon is.
0: És ezt használták is?
1: Használni nem kellett, mert Magyarország nem volt olyan helyzetben, hogy bárhol használni kellett volna. Gyakorló lövészet volt vele.
0: Igen, erre gondoltam.
1: Lengyelországban volt gyakorló lövészet vele a nagy területigény miatt.
0: És akkor, ami itt körülöttünk van, ugye ez a futómű. Igen.
1: Ez a futómű, ez egyébként ugye zárható, nyitható kellett, hogy legyen. Egyrészt, másrészt pedig a maga a futóaknál látszik, hogy tele van különböző berendezésekkel, csövekkel, minden egyes csőnek megvolt a saját jelölése, funkciója. A jelölések ugye a levegőcsövek, a hidraulikacsövek, a nitrogéncsövek és az üzemanyag. Az üzemanyag például sárga volt érdekességképpen, feketék voltak a levegőcsövek. Minden, ami vész volt, az mindig piros volt. Úgy volt kitalálva maga az egész rendszer, mert ugye nem csak mérnökök üzemeltették ezt, egyszerű középiskolát végzett, vagy ipari iskolát végzett emberek is dolgoztak ezen a gépen, egyszerű volt színjelölésekkel megmutatni, elmondani nekik, hogy ott vajon éppen mi fog történni.
0: Itt a feliratok is teljesen olyanok, mint az eredeti gépen, ezt ugye jól látom.
2: Teljes egészében, hiszen János megszerzett egy eredeti festőmintát, azt az egyik kollégánk lefordította neki, tökéletes fordítással, ami meg olyan volt, hogy az orosztól jött és már nem lett átfestve, azon még a cirilbetűs feliratok láthatók.
0: Azért ez is egy komoly kutató munka lehetett, ameddig egyáltalán azt felmérte, hogy hogyan néztek ezek ki ennyire aprólékosan, vagy itt azért volt segítség.
1: Hát egyrészt az emlékezet, de az emlékezet az félre is visz, másrészt pedig a probléma igazából az, hogy abban az időben, amikor ezt a gépet lefestették például, akkor még olaj alapú festékekkel dolgoztak, zománccal, ha lehet ilyet mondani. Ma pedig már ugye számítógépes kódok alapján van, színkódok alapján dolgoznak, és környezetbarát víz alapú festékekkel, és a kettőt kellett valahogy úgy összehangolni, hogy az eredeti szint megkapjuk. Volt olyan része, amit lebontottunk, és például a kéket azt be lehetett vinni számítógépbe, mivel fedve volt előtte, és nem érte UV-sugárzás, nem érte napsugárzás, de az összes többi része az annyira meg volt koppa, hogy az csak restaurálni lehetett, viszont olyan szintig jutott már a végén a pont a barna színe, elmondhatom, hogy úgy mondtuk, hogy a szín, amit nem mondunk ki, mert annyiféle barna szín lett kikeverve, számítógéppel, felfújva, megszárítva. Először ugye papírra, aztán inkább a lulemezre, mert azon kell, hogy legyen utána. És pedig az ember, aki festette a Pestvidéki gépgyárba, ő vele még sikerült találkozni, sikerült beszélni, de ő szegényem elmondta, hogy amikor ezeket festették, akkor az volt a feladat neki, hogy nem lehet olyan színű, mint az előtte festett magyar MiG-21-esek, terepszínű kell legyen, de nem használhatnak más festéket, mint ami a raktáron van. Mi meg azt próbáltuk most modern módszerekkel, számítógéppel kikeverni, rekonstruálni, és ugye a fototechnika se az volt, mint most.
0: Azért arról meg beszéljünk, hogy ez a futó, ez be kell, hogy tudjon csúszni valahova egy saját aknába?
1: Ez behúzható természetesen, ez a futómű, és maga a rendszer úgy működik, hogy amikor felszáll a gép, akkor először is megállítják a kereket, befékezi a kereket automatán, hogy a keréknek az úgynevezett gyroereje ne hátráltassa a behúzást, és egy munkahenger elkezdi. Ide fog kerülni egyébként, a rádióban ez nem igazán látszik jól, de ide fog kerülni a keréknek a közepe.
0: Ugye a fejünk fölött van pont egy ilyen kerékformájú vájat.
1: Így van, oda fog kerülni. Itt van egyébként egy munkahenger, ami ezt az egészet mozgatja. Ezen a tengelyen keresztül, tehát ez a kerék először elindul erre befelé, utána mozdul egy kicsit föl, tovább jön befelé, és ez a zár például, ez fog ide kerülni.
0: És az rögzíti?
1: Az rögzíti magát a lemezt, az egész zárat pedig, magát az egész futót, a futóművet, ez a zár fog ide bekerülni. És akkor lesz teljesen bezárva, és a fülkében megjelenik három pici kis zöld jel a pilóta számára, hogy futók behúzva.
0: Hát ugye ez, amikor az ellenőrző listán az hangzik el, hogy futók be, három zöld.
1: Így van, futók be, három zöld. És egyébként van itt egy olyan alkatrész, ezt bicskazárnak hívják, három ponton találkozik, ő tartja meg kinti helyzetében a futót, és azon a geometriai dolgon működik, hogyha van három pont, a három pontot összeköti egy egyenes, és hogyha a középső pontot mozgatom, és megtámasztom, akkor csak egyik irányba tudom elmozdítani, a másikba nem, mert ugye ahhoz át kell a síkon mozdítanom, hogy abba az irányba is el tudjon mozdulni, és ez úgynevezett bicskazár, ez tartja kint, úgyhogy fém a fémen ütközik, befelé nem tud jönni, csak akkor tud, amikor ezen a forgásponton, a középső forgásponton egy munkahenger átemeli, és érdekességképpen egyébként a gólyák szárnyából lett lopva, mert a gólya szárnyában van egy ilyen zár, és amikor azt látjuk, hogy a gólya nyitott szárnyakkal a levegőben van, és csak esetleg szundikál, az attól van, nem kell neki izomerő, mert van egy szép merev szárnya.
2: San Diego-ba az állatkertbe, ott van több száz flamingó, és egy sem szökik el, mert nem tud. Mert gyerekkorában ezt a picike kis csontdarabot kivették a szárnyából, és nem tudja fixálni a szárnyát.
0: Ez tényleg így van?
2: Mondom. Ott a főállatorvos mesélte, amikor San Diego-ba jártam. Minden úgy van lopva, a legmodernebb repülőgépek, bombázok, mind a madarak alakját formázzák, és egy nagyon fontos, amit erről a repülőgépről még nem mondtunk el, hogy változtatható szárnyírozású repülőgép.
0: Ez mit jelent?
2: Kijön ide.
0: Igen, kimegyünk közben itt az aknából.
2: Ezen a forgóponton a szárnyát be tudta úgymond hátra húzni, hogy nagyobb sebességet tudjon elérni. Leszálláshoz a nyitott állapot kellett, hogy kisebb sebességgel érjen földet. De oda nyomta a gázt, és sietett, akkor úgymond behúzta, becsukta a szárnyakat.
1: Szárnyilazás 30 fok és 63 fok között szabadon változtatható volt. Ez csak a szárny egy részét mozgatta, előre-hátra. A fékszárnyak a törzs mellett belül volt egy, ő hátrasikló fékszárny volt, volt egy a csűrőkormány mellett, ő lenyíló fékszárny volt, és a leszállás segítette még egy úgynevezett orrsegédszárny is. Ez mindez azért van, hogy ilyenkor megnövelik úgymond a szárnyfelületet, hogy minél kisebb legyen a leszállási sebesség.
0: Hát, és gondolom az is számít, hogy mekkora futópálya áll rendelkezésre leszálláshoz, mert ugye a vadászgépeknek nyilván ezt itt sokkal kisebb távon kell teljesíteni, mint mondjuk egy utasszállítónak.
1: Igen, beszéltünk már generációkról. A MiG-21-es az még füves pályáról tudott repülni, tábornok úr még szállt le füves pályán. Vele ezek a gépek már a súlyuk miatt csak betonról, csak kiépített pályáról tudtak üzemelni.
0: Ezt lehet érezni egyébként pilótaként, hogy most betonpályán vagy füves pályán van valaki, nagy az eltérés?
2: Egyszerűen eszméletlen, leírhatatlan, hiszen a füves pályán úgy pattog az ember, hogy valami szörnyű, a másik a vezérgép elől száll föl, porol, és akkor utána ne öcsik, kövesd a porba, menj utána. Tehát nem egyszerű dolog füves pályáról repülni.
0: Hát igen, pláne, hogyha így akár kötelékben, vagy igen, akár csak többen repülnek.
2: Igen, és amit már bent említettem, ez az a stabilizátor, amit úgy raktunk föl, hogy raktunk raklapokat, a Dezső fölmászott, megtámasztott, hogy meglögdöstük, és ez úgy került a helyére.
0: Leleményesség, az kellett ennek az összerakásához?
2: Ehhez rengeteg leleményesség kellett, különösen a függesztmények felrakásához, a zárak nyitásához, zárásához. Volt, amikor napokig törpöltünk egy-egy probléma megoldásához, ezt hogy tudjuk ilyen céhes módszerrel megoldani, mert nincs speciális kocsi. Amikor még ez aktív volt az a repülőgép, mindenhez volt úgynevezett kocsi. Alátolták a kocsit, levették a szárnyvéget és elvitték. Ellenőrizték, hogy javították. De ezt itt mind ilyen speciális dolgok nélkül kellett megoldani.
0: Hát itt akkor nagyon sok mindent kellett saját kútfőből kitalálni, hogyha jól értem.
2: Igazi barkácsszakkör volt itt, tehát egy igazi barkácsszakkör.
1: Hát a végeredményre nagyon büszkék vagyunk, és annyi még, hogy mérnöki szempontból még a füves pálya meg a betonpálya között annyi volt a különbség, hogy örülni kellett, hogyha fűre szálltak, mert nem kopott annyira a gumi. Hát igen, mert időnként cserélni kellett, mert elkoptak, és volt egy előírás, hogy mikor kellett cserélni a futóművet. Na most, hogyha durva leszállás volt, nem úgy sikerült, főleg mi ugye az első pillanattól fogva benne voltunk, újonnan ide szállított repülőgépek lettek összeszerelve, és amíg a pilóták is megtanulták a jó leszállást, a szép leszállást, addig bizony gyakran kellett cserélgetni a balonokat. Ezt a kereket le kellett szerelni és lecserélni. Ugyanolyan, mint a mostani autóknak, csak belsős volt, és 14 bár nyomás volt a főfutón.
0: Hát ugye egy autó gumiban mennyi szokott lenni? 2,5-2?
1: 2,8 a mostaniakban, meg ugye a nehezebbekben már 3,3-2.
0: Hát azért ahhoz képest érezzük, hogy ez milyen nagy különbség.
1: Hát igen, egy 9, úgy mondjuk, hogy 9 tárcsás tárcsafék volt oldalanként. Egyébként. És érdekességképpen a kétüléses, a tanuló gépnél a tárcsaféket azt vodkával idézőjelbe hűtötték, mert 40%-os szesz víz, desztillált víz, szesz keveréket spriccelt rá a tárcsára az automatika, és párolgott el, hogy hűtse a tárcsafékeket.
0: De én azt hallottam egyébként, hogy a radarnak a hűtését is valamilyen alkoholos folyadékkal oldották meg.
1: Igen, csak az tiszta szesz volt. Egészen addig, amíg rá nem jöttek, hogy nagyon fogy, és akkor megpróbálták bekeverni, hogy ne lehessen más célra felhasználni. Most már nyugodtan elmesélhető, az egyik még mai napig repülő és az orosz-ukrán háborúban jeleskedő típus akkor volt új, amikor nálunk járt a tervező mérnök a gyári csapat, és ott például, aki az üzemeltetésért felelt mérnök, ő elmesélte azt, hogy először az orrfuttó aknába jól megközelíthető helyen volt az alkoholtartály, aztán a csapat próbák alatt kiderült, hogy nagyon fogy, úgyhogy az nem lesz jó, és át kellett tervezni, át kellett rakni másik helyre, például a gépen. A teljes üzemeltetésre oda kellett figyelni. Amit még esetleg meg tudok mutatni, van egy szerelőnyílás. A szerelőnyíláson különböző kis karikák vannak, mint a gyerekeknek a korongok.
0: Igen, van itt egy kék, egy piros, meg egy sárga.
1: Meg volt még egy negyedik, egy zöld. Ezek a repülőgépnek az ellenőrzési formáit jelölték. És ahol ezek a karikák megvoltak szerelőnyíláson, annál az ellenőrzési formánál kellett kinyitni azt a szerelőnyílást. Tehát ez például repelőtti, reputálni és ismételt feladatra történő előkészítés alatt kellett kinyitni ezt a nyílást.
0: Nagyon sok mindenben támpont van a gépen magán, ami a karbantartásra irányul, de hát ez nyilván nem véletlen, mert hogy elképesztően bonyolult szerkezetről van szó.
1: Egyrészt nagyon bonyolult, másrészt pedig pótolhatatlan már olyan szempontból, hogyha az ember valamit elront, megtör, akkor az sokáig nem repülhet az a gép, és ugye az emberek feje fölött nem lehet szórakozni, játszani, főleg nem 20 tonnás szerkezetekkel, annak biztosan földet kell érnie.

0: Ez a helikopter, ami előtt állunk, a Mi 24-es, amit a közelmúltban vontak ki a forgalomból, és hát ez a példány, amit itt látunk, ez azért több szempontból is speciális.
1: Egyrészt a specialitását az adja, hogy ez egy német ajándék volt, amikor ugye egyesítették Németországot, és feleslegessé váltak ezek a gépek, akkor ajándékként Magyarország megkapta ezeket a harci helikoptereket Németországból, és ezt úgy szerette volna helyreállítani a János, hogy ez abba a színbe legyen, olyan színűre legyen lefestve, eredeti orosz színre, ahogy az első ilyen harci helikopter megérkezett Magyarországra, Szent Király szabadjára.
0: És hát ez egy kicsit világosabb szín is, hogyha jól dekódolom, mint a többi, de aztán persze lehet, hogy itt a napsütés egy picit csal.
1: Nem, ez teljesen más, ez kevesebb szín eleve. Hát ezt annak idején ilyen festéssel hozták Magyarországra. Egyébként ez egy D, Mi 24D típusú gép. Azok voltak az elsők, mert ebből is volt több modifikáció, ami nálunk repült, legutoljára a P repült egyébként, aminek más volt a gépágyúja, meg a fülkéje, meg a különböző, ugye nagy javításon is azok már átestek, korszerűsítve lettek.
0: És ennek a darabnak a múltjáról konkrétan tudunk valamit?
1: Igen, tudunk. Hát mondjuk az 575-össel talán nem szerénytelenség, azért annyit mondhatok, hogy ez benne van abban a könyvben, amit én szerkesztettem. Egy kolléga, egy volt helikopterpilóta kolléga írta, én szerkesztettem, és az összes Magyarországon repült harci helikopter benne van.
0: Azért a címét mondjuk el.
1: Mi 24-es Magyarországon, ez volt egyébként a címe. Mi 24-es harci helikopterek Magyarországon.
0: Ez is megtekinthető egyébként, mármint a pilóta fülkéje.
1: Igen, ennek is teljesen helyre van állítva a pilóta fülke is, és az operátor fülke is, mert itt ugye két ember repülte, hátul ült a pilóta, aki vezette magát a gépet, és előült a fegyveroperátor, aki a fegyverzetet kezelte.
0: Ez egyébként mindig olyan félelmetes, amikor vadász gépekről beszélünk, akár helikopterről, akár repülőgépről van szó, mert az emberben van egy ilyen kapcsolódás, hogy hát ezek mégiscsak harci gépek, és hogy ezek alkalmasak arra, hogy életekben tegyenek kárt. Ezt mennyire érezte a gyakorlatban, amikor ezen a területen dolgozott?
1: Ezt igazából az ember nem érzezte meg. A műszaki tartalom maga az, hogy 10 tonnás vas képes a levegőbe emelkedni, az a csoda, ami ezt körülövezi, vagy az az érzés, hogy ezen én dolgoztam, javítottunk valamit, és utána látta az ember, hogy a kollégája elmegy vele, felszáll, és épségbe haza is jön, és minden jól működik. Az volt igazából, hál' Istennek soha nem kellett olyan helyzetbe lennünk, hogy most élesbe kellett volna akár fegyvereznünk bármelyik gépünket, vagy harcba küldeni. Ezt lehet azt mondani, hogy megúsztuk, erre készültünk, ez volt az életünk, ezért tanultunk, de nekünk ezt nem kellett megcsinálnunk soha.
0: Tehát akkor inkább a műszaki oldal volt az, ami fókuszban volt?
1: Hát maga a műszaki oldal, meg a repülés misztikuma. Tehát az, hogy az ember képes elszakadni, egy olyan közegbe lenni, ami neki nem közege, nem élettere, hogy úgy mondjam, mert azért repülni a madaraknak szokása is jó, bár azok közül is ugye a sas inkább az, amelyik élvezetből is felszáll, anélkül, hogy enni akarna. De hát igen, az, hogy ez működik, elemel az a szerkezet, ami ez nekem közön van.

0: számos géptípuson is repült Pintér Zoltán vezérőrnagyúr. Nehéz volt a migeket megtanulni, vezetni, irányítani?
1: Nekünk nem, mert mi természetesnek vettük. Amerikai kollégáink, akik különböző okokból repültek MiG-21-est, azt mondták, hogy az egyik legnehezebben vezethető gép, amit ők repültek. Mert teljesen más aerodinamika szerint, más technikája van a leszállásnak, de mivel nekünk az volt a kedvenc játékszerünk, tehát élveztük. Repültem MiG-15-össel, MiG-17-essel, először el 29-essel a Szovjetunióba, majd itthon a MiG-21-esnek gyakorlatilag minden változatát, kecskeméti parancsnok koromban MiG-29-essel, és nyugdíjazásom előtt, mint parancsnok, meg légierőparancsnok, egy-két feladatot Grippennel is végrehajtottam, úgyhogy van összehasonlítási alapom a modern és a még modernebb repülőgépek között.
0: Hát ugye a maguk idejében ezek a migek, amiket most itt is láthatunk, nagyon modernnek számítottak.
1: Kifejezetten modern repülőgépnek számítottak, hiszen láttuk a fotót vagy a festményt az F4-es Phantomról, ami nehezebben fordult, két ember volt benne. Minden dolognak megvan a maga technikája, el kell sajátítani, hogy profi szinten tudja üzemeltetni az ember.
0: Egyébként, hogyha visszaemlékszik, akkor a pályája során volt kedvenc típusa?
1: A MiG-21-es PF. Mi azt csak csillagvadásznak hívtuk, az ment az ég felé, ment gyorsan, az volt a kedvenc típusom.
0: De ezért, mert gyors volt?
1: Azért, mert könnyű volt, gyors volt, meg talán azért, mert 30-valány éves koromban lettem századparancsnok azon a típuson, minden beosztottam, fiatalabb volt, egy sereg gyerek szaladozott körülöttünk, tehát életünk legszebb szakasza volt.
0: Mennyiben tér el az itt látható BIS típustól a PF?
1: Amint a 60-as évek Mercedes-e, meg most, ami lejön Kecskemétről.
0: Hát ez azért plasztikus.
1: Formája ugyanaz, hajtómű ugyanaz, szárny ugyanaz, csak már a belerakott elektronika teljesen más volt.
0: És egyébként, amikor a típusok közötti átképzés történik, azt hogyan képzeljük el?
1: Úgyhogy a pilótaállomány meg a műszakik is beülnek tanterembe, a mérnökök ugye mélyebben, hiszen nekik üzemeltetni kell, nekünk is meg kellett tanulni az alapvető rendszereket, hogy mi miért történik, és utána ők a gépen gyakoroltak, mi pedig két kormányos géppel felszálltunk az oktatókkal, és négy repülés után, öt repülés után mennyire sikerült elsajátítani, mondták, hogy egyibe fiam, az azt jelenti, hogy ott az együléses gépé szabad rajta repülni.
0: De ilyenkor azért valamilyen vizsga volt előtte?
1: Nem, ez a vizsgarepülés, ez volt. Hát mielőtt a gépre kerültünk, vagy ők kimehettek a géphez, mindenki keményen vizsgázott. Engem kecskeméti bázisparancsnok koromban följöttek a mérnökök, és keményen vizsgáztattak. És ez az én érdekem volt, mert amikor beleülök abba a nagy vasba, ott egyedül vagyok.
0: Van egyébként olyan tapasztalata, hogy olyan helyzetbe került, akár pilótaként, amikor nagyon más történt, mint amire számított? Tehát amikor valami nagyon meglepő dolog volt, amikor valami nagyon előre nem látható tényező vetődött fel?
1: Igen, kollégámmal felszálltunk, és egy MiG-21-esnek az olajnyomása nullára esett, ami 11 ezret pörög percenként. Na most az olaj nélkül nem sokáig pörög. Még le is állt leszállás közben a levegőbe, de sikerült vele leszállni, és így a mérnökök szét tudták szedni és megállapítani, hogy abban a gyárban hibáztak, az akkori NDK-ban, ahol ezeket a hajtóműveket nagyjavították. Ha akkor mi katapultálunk, akkor ez a hiba soha nem derül ki. Így viszont, hogy sikerült leszállnunk, azt szoktuk mondani, hogy hősök lettünk akaratunk ellenére.
0: Azért abban volt kockázat, hogy bevállaltak egy leszállást, nem lett volna bizonyos szempontból biztonságosabb katapultálni?
1: Most képzelj, március éjszaka, amikor tudom, hogy egy tó van alattunk. Mondtam a Józsinak, hogy meg ne húzd a kart, amíg lehet, addig repülünk, és sikerült elérni a betont. Ennyi, ez rizikó volt, ez egyértelmű rizikó volt.
0: Ez lélekjelenléten múlik, vagy technikai tudáson, vagy mind a kettőn, hogy egy ilyen helyzetben mondjuk mennyire tud valaki reagálni?
1: Ott már nem ezen múlik. Annyira, hogy összeszedetten és koncentrál arra, amit végre akar hajtani. Tehát eszembe nem jutott nekem semmi, csak az, hogy elérjem a beton végét. Tehát akkor semmi másra nem gondol az ember. Nem gondol családra, nem gondol, szoktok ilyen nagy szövegek lenni. Nem. Nekem az a célom, hogy ezzel a repülőgéppel elérjem a beton végét. Ennek az lett a vége, hogy nagyértékű technika megmentésért a Fürlajos akkori miniszter soron kívül előléptetett bennünket alezredessé.
0: Akkor ez egy emlékezetes történet.
1: Emlékezetes történet, igen.
0: A kiképzésnek mennyire része az, hogy egy váratlan helyzetekre történő felkészülés is legyen benne?
1: Ezeket úgy hívjuk mi, hogy különleges esetek. Erre külön fejezet van a repülőgép műszaki vagy üzemeltetési utasításába, amit a földön ötösre kell fújni. Tehát tűz van, ez leáll, az nem jön ki, ez több, ez kevesebb. Földön ötösre fújni, mert amit ötösre tudsz a földön, azt a levegőben maximum háromasra. De a földről is megkapod a segítséget, mert abban a pillanatban a repülésirányítók mondják, diktálják, hogy mi van. Ami 29-esben Kudlik Júlia nyugodt hangja mesélte, hogy mit kell tenni.
0: Ezt egy kicsit konkretizáljuk, hogy ez mit is jelent?
1: Ha valami különleges eset volt a fedélzeten, lehetett a hajtómű fordulatszám csökkenés, lehetett olajnyomás csökkenés, hűtőanyomás csökkenés, akkor Kudlik Júlia figyelmeztetett arra, hogy mi történt a fedélzeten, mire figyeljek és mik a kötelező ténykedések.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy készült Kudlik Júlia hangján hangfelvétel, ami figyelmeztető jelként szolgált a pilótáknak, illetve támpontul, hogy miket kell teljesíteni.
1: És ő ezt utána végig is mondta át el Cettig, ahogy ez a papírra le volt írva. Egyébként két egyforma eset nincs a levegőben. Tehát az olyan repülőgép, ami három dimenzióban mozog, meg egy nagy fordulattal, nagy sebességen, meg az egy hajtómű csak ott ég az ember háta mögött, azért nagyon furcsa dolgok elő tudnak fordulni. Ebből adódóan, ebben nem volt pardon. Tehát úgymond a különleges eseteket azt tényleg ötösre kellett tudni a földön, és egymást is ellenőriztük. Olyat is, hogy sapkával eltakartuk egymás szemét, beült a kabinba valaki, és mi mondtunk egy kapcsolót, és azt neki vakon meg kellett találnia.
0: És ez miért volt fontos? Lehet olyan helyzet, amikor nem is lehet látni akár a fülkében?
1: Hogyne, hát ha éjszakai repülésnél mondjuk elromlik a világítás, volt ugyan egy vészvilágítás, de volt olyan helyzet, amikor mind a kettő elszállt.
0: És a teljesen sötét kabinban kellett tudni vezetni a gépet?
1: Egy idő után mindegyikünknél volt zseblámpa itt a felső zsebbe. Majd nekem a mai napig megvan az a zseblámpa, amit akkor kaptunk, mikor volt egy olyan eset, hogy teljesen elszállt, mind hogy legalább sebességmagasságot meg tudjuk nézni a kabinban.
0: Miért jó pilótának lenni?
1: Már nem unalmas. Nem unalmas, nagyon komoly követelményeket támasztanak. Aki egyszer erre az útra rálép, az 90%-a nem lép rá róla. Nagy kihívások tömkelege, azért gondoljon bele a három dimenzióba, meg Magyarország fölül, ha látom a zakopánei hegyeket, vagy látom a Dinári-hegység mögött a jugoszláv partokat, vagy most már ugye horvát partok, azért az nem mindegy. Vagy megreggelizünk, dansz mellett megebédelünk Taszáron.
0: Hát ez így nagyon romantikusan hangzik, de hát azért biztos, hogy itt nagyon sokszor vannak kockázat közeli helyzetek.
1: Igen, mert két repülésem egyforma, hibázhat a pilóta is, hibázhat a társam is, de a technika is meg tudja viccelni az embert nem egyszer. És erre mindig föl kell készülni, készen kell lenni. Azon, és ezt nem is én nyomoztam le, újságíró barátaim mondták, hogy az egyetlen olyan repülő parancsnok voltam, századparancsnoktól egész légierőparancsnokságig, hogy soha nem temettem. Ehhez természetesen szerencse is kell, de az is, hogy mindig azt mondtam az asztalra ütve, hogy mindenkit szeretnék élve látni otthon.
0: Lehet, hogy egy kicsit magasabb is volt a biztonsági küszöb, mint mondjuk az átlagnál, hogyha lehet ilyet mondani.
1: Hát az átlagnál mindenféleképp magasabb volt, de ez ugyanígy vonatkozott a műszakiakra, nem hibázhattak. 16 éves korom óta repültem. Előbb volt motoros repülőgépre papírom, jogosítványom, mint autóra. És ugye van az az örök mondás, hogy csak a szépre emlékezem, azokra a küszködéses éjszakákra, nappalokra, amikor a fiatalokat oktattuk, vagy ki kellett vinni őket éles lövészetre, azok ma feledés homályába merültek. Pilóta találkozókon is mindig csak a szép és kellemes élményeket emlegetjük, na meg olyanokat, amit ez a Magnó nem bír el.
2: A kiskörösi Migálló és Szuhoj fészek repülős magán múzeumba látogattunk az elmúlt közel egy órában. Az adás elkészítésében külön köszönet illeti a múzeum életre hívóját és tulajdonosát Firkó Jánost, valamint kalauzainkat, Pintér Zoltán nyugállományú vezérőrnagyot, légierő parancsnokot és Kis Dezső nyugállományú ezredest, kommunikációs szakembert, mérnököt. A múzeum nyílt napokon tart nyitva, Az időpontokról a Migálló Facebook oldalán tájékozódhatnak. Munkatársaink voltak Urbán Péter, valamint Bójás János és Biksa Levente. Összeállításunk végén elköszön a szerkesztő Tóth Zsófia.

0: Elhangzott a házunk táján.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra van. Híreket mondunk. A mikrofonnál Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Az Egyesült Államokban tartott Combat Readiness Exercise 26 nemzetközi gyakorlaton résztvevő magyar tartalékosok bizonyították, hogy felkészültségük, fegyelmezettségük, szakmai hozzáértésük semmivel nem alábecsülendőbb, mint az aktív állományé, hangoztatta a Honvéd vezérkar főnöke hétfőn Pápán a bázis repülőtéren. Sándor Zsolt arról beszélt, a 90 fős magyar kontingens, amelyben 75 önkéntes tartalékos és 15 hivatásos, illetve szerződéses katona szolgált együtt, 75 napot töltött el az Egyesült Államokban, ahol validációs gyakorlaton teljesített szolgálatot, és bizonyította, a jövőben bármilyen feladatra vezényelhető, írja az MTI. A cél, hogy minden kórházban fekvő gyermek mellé képzett segítő kerülhessen, aki érzelmi támaszt tud nyújtani neki, írta a Szociális és Családügyi Miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos hozzátette, a szülői jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek. A Csecsemő Ringató Program országos kereteiről egyeztetett a Gyermekjogi és Gyermekvédelmi Államtitkárság, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Egészségügyi Minisztérium és több, mint egy 20 éves kórházi önkéntesi tapasztalattal rendelkező civil szervezet hétfőn. Az esemény az első lépés egy biztonságos, egységes és mindenki által elfogadott, fokozatosan kiépülő rendszer kialakítása felé, adja hírül az MTI. A kormány 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében, közölte a Vidék és Településfejlesztési Miniszter a Facebook oldalán hétfőn. Lőrinc Viktória elmondta, a támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, valamint fejlődhetnek azok a helyi szolgáltatások és intézmények, amelyek meghatározzák a vidéken élők mindennapjait. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók Budapesten és környékén, közölte a Katasztrófavédelem a honlapján hétfőn. Délután hirtelen erős szél csapott le a fővárosra és környékére. Több mint 50 bejelentés érkezett kidőlt fákról, leszakadt ágakról, írták. Reményét fejezte ki Xi Jinping kínai elnök kedden, hogy Szlovákia konstruktív szerepet játszik majd az Európai Unió és Kína kapcsolatainak fejlesztésében, különös tekintettel a nézet eltérések megfelelő kezelésére, adta hírül az MTI. A kínai államfő Peter Pellegrini szlovák elnökkel kezdett pekingi tárgyalásán hangsúlyozta, a két fél közötti viták kezelésének kulcsa az egyenrangú párbeszéd. A Xinhua kínai állami hírügynökség beszámolója szerint Xi Jinping kiemelte a kétoldalú együttműködés bővítésének lehetőségeit az olyan feltörekvő ágazatokban, mint a tiszta energia, a digitális gazdaság, a robotgyártás és a mesterséges intelligencia. Végül hazánk időjárásáról. Komoly felhős napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati, északi szél több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 11 órakor lesz.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ténykérdés. Takács Bence most következő beszélgetése közvetlenül a 2026-os labdarúgó világbajnokság döntője utáni percekben készült.
2: Véget ért egy hosszú, több hetes, sokak által figyelemmel kísért sorozat, és itt vagyunk a Balatonparton, a balatoni Kalóz Strandbistró egyébként nagy óriás kivetítője előtt ülünk, a bistró két házigazdájával, tulajdonosával, akik végigvezették a strandolókat, végigvezették az ideérkezőket a világbajnokságon, és természetesen az idei nyáron is. Nagy Golyán Nikoletta és Nagy Attila a vendégem. Elsőként talán, és nem illetlenség talán, hanem a hölgyhöz fordulok, hanem az úriemberhez, aki több mint 20-szoros válogatott röplabdázó, így a sport értéke szemében teljesen máshogy cseng, mint mondjuk egy átlag strandoló szemében. Attila, te hogyan nézted, ha tudtad nézni a világbajnoki mérkőzéseket, és hogyan tudtál hozzátenni ahhoz, hogy itt tényleg teltház volt ma este is a VB döntőn, asztalt kellett foglalni, hogy valaki itt követhesse figyelemmel azt, hogy mondjuk a spanyolok, vagy éppen az argentinok, most már tudjuk, hogy a spanyolok lettek a világbajnokok.
3: Hát üdvözlöm a hallgatókat. Hát igen, ez egy nagyon nagy menetelés volt, és ez egy nagyon nagy show ez a világbajnokság. Úgyhogy én, mint exportoló, és olyan szemmel követtem végig, hogy tényleg bele tudtam érezni azt, hogy mit éreznek most a játékosok, és milyen az egésznek a hangulata. Igyekeztünk hozzátenni a magunkét, tehát egy nagy kivetítőt üzemeltünk be, ahol a hanghatások is tökéletesen igyekeztek visszaadni a stadion hangulatot, úgyhogy hát meghálálták a vendégeink, mert szinte minden mérkőzésen azt mondhatom, hogy teltház volt az étteremben, és hát nagy szurkolások, mert ugye itt aztán volt, aki egyik féllek volt, aki másik féllek szurkolt, úgyhogy ment az Rika, és rendkívül jó hangulat volt, úgyhogy maximum.

0: maximálisan profitáltunk a VB-ből.
1: Volt szerencsém egyébként nem csak egy meccset megnézni nálatok, és megdöbbentő élmény volt, amikor mondjuk éjjeli mérkőzés, és ti adtátok, tehát hogy nyitva voltatok, akkor a férfiúi fogyasztói réteg fele aludt, de itt volt, tehát meccset nézett, tehát hogy kb. Őket is ki kellett szolgálni.
0: Igen, ugye voltak ezek a 11 órakor kezdődő mérkőzések például, ahol meglepően nagy volt az érdeklődés, de tényleg ott is teljes teltház volt, és hát igen, bizony volt, aki bealudt a mérkőzésekben. Hát volt egy-két mérkőzés, ami sajnos ezt érdemelte, aki követte az eseményeket. Mondjuk egy jó Svájc-Kolumbia az egy komoly kínzás volt, de amúgy voltak kitűnő meccsek, és igen, valóban szép számmal nézték, és néha aludtak a kedves vendégeink.
1: Talán van még arra időnk, tekintve, hogy még szép lassan csordogálnak haza az emberek. Mindenki levezeti, hogy a spanyolok nyertek, argentin szurkolók lehet egy kicsit bosszúsabban, de a spanyolok annál lelkesebben. De azért a helyszelleme ugye teljesen más diktált mondjuk a 2000-es években, mint amit most tud. Mit sikerült nektek változtatni? Mi volt a fő filozófia, amely mellett jól láthatóan a magyar termékek, magyar kézműves sörök, a magyar olyan szörpök, és egyébként gasztrofogások bekerültek, amelyek eddig nem voltak két lapon. Mit kellett ezért tenni? Fölismerni, hogy mit kívánnak a itteni strandolók?
0: Nagyon sokat változott a balatoni gasztronómia az elmúlt, hát említettek, hogy 2000 óta is, ugye 25-26 év telt el, tehát az óriási idő. Lezajlott gyakorlatilag egy ilyen, úgy nevezhetjük, egy gasztroforradalom a Balatonnál is, ez követte nagyjából a budapesti eseményeket egy kis elcsúszással, és valóban megjelent rengeteg olyan igény a Balatonparton is, hogy mondjuk nem csak a szokásos Szent Háromság, hogy nem tudom, hek, palacsinta, lángos kerüljön a tányérokra, és valóban mi is igyekeztünk helytállni, és úgy változtatni az étlapunkat, hogy kerüljenek fel közvetlen a parton, tehát a strandokon is bisztróételek, igényes street foodok, illetve az ital kínálatban is ugye abszolút méltóak már, sőt, én azt gondolom, hogy nagyon szépen nemzetközi szinten is értelmezhető kitűnő balatoni borok vannak, kézműves szörpök, olyan gyümölcslevek, olyan szőlőlevek, amik itt készülnek, biominősítéssel a környezetünkben, Balaton felvidéken. Úgyhogy ezt mi mind beépítettük a kínálatunkba, és ez megtalálta a közönségét.
1: Mármennyire is furcsa, még mindig nem csendes a strand, tehát a gyerekhangokat is hallunk, ugye? Az azt jelenti, hogy sokan nézték, vagy sok szülő megengedte, például én is, hogy a gyermekeim végignézzék a VB döntőt, de ezt azt is jelenti, hogy ez egy családi ilyen kiránduló helyé vált, lehet ezt mondani, hogy kvázi családok azért eljönnek, hogy mondjuk itt eltöltsenek egy napot, kikapcsolódjanak apa, anya, és éppen a gyerekek a strandon játszótéren jól érezve magukat, ténylegesen a pihenésnek adják át magukat?
0: Főleg és kimondottan egy családias helyszín, tehát tényleg most is a háttérből hallani a gyerekeket a játszótérről.
1: Késő van, tehát...
0: Jó, hát ez egy különleges alkalom, 4 évente van csak végigöntő, úgyhogy valószínűleg a szülők is vajszívűek voltak ebben a kérdésben. Egy abszolút családias helyszín, itt nagyjából tényleg ismer mindenki mindenkit. Itt egy gyerek nem tud eltűnni a strandon, mert ha bárki lát egy egyedül csellengő kisebb csemetét, akkor azonnal tudja, hogy ki őz, és megkérdezi, hol van az apukát, sőt népszerint tudja, hogy ki az anyukája. Tehát, hogy valóban figyelünk egymásra, és figyel egymásra itt mindenki. Úgyhogy kimondottan ebben igazad, mert ez egy családias jó helyszín.
1: Nagyon fontos közhely persze, de hogy általában minden férfi mögött áll egy erős nő, ugye? Tehát minden férfi mögött áll egy olyan erős nő, aki lehet, hogy a háttérből megtámasztja a férfit, aki megy előre, és a férfi mondja ki a szót, de közben a nő táplálta belé mondjuk azokat az információkat, amit a végén a férfi kimond. Miki, bármennyire is furcsa, de én szerintem te így voltál jelen végig itt a kalóz életében. Ráadásul úgy, hogy a kulturális élet jelentős szereplőit behoztad. Koncerteket, irodalmi esteket, olyan filmklubokat, amelyek éppen megszólítják a nagy közönséget. Ez neked egy ilyen küldetés, vagy pedig csak segítetted a férjedet, hogy még jobban csinálja a kalózt?
2: Azt gondolom, hogy egy erős nő mögött is egy férfi áll jó esetben.
1: És akkor visszaadom neki a szót, hogy akkor ez igaz-e, vagy nem.
2: És akkor ezzel lepasszoltam a kérdést. Figyelj, igazából a hivatásom alapvetően televíziós vagyok, és a kalózba is mindig azokat a skilleket próbáltam bevinni, ami nekem a televíziózásban, vagy a televíziós műsorkészítésben is fontos. Hát ugye arról nem beszélve, hogy nagyon sokáig forgattam gasztronómiai műsorokat, és amit ott összeszedtem, tudásanyagot, a rengeteg megismeretanyagot, megismerettségeket, kapcsolatokat, ezt azért én mindig igyekeztem az évek alatt gasztronómiai szempontból a kalózba beépíteni. Az meg, hogy a kommunikációját visszük meg, az, hogy itt beszélgetünk emberekkel, meg jó emberek megtalálják egymást, talán az is ebből fakad.
1: Nem titok talán, hogy te egy olyan média személyiségnek voltál a kiemelt szerkesztője, akit az egész ország ismer, hogy Borbás Marcsiról beszélünk. De azért, ha itt az ember megnézi, akkor nem csak Borbás Marcsi ül az egyik asztalnál, hanem nagyon sokan, például Lovasi Bandival itt találkozom, vagy a Bródi Jánossal, vagy és sorolhatnám még, hogy kikkel. Szerinted ők miért idejöttek? Tehát valószínűleg itt voltak eddig is, de most valahogy mégis jobban ragaszkodnak ehhez a helyhez.
2: Hát azért, mert Fővenyesnek van egy nagyon-nagyon különleges kisugárzása, ugye ezt kb. 100 évvel ezelőtt móri svábok alapították Fővenyest, azért, hogy szegény gyerekeket táboroztassanak, és aztán ezek a középosztálybeli értelmiségi családok itt építettek nyaralókat, és érdekes, hogy ez a szellemiség, ez valahogy megmaradt. Egyébként az évtizedek alatt, tehát még a szocializmus évtizedei sem tudták ezt, meg azt, hogy Antal telepből Kilián telep lett, aztán utána rendszerváltás után Fővenyes, ezt sem tudták. Tehát, hogy van egy olyan különleges atmoszférája ennek az egész helynek, amire mindig, mikor a vendégek is erre rácsodálkoznak, és nekünk is mondják, akkor mindig csak azt mondom, hogy mi ráültünk erre a hullámra, és mi ezt meglovagoltuk, de egyébként jó a részének lenni, meg nyilván jó ezeket a dolgokat erősíteni, hogy még inkább jó közösséget építeni, érdekes, izgalmas és nagyon okos, művelt emberekkel.
1: Legfontosabb talán a közösségépítés, és talán zárszóként, ha Attilával egy picit sportszakmai szempontokat is figyelembe vettünk, bár nem mentünk bele abba, hogy most az argentinok vagy a spanyolok játszottak-e jobban, de azért kíváncsi lennék, hogy te, mint női szem, mit gondoltál a VB döntőről, túl vagyunk rajta. Én nem ezt vártam, de hát ez lett, én argentin győzelemre fogadtam, de az, hogy nem rúgtak kapura, az mondjuk előre vetített, hogy a spanyolok fognak odaérni.
2: Szerintem minden muníció bronz meccsben volt. Valahogy úgy alakult az élet, hogy minden, ami élmény meg gól, az bekerült a bronz meccsbe. Tehát lehet, hogy csak azt kellett volna lejátszani.
1: 10 gól.
2: Ja, ez erről beszélek, igen. Igen, hogy emiatt lehet, hogy csak a bronz meccset kellett volna. Ez nem kétség kívül az volt a legérdekesebb momentumom. Vagy ezek szerint most körülbelül ott van a VB-nek a vége, ilyen szempontból élmények szintjén, még akkor is, hogyha természetesen az a fontos, hogy a végén világbajnokot avassanak, de azért az volt a csúcspont. A nézőknek szerintem igen.
1: Attila, szerinted, mert szakmai berkekben felreppent ez a hír, hogy jobb lett volna egy angol-spanyol. Mit gondolsz?
0: Valószínűleg igen. Tehát ez az argentin csapat nekem most nem annyira tetszett. Sajnálom, hogy ezt csak kell mondjam neked. Igen, igen. A Messi-t én is kedvelem, de szerintem ez az argentin csapat most nem volt döntőbe való, mégis úgy hozta az élet, hogy ott voltak, és hát szerintem elsősorban nekik az én véleményem az köszönhető, hogy ez most ez egy ilyen döntő lett. Mert igen, az, amit te is mondasz, hogy rendes játékidővel nem rúgunk kapura, az abból nem lesz látványos foci. Viszont cserébe rugdosódunk, de nem a labdába, nem az ellenfél játékosaiba, tehát ez nem volt
1: lefújás egy... után is.
0: Igen, hát az, és hát ez tényleg azért szomorú, mert a gyerekeink ugye tátott szájjal nézik ezeket a fiúkat, hogy ők a példakép, és hogy ők a nagy előképek, hát nem így kell viselkedni.
1: Szóba került a marketing, legyen ez a zárszó. Ha már szóba hoztuk, hogy lehet, hogy nem ez kellett volna, hogy legyen a VB döntő. De azért itt a Balatonparton is vannak VB döntők. Nem titok, július közepe van. Mennyire vagyunk VB döntős állapotban, marketing szempontból, mennyi a vendég, mennyire érzitek azt, hogy jó a nyár, vagy pedig le még dolgozni kell?
2: Szerintem dolgozni kell egyértelmű. Én nem gondolom, hogy a Balaton most élné bármilyen szempontból a csúcsát, és ez a tartó állapotán is látszik, hogy kevesebb most ugye egy kicsit benne a víz, de én nagyon remélem azt, hogy a vendégek továbbra is szeretni fogják, vagy egyre többen szeretik meg, megszeretik meg az új generáció, a fiatalok is a Balatont, ami mindannyiunknak annyira fontos.
1: Legyen így, minél többen a Balatonban. Ez a mi tengerünk, a magyar tenger, és 4 év múlva pedig egészen bizonyos, hogy hát lehet Messi nélkül, de lesz egy újabb VB döntő. Miki, Attila, köszönöm szépen. Mint úgy köszönöm azt is, hogy nagyon sokan, akik itt voltak, szép csendben hazamentek, így nyugodtan tudtunk beszélgetni. Nyertek a spanyolok.
3: Nagy Golyán Nikolettel és Nagy Attilával Takács Bence beszélgetett.
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Műsorajánlóval folytatjuk adásunkat. A 17 óra 4 perckor kezdődő, kerengő témája: kinek érdeke a béke Ukrajnában? A szerkesztő Sályi András vendége Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója lesz. A fő kérdések pedig: ha sokan akarnának békét, akkor vajon már befejeződött volna a háború? Ki mit nyer, ki mit veszít az elhúzódó háborúval? Erről lesz szó tehát 17 óra 4 perctől. A kerengő második részében, ami 17 óra 30 perckor kezdődik, az új generáció és az idősek kapcsolódása lesz a téma. Vajon készen állnak-e a kor kihívásaira, vagy erre soha nem állt készen egyetlen generáció sem? Vendégünk Hall Melinda klinikai szakpszichológus lesz. Arról is hallhatnak, miért nem azt mondjuk, hogy 20 évesek vagy 30-asok, hanem X generáció, Y vagy éppen Z generáció. A szerkesztő Sályi András számít tehát figyelmükre 17 óra 4 perctől és 17 óra 30 perctől a kerengőben.

0: Csak lőbb felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10:30. Varázsdoboz. Mesés irodalom.

Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Második rész. Fényesen sütött már a nap, beragyogott a nagy ablakokon, és minden derűs színbe öltöztetett. Illatos tavaszi levegő áramlott be a házba, és kihajszolta az éjszaka még megbúvó árnyait. A reggeli apró cseprő tennivalók nesze zsongott a levegőben. Friss gyermekhangok csendültek fel, s füstös orrú egy becéző kés simogatására lassan felbukdácsolt az álom mélységeiből. Kinyújtózkodott, lábacskáit jól kifeszítette, és csukott szemmel, kitárt testtel várta, hogy simogassák még, még, itt is, ott is, mindenhol. Te hétalvó, kacagott egy hang, hasadra süt a nap, nyisd már ki a szemed, látogatóid jöttek. Fölemelték, és lábra állították. Egy kisfiú és egy kislány guggolt mellette boldogan nevetve, asszonykája pedig jólesően vakargatta a fületövét. Jaj, de aranyos vagy, kiáltott fel a kislány, és karjába kapta a kiskutyát. És milyen puha a bundád! Add ide nekem is, kérte a kisfiú. Kikapta húga kezéből, és simogatni kezdte. Füstös orru egyik kézből a másikba repült. Egészen beleszédült a nagy szeretgetésbe. Au, au! Tiltakozott haragosan. De ez még jobban tetszett a gyerekeknek, és nagy nevetéssel azon igyekeztek, hogy újabb ugatásokat csiholjanak ki belőle. Gyerekek, ez nem lesz jó, szólt közbe az asszonyka. Ilyen kiskutyát nem szabad így nyomorgatni, tegyétek le. Gurítsatok neki valamit, hadd szaladgáljon. A gyerekek elengedték, és papírral, rongyal, gurulódióval olyan játszadozást csaptak, hogy csengtek a falak a gyermekkacagástól és az éles vakkantásoktól. Zörgött a dió, röpködtek a papír és rongyfoszlányok, füstös orrú vitézül harcolt, de többet gurult a földön, mint amennyit talpon volt. A végén annyira elfáradt, hogy mozdulni sem tudott. Behúzódott fekhelyére, és nem érdekelte semmi, csak lihegett. Gyere, kiskutyám, itt a tejecskéd, egyél, hívogatta asszonyka. De a kenyeret is edd meg. Még nem tudod, hogy ön kell? Na, majd segítek. Ölébe vette a kiskutyát, és apránként tömkötte szájába a tejben ázott kenyérdarabkákat. Mikor megtelt a kis has, belecsavarta a kabátba, és ringatni sem kellett, már aludt is. Majd később kivisszük az udvarra, most hagyjátok aludni, szólt az asszonyka. A gyerekek alig tudták kivárni a kiskutya ébredését. Kíváncsiak voltak, mit szól füstös orru az udvarhoz és a kerthez. Katika minduntalan benyitott, és megnézte, alszik-e még. Mi lesz a kiskutya neve? Kérdezte. Nem tudom, Katikám, felelte asszonyka. Talán legyen füstös, hiszen a kis pofája egészen a szeméig fekete. Füstös? Az jó lesz. Füstös! Füstös! Próbálgatta a kislány. Újból a kutya fölé hajolt, és aggódva nézte, milyen mozdulatlanul fekszik. Talán nem is él. De mégis, hiszen szuszog. Hirtelen felpattantak a kékes szemecskék, és füstös gyorsan kibújt a kabátból. Szimatolgatva izgatottan körül szaladt a kis előszobán. Konyhában foglalatoskodó asszonykája hirtelen mellette termett, felkapta és kivitte az udvarra. Ezt kint is elintézheted, mondta, és sietve letette a pázsitra. Mikor minden megvolt, bámészan körülnézett. A gyerekek körülfogták és hívogatni kezdték. Füstös! Füstös! De most nem ügyelt rájuk. Szemét elvakította a szikrázó napfény, orrát megcsapta a friss tavaszi levegő, és mennyi illatot hozott a szél, egészen belekábult a gyönyörűségbe. Botladozva megindult a magas fűben. Pár lépés után felbukfencezett, és belehemperedett a puha zöldbe. Au! Milyen finom! Újjongott boldogan, és belefúrta nedves orrát a fűrengetegbe. Hason csúszva törtetett előre, minden porcikájával élvezte a friss, zöld, hűvös érintését. Kis lénye egészen beleolvadt a tavasz kibomló pompájába. Csak a feje fölött meglibbenő fűszálak árulkodtak jelenlétéről. Hirtelen megtorpant, felemelte a fejét. Fényes fekete orra izgatottan kapkodta a szagokat. Itt anyaszag van,
Itt anyaszag van. Megindult a szag nyomában, és egyszer csak belebotlott az öreg bundás kutyába. A szegény a napon heverészett, és fáradt csontjait melengette. A kiskutya nem bírt magával az örömtől. Viharos szeretettel a nyakába ugrott, valósággal átölelte, végignyalt a pofáján, és boldogan viháncolt körülötte. Anya, anya, itt van anya, mau, mau! Újból és újból nekiugrott, hízelkedett, hozzábújt, beletúrt vastag bundájába, és amikor kiörvendezte magát, keresgélni kezdte az emlőket. Bundás meglepetten nézte az ugrándozó kis gombolyagot, igyekezett elhárítani a támadásokat, kapkodta a fejét, de mivel nehezére esett a felkelés, hagyta, hadd bolondozzon ez a tökmag. Füstös meg csak furakodott, nyomakodott, keresgélt, de nem talált emlőkre. Hát hol van? Hol van? Csodálkozott. Talán ez nem anya? De a bundája ugyanolyan puha és meleg. Jól esik hozzábújni. És emlők híján szopni kezdett egy szőrpamacsot, de sajnos tej nem jött belőle. Bundást nagyon csiklandozta a kis fekete orrtapogató keresgélése, és akármilyen nehezére esett is, nagy nyögésekkel és öreges dohogással feltápászkodott, lehengerítette magáról a kiskutyát, és lassú léptekkel elbicegett. Füstös csalódottan nézett utána, és sehogy sem ment a fejébe a dolog. Felpattant, és bundás után szaladt, de az elhúzódott a sűrű bokrok közé, és nem tudott hozzáférni. Lehangoltan baktatott visszafelé, és egyszer csak szemben találta magát egy fehér, szürke hátú, puha járású lénnyel, aki kerek zöldes-sárga szemét egyenesen rávillantotta. Meglepetten megtorpant, aztán gyermekes bizalommal apró lábain feléje gurult. Hát te ki vagy? Vau! Gyere játszani! Vau! A különös állat azonban nem mozdult, csak mereven nézett, és lassan felgörbítette a hátát. Füstös gyanútlanul egészen közel ment hozzá, de egyszerre, mintha villám csapott volna belé, éles fájdalom hasított a homlokába, és felbukfencezett. Au! Au! Au! Au! Mi ez? Mi ez? Panaszkodott sírva. De meglepetése nem tartott sokáig, sietve lábra állt, és mérgesen a kandúr után igyekezett rövid lábaival, hogy megtorolja a goromba fogadtatást. Megállj csak! Megtéplek! Közeledésére Cini a kandúr ismét támadó állásba helyezkedett, mire Füstös meggondolta magát, gyorsan lelapult és odább gurult. Cini diadalmasan, méltóság teljes léptekkel elvonult, Füstös pedig haragos méltatlankodva utána ugatott. Vau! Vau! Hát így kell bánni a kisebbel! Vau! Vau! A gyerekek kacagva nézték a jelenetet. Fölkapták Füstöst és vigasztalták. Nem érgelődj, ne búsulj, majd ha nagy leszel, visszaadod neki a kölcsönt.

Két kis ház állt egymással szemben az udvaron. Egyikben füstös gazdái laktak, a másikban a gyerekek szüleikkel. Dél felé járt az idő, és mindkét lakásból ajtónyitáskor étvágygerjesztő illatok surrantak elő. Füstös szimatolva kapkodta fel érzékeny orrocskáját. Tejen kívül még nem sok étellel ismerkedett meg, de az illatok mégis fölébresztették szúnyogháló üres gyomrát. Gazdiék ajtajához két lépcső vezetett. Oda sündörgött, és megpróbált felmászni az első lépcsőre. Erőlködve kapaszkodott rövid lábaival, nagyokat nyögött igyekeztében, de gömbölyű párnás hátsó része olyan súlyos volt, hogy a keservesen megtett félútról visszahúzta. Újból és újból egyre dühösebben ostromolta a lépcsőt, de sikertelenül. Már egészen belefáradt, és tehetetlenségében sírva fakadt. Aujau! Eresszetek be! Aujau! Aujau! Enni akarok! Felpattant az ajtó, és kábító illathullámok osontak ki rajta. Mi az, füstös, be akarsz jönni? Kérdezte asszonykája. Na gyere, gyere! Füstös nekiveselkedett. Húzták, vonzották az incsiklandozó illatok, s a legnagyobb erőfeszítésre sarkalták. Nekiugrott a lépcsőnek, már majdnem felhúzta magát, de jaj, jaj, elakadt, nem jön, nem jön. Asszonyka lökött rajta egyet, és csodák csodája, fent volt az első lépcsőn. Na, most gyere tovább, hívogatta az asszonyka. Gyere, gyere, itt vagyok, segítek. Füstös nekirugaszkodott. A bíztató szavak és az illathullámok megkétszerezték erejét, mintha most könnyebben menne a dolog. Igaz, az utolsó pillanatban asszonyka megint jótékonyan beleavatkozott. De végre, végre, sikerült, feljutott. Nagy diadala ez ilyen kiskutyának. Egyet szusszantott, aztán neki íramodott. Begurult a konyhába a kis tálkához, és habzsolva lefetyelte szomjas torkába a hűs tejecskét. Pillanatok alatt végzett vele. Mikor a tálkát szép fényesre nyalta, és a tejnek még a szaga sem érződött rajta, leült az ajtó mellé, és kíváncsian nézte, mit csinál az asszonyka. Minden lépését, minden mozdulatát szemmel kísérte. Látta, hogy időnként fölemel valami piros lapot, és olyankor fehérség csap ki. A konyha megtelik azzal a jó szaggal, amit már kint is érzett, és amitől összefut a nyál a szájában, és egyik fülét kajlán hátra csapta. Asszonyka ide-oda járkál, most a falhoz lép, kinyit egy ajtót, mindenféle csörömpölő holmit vesz elő, és az asztalra rakosgatja. Aztán hívószavára bejön a gazdi, a másik falhoz lép, a nagy fehér tálhoz, vízcsobogás hallatszik, megmossa a kezét, és asztalhoz ül. Asszonyka leemeli azt a piros tetőt, és meregetni kezd az egyik tányérba, utána a másikba. A jó szag most olyan sűrűn borítja el a konyhát, hogy füstös alig tudja hidegvérrel elviselni, de még mindig némán és mozdulatlanul félrecsapott pofával ül és figyel. Mindketten az asztalnál ülnek már, beszélgetnek, nevetgélnek, és esznek. Füstöshöz nem szólnak, nem is törődnek vele. A kiskutya izegni, mozogni kezd, föl kell, egy lépéssel közelebb megy, megint leül, és néz. Megint föl kell, megint egy lépéssel közelebb leül, de ügyet sem vetnek rá. Aztán hirtelen gondol egyet, az asztal alá bújik, megkeresi gazdi lábát, és megrángatja, megcibálja a nadrág szárát. Erre kitör belőlük a kacagás. Füstös, kiáltja gazdi. Mit csinálsz? Talán bizony te is enni akarsz. Vau, vau! Ugat jókedvűen a kiskutya, és megnyalja a száját. Vau, nekem is adjatok! Vau! Asszonyka egy fehér tányérkát tesz eléje, amiből ugyanaz az étvágy gerjesztő szag árad, mint ami betölti az egész konyhát. Füstös neki lát. Ilyet még nem ettem, gondolja. De nagyon jó, csak úgy csúszik. Percek alatt üres a tányér, de füstös hasa annál telibb. Úgy jól lakott, hogy alig tud mozdulni. Tétova léptekkel cammog fekhelyéhez, és elnyúlik rajta.

0: Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. A második részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: Fecske László, Csigaház kiadó.

0: Szabadságra szeretett volna menni a csiga. Már nagyon régóta nem hagyta el a házát, de most úgy döntött, hogy ennek vége. Ki kell pihennie az egész évi fáradalmakat. Annyit csúszott-mászott az évben, hogy teljesen elfáradt szegény. Neki is látott kitakarítani. Felmosta végig a görbe folyosóját. Kiszellőztetett, letörölgette a csiga lépcsője korlátját, és kiakasztotta háza oldalára egy nagy fatáblát, amire sárga betűkkel a következő feliratot festette fel. Csigaház, kiadó. A hős cincér épp arra járt. Megállt, elolvasta a tábla szövegét, majd így szólt.
1: Fűtés van benne?
2: Minek az?
0: Kérdezte a csiga. A napfény sugarai hamar átmelegítik a vékony burkot. Oda bent kellemes a levegő, és minden szempontból kényelmes. A hős cincér megvonta a vállát, és továbbállt. Nem sokkal később arra tévedt egy gyík. Ő is elolvasta a tábla szövegét, és így szólt.
1: Fürdőszoba van benne?
2: Minek az?
0: Kérdezte újfent a csiga. A hajnali harmat mindig becsorog a házba. Nincs is attól kellemesebb fürdővíz. A gyík kiöltötte, majd visszahúzta a nyelvét, s gyors iramban eliszkolt. Kisvártatva megjelent egy bodobács is, aki csak nagy nehezen tudta elolvasni a tábla szövegét. Miután kibetűzte a hirdetést, ránézett a csigára, és így szólt.
1: Televízió van benne?
2: Minek az?
0: Legyintett a csiga. A délutáni sziesta után elég csak kikukkantani a házból, addigra itt a szomszédság. A katicabogárral és a vörös hangyával az élen olyan műsort rendeznek, hogy vétek volna helyette televíziót nézni. A bodobács, válaszolatlanul hagyva a csigát, eltipegett. Szegény csiga már órák óta ott állt az ajtóban, hanyagul becsomagolt bőröngyével, készen a nyaralásra, de a ház kiadása nehezebb volt, mint gondolta. Ekkorra ért oda a mesztelen csiga. Ő is elolvasta a feliratot.
3: Tessék mondani, kényelmes? Kérdezte illedelmesen.
0: A legkényelmesebb, amiben valaha is laktam, felelte a másik csiga. Igaz, én ezen kívül még nem laktam más házban.
3: Én sem,
0: mondta a mesztelen csiga.
3: És mennyi időre tetszik kiadni?
0: Csak arra az időre, amíg nyaralok. Addig nyugodtan használhatja. De házi bulit ne tartson benne.
3: Bízzon bennem. Úgy fogja visszakapni, ahogyan itt hagyta,
0: felelte a mesztelen csiga, s a tábla rögbes le is került a ház oldaláról. A ház csigája pedig búcsút intett, és boldogan indult útnak a gyümölcsös kert irányába, rég megérdemelt pihenőjére, s hogy számtalan kaland részese lehessen.

Fecske László, Csigaház kiadó. Felolvasta Fehér Tibor. Hangmester Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 11 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Az Egyesült Államokban tartott Combat Readiness Exercise 26 nemzetközi gyakorlaton résztvevő magyar tartalékosok bizonyították, hogy felkészültségük, fegyelmezettségük, szakmai hozzáértésük semmivel nem alábecsülendőbb, mint az aktív állományé, hangoztatta a Honvéd vezérkar főnöke hétfőn Pápán a bázis repülőtéren. Sándor Zsolt arról beszélt, a 90 fős magyar kontingens, amelyben 75 önkéntes tartalékos és 15 hivatásos, illetve szerződéses katona szolgált együtt, 75 napot töltött el az Egyesült Államokban, ahol validációs gyakorlaton teljesített szolgálatot, és bizonyította, a jövőben bármilyen feladatra vezényelhető, írja az MTI. A cél, hogy minden kórházban fekvő gyermek mellé képzett segítő kerülhessen, aki érzelmi támaszt tud nyújtani neki, írta a Szociális és Családügyi Miniszter hétfőn a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos hozzátette, a szülői jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek. A csecsemőringató program országos kereteiről egyeztetett a Gyermekjogi és Gyermekvédelmi Államtitkárság, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Egészségügyi Minisztérium és több, mint egy 20 éves kórházi önkéntesi tapasztalattal rendelkező civil szervezet hétfőn. Az esemény az első lépés egy biztonságos, egységes és mindenki által elfogadott, fokozatosan kiépülő rendszer kialakítása felé, adja hírül az MTI. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél. Kedreggel 31 cm mutatott a vízmérce, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság vízügyi honlapjának reggeli adataiból. Az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt. Tömeges ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót az éjjel. Az egyik drón Csehovban egy több lakásos lakóházba csapódott, közölte kedreggel Andrej Vorobjov, Moszkva megye kormányzója. Mihály Szobakin, csehovi polgármester szerint a ház homlokzata és két lakás megsérült, de senki sem sebesült meg. Szergej Szobjanin, moszkvai polgármester kett hajnalban közölte, helyi idő szerint este 8:30 és reggel 6:30 között több mint 390 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé. Ezek többségét már nagy távolságban lelőtték, 81-et pedig akkor semlegesítettek, amikor már Moszkvához közeledett. Drónokkal ellenőrzi a közúti közlekedést a montenegrói rendőrség, amely keddi közlése szerint a nyári turista szezonban fokozott közlekedés rendészeti akciókat hajt végre az ország útjain. A Bár-község területén végrehajtott legutóbbi ellenőrzés során a pilóta nélküli légi járművek 9 közlekedési szabálysértést rögzítettek, egyebek mellett szabálytalan előzés, szabálytalan sávváltás és bukósisak használatának elmulasztása miatt bírságoltak, tudósít az MTI. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű, az északnyugati északi szél több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 12 óra 3 perckor lesz. Kedves hallgatóink, 1741. július 28-án hunyt el Antonio Vivaldi, olasz barokk zeneszerző, hegedűművész. A hangoló mai adásában elsőként a négy évszakból hallják a nyarat, Kovács Péter és a Mendelssohn kamarazenekar előadásában.

Antonio Vivaldi négy évszak című hegedű ciklusából a nyarat hallották Kovács Péter és a Mendelssohn kamarazenekar előadásában. Következik a szerző C-dur, D-moll és G-moll koncertója. Előadja Rolla János és a Liszt Ferenc kamarazenekar.

Antonio Vivaldi C-dur, D-moll és G-moll koncertója hangzott el Rolla János és a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában. A hangoló végén hallgassák meg Vivaldi H-moll, illetve G-dur Gordonka versenyének részletét, melyet Perényi Miklós és a Zeneakadémia zenekara ad elő.

Elhangzott az 1741. július 28-án elhunyt Antonio Vivaldi, H-moll, illetve G-dur Gordonka versenyéből néhány részlet. Előadta Perényi Miklós és a Zeneakadémia zenekara. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette. Kedves hallgatóink, a harangszót követően déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadná Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyon visszaszerzéshez szükséges teendők hatékony ellátását az MVVH számára. Az MVVH közvagyonvédelmi kockázat értékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alávonást rendelhet el. Az egészségügy nem költségvetési teher, hanem nemzeti ügy, mondta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt, tudósít az MTI. Felszólalásában a tárcavezető kifejtette, az egészségügy megújítása hosszú, következetes munka, egyes intézkedések hatása már néhány hónap alatt érezhetővé válhat, más változásokhoz évekre lesz szükség. Hangsúlyozta, az intézkedések célja, hogy jobb, biztonságosabb és emberibb legyen a betegek ellátása. A kereszténydemokrata néppárt arra kéri a magyar kormányt, hogy 100 millió forintos gyors segéllyel segítse azon kárpátaljai magyarok elhelyezését, akiknek a lakhatása veszélybe került a hétfői brutális vihar miatt. Nagy Lőrinc, a KDNP frakció vezető helyettese kedden a Facebook oldalán felidézte, az előző napi pusztító szél, jégeső és vihar idősek házainak tetejét vitte le, mezőgazdaságból élők ültetvényeit verte szét, fólia sátrakat tett tönkre, még a nagydobronyi református templom tetejét is megrongálta. Arra kérik a magyar kormányt, hogy 100 millió forintos gyors segéllyel segítse azon kárpátaljai magyarok elhelyezését, akiknek a lakhatása veszélybe került, tette közzé az MTI. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapest.

teljes katonai akcióhoz. A korábbi jelentések szerint a mostani egyeztetések a hormozi szoros szabad hajózhatóságáról és az Egyesült Államok által szorgalmazott átfogó nukleáris megállapodásról szóló hivatalos tárgyalások felújításáról szólnak, közvetítők útján elsősorban Omán és Irán között, tudósít az MTI. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 13 órakor lesz.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai, magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Kérésükre így magyarázta meg. Aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd Atyuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 13. fejezetéből, a 36-tól a 43. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. 14. Leó pápa vasárnapi úrangyalai mája. Krisztus az a kincs, amely kitágítja az életet. A pápa buzdítása az ázsiai egyháznak. A keresztény szolidaritás forrása Krisztus misztériuma. Leó pápa videóüzenete a brazil fiataloknak. Mértékkel és fegyelmezetten használjátok a közösségi médiát és a mesterséges intelligenciát.
2: XIV.

0: Leó a vasárnapi úrangyala imádkozásakor. Krisztus az a kincs, amely kitágítja az életet. 14. Leó pápa július 26-án vasárnap a déli úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Isten országának felbecsülhetetlen értékéről, az ember életét átalakító Krisztus kapcsolatról, valamint az egyház sokféleségben megélt egységéről elmélkedett. Az imádság után a Szent Atya békére szólított fel a Szentföldön és az egész Közel-Keleten. Megemlékezett a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek áldozatairól, továbbá a nagyszülők és idősek világnapja alkalmából az idősek megbecsülésére és támogatására buzdított.
1: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio.
0: Leó pápa elmélkedésének kiinduló pontja a vasárnapi evangélium volt, amely Isten országát a Szántóföldben elrejtett kincshez és a nagyértékű igaz gyöngyhöz hasonlítja. 14. Leó rámutatott, hogy Jézus tanításának középpontjában Isten országának titka áll. A példabeszédek annak meglepetését érzékeltetik, aki olyasmit talál, amit remélni sem mert, olyannyira, hogy mindent eladni vagy hátrahagyni már nem lemondásnak, hanem nyereségnek látszik, fogalmazott a Szent Atya. A pápa emlékeztetett arra, hogy az evangelisták Jézus követésére szóló meghívását már az evangéliumok első lapjain ellenállhatatlanként mutatják be. Ez a meghívás természetesen szabad, ugyanakkor sürgető is. Olyan kész választ vált ki, amelyet a vágy és a Krisztussal való találkozás öröme indít el. 14. Leó ennek alapján Isten közelségének egyik lényeges vonását emelte ki.
1: L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita.
0: Amikor az ember találkozik Isten országával, élete fordulóponthoz érkezik. Az Isten országával való találkozás olyan fordulat, amely nem leszűkíti, hanem kitágítja az életet. Ha valaminek most meg kell változnia, az nem a lehetőségek csökkenéséért, hanem növekedéséért történik. A keresztény életben tehát az evangéliumi lemondás nem öncélú veszteség. Az ember azért hagyhat maga mögött bizonyos dolgokat, mert nagyobb jót, teljesebb életet és mélyebb örömet talált Krisztusban. A pápa ezután az evangéliumi példabeszédek szereplőinek sokféleségére irányította a figyelmet. A Szántóföldben rejtőző kincset feltehetően egy földműves találja meg, a nagyértékű gyöngyöt pedig egy kereskedő, talán egy utazó ismeri fel. Más példázatokban halászok, írástudók, kenyeret dagasztó vagy a házat rendbetevő asszonyok, háborút tervező királyok, tornyot építő emberek, intézők, pásztorok és földművesek jelennek meg. E képek azt mutatják, hogy Isten országa különböző életutakon és élethelyzetekben válik felismerhetővé. Isten országa különböző utakon tárja fel felbecsülhetetlen szépségét, de mindenkit, férfiakat és nőket, fiatalokat és időseket, szegényeket és gazdagokat mély megújulásra hív. Mindenki képes megérteni, és mindenkit vonz.
1: Anche oggi. La Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze.
0: A Szent Atya szerint az egyház ma is különböző származású, kultúrájú, képzettségű és felelősségi szinten álló emberek közössége. Mindezek a különbségek azonban nem akadályai az egységnek, mert valamennyien arra kaptak meghívást, hogy Krisztusban egynek ismerjék fel magukat. Ő az elrejtett kincs, az értékes igaz gyöngy és a háló, amely összegyűjti a szétszóródottakat. Jézus kezdettől fogva olyan embereket hívott maga köré, akik más körülmények között talán soha nem kerültek volna kapcsolatba egymással. Ezzel mutatta meg, hogy Isten nem személyválogató. Választásában különleges előszeretettel él a kicsinyek és a kirekesztettek iránt. A pápa ezután arra buzdította a híveket, hogy Salamon királyhoz hasonlóan kérjék Istentől a megkülönböztetés ajándékát, annak képességét, hogy felismerjék a nagyértékű gyöngyöt és azt a kincset, amelyért érdemes mindent odaadni. Ez a megkülönböztetés különösen fontos napjaink fogyasztói kultúrájában. A Szent Atya figyelmeztetett.
1: Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato.
0: A fogyasztási ipar folyamatosan új igényeket kelt, majd olyan válaszokat próbál eladni, amelyek valójában nem képesek betölteni az ember szívét. Miközben a fogyasztás ipara átalakítja ízlésünket, folyton új szükségleteket ébreszt, hogy aztán olyan válaszokat adjon nekünk, amelyek nem lakatnak jól, sőt, olykor megmérgezik a szívet. Meg kell tanulnunk felismerni azt, ami valóban számít, mutatott rá a Szent Atya. A valódi kincs az Istennel való kapcsolat, hangsúlyozta. Ez nyitja meg az embert az örömre, és teszi képessé arra is, hogy emberi kapcsolatait teljesebben, igazabban és szeretetteljesebben élje meg. Meg kell tanulnunk felismerni azt, ami valóban számít, az Istennel való kapcsolat kincsét, amely megnyit bennünket az örömre, és segít abban, hogy a lehető legjobban éljük meg egymással való kapcsolatainkat. Beszédét Leó pápa Szűz Máriához, a békesség székéhez intézett fohásszal zárta, kérve, hogy a szűzanya irányítsa az embernek az élet utáni vágyát Jézus felé, és így ez a vágy elérhesse valódi beteljesedését. Az úrangyala elimádkozását követően 14. Leó pápa mindenekelőtt a libanoni Maronita egyház új boldogjáról emlékezett meg.
1: Ieri in Libano è stato beatificato Elia Ojek.
0: Előző nap Libanonban boldoggá avatták Elia Ojek pátriárkát, aki 1899 és 1931 között vezette az antiohiai Maronita egyházat, és megalapította a Szent Családról nevezett Maronita nővérek kongregációját. A pápa kiemelte, hogy az új boldog több mint 30 éven keresztül nagy odaadással és lelkipásztori érzékenységgel szolgálta a Maronita egyházat. A Párbeszéd és a Remény emberének nevezte, aki egyházi, társadalmi és politikai téren egyaránt világító példakép lett, ezért Nagy Libanon atyának is nevezték. A Szent Atya azt kérte, hogy az új boldog imája és közbenjárása kísérje a világ minden részén élő maronita híveket, és esdje ki a béke ajándékát az egész libanoni nép számára, amely, mint fogalmazott, különösen kedves a szívének.
1: Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente.
0: Ezt követően Leó pápa aggodalmát fejezte ki a Szentföldön folytatódó és egyre súlyosbodó erőszak miatt, amelynek az elmúlt időszakban Cisjordániában és Gázában is számos polgári áldozata volt. Szívből jövő felhívást intézek mindenkihez, hogy térjenek vissza az igazságos politikai megoldásról folytatott tárgyalásokhoz, amely minden ember egyenlő méltóságán és egyenlő jogain alapul. A pápa az újabb katonai műveletek és az egyoldalú döntések elutasítását kérte, különösen azokét, amelyek sértik a különböző vallások szent helyeinek tiszteletét és fennálló jogi helyzetüket. A Szent Atya az egész Közel-Keletért is felemelte szavát. Rámutatott, hogy a katonai műveletek fokozódása ismét erőszakot és pusztítást hozott a térségbe, súlyos veszélybe sodorta számos civil életét, és tovább növelte az ivóvíz és áramhiányt. Szívem mélyéből arra kérem valamennyi érintett felet, hogy szüntessék be a támadásokat, és sürgősen nyissanak új teret a párbeszédre és a diplomácia számára, hogy mielőbb elérkezhessen az egész régió által olyannyira vágyott béke. 14. Leó arra kérte a híveket, hogy továbbra is imádkozzanak a világban a háborúk miatt szenvedő népekért. Azt kívánta, hogy az Úr érintse meg a felelősök szívét, világosítsa meg értelmüket, és vezesse el őket a kiengesztelődéshez és a békéhez. A pápa megemlékezett a Franciaország és Spanyolország több térségét sújtó pusztító erdőtüzekről is. Kifejezte közelségét az érintett lakossághoz, és arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik veszteségeket szenvedtek, valamint a mentőegységek és tűzoltók munkájáért. A Szent Atya ezután a nagyszülők és idősek 6. világnapjára irányította a figyelmet.
1: Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani.
0: Az idei világnap mottója Izajás proféta könyvéből származott. Én azonban soha nem feledkezem meg rólad. A pápa arra buzdított, hogy a hívek együtt adjanak hálát az Úrnak azért az ajándékért, amelyet az idősek jelentenek az egyház és az egész társadalom számára. Kötelezzük el magunkat amellett, hogy tiszteletben tartjuk és megbecsüljük értékes szerepüket, és mindig biztosítjuk számukra a megfelelő figyelmet és gondoskodást.
2: A pápa buzdítása az ázsiai egyháznak. A keresztény szolidaritás forrása, Krisztus misztériuma. 14. Leó pápa videó üzenetet küldött az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének plenáris ülésére, amelyet Jakartában tartottak július 21-e és 26-a között. Közel 150 püspök vett részt 29 ázsiai ország képviseletében az indonéz fővárosban tartott plenáris ülésen, mely az Ázsiai Katolikus Egyház legjelentősebb regionális találkozója. A pápa elküldte videó üzenetét a főpásztoroknak a záró dokumentum megfogalmazása előtt.
3: I send cordial greetings to all of you participating in the plenary assembly of the Federation of Asian Bishops Conferences in Jakarta.
2: A Szentatya lelki közelségéről és imáiról biztosította az ázsiai püspököket, akik a helyi egyház életét és jövőjét érintő fontos kérdésekről tanácskoztak. A Szentlélek ihlesse és vezesse őket a közös munkában. A plenáris ülés témáját Jézusnak Nátánaelnek mondott szavaiból merítették. Ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. Amikor az Úr elhívja Fülöpöt és Nátánaelt, hogy kövessék és legyenek a tanítványai, saját magára utal, mint az Isten és az emberiség közötti egyedüli közvetítőre. Mai tanítványokként tudjuk, hogy Jézus nem csak az Istennel való szeretett közösségünk forrása, hanem az egymással való közösségé is. A Magnifica Humanitas kezdetű körlevélben, amelyet nemrég tett közzé a pápa, arról ír, hogy a keresztény szolidaritás Krisztus misztériumában találja meg forrását, és a szentségekben való közösségünkből születik, különösen az eukarisztiából.
3: For this reason, I would like to encourage you to continue to promote a Eucharistic spirituality.
2: Ezért a Szentatya arra buzdítja az ázsiai püspököket, hogy továbbra is mozdítsák elő az eukarisztikus lelkiséget egy olyan egyházi egység érdekében, amely a tevékeny szereteten alapul, és az oltári szentségben nekünk ajándékozott Úrból fakad. Erősítsék meg a szeretet közösség szálait a helyi egyházakon belül, legyenek országaikban Isten jelenlétének tanúi, segítve egymást abban, hogy hídépítők legyenek egész Ázsiában. Leó pápa brazil fiataloknak. Mértékkel és fegyelmezetten használjátok a közösségi médiát és a mesterséges intelligenciát. A Szentatya videóüzenetet küldött a Halleluja Fesztiválra, amely július 22-e és 26-a között zajlott Brazíliában. A pápa örömmel állapította meg, hogy a fiatalok lelkesedése magával ragadó volt, majd aggodalmát fejezte ki a digitális háló rejtette kockázatok miatt, melyek félő, hogy átveszik a valódi értékek helyét. A fiatalok kövessék Szent Carlo Acutis példáját, aki mindig Krisztust helyezte a középpontba. A Salom katolikus közösség évente rendezi meg Fortalezában a Halleluja Fesztivált, ami Latin Amerika legnagyobb katolikus zenei és művészeti rendezvénye. 5 nap alatt több mint 1 millió fiatal vett részt a zenei táncos eseményeken, imádságokon és kulturális programokon, melyek a hit, a művészet és a közösség élményének megtapasztalását segítették. A pápa arra buzdította őket, hogy ne veszítsék szem elől a legfontosabb célt, a békeépítését a kapcsolatokban, és ne hagyják magukat messzire sodorni Istentől. Videó üzenetében 14. Leó pápa örömmel csatlakozik az idei fesztiválhoz, mely évről évre olyan kezdeményezés, ami a zenén, a dicsőítésen és a szentségimádáson keresztül sok ember szívét érintette meg, az evangelizálás jó gyümölcseit teremve, gyónások, megtérések, papi és szerzetesi hivatások formájában. Szeretném ma hangsúlyozni, mennyire jó a fiatalokkal lenni. Ragadós a lelkesedésetek, és mindannyiunkban megújult apostoli buzgalmat ébreszt. Legutóbbi utazásaimon és a fiatalok jubileumán megfigyeltem, hogy mindegyikőtök rendelkezik a világ átalakítására azzal a pótolhatatlan missziós erővel, amire az evangéliumnak olyan kétségbe esett szüksége van. Soha ne veszítsétek el ezt a missziós buzgalmat, mondta a brazil fiataloknak a pápa. Ezt az életerőt várja az Úr minden megkereszteltől a jó hír terjesztésében. Napjainkban még sok embernek szüksége van arra, hogy megtudja, Jézus képes válaszolni legmélyebb vágyaikra, azzal, hogy kinyilatkoztatta az emberiségnek a róla szóló igazságot. Hirdessétek bátran, hogy a Krisztus nélküli életből hiányzik a kegyelem. Ő az út, az igazság és az élet. Ő ad értelmet a létnek és minden dolognak. Ez a hit mozgat minket, és ezt érdemes megosztani azokkal, akiket szeretünk, és akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Lehetséges azonban, hogy idővel ez az ünnepi lelkesedés elhalványul. Ahhoz, hogy ébren tartsuk a hit lángját, és tanúskodjunk a feltámadásról barátainknak és azoknak, akikkel találkozunk, meg kell maradnunk Isten jelenlétében az imádságon keresztül. Az Úrral való hiteles kapcsolat következetességet, kitartást igényel, és azt a biztos meggyőződést, hogy a mennyei Atya soha nem hagy el minket, éppen ellenkezőleg, fiában eljön hozzánk. Soha ne féljetek Krisztustól, ő semmit nem vesz el, hanem mindent megad, idézte 16. Benedeket a Szent Atya. Aki a megváltóra bízza magát, 100-szor annyit kap, és mindig győztes lesz. A sportban látjuk a győztes örömét, de a vesztes bánatát is. Krisztussal mindig győzünk, a szentek a bizonyíték rá. Hagyjuk, hogy ösztönözzön bennünket Szent Carlo Acutis példája. Ő megmutatja, hogyan tegyük mindig Krisztust a középpontba, a technológia használatában is. Őt vegyék a fiatalok példának, mértékkel és fegyelmezetten használják a közösségi hálót és a mesterséges intelligenciát, ami egy irreális világba vetíthet minket, ahol a múlékony, a puszta látszat és a megtévesztés végül átveszi a valós értékek és a tényleg fontos dolgok helyét. Kedves fiatalok, hagyjátok, hogy a Szentlélek egy nagyobb szeretetet gyújtson bennetek, mely képes evangelizáló erővé alakítani ifjúságotokat, valamennyiőtöket a béke városát építő élőkővé tenni, amelyre annyira vágyunk, hogy Szent Ágoston szavaival Isten városa legyen jelen az emberek városaiban. Isten erősítse meg a fiatalokat a próbatételekben, és segítsen hűen megélni az életszentségre szóló hívást, búcsúzott a pápa a fiatalokról, majd apostoli áldását adta a Halleluja Fesztivál résztvevőire és szervezőire.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 12 óra 30 perc. Gozsajas című népzenei összeállításunkban a Hungarikum együttes felvételei szólnak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az MTI tudósítása szerint a jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, amely biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyon visszaszerzéshez szükséges teendők hatékony ellátását az MVVH számára. Az MVVH közvagyonvédelmi kockázat értékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alávonást rendelhet el. Az egészségügy nem költségvetési teher, hanem nemzeti ügy, mondta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt, tudósít az MTI. Felszólalásában a tárcavezető kifejtette, az egészségügy megújítása hosszú, következetes munka. Egyes intézkedések hatása már néhány hónap alatt érezhetővé válhat, más változásokhoz évekre lesz szükség. Hangsúlyozta, az intézkedések célja, hogy jobb, biztonságosabb és emberibb legyen a betegek ellátása. A kereszténydemokrata néppárt arra kéri a magyar kormányt, hogy 100 millió forintos gyors segéllyel segítse azon kárpátaljai magyarok elhelyezését, akiknek a lakhatása veszélybe került a hétfői brutális vihar miatt. Nagyza Lőrinc, a KDNP frakció vezető helyettese kedden a Facebook oldalán felidézte, az előző napi pusztító szél, jégeső és vihar idősek házainak tetejét vitte le, mezőgazdaságból élők ültetvényeit verte szét, fólia sátrakat tett tönkre, még a nagydobronyi református templom tetejét is megrongálta. Arra kérik a magyar kormányt, hogy 100 millió forintos gyors segéllyel segítse azon kárpátaljai magyarok elhelyezését, akiknek a lakhatása veszélybe került, tette közzé az MTI. A magyarok egyre óvatosabban folyamodnak kölcsönért. Közel kétharmaduk nem vett fel hitelt az elmúlt egy évben, ami mélypontnak számít az elmúlt öt év adatai alapján. Derül ki, a Provident pénzügyi ZRT MTI-nek kedden közzétett nemzetközi reprezentatív kutatásából. Idén a magyarok 64%-a mondta azt, hogy az elmúlt 12 hónapban nem kért kölcsön, szemben a 2025-ös 49,9%-kal. Ez 5 éves negatív rekord, 2022-ben még 57%-nak nem volt szüksége plusz pénzre. Mohácson tartja meg bőrzével és megemlékezésekkel egybekötött vándorgyűlését. A csata 500. évfordulója apropóján a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete augusztus 9-én Mohácson, közölte a Mohácsi Önkormányzat a Dunaparti Város honlapján, melyről az MTI számol be. Azt írták, az 1969-ben alakult, több mint 1300 tagot számláló Magyar Éremgyűjtők Egyesülete felkérésére a Selyemgyár kulturális negyedben a szakma neves képviselői tartanak előadásokat, majd a Mohácsi csata 500 éves jubileumáról emlékeznek meg. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű, az északnyugati északi szél több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között várható. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 14 órakor lesz. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm valamennyi hallgatónkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal, ha velünk maradnak, Kávéház című műsorunkat hallják, melyhez tartalmas időtöltést kívánok.
4: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéház vendége Bérces László rendező, író, az Ördökatlan Fesztivál társalapítója és szervezője. Beszélgetésünk apropója a 19. Ördökatlan Fesztivál, ami augusztus 4-e és 8-a között várja a vendégeket. Azon kívül, hogy végigvesszük, hogy mi várható az idei rendezvényen, a beszélgetésből Bérces László személyiségének a legfőbb vonásai is kirajzolódnak, amiket megismerve válik nyilvánvalóvá, mitől is olyan ez a fesztivál, amilyen. Tudjuk, hogy a tollából született egy Cseh Tamás és egy Törőcsik Mari könyv is, és nem véletlen, hogy e két sajnos már elhunyt nagyszerű művész az Ördökatlan védnöke. Az ő szellemük mind a mai napig áthatja a fesztivált, így ezt a műsort is velük kezdjük, illetve zárjuk.

hiszem, először úgy tűnt semmi sem. Változott azzal, hogy hirtelen fogta magát a hűtelen, s útra vált belőlem a jobbik részen. Az én jobbik részen.

épület, más színben látok. Hosszasan nyújtózik mindenütt, valahogy nincsen semmi úgy. Minden szó mástól eltanult, mióta útra vált a jobbik rész.

0: kedvem nélküle, énekelni sincsen, szórakozottan szórom el sok nagy régi kincsem. Talán egy nő volt tán gyerek, aki belőlem elveszett, elvitte minden kedvemet, magával hűtlen ringyó jobbik részem. Az én jobbik részem.
1: Az idei 19. Öldökatlan Fesztivál augusztus 4-e és 8-a között lesz. Berement, Kisharsány, Nagyharsány, Szoborpark és a Villián terasz szokásos helyszínek. Bérces László alapító igazgatója ennek a fesztiválnak.
2: Társ alapító és társ igazgató, mert hát Kismónival együtt találtuk ki, aki pécsi. Nyilván mindig én szerepelek, mert én Budapesten vagyok, és ebben a vízfejű országban az fontos, aki itt van. De ezt azért mondom inkább, mert azt akarom hangsúlyozni, hogy nekünk nagyon fontos az 2008-as alapítás óta, hogy vidéken legyünk, kicsi falvakban legyünk, sőt, hát ez egészen a délvidék, délbaranya, közel a horvát határhoz. Szóval kicsi falvakban minőségi kultúrát, és ezzel együtt és ebből következően minőségi közösséget teremteni.
1: És ez valószínűleg azért nagy részben maga a helyszín, vagy a helyszínek, akár Kismóninak köszönhetők, aki a te társ fesztivál alapítód és szerveződ, mert hiszen ő az, aki pécsi illetőségű, nyilván ő találta meg gyorsan azt a helyszínt, amit 2008-ban hirtelen meg kellett találni.
2: Mennyi-mennyi apró véletlen az, ami akár egy ilyen fesztivált, ami most már 19 éves, akár az életünket mennyire meghatároznak. Apró cseprő véletlenek, és a véletlenekből aztán koncepciók születnek.
1: És ezt látjuk 19 éve. Nagyon sok hagyományos elem van a ti fesztiválotokban, tehát a közönség az bátran bízhat abban, hogy meg fogja találni azt a minőséget évről évre, amiért beleszeretett ebbe a fesztiválba, már pedig van egy nagyon masszív közönségetek, és én is, aki minden évben eljutok az Öldökatlanba, pontosan látom, hogy milyen nagyon sok a fiatal. És ez egyszerűen fantasztikus, hogy őket meg tudtátok nyerni, mert azt gondolom, ők minden szempontból a jövő zálogai, akár közönségként, akár pedig fellépőként.
2: Ehhez például az kell, hogy fiatal fellépőink legyenek. Ez nem azt jelenti, hogy egy fiatal látogató nem fog bemenni, azt mondom, egy Bukta Imre kiállításra, be fog menni, de könnyebben be fog menni, ha egyáltalán jön a fesztiválra, és azért jön a fesztiválra, mert a társait megtalálja, és a társai között azokat a fiatal színészeket, rendezőket, fiatal koncertezőket, akik közül nagyon sokan itt indulnak. Tehát csak érdekességként mondom, és jók, ha vannak konkrétumaink. Van például egy olyanunk, hogy Árokpart bár, így neveztük el valaha, ez az Árokparton van egy
1: Nagy
2: kis
1: harsányban.
2: Színpad, Nagyharsányban, ahol kezdő zenekarok lépnek föl. És akkor arra gondolok, hogy nálunk kezdett mondjuk Cseri Hanna, aki most már a fiataloknál egy ikon, zenészként, zeneszerzőként, bongóral együtt. Tehát

csak kellenek ezek az olyasfajta húzónevek, akik nem celebek a szónak a, hát azt mondom, negatív értelmében, akik a semmire 5 percig híresek. Ez egy példa, de az egyik díszvendégünk a Platon Karatáev, egy fiatal zenekar. Tehát ők sok-sok évvel ezelőtt nálunk kezdtek. És ahogy lépegetnek előre, és közben egyre több fiatalt vonzanak, és ha már az a fiatal ott van, akkor lehet, hogy be fog menni egy Handel koncertre, mert látja, hogy sokan mennek, biztos jó lesz. Szóval építünk a fiatalokra, én magam idős vagyok nagyon, de ez egy öngyógyítás is, mert abba, amiben az öregek beleesnek törvényszerűen, hogy az én időmben milyen volt, meg hogy bezzeg, meg ilyenek, ettől engem megment az, hogy látom azt a rengeteg gyönyörű fiatalt. Most gyönyörű az az ember, aki figyel, aki koncentrál, aki létrehoz valamit, aki a másikra figyel, és ettől én ugyanolyan öreg maradok, nem fiatalodok meg, de nem veszítem el az életkedvemet. És azt, hogy higgyek abba, hogy ha csak araszolva lassan, de ahogy a katlan is picit mindig jobb lesz, hát ha ez az ország is egy picit jobb lesz.

0: Platon karatejevet említetted, és akkor álljunk itt meg egy pillanatra, pontosabban ott álljunk meg, hogy mindig vannak díszvendégek az Öltökatlanban, az idén az egyik a Platon karatejev. Ők képviselik a zenészeket. De hát van még író, Gracsó Krisztián, Enyedi Ildikó filmrendező, Bereményi Géza szintén író, filmrendező, dalszövegíró, igen. Nem is tudom, színházi még mit mondjak rendező, róla.
1: Igen.
0: Tehát ők az idei díszvendégek. Hogy esett rájuk most az idén a választás?
1: Ugye mondhatnánk, hogy híres embert keresünk, de ez így nem igaz. Nem, olyanokat, akiknek a szemlélete, gondolkodása, életmódja, és persze az életműve, az valahogy a katlanos gondolkodáshoz közelesik, egyúttal frissiben, éppen, aktuálisan, akármilyen idősek, valamit most létrehoztak, ami fontos. Kezdem Enyedi Ildikóval. Tehát a Csendes barát című filmje, ami azt gondolom a magyar filmtörténet szerintem egyik legszebb filmje, de gondolkodásában, abban, ahogyan évtizedeket, de szinte évszázadokat összeköt, egyúttal ezt teszi a természet segítségével, egy fa segítségével, és nem rámutat ő, nem akar ő, hogy mondjam, mondani valót közölni. Egyszerűen, ahogyan finom szeliden, csendesen megszólal Ildikó a filmjében, és az, ahogyan a benne lévő emberek a természethez közelítenek, egy fához, egy majd 200 éves fához, vele beszélgetnek, és azért amiben élünk, az figyelmeztet, csak próbálunk nem törődni vele, hogy itt vagyunk a Földön, ide születtünk úgy, hogy itt meg kellene úgy maradnunk, hogy megmaradjon maga a Föld, és most ezek ilyen közhelyek, de a film nem olyan. Most ez a fajta szemléleten nagyon passzol hozzánk, és akkor hadd mondjak megint ehhez egy olyat, hogy nekünk nagyon fontos, hogy olyan történések legyenek a Katlanban, amik itt és most vannak. Tehát amik, ha nem vagy ott, akkor abból kimaradtál. Tehát, hogyha most mondom, augusztus 8-án, 15 órakor, te vagy a saját kocsiddal, vagy stoppolva, vagy az általunk bérelt buszon, nem indulsz el Sejjére, zarándoklatra, hogy úgy mondjam, ehhez a fához. Hiszen kiderült, hogy az Öltökatlan helyszínehez nagyon közel van az a Sejjei arborétum, ahol maga a film főszereplője van. Tehát oda fogunk menni az offline rezervátum Cseh András által vezetett lakóival együtt, és ott annál a fánál, főleg, hogyha láttuk a filmet, amit vetíteni fogunk, hiszen Ildikónak több filmjét vetítjük. Ha ott voltál a beszélgetésen, ahol Alinda beszélget vele, akkor valószínűleg kedved lesz eljönni ehhez a fához, és lehet, hogy nem csinálunk semmit, csak egy óra hosszú csendben ülünk körülötten.
0: Hát tehát, ez a filmben is megtörténik, a fa körül, ginkó biloba.
1: Így van, páfrány fenyő, hogy így is mondjam. Tehát itt azt gondolom, hogy érthető így, hogy miért Enyedi Ildikó. És akkor, ha már Cseh Andrást említettem, akkor összekötöm őt Bereményi Gézával, a másik díszvendéggel, akinek mondhatnánk egy 80 éves bácsi, ő már a babérjain ül, pihen. Nem. Új dalokat írnak. Cseh Tamás fiával, Cseh Andrissal. Ezt ugye nekem súgták meg legelőször, így lett belőle Öldökatlan produkció, és augusztus 7-én este az Amfiteátrumban elhangzik a Lüktető idők című zenés est, amiben az a csoda, ez megint a véletlen és a csoda, hogy 25 augusztusában Bereményi Géza egy asztalnál üldögélve Andrissal, aki csecsemőkora óta ismer, odasúgja neki, hogy nem írunk dalokat. Andriss ezt úgy komolyan is veszi meg, nem is, és másnap Bereményi Géza ott van, megjelenik náluk, és azóta 60-valahány dalt írtak, tehát új cseh Bereményi dalok születnek, amik nagyon különböznek. Ez fontos, hogy nagyon különböznek a Cseh Tamásféle daloktól, de nagyon jók. Tehát itt megint csak azon, hogy egy értéket fölmutatunk, egy olyas valamit, amiközben most született, most születik.
0: Hú, azért megvan ennek a rizikója, ennek az ő közös vállalkozásuknak, mert Cseh Tamás, ugye, aki számotok az egyik védnöke, Töröcsik Maria a másik védnöke, a Öldökatlan Fesztiválnak, és mindannyian jól emlékszünk a Cseh Tamás dalokra. Szóval azért azt a szintet, vagy annak az elvárásnak megfelelni, óriási felelősség.
1: Nem kell, nem tudnak, és másik idő van, és az mi idősek, hogy azzal az elvárással hal hallgatjuk, az egy dolog, de a fiatalok fogják hallgatni, akik mást várnak. És most már, mivel ezek a koncertek azért már történt egy pár közülük, Sepsi Szentgyörgytől Győrig, a Szkéné Színháztól ősszel a Műpában lesz. Tehát azt látjuk, hogy a fiatalok ezt jól fogadják. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Bereményi Géza hogyan tud jelen időben úgy megszólalni, hogy az egy nálánál akár 60 évvel fiatalabb embert megszólítson és megszólítja.
0: Grecsó Krisztián, a negyedik díszvendég, szerintem minden évben ott van az Ördögkaplanban.
1: Igen, otthonos nálunk. Most mondhatnám, hogy hát őt azért választottuk, mert pont az idén 50 éves. De hát ezért nem választunk valakit díszvendégnek, ez egy véletlen, örülünk azért. Ő is nagyon sokoldalú, és azt az összművészetiséget ő is képviseli számunkra, amit maga az egész fesztivál szeretne. Ő ugye verseket ír, regényeket ír, kultikus regénye lett, amit az édesapjáról írt, de közben Beck Zolival együtt zenélnek is, és a Beck Grecsó páros, ők is föllépnek nálunk, tehát Krisztián is többféle minőségében mutatkozik meg, sokan szeretik, úgyhogy itt a helye velünk.
0: Van neki egy életem estje, stand-up estje.
1: Igen.
0: Ez is lesz?
1: Az is lesz, igen. Van miről mesélnie, mert nem akármik történtek vele az életében, de ilyenkor mindig eszembe jut, hogy nincs olyan ember, akinek az életen ne rejtene annyi titkot és izgalmat, bárki a hajléktalan az utca sarkon, csak ő nem tudja elmesélni. Krisztián jól el tudja mesélni, és ez is lesz valóban a katlanban.

0: Ennyit a díszvendégekről. Nézzük a különféle műfajokat, mint összművészeti fesztivált mindig is hangsúlyozod. Maguk a díszvendégek is személyiségben hordozzák a több műfajúságot. Nagyon-nagyon fontos szerepe van mindig a színháznak, és ahogy átnéztem a programotokat, ugye a Nagyharsányi tornaterem az egyik legfontosabb helyszíne a színházi előadásoknak, és ettől az évattól kezdve Scherer Péter nevét viseli.
1: Hát bár ne viselni. Előttem van az a első Karcsan 2008-ban, amikor ott abban a, hát tulajdonképpen Nagyharsányi iskola tornaterméről beszélünk, ami színházteremmé alakul át. Az a legelső év volt, még elég csenevészen sikerült megoldani a helyszínt. Ott azon a színpadon beszélgetett H. János Cseh Tamással, védnökkel, aki már akkor ugye 2008-ról beszélünk, és rá egy évre fog Tamás meghalni, de ott még ő eljött hozzánk, és megnyitotta a fesztivált, és azt követte a mulatság előadás ott abban a teremben, Scherer Péter, Mucsi Zoltán és Szikszai Rémusz, és az az előadás akkor már nem tudom hány éve ment. Összesen 23 évig játszottuk, azért merem több eszem első személybe mondani, mert én rendeztem, tehát Pepéhez erős közöm van, más előadásokban is dolgoztunk együtt, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy sokan híresek, sokan nagyszerű dolgokat csinálnak, de például nála figyelhető, meg vannak mások is, de nem sokan, akiknél a haláluk utáni másodpercben derül ki, hogy egy egész ország szereti őket, és ő ezt nem veheti már észre. Ez egy minimum, hogy mi ezt a termet róla nevezzük el, illetve a mulatságot a Narancsligetben, ami egy másik szabadtéri helyszín Nagyharsányban, ott is játszottuk egyébként néhányszor, és ott Novák Erik fog egy portrét festeni, Scherer Péter portrét. Ezek a portrék kicsit szomorúak, mert tavaly Tompos Kátya portrét festeni, tett Erik, és az idén még a Villián teraszon Ádorzsi Ádámot is megfesti. Jó lenne, ha nem ezeket kellene festenie. De úgy gondolom, hogy ez a minimum, hogy mi is erre Péterre emlékez.
0: Ha már Tompos Kátyát említetted, Tompos Kátya színpad is.
1: Igen. Ez egy olyan dolog, hogy én miközben rettentő nehéz egy ilyen fesztivált létrehozni és megteremteni az anyagi alapjait, de nekem nem tudnak annyit fizetni, hogy a Tompos Kátya színpadnak más neve legyen, mint Tompos Kátya színpad.
0: Miért akar valaki fizetni?
1: Nem akar. Nem akar, úgyhogy most még, ha akart volna valaki, jól lebeszéltem. Vannak még szabad színpadaink, és bízunk abban, hogy nem kell azokat valakiről, legalábbis ilyen okból valakiről elnevezni.
0: Sok színházi előadás lesz, de ha már veled beszélgetek, akkor mindenképpen beszélgessünk egy kicsit a Jon Fosse műről, a reggel és estéről, amit te rendeztél.
1: Lehet mondani azt is, hogy na Bérces viszi a saját fesztiváljára a saját előadásait, mert évről évre szokott ilyen történni. Ennyit megengedek magamnak. Én nagyon szeretem ezt. Pál András, Mészáros Sára és Rost Tamás hárman játsszák ezt az előadást. Egy gyönyörű szöveg, és ha nem nagy képűség, visszacsúszok Enyedi Ildikóhoz. Szóval én hozzám közel állnak ezek a halkszavú, csendes megnyilvánulások, finom rezzenések, apróságok, amikre nem mindig figyelünk. Ez az előadás ilyesfajta dolog születésről és halálról. Ez Beremenden a színházteremben lesz majd kétszer, de tényleg hangsúlyozni akarom, hogy nagyon sok olyan előadás lesz, amit fiatalok hoztak létre. A Kondákor Panka által rendezett Eszterházi szövegből készült 17 hattyúktól egy, szándékosan mondom, hogy eszefés előadás, a súlytalanság, amit Szécsi Bence színész rendezett, de nagyszerű előadás. A szándékosan azt értem, hogy az, hogy az SZFE, a Színházművészeti Egyetem éppen politikailag hol tart, az bennünket ilyen szempontból legalábbis nem érdekel. Ez egy jó előadás, fiatalok hozták létre, mint ahogy bemutatkoznak majd Bodó Viktor tanítványai is, akik egy másik iskolában két évig jártak, és a vizsgájukat nálunk mutatják be, mint ahogy Pál András osztálya is. Ezek máshonnan jövő fiatalok, fiatalok, de mind 20-21 néhány éves fiatal, akik színházat csinálnak.
0: És azért lesz néhány klasszikus is, már annyiban klasszikus, hogy klasszikus fellépők, és a Scherer Péterről beszélgettünk, és a róla elnevezett színpadról, hát a Nézőművészeti Kft-ről mindenképpen érdemes szót ejteni, hiszen már ejtettünk is, külön mondtad, ugye, hogy a mulatságot ők adták elő. Itt van a Nézőművészeti Kft. Kiegészülve Túrószi Szabolcssal és Katona Lászlóval.
1: Most, hogy ki tagja, ki nem tagja egy ilyen régóta létező, de mégis alkalmi független társulatnak, három szereplős, Mocsi Zoltán, Túróci Szabolcs és Katona László, a Balhi Atlasz című előadásuknak a tulajdonképpen előbemutatója lesz ez, amit ősztől tudomásom szerint a Centrálban fognak játszani. Érdekes dolog lesz ez, hogy Mucsi Zoli az indító napon belép majd a Scherer Péter terembe. Érdekesnek mondtam ezt, fájdalmas lesz. De ne erre fókuszáljunk mindig. Nagyon bízom benne, hogy egy közönség által nagyon szeretett előadás lesz ez, és egyet hadd említsek még meg, ami másnap ugyanott lesz, a Beregszásziak Revizor című előadása. Ifjabb Vidnyánszky Attila rendezte. Ati majdnem minden évben jelen van valamilyen produkcióval, aki tüneményes tehetség, és ez a Revizor pedig egy nagyszerű előadás. És tudom, hogy a Országos Színházi Találkozó renoméja eléggé, hogy is mondjam, billegős, de azért mégiscsak számít az, hogy a zsűri ezt hozta ki a legjobb előadásnak. Én láttam, nagyszerű előadás.
0: Én már tavaly láttam Gyulán, most láttam a Kisvárdai Színházi Fesztiválon, a Városmajori Szabadtéri Színpadnak a Szemle Plusz Színházi Fesztiválján is szerepelnek, és Egerben is meg fog jelenni az előadás, méghozzá Beregszásziaknak lesz egy sorozata az új évad szeptemberében, és hát ott ugye színház vezető váltás van Szarvas Józseffel és Szabó Sebestyén Lászlóval az élen.
1: Nem tudom, hogy ez a hallgatóra tartozik-e, de mi egriek vagyunk, és nekünk fontos, hogy ott jó színház legyen, és én azt mondom neked, hogy szerintem jó lesz.
0: Én is nagyon remélem, úgyhogy nézzünk bizakodva a jövőbe, hogy egy másik klasszikust idézek, és akkor, ha már nagy öregek szerepelnek itt az Ördöklatlanban, azért Mácsai Pali is ott lesz az új estjével, Koltai Róbert, Darvas Ferenc.
1: Igen, hát most fiatalokat hangsúlyoztam, de hát az a jó, hogyha egy és száz év között mindenki megtalálja a helyét, részben a színpadon, részben a nézőtéren, vagy akár sokszor találkozva együtt, hiszen itt a Katlanban az nagyon fontos nekünk, hogy a fellépők nem tűnnek el, hanem ugyanúgy jönnek mást megnézni, találkoznak a helyiekkel, a látogatókkal. Egy híres ember egy közülünk, és nem pedig valami, nem is tudom, hova fölhelyezett celeb.

0: ropog a kavics, s egy kastély felé, ami úgy szintén sötét, csak a másodikon látom lámpát, ami függ a szemén.
1: Másik fontos műfaj a zene. Platon Karatejevet már említettük. Ő azon kívül, hogy fellép, másmilyen módon jelen lesz-e, mint díszvendég.
2: Velük is lesz egy beszélgetése a Lindának, de Balla Gergely, aki egy frontember, nem jó ez a szó ezzel a csapattal kapcsolatban, ő a Dalköltő udvarban is megnyilvánul. A Dalköltő udvarban egyébként Másik János, Kollár Klemenc László, Pajor Tamás.
1: Nagy öregek.
2: Tehát, igen, hát azok, igen, de itt azért ez nagyon fontos, hogy ez kötődik a elsősorban Kollár Klemenc László által vezetett és a többiek által is segített iskolához, tehát ott velük fiatal dalköltők fognak együtt föllépni, megnyilvánulni, tehát ez tulajdonképpen az ELTÉ-n működő iskola, ahol a dalírás, a szöveg, a előadással úgymond tanév megy el, és ott ők felfedeznek fiatalokat.
1: Kollár Klemenc egyébként ennek nagy motorja volt, hogy létrejön az egyetemi szintű oktatás ebben a műfajban is.
2: Igen, tehát az érdekes, ahogy ő neki főszerepben van ebben, ahogy Beck Zoltánnak pedig Pécset van szerepe, hogy rock zene szintén bekerült a Pécsi Egyetem tantárgyai közé. Azt fontosnak tartom, hogy azért van egy állandó, stabil emberünk, Dényés Dániel. Na most tavaly is egy ősbemutatót tartottunk, idén is egy ősbemutatója lesz, egy kórusmű, egyúttal pedig a Beremendi Szent Mihály templomban három külön egységben Handel Messiása hangzik el, egymástól leválasztva, tehát tulajdonképpen ezt a majd három órás művet három egységben augusztus 6-án, akár aki csak egy részt akar belőle, vagy annyi ideje van, annyit lát belőle, de hát mégiscsak fontos, hogy ahogy helye van, nem tudom én, a Besodromnak nálunk, úgy helye van Handelnek is.
1: Tehát itt is látható a sokszínűség, akár a zenén belül a mindenféle műfajokban. Még a könnyűzenei műfajoknak is elég széles skálája megjelenik nálatok, mert Péter Fibori egész más képvisel, mint mondjuk a Csík zenekar, vagy a Budapest Bár.
2: Igen, de nem beszélve Dress Mihályról, vagy a Maóról, tehát Modern Art Orchestráról, tehát a jazzről. Szóval, hogy amennyire tudjuk, kimaxoljuk a zene minden műfaját.

0: A William Terasz ad mindig otthont az irodalomnak, elneveztétek Líra irodalmi terasznak, és van egy Bertók pódium is.
1: A Lírával már évek óta együttműködésben vagyunk, mint ahogy az együttműködést mi nagyon pártoljuk részben, mert előnyös számunkra, de előnyös a másik fél számára is. De az együttműködés mindig nehéz, macerás, mert egymáshoz kell igazodni. De közben megtanuljuk ezt, és közben a Magyar Zeneházával is együttműködünk, tehát nem említettük, de hát nem lehet mindent említeni. Nagyhasányi Református templomban tulajdonképpen a Magyar Zeneháza programjai lesznek, ahogy többségében a Líra hozza a költőket, írókat, de a Bertók pódium az pedig egy pécsi kis csapattal való együttműködést jelent, és hát itt inkább talán a nevek, a Grecsó elhangzott már, de hát Kis Tibor Noé-tól Bognár Péterig igyekszünk, hogy fiatalok is legyenek köztük. Például ugye a Simon Marci vagy Per Krisztián, Fekete Ádámról nem beszélve, azt hiszem első kötete most jelenik meg, próza kötete, aki egyszerre performer, grafikus, egyébként a grafikáiból kiállítás lesz Beremenden. Tehát tulajdonképpen, hogyha egy-egy szeméről beszélek, akkor az derül neki, hogy legalább 10 még díszvendégek lehetnének, mert sokféle minőségükben megnyilvánulnak nálunk.
0: Nagyon fontos, hogy létrejön egy új tér, a Krasznahorkai tér. Az aktualitása egyértelmű, hiszen irodalmi Nobel-díjat kapott Krasznahorkai László 2025. decemberében, és most megszületik a Krasznahorkai tér Beremenden. Halkan és félve kérdezem, az író el fog látogatni az Ördögkatlanba?
1: Nem tudjuk. Azt gondolom, hogy számára a Nobel-díj, miközben biztos vagyok benne, hogy óriási öröm, óriási csapás is, tehát egy írónak otthon ülnie kell, és körmölni vagy pötyögni a gépbe, és ő folyamatosan szereplésekkel van súlyozva, amikkel ő gondolom menekül. Nem ez a fő célunk. Ő járt már a Katlanban, örülünk is neki, és akkor nem volt még Nobel-díjas.
0: De mikor volt még, ez?
1: Ezt most nem tudom megmondani, 3-4 évvel ezelőtt. Azt tudom, hogy helyszínt kellett változtatni, mert nem fértek el az emberek. Tehát ő nem 25 decemberében kezdte a pályáját, mint ahogy azt döbbenten láttam, mert most újraolvastam a Sátán tangót, hogy azt 85-ben írta. Tudtam én, hogy akkor írta, de valahogy nem hiszem el. Zseniális mű. Ő vagy jön, vagy nem jön, de azok akár a társai, barátai, alkotók jelen lesznek, vagy műveikkel jelen lesznek, akikhez köze van, és hát nem lesz jelen Tar Béla, akinek a filmjeit vetíteni fogjuk, mert nem tud jelen lenni. Ő is volt díszvendégünk sok-sok évvel ezelőtt, de jelen lesz például Víg Mihály, aki a Krasznahorkai térben egy koncertet tart. Ez a Krasznahorkai tér 2 évvel ezelőtt a Petri tér volt. Mindkettejükhöz azt gondolom, hogy nagyon adekvát ez a helyszín. Ez a valahai termelő szövetkezet központi épülete volt, amit 10 éve nem használnak. Tehát ez egy lepusztult, lerobbant épület. De hogyha valaki Krasznahorkai világát ismeri, vagy a Sátántangóba csak belepislantott, akkor hitelesnek fogja találni ezt a teret. Ez nem jelenti azt, hogy nem hozzuk rendbe, amennyire ezt rendbe kell hozni, de itt műtárgyak, tehát Dr. Máriásnak egy festménye, amin Krasznahorkai együtt van a néppel, ezt ábrázolja. Bukta Imre most fest nekünk valamit erre az alkalomra, illetve küld egy másik műtárgyat is, ő remélhetőleg jönni fog, attól függ, hogy a kutyája meggyógyul-e, mert ezek fontos dolgok, és egy kutya fontosabb, mint egy fesztivál. Tehát ebben a térben beszélgetések lesznek a kurátorral is, Szilágyi Zsófival, aki nagyon sok munkát fektetett ebbe, hiszen azért meg kell említenem, hogy ez a Szentendrei Ferenci Múzeumnak a kiállítása, ami 25 őszén született, és amikor én oda elmentem, akkor még nem volt szó Nobel-díjról, akkor én már tudtam, hogy ha egy mód van rá, ezt meg kell. Ezt vagy ennek egy változatát, ami ott nálunk elfér, meg kell szerezni. De hát itt lesznek a térben színházi előadások, filmvetítések, műtárgyak, és van egy olyan vállalkozásunk, hogy minden nap egy olyan 2,5 órát olvasunk, és 4x2,5 óra alatt talán végére érünk a Sátántangónak. Ezt mi látogatók, bárki fellépő, tehát lesz majd egy felhívás. Ez egy istenkísértő vállalkozás, de szeretjük. A Katlant nincs értelme csinálni, nincs benne olyan izgalom, hogy vajon sikerül-e. Ez egy kérdés, de én bízom abban, hogy szombaton este felé eljutunk a Sátántangó utolsó mondatához, ami egy hosszú, bonyolult mondat, nem az egyetlen krasznahorkainál, egy gyönyörű mondat, amivel indul is a sátán tangó, úgyhogy a tangó forgásába eljutunk ehhez a mondathoz, én bízom benne.
0: A kiállítás maga krasznahorkairól szól?
1: Krasznahorkai világa, tehát kevésbé kéziratok a tárlóban, sokkal inkább akár filmbejátszások, akár sok-sok kicsi terem van, tehát 6 LCD TV-t rakunk oda, ahol ő beszél, mások beszélnek róla. Olyan hatalmas térkép, amin a fordítások mutatkoznak meg. Nagyon esztétikus, nagyon szép. Ez is sok műfajú a kiállítás, tehát még egyszer mondom, kevésbé az, hogy Krasznahorkai László szemüvege, vagy ilyenfajta, amit szoktak írók múzeumában kiállítani, inkább a világát megidéző tér lesz ez.

0: Sok-sok tér lesz, elfogadástere, dalköltőudvar, roma udvar, offline rezervátum, Katlan erdő. Viktor Vazereinek lesz egy külön kiállítása a Kisharsányi Kovács udvarházban.
1: A roma udvart azért szeretném aláhúzni, mert tavaly egy beremendi lakos, Mészáros Sanyi és családja. Ők a saját portájukat, saját erőből, hogy mondjam, létrehoztak ott egy teret, egy roma udvart, kézművességgel is, tánccal és zenével, és az volt bennünk, hogy hát akkor ezt muszáj megsegíteni. Őszintén megmondani, ez nagyon ritkaság. Ha valakinek bárhol eszébe jut valami, rögtön tőlünk várja a megoldást, és itt fordítva volt. És ezért az idén erre ráerősítettünk, és amit ki szeretnék emelni, hogy augusztus 8-a a Nemzetközi Cigány Dal napja. És ezen minket beválasztottak egyik helyszínnek, nem is minket, tulajdonképpen a Beremendi Kossuth utca nem tudom hány számot, ahol tulajdonképpen egy egyszerű állampolgár, Mészáros Sanyi és családja tavaly elkezdett valamit, és mi lett belőle. És akkor ott már jelen lesz az idén a Várkonyi Csibészektől Lakatos Mónikáig nagyszerű zenészek, de ott közben folyamatosan főzés, tánc, teknővájás, vályog, tégla, készítés, és így tovább. Biztos, hogy az egyik legnépszerűbb udvarunk lesz. Győzzék Sanyiék ezt valahogy munkával, meg energiával.
0: Lehet, hogy nagyon rossz kérdés. Ők maguk cigányok? Nem tudom, ezt hogy lehet jó kérdezni.
1: Hát így lehet kérdezni. Ebben az a döbbenetes, hogy Sanyi nem. A felesége igen. Most erre mit mondunk? Ez a normális. Berement különben is erre példa. Tehát ott magyarok, cigányok, szerbek, horvátok, svábok, zsidók élnek együtt, és biztos vannak problémák, de nem feltétlenül ebből fakadóan, de jól élnek együtt, tehát van erre példa.

0: Van egy fontos együttműködő partneretek az idén, ez pedig Újbuda. Mert Újbuda nagyon gazdag mindenféle kulturális intézményekben.
1: Ez fontos nagyon. És ez megint az a fajta véletlen, hogy a két védnökünk, Cseh Tamás és Törőcsik Mari is újbudai lakos volt, azóta újbudai díszpolgárok, és sikerült a kerülettel, amelyik én most tudtam meg a legnagyobb kerület Budapesten, egy nagyon jó fajta együttműködést kialakítani, aminek részben az a feladata, hogy fölmutassuk azokat a nagyszerű kultikus helyeket, amik ott a Fonótól, a Szkénétől, a B32-től a Múlszínházig, ahol nagyszerű dolgok születnek, részben pedig mindazok a civil kezdeményezések, közösségi munkálkodások, amik a kerületbe folynak, hát ebből töredéket tudunk fölmutatni, de megint amiről beszéltem, hogy kölcsönösen jó ez. Nekünk mi büszkék lehetünk arra, hogy Újbuda ott bemutatkozik, de talán már az Ördökatlan 19 év után jelent annyit, hogy ők se szégyelnek bennünket.
0: Az, hogy Újbuda együttműködő partner, ez azt is jelenti, hogy támogatja anyagilag a fesztivált? Beszáll a fesztiválba?
1: Természetesen azt is jelenti.
0: És lesz nekik egy megjelenésük valamilyen módon?
1: Sokféle módon, mert ugye nem egy helyszín, mert egy koncert másutt van, mint egy színházi előadás. A Fonó fog megmutatkozni, és a B32 fog megmutatkozni, és másutt fognak, nem tudom én, a textilfestők elhelyezkedni, de több helyen újbudai kicsi zászlócskák, tehát amit ilyenkor meg kell tenni, hogy az emberek észrevegyék, hogy hoppá, ja, ez is újbudai program, az is újbudai program. Tehát, ha valaki azt látja, hogy túlsúlyban van Újbuda, akkor gondoljon arra, hogy jövőre ő akar túlsúlyban lenni, és akkor majd együttműködünk. De én szerintem ez egy jófajta dolog. Elhangzott, de csak egy villanás a Törőcsik Mari neve. Azért jut eszembe, mert ugye tőle kölcsönöztük azt a mindig emlegetett jelszavunkat, hogy nem vagyunk normálisak. Ez egyszerre vicces dolog, Mari gyakran emlegette ezt, és pacagott, és saját magáról, hogy na megint elvállalt valamit, amit nem kellett volna. Látta, hogy mi mennyit küszködünk, és maguk se normálisak, mondta, és akkor ez ilyen jelszó lett. Ezt szeretik az emberek, és mindig záráskor ezt sok ezer ember együtt elkiabálja. És ezen nem is változtatunk, de van bennem egy titkos remény, hiszen ez a nem normálisság, ez valójában arra vonatkozik, hogy körülöttünk a világ nem normális. És hogyha mi különbözünk attól a világtól, akkor a világ szemében mi nem vagyunk normálisak. És van egy halvány, naív, de mégiscsak meglévő remény bennem, hogy a világ körülöttünk egy nagyon picit normalizálódni fog. És az már a csoda lenne, hogyha ezt a jelszót egyszer nem használhatnánk, boldogság lenne, mert akkor mi csak olyanok vagyunk, mint körülöttünk a világ, egy jobb fajta Magyarország.
0: Tehát akkor látod azt a napot, amikor esetleg már nem hangzik el ez a nem vagyunk
1: látom,
0: normálisak?
1: Én nem látom, de van egy unokám, ő 15 éves, miért ne bíznék abba, hogy neki egy ilyen ország jut, tegyen ő is érte, de hátha.

tudom, hogy mondjam ezt. Talán volt egy-két este, ami nincs megnevezve, és valószínű, hogy már így is maradnak

0: Ezen már senki sem meg nem nevezi azt a kevés, azt a kevés, nem is tudom, hogy micsodát, amiben voltam szereplő, már pedig ahogy ez kinéz, megnémulok, s az a kevés is tűnni fog, az a kevés, nem is tudom, hogy hívjam azt, talán csak így volt egy-két este.
1: A mai kávéház vendége Bérces László, rendező, író, az Ördökatlan Fesztivál társalapítója és szervezője volt. A műsorban Cseh Tamás, a Platon Karatejev, Beck Zoli és Grecsó Krisztián, Másik János, Kollák Lemenc László, Víg Mihály, Lakatos Mónika és Törőcsik Mari egy-egy dala hangzott el. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
2: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Bref, je gambergeais du matin au soir.
1: Mon Dieu,

0: Juliet Gréco felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Súlyosan megrongálták a medzsugorjei kegyhelyet kedden hajnalban, közölte a helyi plébánia. Ismeretlen elkövető felgyújtotta a szabadtéri oltárt, miközben a jelenések hegyén található két Mária szobrot fekete festékkel meggyalázta. A történtek néhány nappal a több tízezer fiatalt váró 37. Madifest nemzetközi ifjúsági találkozó előtt különösen nagy megrendülést váltotta ki a zarándok helyen. Az ifjúsági találkozóra több száz magyar fiatal zarándok is érkezik. A medzsugorjei plébánia hivatal közleményt adott ki a bűncselekmény kapcsán, amelyben megköszönte a felajánlott segítségeket. Különösen arra kérték a híveket, hogy úgy reagáljanak erre az eseményre, ahogyan a szűzanya több mint 40 éve tanítja a Medjugorjéban, imával, bőjtel és megbocsátással. A Mi Hazánk üdvözölte a múlt feltárását. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslatot kedden az országgyűlésben, közölte az MTI. Takács Árpád, a Fidesz országgyűlési képviselője hangsúlyozta, kifejezetten támogat minden olyan lépést, amely a kommunista diktatúra tevékenységének feltárását szolgálja, azonban fontosnak tartja a megfelelő garanciákat. Simicskó István óvatosságra intett. A politikus kiemelte, hogy kérdéses, létezik-e ebben az ügyben abszolút igazság, továbbá, hogy minden irat rendelkezésre áll-e. Görög Márta igazságügyi miniszter szerint az ügynökakták nyilvánosságra hozatala nemzeti minimum. Úgy értékelte, hogy a frakciók támogatták a törvényjavaslat céljait, ugyanakkor a garanciákkal kapcsolatban még vannak kérdések. Vesztegetéssel gyanúsította meg az ügyészség Búzs Balázs fideszes politikust, volt harmadik kerületi polgármestert az óbudai korrupciós ügyben, közölte az MTI. A központi nyomozó főügyészség közleményében tudatta, a politikust vezetőbeosztású hivatalos személy által az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsították meg. A gyanúsítás lényege szerint Búzs Balázs, Puskás Péter korábbi harmadik kerületi alpolgármester, valamint Szeglédi Gergő MSZP-s önkormányzati képviselő és Kis László DK-s óbudai polgármester és társaik a harmadik kerületi önkormányzat működési körében 2008-tól korrupciós rendszert működtettek. Korlátozott idő áll rendelkezésre a diplomácia számára az iráni konfliktus rendezése érdekében, hangoztatta Donald Trump amerikai elnök hétfőn. Az elnök az Axios amerikai hírportálnak adott interjúban azt állította, hogy mélyreható tárgyalások zajlanak Iránnal, ugyanakkor hozzátette, hogy ha ezek nem vezetnek eredményre, visszatérnek az erőteljes katonai akcióhoz. A korábbi jelentések szerint a mostani egyeztetések a Hormuzi szoros szabad hajózhatóságáról és az Egyesült Államok által szorgalmazott átfogó nukleáris megállapodásról szóló hivatalos tárgyalások felújításáról szólnak közvetítők útján, elsősorban Omán és Irán között. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, csapadékra alapvetően nem kell számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 32 fok között várható, késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 15 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
0: Hangárium. A szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és ahogy ígértük, folytatjuk a zenés beszélgetést Bényei Tamás barátommal, a Jazz Band, a Kossuth-díjas magyar jazzzenekar kiváló, így módon természetesen Kossuth-díjas pisztonosával, zeneszerzőjével, énekesével, banjósával, és hát stílus és szellemiség atyával, vezérével, hiszen maga a zenekar és ez az egész világ, amit megidéztek, méghozzá öt csillagos módon, ezt már a világ is tudja, és mi pedig különösen büszkék vagyunk rád, ugye, rátok, honfitársaitok. Ez a 20-as, 40-es évekig, 20-as évektől 40-es évekig ugye az aranykora a jazznek, a swingnek, a forró jazznek, ahogy van, aki forrón szereti. Ugye a Louis Armstrong is ezt a forró jazzt kezdte, ugye a Kid Oliver mellett, és folytatva a New Orleans-i chicagói vonalat. És ami nekem nagyon tetszik, ezt elmondom mindig, hogy a magyar békebeli csodálatos jazz, nem, már én így mondom, látod, hogy jazz slágerek, mert általatok váltak azzá, nagyon szuper hot jazzbendes stílusban nyomozod és találjátok meg azokat a csodálatos hazai szerzeményeket, amelyek nyilván Amerikában is ugyanakkor át ütnének, szólnának, van is köztük pár, amely el is jutott, és ezt egy olyan stílusban egyedülálló hot jazzbendesen művelitek, mintha visszarepítenétek minket. És ez nagyon fontos nekünk is, akik tudjuk, hogy miről van szó, és a fiatalabbaknak pedig szintén nagyon fontos, hogy meg kell, hogy tudják. No, befejeztem a monológot, remek zenéket hallottunk, és hallunk is a hot jazzbandtől, de közben egy kicsit mesélj akkor erről az egész elhivatottságról, hivatásról, a stílus, a szellemiségről, illetve hát a tervekről.
1: Igen, egy kicsit rá kell, hogy cáfoljak arra mondatodra, hogy mi nekünk köszönhető az, hogy jazzé vált ez. Tudnék, pont most
0: sok szám esetén
1: kértek föl egy esszé megírására, mégpedig Cipernowski Kornél gondozásában fog megjelenni egy a magyar jazzről egy könyv a Magyar Művészeti Akadémia kiadásában, és ebben pont abban a fejezetben, amit én írok, abban azt taglaljuk, hogy létezik-e magyar jazz. És azt tudni kell, hogy volt Magyarországon véleményem szerint jazzkorszak, bár ezt még Kornéllal is vitatjuk, de szerintem volt, mégpedig azért, mert

0: mi könnyű zenénket, még hogyha nem is improvizáltak annyit, mint Amerikában, és nem is fejlődött olyan dinamikával és olyan jelleggel, mint az Egyesült Államokban, ami meghatározója volt ennek a zenének. A magyar közönség jazznek nevezte el még azokat a zenéket is, amik csak tánczenék voltak. Egyrészt, másrészt pedig cikkek sora jelent meg a 20-as, 30-as években, hogy a kávéházakban, főként kávéházakban, mulatókban, éttermekben játszó cigányzenekarok kiszorulnak a jazz zene miatt, és hogy valamit kellene tenni, hogy a magyar hagyományok megmaradjanak. De oly mértékben, hogy már a végén Pécsen például betiltották az 1930-as években a jazzt, hogy ne harapózzon annyira el, hogy megvédjék a magyar hagyományokat. Úgyhogy nem beszélve arról, hogy a filmjeinkben feltünedező zenék között nagyon sok van az utalás. Például az, hogy ebből happy end lesz, mert lágyon dalol a jazz. És pont ez a dal szól a jazznek a divatba jöttéről. Ugye ne felejtsük el, hogy a 20. század elején változott meg nagy mértékben az emberiség élete. Egészségügy, infrastruktúra szempontjából a nagyvárosba költöző identitás tudatokat elveszített. Emberek új zenét találtak ki maguknak, amire mulattak. A lányok elkezdtek cigarettázni, harisnyát hordani, rúzsozni a szájukat, rövidre vágni a hajukat. A fiúk smokinghoz zsirádlit vettek föl, ami illetlenség volt annak ide. Legalább olyan formabontás, mint amikor a hippi korszakban hosszú hajjal, meg oda nem illő ruhákkal jelentkeztek be a fiatalok. Tehát a jazz korszak nem csak nekünk köszönhetően, inkább azt mondom, hogy a háború utáni, vagy a rendszerváltás utáni Magyarországon úgy gondolom, hogy ilyen egyfajta ismert tető jelleggel léptünk a színre, de ez nekem célom is volt. És ennek volt nagy rész köszönhető az a Kossuth díj, mert a méltatásban ezt is beleírták. Ez nekem mindig is célom volt. Ez annak köszönhető, hogy gyermekkoromban, amikor még a rádión ömlött a Töltsél csinálunk a kezemből, meg a Laila Delilah és a Congratulation Cliff Richardtól, akkor én egy gramofonon meghallottam Karádi Katon és Kalmár Pál énekét, és ez nekem azonnal megtetszett, és egész életemben, amikor zenéről, vagy Dixielandről, vagy korai jazzről volt szó, akkor mindig ott volt a fejemben, hogy egy szép napon ezeket a számokat is el fogjuk játszani.
1: Ez nagyon nagy ajándék az úrtól, hogy ha valaki időben meglátja nem csak azt, ahogy szokták mondani, hogy a fényt, hanem a hivatására irányuló fénycsóvát.
0: Ez egy ilyen sorszerű dolog, hogyha valaki más.
1: A boldogság egyik nagy titka, hogy én akkor, uram, ezért lettem talán, akkor és akkor ki van pipálva az élet, az önmegvalósítás és a cél. Főleg, ha ilyen sikerre tudod vinni, mert ugye a minőség egy dolog, de azért ugye kell hozzá az úr kegyelme is, hogy igen, ezt ilyen szintre kerüljön, és ennyire sikerüljön népszerűvé tenni.
0: Nézd, főleg, Tibor, egy egészen egyszerű két akkordból álló zenét is lehet nagyon igényesen megcsinálni. Természetesen a jazzen és a hot jazz sosem fog Debussy és Puccini magaslatokig elérni, vagy Wagneri magaslatokig, de hordozza magában azokat az elemeket. És amit még nagyon szeretnék elmondani ebben a riportban, hogy pont az örök érvényűségét, hogy mennyire tartós ez, már 100 éve született, és még mindig játsszuk, és ismerjük, szeretjük, énekeljük. Nagyon sokan ismerik még mindig a dallamokat. A koncertjeinken nagyon sokan ismerik még mindig a dallamokat, a koncertjeinken énekeltettem is a közönséget, és pont ezért jövőre tervezünk ismét egy Josephine Baker műsort, mert 1928-ban vendégszerepelt Magyarországon Josephine Baker, viszont az én babám egy fekete nő című szám 27-ben született, tehát 2027-ben 100 éves lesz ez a dal, úgyhogy ennek kapcsán szeretnénk egyfajta jubileumi évet is eszközölni, vagy megélni. Úgyhogy terveink között szerepel az, hogy amit Műpában 2018-ban előadtunk műsort Josephine Baker emlékére, egy afroamerikai énekesnővel, aki Párizsban él, ugyanúgy, ahogy Baker annak idején. Ővele adtuk elő, hogy ezben kibővül egy nagy zenekarrá, 11 tagú big bandé, és még 4 vonós csatlakozik hozzánk, táncosok, Kautsky Armand olvasta föl a korabeli újságokból a Magyarországon megjelent békerről a cikkeket, úgyhogy van bőven azért még tervünk a jövőre vonatkozólag is.
1: Boldogan hallom, és nagy szeretettel várjuk, és élvezettel, hiszen jól esik csemegézni a hot jazz band fa gyümölcseiből, úgyhogy Bényei Tominak nagyon köszönjük, hogy feltaláltad ezt a csodát, és hogy ilyen klasszul csináljátok töretlenül már évtizedek óta. Zenével köszönünk el, és természetesen visszavárunk. Bényei Tamás, hot jazz band, köszi!
0: Nagyon szívesen!

0: Elhangzott a Hangárium, a szerkesztő Balog Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. Rádiós regénytár. Benedek Elek, Testamentum, Marcinak. Második rész.

Ne félj, ne szégyeld szeretni a hazát. Ma a világ polgáriassága divat, de te ne hódolj a divatnak. Inkább légy vadmagyar, mint szelíd hazafi. Minél jobban szaporodnak a szelíd hazafiak, annál inkább szükséged lesz a vadmagyarokra. Ám ezzel nem mondom azt, hogy a politikába nagyon beleásd magad. Legfőképpen honatyaságra ne aspirálj. Ez nem szegény embernek való. Várd meg az idők és emberek javulását, amikor pénz nélkül is meg lehet szerezni a dicsőséget, hogy mint törvényhozó szolgálhasd a hazát. De érzem, hogy ebbéli tanácsom kárba veszhet. Tégy bölcs belátásod szerint. Most jár velem, jár az udvarra ki, és hallgasd azt az édes bús éneket, mely a budai völgy öléből minden este fölszáll ide hozzánk. Tudod-e, miféle ház az odalent? Árvaház, fiam. Árva gyermekek énekelnek esti imát. Hallod, fiam? Hallod? Hála éneket zengnek a jó Istenhez, aki az árvákat nem hagyja el, aki gondot visel rád is, ha én meghalok. Te csak nyargaj vesző paripádon, fiam, sejtelmet se legyen arról, hogy ez órában a halál gondolatával foglalkozom, írván, folytatván végrendeletemet. Dalolj versenyt a dalos pacsirtával, mely ott fönt lebeg a magas levegőben, s nyilván azt hirdeti. De szép az élet! Ó, de szép! Nézd csak! Nézd azt a vak fiút, ki minden nap kibotorkál a hegyek közé, egyedül egy pálcika nélkül. Megáll ez is, fejét fölemeli, s mosolygó arccal hallgatja a pacsirta dalát. Tele tüdővel szívja az üde levegőt, a vadrózsák illatát, s e pillanatban talán ő is azt csuttogja, de szép az élet, ó, de szép. Pedig ő nem látja a virágot, ám érzi illatát. Ő nem látja a pacsirtát, ám hallja csattogását. Ő árva, apátlan, anyátlan, kegyelem kenyéren él, s ím lásd, e pillanatban mégis örül az életnek. Ez csodálatosnak, rejtelmesnek tetszik te néked. De te csak a botorkáló vakfiút látod, lelkének tartalmát nem ismered. Te még nem tudod megbecsülni Istennek végtelen jóságát, amely téged épp kézzel ajándékozott meg. Te még nem tudod, hogy e kézzel majd felemelheted a gyöngét, leverheted a gonoszt, szerezhetsz vele kenyeret magadnak, és adhatsz vele a kenyérből másoknak. És te még nem tudod, hogy Isten ajándékozott meg épp szemmel, mellyel nézheted mindazt, mit látni szép, s melyet behunyhatsz, ha nem akarod látni mindazt, amit látni kellemetlen. Isten őriz, ha csak egy idegszál hiányoznék tested épségéből, mely nagyot emelkednék becse a meglevőknek. Hidd el nekem, hogy annak a vakfiúnak édesebben csendül szívébe a madárdal, mint a tiédbe. Hidd el nekem, igazibb öröme van neki abban, hogy bár tapogatózva, botorkálva, de járhat kelhet az édes anyaföldön, mint te néked, hogy ugrálhatsz árkon bokron át, megmászhatod a magas hegyet, leszaladhatsz a virágos völgybe, s eszedbe sem jut, hogy mindezt nem tehetnéd, ha Isten tőled megtagadja azt, mit attól a vakfiútól jónak vélt megtagadni az ő végtelen, beláthatatlan bölcsességében.

Természetesen te ma még azt hiszed, hogy nem lehet nagyobb csapás a földön, nagyobb nyomorúság a vakságnál. Igazad van. Nincs is ennél nagyobb testi nyomorúság. De megtudod, látni fogod majd az én írásom nélkül is, hogy van ennél nagyobb, rettentőbb nyomorúság, a lelki vakság. Látni fogsz Isten képére teremtett embereket, akikből első tekintetre nem hiányzik semmi, ami az embert egész emberré teszi. Más-más a ruhájuk, ruhájuknak a kelméje, a szabása, más-más talán az arcuknak a színe, rövidebb, hosszabb, vékonyabb, vastagabb a termetük, de egyben mind egyenlők, Istennek képére vannak teremtve valamennyien. Látni fogod, hogy Istennek a napja egyformán világít valamennyinek, s ím mégis milliók tapogatóznak, botorkálnak, éppen mint ez a vakfiú. Van szemük a látásra, és nem látnak. Van fülük a hallásra, és nem hallanak. Látni fogod, hogy Isten képére teremtett emberek idegenül haladnak el egymás mellett. Látni fogod, hogy az egy akol és egy pásztor írott malaszt, melyet állandóan hazudtol a valóság, hogy az aklok száma megszámlálhatatlan, a pásztoroké még inkább. Meg fogod látni, mely éberen őrködnek-e pásztorok az aklok kapujában, s csodálkozással szemléled, hogy hamarabb engednek kiszaladni hármat az akolból, mint beereszteni egyet, amely szerintük nem az ő aklukba való. Ezen nevet az én paraszt eszem. De jegyezd meg, fiam, hogy nem csak paraszt ész van e világon. Amit én természetesnek találok, a természettel ellenesnek találtán millió ember és viszont. De félek, hogy véletlenül már most kezedbe akad írásom, s nem szeretném, ha legalább a velejét meg ne értenéd. Félek különösen attól, hogy ha nem értenéd meg azt, mit mondandó vagyok, megkésve értenéd meg, amikor már téged is elsodort valamely áradat. Félek, hogy mire kikerülsz az életbe, fiam, mindabból, mit az iskolában tanultál, csak annyi marad meg, amennyivel megkeresheted a kenyeredet. Talán vagyont is gyűjthetsz, vagy vagyont általa, de üres lészen a szíved, szeretet nélkül való. Avagy megmaradtán szívedben a szeretet, de dresszírozva, mint egy komédiás póni. Szívednek melegét nem azokra árasztod, akik szeretetet szeretetnél egyébbel nem viszonozhatnak, hanem azokra, kik szeretet nélkül élvén az életet, bolond szívedet még majd kinevetik. Látom, éppen most tanulod a bibliai történeteket. Szépen megmagyarázza Jézus a törvénytudónak, hogy mi az a felebaráti szeretet. A kirabolt, félholtan fetrengő utason nem könyörül a pap. Hasonlóképpen nem könyörül rajta a lévita. Végre jön egy szamaritánus. Bekötözi sebeit, elviszi a városba, elhelyezi egy háznál, s még pénzt is ad a gazdának, hogy ápolja őt. E három közül ki volt fele barátja a sebesültnek? Kérde Jézus. Aki könyörült rajta? Feleli a törvénytudó. A tanúságot ebből így vonja le könyvecskéd. A valódi könyörületes ember sohasem kérdezi, micsoda nemzetből vagy vallásfelekezetből való az, aki nyomorúságban szenved, hanem segíti embertársát azért, mert tudja, hogy Istennek gyermeke, tehát neki testvére, és segedelemre van szüksége. Tehát Jézus, Istennek fia, a felebaráti szeretetet a könyörületesség egy példájával magyarázta meg. Ne feledd, fiam, hogy Jézus ennek előtte 2000 esztendővel járt és tanított a földön. Hogy abban az időben még a könyörületesség volt a szeretet legszebb nyilatkozása. Ne feledd, hogy bár Jézusnak bölcseje jászolvala, királyok borultanak le a bölcső előtt.
királyok és pásztoremberek. Olvasd a históriát, s látni fogod, mint verődnek a népek külön kasztokká. Az erős leveri, és ráadásul még meg is veti, lelkében megalázza a gyöngét. Fejébe veszi, hogy csak ő az Isten képére teremtett ember, s akit szegénysége, gyámoltalansága, gyengesége lenyűgöz, az az ő szolgája. Akinek kenyeret dob, hogy éhen ne vesszen, de szíve melegéből nem juttat neki egy lehelletnyit. Aki Istentől nyert lelki adományok útján, bár fölemelkedik a porból, magával egyenlőnek nem ismer el, mert Amannak bölcseje durva deszka volt, az övé arannyal, sejemmel, bíborral ékes. Ha majd szíved, lelked is kilészen művelve, ha majd nem csak látsz, de a látottakon gondolkodol is, csak akkor döbben meg a szíved, fiam. Csak akkor szorongatja majd vasmarokkal a keserű fájdalom, látván, hogy boldogtalanabb vagy az éhező koldusnál, mert annak nem fáj, ha pénzt vet lábához a nagy úr, amint elrobog bársonyos hintaján, de neked fájni, kegyetlenül fájni fog, amidőn tisztességtudó kalapemelésedre könnyű, megvető fejbiccentéssel válaszol a gőgös, de máskülönben könyörületes szívű nagy úr. Könyörületesség! Ki nem könyörületes manapság? Kinek nincs egy fillérje, egy falás kenyere a koldusok számára? Ki mer manapság nem lenni könyörületes szívű? Ma, amikor az újságok számon tartják, ki mennyit ád a kárvallottaknak, s ki nem állt semmit. Manapság, mikor a könyörületesség, mulatság, sport, mikor fényes, drága toalettekben keringőzve vagy csárdást ropva törülik le a szenvedők könnyeit. De én egyebet kérek tőletek, könyörületes szívek. Nekem van kenyerem, nekem van ruhám, divatos szabású. Tanultam, amit tanultam, tudok, amit tudok. Vagyok, legalábbis átlagember, vagyok. Beszédem nem sima, nem is goromba. Ha éppen elkerülhetetlen, még a lovakról is tudok társalogni. Könyörüljetek rajtam, s ne kérdjétek, paraszt vagyok-e vagy nemes, keresztény vagyok-e vagy zsidó. Vegyetek úgy, amint vagyok. Szeressetek, ha van bennem szeretnivaló, vessetek meg, ha van bennem megvetnivaló. De ne legyetek az őseimre kíváncsiak, mert ők alszanak, porladoznak régen. Kegyes érdeklődéseteket meg nem köszönik. Ruházzátok rám ezt, és én megköszönöm, meghálálom nektek. Szeretetért szeretetet adok. Ez a legnagyobb summa, fiam, melyel szeretetet megfizetni lehet. Maga a szeretet. Ne sajnáld, ha többet adsz ebből másnak, mint amennyit másat tenéked. Örülj ennek, hisz akkor te vagy a gazdagabb.

Mikor esorokat írom, édes fiam, nagy kérdések foglalkoztatják az elméket. Nagy kérdések, melyeket tám még az én életemben paragrafusokba szednek. De te késő öregséget érhetsz, akkor sem lesznek megoldva. Bölcs, nagy elmék kigondolnak sok szépet, üdvöset, törvénykönyvekbe be is iktathatják, rideg paragrafusok még soha meg nem változtatták a társadalomnak szellemét. Ha én zsidó volnék, s recipiálnák az én vallásomat, megköszönném szépen, de megkérdeném, hát engem mikor recipiálnak. Ha én zsidó volnék, s feleségül vehetném a keresztény leányt, akit szeretek, anélkül, hogy meg kellene tagadnom a hitemet, megköszönném szépen. De mi a törvény jó téteménye ahhoz, ha látnám, ha érezném, hogy van egy törvény, mely a szívekben lakozik, a szeretetnek törvénye, mely nem lát különbséget ember és ember között. Törvények még nem döntöttek le válaszfalakat, fiam. Azt nekünk, magunknak kell ledöntenünk. De nehogy azt mondd majd szűkkeblűen, nekem nem fáj, engem nem éget, s közömbösen nézd embertársaidnak küzdelmeit. Ha csak magadra gondolsz, ha csak a magad sebe fáj, menj a rengeteg erdő mélyébe, lakjál a vadak, s ne az emberek között. Élj vad gyümölcsön, sebedet gyógyítsd füvekkel, így is lehet élni, amíg halálod órája üt. De ha emberek között élsz, vedd ki a magad részét minden igaz, becsületes, jogos küzdelemből. Állj a védtelenek, gyengék közé. Az erősek hatalmasok oldalán harcolni nem virtus. Ne ejtsen meg a könnyű, puha élet varázsa. Nehogy cserbe hagyd a veled egysorsúakat, mert téged talán megtűrnek a felsőbbek között. Neked ez nem okozhat akkora örömet, amekkora keserűséget azoknak, akiket te cserben hagytál. S ha még ez sem volna elég, hogy meg ne tántorodjál, gondolj reám, kinek az életét nem csak a nehéz munka rövidíté, de végtelen láncolata az emésztő gondolatoknak, bántó érzeteknek, melyek sokszor megakasztják tollamat, megzsibbasztják energiámat, tehetetlenül nézvén a vészes áradatot, mely jót, rosszat egyként elsöpréssel fenyeget. Lehet belőled nagy ember, és hadd legyen, de szív nélkül, szeretet nélkül igazán nagyjá nem leszel. Ne bízd el hát magad, ha csodálják elmét tündöklését. Sok fényes elme elhomályosult már, de a szív, jó vagy rossz, megmarad utolsó dobbanásig annak, ami volt első dobbanásakor. És te, fiam, kicsinyelheted majdán elmémnek szűk körben való forgását, de egyet ki kell érezned a sorokból. Tele volt a szívem szeretettel. Jutott ebből mindenkinek, és nem fogyott soha, de sőt, inkább növekedett. Nem osztályoztam a szeretetet. Mindenkinek annyi jutott, amennyit megérdemelt. Némelyiknek több is, de kevesebb soha senkinek. És nem félek, hogy kifogyok a szeretetből, fiam. Ha egyéb nem, ez eltart a sírig. Ha egyebet nem kaphatsz, ezt tőlem halálom után is. S ha majd talán üresnek érzed szívedet, gyere ki síromhoz, meglásd, megtelik szeretettel. Ha majdan talán bántani fog az emberek gőgje, gyere ki a temetőbe, s megvigasztalódol. Porrá lesz itt gazdag és szegény, gőgös és alázatos. Az egyiknek gránit jelöli emlékét, a másiknak egyszerű fejfa. De porrá lesz,
mind a kettő. Itt ember és ember közt nincs különbség. Gránit és fa. Ennyi az egész. Gyere ki a síromhoz, fiam.

Benedek Elek testamentum Marcinak. A második rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Belicai Gyula Opus 45-ös D-moll szimfóniájának második tételét a Budapesti MÁV szimfonikus zenekar előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál Fülöp Tamás. 14. Leó pápa videó üzenetet küldött az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének plenáris ülésére, melyet Jakartában tartottak július 21 és 26-a között, adta hírül a Magyar Kurír. Közel 150 püspök vett részt 29 ázsiai ország képviseletében az indonéz fővárosban tartott plenáris ülésen, amely az Ázsiai Katolikus Egyház legjelentősebb regionális találkozója. Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából idézve arra buzdította a főpapokat, hogy továbbra is mozdítsák elő az eukarisztikus lelkiséget egy olyan egyházi egység érdekében, mely a tevékeny szereteten alapul, és az oltári szentségben nekünk ajándékozott Úrból fakad. 14. Leó pápa hozzátette, Szűz Mária az egyház anyja közbenjárására bízva a plenáris ülés megbeszéléseit, szívből fohászkodik számukra az Úrhoz a bölcsesség és az erő ajándékáért, áldását kérve az ázsiai püspökökre. Tagadta Kína az ipari túlkapacitási vádakat kedden, amelyekre hivatkozva az Amerikai Egyesült Államok vizsgálatot indított, tájékoztatott az MTI. A túlkapacitási vád lényege, hogy egy ország állami támogatásokkal a belföldi igényeknél nagyobb gyártói potenciált épít ki, és a felesleget olcsón exportálja, ami veszélyezteti a külföldi ipart. Kína felszólítja Washingtont, hogy hagyjon fel ezekkel a lépésekkel, és a nézeteltéréseket párbeszéd és konzultáció útján rendezze, mondta Lin Wenlong, a kínai kereskedelmi minisztérium szakpolitikai kutatóirodájának vezetője. Kína nem csak a világ egyik legnagyobb gyártója, hanem jelentős fogyasztói piac is, ezért nem helytálló az az állítás, hogy a belföldi kereslet hiánya vezetne túlkapacitáshoz, közölte a kínai tárca. Az egészségügy nem költségvetési teher, hanem nemzeti ügy, mondta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az országgyűlés keddi ülésén, tudósít az MTI. Felszólalásában a tárcavezető kifejtette, az egészségügy megújítása hosszú, következetes munka, egyes intézkedések hatása már néhány hónap alatt érezhetővé válhat, más változásokhoz évekre lesz szükség. Hangsúlyozta, az intézkedések célja, hogy jobb, biztonságosabb és emberibb legyen a betegek ellátása. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a fővárosi tapasztalatokra hivatkozva arra kéri a jogalkotót és a fogyasztóvédelemért felelős tárcát, hogy fontolják meg a parkolóautomaták leszerelésének megállítását és a készpénzes fizetés lehetőségének meghagyását, adta hírül az MTI. A FEOSZ az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy egyre több panasz érkezik a július 1-től hatályos fővárosi parkolási rendelet miatt, különösen a parkoló órák kiiktatása kapcsán. A parkoló automaták üzemeltetése kapcsán napvilágra került korábbi visszaélések nem indokolják az automaták leszerelését, hangsúlyozta a szövetség. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, melyek estére feloszlanak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 32 fok között várható, késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Híradással legközelebb 16 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenöt óra négy perc.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az Akvarell következik. A szerkesztő Tóth János András, a műsorvezető Fülöp Tamás. Mai műsorunkban újra és részletesebben hallhatnak a megújult Keresztény Múzeumról. Hazánk legjelentősebb, nem fővárosi gyűjteménye, ami egyházi finanszírozással új fényt kapott. Egy két hetente jelentkező kis sorozatban került teremről teremre bemutatásra. Továbbá ma is lesz Kultúrmorzsák rovat, benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk válogatást. Mindezek előtt pedig Tapolcára invitáljuk Önöket, mégpedig Marton László szobrászművész emlékházába. Tartsanak velünk!

0: A tapolcai belvárosban a Malomtó közvetlen szomszédságában áll Marton László, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas szobrászművész érdemes és kiváló művész emlékmúzeuma. A tóban a tavasbarlang jellegzetes halfaja, a fürge cselle megcsodálása után a szerkesztő a kiállító térbe kopogtatott be, és a művész özvegye Marton Lászlóné Marian fogadta.
1: A 20. századi magyar szobrászat egyik legjelentősebb alkotója ebben a házban született, vagy itt cseperedett fel?
2: Nem ebben a házban született, de tapolcai származású, 13 éves korában elkerült Tapolcáról, iparművészeti főiskolára ment akkor már, és utána meg képzőművészeti főiskolára. Kiemelte Zala vármegye Tapolcáról ösztöndíjjal.
1: Akkor hogy lehet az, hogy itt van egy emlékmúzeuma? Ugye van Budapesten is?
2: Igen. Azért, mivel szerette a szülővárosát, a gyökere Tapolca, és gondolta, hogy Tapolcának egy kiállító termet hoz létre, és a négy évszak szoborért, ami itt van
1: a szomszédunkban.
2: Szomszédban van, azért cserébe megvettük a volt könyvtár épületet, amit felújítottunk, és berendezte az alkotásaival. Tehát ennek különös mondanivalója van, hogy mi van itt, és mit tett egymás mellé. Tehát ennek legalább olyan jelentősége és mondanivalója van, mint egy köztéri szobornak.
1: Ha köztéri szobrokat veszünk, akkor hazánkban legalább 180 szobra van, tehát nem csak hazánkban, és nem csak köztéren, hanem a Magyar Nemzeti Galériában, és szerte a világban, Japántól Kubán át Vatikánig. Viszont térjünk vissza oda, ami itt van.

0: portréja, de minden szobor, nem csak egy figura, minden szobornak mondani valója van. És belső gondolatvilága a férjemnek, ami tükröződik a szoborba. Még nem csak a gondolatvilága, hanem az érzelme, érzése, ami máshoz is kötött.
1: Sőt, majdnem megszólal minden alkotása, és ebből a kis királylányból is ugye jó pár példány van. Az egyik szintén közterületen áll itt Tapolcán, de egy itt is van bent, és akkor rögtön mellette a másik legismertebb műve, vagy ami ismertté tette, az egyik első jelentős alkotása, a Pásztorfiú látható.
0: Igen, az 16 éves korában készítette Pásztorfiút, hát 80 évesen azt mondta, hogy most se tudna jobbat csinálni. Tehát a tehetsége nagyon korán megmutatkozott, és élete folyamán ezt ki is dolgozta. Köztérszobrai vannak Németországba, Vatikánba, a négy domborműve, a Szentpéter Bazilika altemplomába, Angliába is vannak szobrai, a világon sok helyen, Amerikába, Szentpéterváron, a Sosztakovics Filharmónia épületbe, arra is büszke vagyok, mert egy világhírű épület, és nagyon sok helyen. Magyarországon is szinte az egész országot leteríti a köztéri szobrai. Budapesten van 12 nagyon jelentős, de vagy 60 köztéri szobra van Budapesten.
1: És ezek közül ugye az egyik legjelentősebb a József Attila Dunánál című szobra, ami ott van a parlament szomszédságában.
0: Igen, de ezt is magától készítette, ezt a szobrot, és utána jöttek, hogy kellene nekik egy jó József Attila szobor, mondta neki, van, és kérték, hogy nagyítsa meg. Tulajdonképpen ő mindig magának dolgozott.
1: Nem megrendelésre.
0: Nem megrendelésre, legalábbis az én házasságom alatt ez így zajlott.
1: Na most akkor menjünk egy kicsit tovább itt. A szobrok mellett aztán majd szóljunk az akvarellekről is.
0: Az alkotásai közül én kiemelem ezt a portrét. Ez 22 éves korában készítette, direkt faragás, tehát plaszterinből nem mintázta. Egy főiskolai társa volt.
1: Szent Páli Ági.
0: Igen. A Kopácsi Sándor közgazdásznak volt a felesége, de hát főiskolai társa volt. Ez egy pályázat volt, a Kurusz generális, de nem ő nyert, viszont kis plasztikában elkészítette és bronzba öntette.
1: Ez talán kevésbé ismert.
0: Igen.
1: Viszont Cifra György portréja az inkább ismert.
0: Igen.
1: De ez viszont gipsz.
0: Gipsz szobor, de a bronza a Zeneakadémián van, és Franciaországban egy példány belőle. Hát Cifra legalább olyan tehetséges volt, mint Liszt Ferenc.
1: Az szintén itt látható.
0: Igen, az is itt látható.
1: Kodály mögötte.
0: Kodály mögötte. Liszt Ferenc az három példányban van, egy a Zeneakadémián, egy Franciaországban, egy 1000 éves királyi kápolnában, és pár évvel ezelőtt Szentpétervárra került a Sosztakovics Filharmónia épületbe, ahol a Verdi van, és most a Liszt is.
1: Na most akkor a szobrok mellett tényleg szóljunk a akvarellekről. Ez az oldala talán kevésbé ismert Marton Lászlónak.
0: Hát legalább olyan nagy festő volt, mint szobrász, mikor fölkerült az iparművészeti főiskolára, megkérdezték tőle, hogy mi akar lenni, festő vagy szobrász. Hát a szobrászt vágta le, de ugyanolyan tehetséges festő.
1: Marokkói táj látható itt, és portrék.
0: Igen.
1: Hihetetlen érzéke volt a portréhoz.
0: Igen, a személyiségnek a belátása, tehát az emberbe való belátása, a személyiségnek a meglátása hihetetlen érzéke volt. Mélyen látott.
1: Akkor azért emeljünk ki egy-egy tájképet is.
0: Igen, ahomerre külföldön járt, mindenhol festett, ha nem szobrot tudott csinálni, mintázófa nem volt nála, és nem a műteremben volt, akkor festett.
1: Van itt marokkói táj, párizsi.
0: Párizs van, Tókió van, Kuba van, Hawaii van, és mindenhol volt, de általában az én házasságom alatt inkább munkaügy volt, de az előző házassága azért utazott, és meg házasság előtt is.
1: Finom pasztelszíneket használt.
0: Igen, hát amit látott, azt rögzített, és akvarellen, ami nem lehetett változtatni.
1: Most itt vagyunk a földszinten, a földszinti térnek a közepében egy Krisztus szobor áll.
0: Ecce Homo szobor, ezt 2000-ben készítette, Egy példány van belőle, Hévízen a Kék templomba az oltár mellett, és van egy

0: példány nekünk is a műterembe bronzba.
1: Budapesten, illetve a Naphegyen.
0: Naphegyen, igen. Amit nekem azt mondta, hogyha el tudják helyezni Izraelben, Názáretben, vagy akárhol, ahol nevelkedett, adjam oda ingyen. Oda is adnám, ha lehetne.
1: Egyelőre akkor az a Naphegyen van, a gipsz az pedig itt Tapolcán. Mi minden van még itt? Mi van az emeleten?
0: Majd fölmegyünk, de itt még van a történelmi allegória, azt is szeretném kiemelni, az Árpád kortól 45-ig, és ez a kis plasztika, és a nagy szobor, az pedig Veszprémben van, az egy 7 méteres kőszobor.
1: A lépcső mellett pedig Babits szobra áll.
0: Igen, a Babits szobor majdnem az utolsó szobra. Ez a vérmezőn van Budapesten. Sajnos ennek az avatását már nem érte meg, de kérdeztem tőle, amikor készítette, hogy miért van a zsebébe, ami van. Azt mondja, még van mondani valója. Tehát egy köteg. Tehát ő neki is, meg gondolom a Babitsnak is, a költőnek. Valahogyan mindig olyan megbízást kapott, vagy olyan témába nyúlt bele, tehát akarattal, hogy az élete van benne.
1: Akkor menjünk fel az emeletre.
0: Ez egy nagyon őszinte ember volt. Az alkotásaiban mindent, amit belül érzett, mindent kifejezett.
1: Ahogy így megyünk fel a lépcsősoron, oldalt a falakon, a köztéri szobrokról készült fotók láthatóak, és hogyha fölérünk, akkor természetesen újabb akvarellek és szobrok, kis plasztikák fogadnak minket.
0: Na most kezdjünk innen, jó? Ez a Magdaléna szobor, hát ez van a sírján is, ez kérte a sírjára Magdalénát. Ez bronz szobor, kicsi bronz, de Magdalénát több példányban is megcsinálta. Egyik szebb, mint a másik. Ez a Károly Velszi herceg portrét.
1: 1995-ös.
0: 1995-ös, mert 93-ban járt a herceg itt Magyarországon, és látta a szobrait, és kapcsolatba kerültünk a herceggel. Meghívott minket Highgrove-ba, és akkor a férjem vitte egy kis királylányt ajándékba neki, ami a Nemzeti Galériában van, egy olyan méretűt, egy 60 centiset, és akkor azt mondta a herceg, hogy nagyon szeretne egy kiállítást Angliába, hogy meglátni az összes, vagy legalábbis több alkotását, hát próbáljunk mi is egy megfelelő helyet keresni, hova el tud menni. Hát íróasztalról megkerestem, megfelelt neki, és 1995-ben létrejött a kiállítás Highgrove-ba. Hát nagyon szép kiállítás volt. És a kapcsolat azóta is nagyon jó, tehát a férjem halála után is írt, és a Magyarország Csíkó szerelem szobrát adta ajándékba, akkor mint koronázási ajándékaként.
1: Az látható itt?
0: Nem látható az. Na most mellette a...
1: Egri József portréja, nagyon találó az is.
0: Igen, hát ebbe is önmagát is szimbolizálta, nem csak, hogy egy Egri szobor, hogy Egri Józsefet tette ide.
1: Testtartása nagyon kifejező.
0: Igen, igen, hogy keresi a helyet, hogy hol tud akvarellt készíteni. Hát nagyon sok balatoni akvarellje van. De egyébként Egri József szobor van Budapesten, nagyban, mint köztéri szobor, és van Badacsonyban is a kikötőnél nagy köztéri szobor.
1: A Balaton festőjének is hívja.
0: Igen, igen. Hát Martó László is rengeteg balatoni festményt csinált, nem csak amerre külföldön jár, de Balatont ő is nagyon szerette, mert Szigligeten van a hát nyaralója, de hát az is egy majdnem egy alkotóház, mert nagyon sokat volt ott nyáron.
1: És hát ott is nyugszik.
0: Igen, és Szigligeti temetőben van, igen, eltemetve. És Magdaléna szobor a síremléke.
1: És a tér közepén egy gipsz szobor áll, most háttal vagyunk neki, mit ábrázol?
0: A Nepomuki Szent Jánost, ami a Szent János kórházban van, a titoktartás.
1: Időszentje.
0: Időszentje. Ez kőbe van a János kórháznak a belépő haljába, amit nagyon-nagyon szeretnek az orvosok is, betegek is, agyoncirógatják.
1: Most itt van velem szemben épp Gróf Széchenyi István.
0: Igen, ebből csinált 81-ben egy kis plasztikát, és később 2006-7-8 körül egy másik Széchenyit csinált, aminek lett egy nagy köztéri változata, az Hévízen van, a polgármesteri hivatal előtti Rézsübe. azt a Széchenyit viharba ábrázolta, és álla alatt van a keze, az ökle, és én még rákérdeztem, hogy miért így készítette, azt mondta, hogy vajon mi lesz az örökségével a Széchenyinek. Hát tulajdonképpen nem csak a Széchenyi önmagára is gondolt, amikor kiderült, hogy nagy beteg lett, azt mondta, nem gondolta, hogy önmagát ábrázolja ebbe a szoborba, mert nagyon gyorsan jött egy betegség, és 2 hónap alatt elment, tehát viharként jött minden, és bizony még mindig megoldatlan a hagyatéknak a sorsa.
1: Azt gondolom, hogy a hallgatók számára is világos már a beszélgetésünkből, hogy Marian nagy gonddal vigyázza ezt az örökséget itt a tapolcai kiállítótérben. Mikor lehet idejönni? Mert gondolom, hogy a Naphegyen él, és nem itt Tapolcán.
0: Gyakorlatilag július-augusztusban van nyitva nyári alkalommal, mivel nincs fűtése az épületnek.
1: Meg személyzet sincs.
0: Személyzet sincs, igen, de telefonszámom nyilvános, aki akar jönni, mindenkinek az ajtó nyitva áll. Tehát akár Budapestről lejövök, bármikor.
2: A tapolcai belvárosban, a Malomtó közvetlen szomszédságában áll Marton László Kossuth és Munkácsi Mihály díjas szobrászművész, érdemes és kiváló művész emlékmúzeuma. A látogatókat a 0620 447 94-93-as telefonszámon előzetes bejelentkezéssel várja Marton Lászlóné Marian.

0: Itt a Magyar Katolikus Rádióban folytatjuk az akvarelt. Ebben az évben talán a legnagyobb büszkesége lehet az egyházunknak a saját szűkös költségvetéséből pompásan megújított, nagy jelentőségű esztergomi keresztény múzeuma. Az egykor vatikáni mintára létrehozott egyházi gyűjtemény megújult tereiről, annak átadásakor szóltunk, ez a július 7-i akvarel műsorunk is természetesen visszahallgatható, de érdemes, hogy erről a megújulásról a továbbiakban is részletesebben beszámolhassunk. Ezért mától két hetente egy kis sorozatot indítunk útjára, a keresztény múzeum termeit egyesével bejárva. A megnyitás óta az intézmény már bőven túl van az ezres látogatottsági számon, ami felvételünkön is hallatszani fog a nagy érdeklődés zaja, ez utóbbiért megértésüket kérjük. Az első rész következik, a riporter Szerdahelyi Csongor.
1: A megújult keresztény múzeumban vagyunk, és Koncsek Ildikó igazgató lesz a beszélgető társunk, a kalauzunk, és hát stílszerűen az első terem bejáratánál Simor János hercegprímás fogad minket, aki azt hiszem, hogy az atya a gyűjteménynek.
2: 1875-ben Simor János gyűjteményének megnyitásával, a nagyközönség előtti bemutatásával indult a keresztény múzeum története, most már több mint 150 évvel ezelőtt. Az itt a bejáratnál bemutatott portré 1886-ban készült, ez a hercegprímás aranymiséjének az éve. Akkor egyébként egy másik jelentős intézményt is megnyitott, ez a kincstár a bazilikában, de a múzeum akkor már javában fogadta a látogatókat. 1882-től már ebben az épületben, ahol most is vagyunk, hiszen akkor lett csak kész a prímási palota. Ott már a második emeleten kifejezetten a múzeum céljaira alakított ki termeket, amelyeket most együtt végigjárhatunk.
1: De milyen korszerű modern gondolkodás, hogy úgy építeni meg a prímási palotát, hogy a művészetek az Ars Sacra helyet kapjon.
2: Ez egy jellegzetes 19. századi elképzelés már, hiszen galériák már korábban is voltak, a nagy európai mecénások már megnyitották a kép gyűjteményeiket a nagyközönség számára 100 évvel ezelőtt is, de az, hogy egy egyházkormányzati központban is ez megtörténjen, itt Magyarországon ez volt az első alkalom.
1: Lépjünk be, elköszönünk Simor hercegprímás úrtól, és bemegyünk az első terembe.
2: 6 teremben és egy folyosó szakaszon mutatjuk be az állandó kiállítást. Az itáliai művészettel kezdünk, a Trecento, Quattrocento látható az első teremben, majd a másodikban a manierizmussal és a barokkal folytatjuk az állandó kiállítást.
1: Kaptam egy katalógust, és a katalógus címlapján van ez az unikurniszos hölgy, itáliai alkotás, de ő egy szent, vagy egy allegorikus figura, vagy mit ábrázol ez a kép?
2: Korábban allegorikusnak gondolták, de a legújabb kutatások eredménye szerint, melyeket most igyekszünk figyelembe venni az új kiállításnál is, ez az emblematikus ábrázolás is konkretizálódott. Ugyanis egy 15. századi valós élő szemét vélünk most már felfedezni a többi kutatóval együtt, ezt amerikai kutatók vizsgálták meg. Ugyanis ebből az időszakból az a probléma legtöbb kép esetében, hogy semmilyen felirat nincsen hozzá, nem tudjuk az alkotót, nincs ráírva a témája, néha még azt se tudjuk, hogy honnan vásárolták pontosan, vagy honnan ered, csak stílus kapcsolatok alapján attribuálni szoktuk ezeket a képeket bizonyos művész körökhöz. És ebben az esetben Lombardia volt eddig a biztos, talán Velence is szóba kerülhetett, illetve az, hogy az egyszarvúnak és ennek a hölgynek egy szimbolikus ábrázolás, ami feltehetőleg a szüzességre utal. Most a kutatók az elmúlt évtizedekben megvizsgálták ezt a képet és sok mindent mást is, és azt találták, hogy ez a hölgy, ez egy konkrét személy, egy Katarina Körner nevű nemes hölgy, egy velencei családból származik, akit Velencéből Ciprusra házasítottak ki. Ezzel a házassággal létrejött Ciprus és Velence kiváló kapcsolata. Ennek nem egyszerűen dinasztikus okai, hanem politikai okai is voltak. A Velence, mint tengeri hatalom már veszített az erejéből a 15. század elejére, és erősítendő ezt. Egy hídfőállást szerettek volna igazából Cipruson is kiépíteni, és ezzel a házassággal ez igazából létrejött. És mivel korán elhunyt a férj, hamar ez a hölgy még ciprusi uralkodó is lett. Aztán egyébként visszatért Velencébe, és az életét aztán ott töltötte le. Magyarországon még azért is ismerjük az ő nevét, mert a Szépművészeti Múzeumban egy késő, egy érettkori ábrázolása is megtalálható ennek a hölgynek.
1: Nagyon bájos arca van, a mozdulat is nagyon szép, és hát ez az egyszarvú is gyönyörű.
2: Az a feltételezés, hogy amikor a házasságra készültek, egyfajta mennyasszony bemutatásként ábrázolták így ezt a hölgyet, talán elküldték, vagy valamilyen módon ennek a képnek valamely verzióját láthatta a vőlegény is, és a vőlegény családja, és miről szól a kép tartalmilag, ugye ez az egyszarvú, ez egy, nem egy valós állat, de már az ókorban is írtak róla egy legendás állat, aminek az a karakterisztikája, hogy nincs az a vadász, amelyik el tudná ejteni, viszont hogyha egy szűz leány kerül a közelébe, akkor ilyen kezessé
1: válik. Megjuhászodik, mint a farkas Szent Ferencnek.
2: Így van, pontosan.
1: Hogyan került ez a kép a Keresztény Múzeum gyűjtejvényébe?
2: Vásárlás útján, tehát ahogy az összes kép a
1: közé... De Simor idején, vagy később?
2: Ez már a korai időben itt volt, igen. Nem tudjuk pontosan, hogy hogyan került aztán Velencéből, akár műkereskedelembe, akár egyéb magántulajdonba, pontosan még ezt a történetet nem sikerült felgöngyölíteni, de reméljük, hogy ami késik, nem múlik, erről is többet fogunk majd tudni.
1: No, ebből a teremből még önnek nagyon kedves két alkotást mutassunk be.
2: A legrégebbi, a már korábban említett 1280 körül feltehetőleg Firenzében festett kálvária jelenet, ami a kisebb méretű
1: kis szárnyas oltár.
2: Ikonszerű ábrázolások között szerepel. Valóban ebben a csoportban van szárnyas oltárunk is, mert ezek a kisméretű a 13. század végéről, illetve a 14. század elejéről származó képek még ebben a formátumban készültek, illetve a Keresztény Múzeumban ezeket vásárolták meg. Nem csak Simor János vásárolt ezekből a képekből, hanem Ipolyi Arnold is, aki a másik nagy alapítónk, aki Nagyváradon szeretett volna ilyen múzeumot létrehozni, a nevünk is tőle származik, ő találta ki a Keresztény Múzeum elnevezést, és mivel az ő gyűjteményéből Nagyváradon nem jött létre múzeum, az első világháború végén összepakolták az ő hagyatékát, és elhozták Esztergomba, és ezzel beteljesítették a végakaratát a püspöknek, hogy egyesítsék a Keresztény Múzeumot, Keresztény Múzeum néven a Simor és az Ipolyi Arnold féle gyűjteményt. Úgyhogy a régi trecsentó darabok egy jelentős része az éppen Ipolyi Arnoldnak köszönhető. A darabok Firenzéből és Siénából származnak. A siénaiak között már találunk olyat is, amit Simor vásárolt Rómában. 1878-ban egy Bertinelli nevű kanonok hagyatékát teljes egészében megvásárolta. Ezzel közel 70 kép került a múzeumban. Ezek a vásárlások már azt mutatják, hogy híressé vált a gyűjtemény, megkeresték a gyűjtők, illetve a műkereskedők is a főpapot, és elárasztották igazából a levelezésből látjuk vásárlási ajánlatokkal, de ő csak olyanokat vett meg, amit a koncepciójába illőnek ítélt.
1: Ez a kis szárnyas oltár, vagy egy utazó ember kelléke volt, hogy tudjon imádkozni a kis, mert olyan picike, nagyon bájos, vagy egy családi kis kápolnának lehetett az értékes alkotása.
2: Így van, a kisméretű triptihonok vagy diptihonok a magánáhítat céljai szolgálták. Azért divatba jött ebben az időben már az, hogy magánemberek is, nem csak papok, hanem világi emberek is, családok is beszereztek a nagyobb mesterek műhelyeiből kisebb méretű alkotásokat, és ezzel valóban ott otthon imádkoztak, illetve a útra kelhettek, el is vihették magukkal.
1: Több ferences szerzetest is ábrázol, de nem csak ferences, tehát Szent Antal, Szent Ferenc is rajta, meg Szent Bernardin, de van egy teljesen ismeretlen szent számomra, Szent Azánusz.
2: Ő Siéna védőszentje, ő egy ókori szent, ahogy nagyon sok itáliai város esetében látjuk, hogy különös tisztelettel fordultak a keresztény üldözések, vagy a korai kereszténység idejében élt szentek felé, hiszen akkor így minden városnak lehetett saját szentje, nem csak Rómának. és így kerül kapcsolatba az Azánus Kultusz éppen Siena-val.
1: Nekem Ferrara saját szentje, az egyik legérdekesebb szent, akiről hallottam, San Giuliano, ha jól emlékszem a nevére, egy óriási törrel ábrázolják. Féltékeny volt, hazajött valami utazásból, és az ágyába talált két embert, és azt hitt, hogy a felesége megcsalt, és leszúrta őket. És kiderült, hogy a saját szüleit szúrta le, és egész életével vezekelt. Hát ő Ferrarának a védőszentje.
2: Igen, az ilyen típusú kultuszokat és az erekéket, azt Itália szerte mindenütt láthatjuk azért, hogy tényleg minden egyes nagyobb templom alapításhoz, vagy egy-egy szerzetesen megtelepüléséhez helyi kultuszt is tudjanak kötni.
0: Koncsek Ildikóval, a Keresztény Múzeum igazgatójával Szerdahelyi Csongor beszélgetett. A kiállítótér bejárását két hét múlva folytatjuk.

0: Az akvarell hátralévő perceiben kulturális kíséreink következnek. Kultúrmorzsák rovatunkat a szerkesztőtől hallják.
1: A Halhatatlanság forrása címmel nyílt meg Strobl Alajos nagyszabású életmű kiállítása a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Strobl Alajos örökségét számon tartott, elveszettnek hit és újonnan azonosított alkotásokat, valamint egy életnagyságú 3D nyomtatott szobrot is láthatunk szeptember 19-éig a tárlaton, mely a Strobl emlékév kiemelt eseménye, és 45 szobron keresztül ad átfogó képet a 19.-20. század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának életművéről. A válogatásban a Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, a Budapesti Történeti Múzeum, a Gödöllői Városi Múzeum, a Rót Miksa Emlékház és Gyűjtemény, valamint magángyűjtemények kiemelkedő darabjai szerepelnek. A kiállításra Szent Imrei Kristóf kollégám is ellátogatott, az általa rögzített hangzóriportot jövő hétfőn hallgathatják majd meg ugyanebben az időpontban, szintén itt az Akvarellben. Az idei Művészetek Völgye Fesztiválon végig programokkal várja az érdeklődőket Tallián Dörögdön, a Kossuth utca 30 szám alatt, a Csipkebokor katolikus udvar. Július 29-én, most szerdán délután 2-től, Kereszténység a politikában címmel Török Csaba teológus, egyetemi tanár, az Esztergomi Bazilika plébánosa fog előadást tartani, 4 órakor pedig Tettekkel és tudással Fiatalok a teremtés védelemért címmel lesz workshop. A Csipkebokor udvarban folyó életről egyébként most csütörtökön szólunk még itt az Akvarellben, Fülöp Tamás munkatársunk összeállításával. A Székesfehérvári Szent István Király Múzeum Herbárius programja Irány a vadszeder címmel most vasárnap reggel 9 órától vadszeder szedést hirdetett meg. Mint írják, a céljuk ennek az értékes termésnek a begyűjtése. A vadszeder vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag, erősíthetjük vele az immunrendszert, a kötőszöveteket, a csontokat, serkenti az agyműködést, javítja a szemet, és jótékony hatással van a bőrre. Mivel nagyon szúrós növény, nem könnyű a szedése, ezért strapabíró ruhában érdemes menni a túrára. A séta során találhatunk még egy-egy túlélő gyógynövényt is, mint például cickafarkot, katánkkórót, ürömféléket, kígyósziszt, vagy ökörfarkkórót. A gyűjtéshez kis vödröt, vágóeszközt érdemes vinni, a kóstolóhoz saját poharat, és persze napvédő felszerelést is. A túravezető Lencsés Rita gyógynövény szakértő lesz, a részvételi díj pedig 2000 forint, illetve 12 év alatt ingyenes. A találkozó most vasárnap reggel 9 órakor lesz Nadapon, a régi focipályánál, a Sukorói és Körmös utca találkozásánál. A túra körülbelül délig fog tartani, és előzetes bejelentkezés szükséges rá a krizsanypannus@gmail.com vagy a lencsésrita82@gmail.com e-mail címen. Verdi gálával lép a Magyar Állami Operaház színpadára Placido Domingo szeptember 23-án. A Dalszínház közleménye szerint a szeptemberi gála Verdi életművének széles keresztmetszetét kínálja. A műsorban Domingo, a Nabucco, a Macbeth, a Végzett Hatalma, a Traviata, a Don Carlos, a Simon Boccanegra és a Trubadur ikonikus bariton szerepeit szólaltatja majd meg. Az est a magyar opera életművészeit is felvonultatja, akik közül többen is dolgoztak már a világhírű énekessel, például Sáfár Orsolya szoprán, Brickner Szabolcs tenor és Cser Krisztián basszus, valamint első alkalommal Mester Viktória mezzoszoprán is egy színpadon énekel majd Domingóval. Az esten, szeptember 23-án a Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát Dénes István fogja vezényelni.
0: Kedves hallgatóink, Kultúrmorzsák rovatunk és egyúttal a mai akvarell véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Bögös Hendietta és Tóth János András szerkesztő nevében is, a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: Placido Domingo felvételei szóltak. 15 óra 50 perc van. Kedves hallgatóink, élő műsorajánló következik. Érdeklődéssel fordulok Sáy András felé. Még mielőtt a témákról beszélgetnénk egy kicsit, ismét hőkupola érkezik. Te jó, inkább Isten, milyen fagylatokat fogyasztasz szívesen, vagy hűtött görögdinnye?
1: Csak csoki vanília, kizárólag, semmi egyéb.
0: Vaníliát én is szeretem.
1: Tehát ha nagyon megszorulok és nincs csoki vanília, akkor esetleg, de az már
0: és egy skandalum. Jó hűtött dinnye?
1: Hát vagy egy pohár hideg sör, az lehet, hogy még jobb, de ez csak zárójeles megjegyzés. De amit mondani akartam, ez a hőkupola, ez megint egy ilyen bulváros elnevezés. Tehát régen azt mondták, meleg van, ma azt mondják, hőkupola van, és biztos van benne tudományos igazság, tudom, mindent meg lehet magyarázni, de én már eleve, amikor ilyeneket hallok, akkor már kifutok a világból. De kerengő 17 óra 4 perctől és 17 óra 30 perctől, mert azért ülök itt végül is, 17 óra 4 perctől Ukrajna, az orosz-ukrán háború, 17 óra 30 perctől pedig generációk. Mit tudnak az újak és a régiek? Na de kezdjük az elején. Azon tűnődtem, hogy kinek az érdeke, hogy ez a háború, ez még mindig folytatódjon. Mert arra gondoltam, logikai alapon, hogyha kevés embernek az érdeke, kevés hatalomnak, kevés országnak, kevés nem tudom minek az érdeke, hogy ez a háború folytatódjon, akkor már vége lenne. De hogyha sokak érdeke az, hogy a háború folytatódjon, akkor folytatódik. Majd meg fogom kérdezni, hogy mégis kinek az érdeke, hogy ez a háború folytatódjon. Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója lesz a vendégem. És persze majd megkérdezem azt is, amit Vlagyimir Putyin mondott a minap, hogy Ukrajna nyugati részei, bizonyos területek majd visszakerülnek azokhoz az államokhoz, amelyeknek a történelemben korábban is részei voltak, vagyis Lengyelországhoz, Magyarországhoz és Romániához. Miért mondta ezt Putyin, ami egyébként érinti Kárpátalját is, mi volt vele a célja, és egyáltalán mi a helyzet most az orosz-ukrán háborúval, nem tudom, de majd kiderül 17 óra 4 perctől, és hihetetlenül izgalmas lesz. Tehát például azt sem értem, hogy lehet bírni a háborút, na 5. évébe lép az a második világháború 39-től 45-ig tartott, ott is nehezen viselték az emberek, sőt, hát nehezen viselték, hát ez olyan óvatos megfogalmazás, elviselhetetlen volt. Az orosz-ukrán háború is elviselhetetlen a hátországnak? Na, ilyen kérdéseket fogok föltenni.
0: Én félelmetes belegondolni, hogyha most például 5 év vagy 10 év múlva is még feltehetjük majd esetleg ezt a kérdést, hogy meddig tart, és lehet, hogy még x év múlva is nem tudhat, hogy...
1: Egyelőre nem látjuk a végét, és nem tudjuk, hogy miért, és egyáltalán. Na mindegy, szóval ez a... Nem mindegy természetesen, csak nem látunk a dolgok mögé. Talán Seremet Sándor segítségével majd többet is megtudunk. 17 óra 30 perctől generációk, Hall Melinda klinikai szakpszichológus lesz a vendégem. A dolgot a következő történet indította el, abszolút igaz történet. Egy fiatal ember becsörtett az igazgató irodájába, miután túljutott a titkárnőkön, és azt mondja, hogy emeljék fel a fizetésemet. És az igazgató csak néz, de a fiatalember megismétli, hogy emeljék fel a fizetésemet. 26 éves vagyok, 3. hete vagyok a cégnél, családi házat szeretnék, 3 hét alatt rájöttem, hogy családi házam a jelen feltételek mellett 100 év múlva sem lesz, úgyhogy emeljék fel a fizetésemet. Most azonnal. És akkor én az egyszerű rádiós szerkesztő odafordultam az igazgatóhoz, és akkor mi lett a történet folytatása? Semmi, mondta az igazgató. Kilépett, ott hagyott, elment. Kereshetek egy másik idiótát. Amikor ezt mondta, hogy idióta, akkor én rosszallóan néztem rá, mert ugye mégsem. És akkor folytatta, hogy 47 éves vagyok, mondta. De én nem értem ezt az új generációt, nem értem a mai fiatalokat, és mi lesz így a világgal, mondta. És ezek után föltette a napszemüvegét, rám nézett, és azt mondta, hogy remek volt a kávé, és akkor én érzékeltem, hogy én leszek az egyszerű rádiós szerkesztő, aki majd mobiltelefonom segítségével kiegyenlítem a kávé árát, és azon tűnődtem közben, hogy végül is mi lesz a világgal, de erre a kérdésre nem kaptam választ, és egyelőre most sem tudom a választ. De a fő kérdés nem ez a műsorban, a fő kérdés az, hogy milyenek a mai fiatal generációk. Mit tudnak, és mit nem tudnak. Igaz-e, amit az öregek mondanak, hogy rémesek, hogy nem vállalnak felelősséget, hogy nem tudnak egy helyben ülni, hogy nem akarnak dolgozni, és még sok minden csúnya dolgot elmondanak. Hogy állunk ezzel a kérdéssel? Majd elmondja Hall Melinda klinikai szakpszichológus.
0: Még mindig azon ott vagyok lemaradva, hogy mennyire volt jogos ez a határozott követelés, pedig nem tudom. Tehát, hogy
1: hát ez a fiatal, még egyszer, 3 hete dolgozott a cégnél.
0: Az mondjuk, igen, tehát az nem sok idő még, de
1: az igazgató azt is elmondta, hogy ezzel a múlttal, ezzel a diplomával nagyjából 500 kilométeres körzetben ennél jobb állást, ennél több pénzt soha nem fog kapni, mondta a fiatalembernek, de ez láthatólag nem győzte meg. És akkor ezek után jött az, hogy kifizettem a kávét.
0: Tényleg jó volt a kávé?
1: Nem tudom, mert én nem ittam.
0: Ja.
1: Csak az igazgató ritta a kávét, úgyhogy itt tartottunk, de az új, szerinted milyen az új generáció?
0: Biztos, hogy vannak általánosságok, amiket most elmondta, hogy jellemezték őket, amik igazak, de hogy összességében nem merném ezt ráhúzni mindenkire, mert biztos van ilyen és olyan is. Ilyen generációban és olyan generációban is. Van már igazság is, lehet, hogy valami meg túlzó is. Tehát, hogy biztos, hogy
1: van-e olyan közös többszörös, ami igaz, ami mindenkire igaz, a mai 20 évesekre. Arról nem is beszélek egyébként, hogy a generáció kapcsán van ez a számomra, most én vállalom, hogy én mondom, számomra ez a furcsa Z-generáció, meg Y, meg nem tudom milyen generáció, miért nem mondjuk azt, hogy 20 évesek, vagy 30-asok, vagy 40-esek, vagy nem tudom. Szóval érted most, én blattoljam be, hogy melyik a Z-generáció, meg melyik az Y, meg a nem tudom micsoda. Tehát
0: azt hittem, hogy valami technikai dologról akarsz hát majd, hogy mennyire vagy fordítva, mennyire követik már. Én tudok olyan nyugdíjasokról is, vagy olvasok, vagy láttam videókat, meg híreket, hogy van, akik tudatosan szeretnének felzárkózni, és elmélyednek ebben, vagy akár unokát megkérnek, hogy segítsen, hogy működik ez az internet, vagy ez meg az.
1: De mi, most elárultad magad, mert azt mondtad, hogy szeretnének felzárkózni. Mihez?
0: A technikai fejlődésekhez, az új eszközök.
1: De miért gondoljuk azt, hogy a 40-50-60 évesek azok nem tudnak lépést tartani ezzel?
0: Ez is igaz.
1: De hát, akkor itt igaz vagyunk. Tehát, kedves hallgatók, képzelt igazságok hálójában, de mindenre megfejtést találhatnak majd 17 óra 4 perctől, orosz-ukrán háború, 17 óra 30 perctől, új generációk. Hát, majd meglátjuk.
0: Kedves hallgatóink, Sáj András számít figyelmükre.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A nagyszülők legfontosabb kincse, amit átadhatnak unokáinknak, az Isten iránti szeretet, mondta július 26-án Szent Anna és Szent Joakim ünnepén Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a szombathelyi székesegyházban. Ez alkalommal külön szólt az idősebb és a fiatal generációkhoz, kiemelve, hogy milyen nagy szerepet játszanak a nagymamák és nagypapák unokáik életében, tudatta a Magyar Kurír. Az élet megérlel és alakít, néha szenvedéseken át formál, elvesz és megajándékoz, hangsúlyozta a főpásztor homíliájában a nagyszülők világnapján. A KDNP arra kéri a magyar kormányt, hogy 100 millió forintos gyors segéllyel segítse azon kárpátaljai magyarok elhelyezését, akiknek a lakhatása veszélybe került a hétfői brutális vihar miatt. Nacsa Lőrinc, a KDNP frakcióvezető helyettese kedden a közösségi oldalán felidézte, hogy az előző napi pusztító szél, jégeső és vihar idősek házainak tetejét vitte le, mezőgazdaságból élők ültetvényeit verte szét, fóliasátrakat tett tönkre. Arra kérik a magyar kormányt, hogy 100 millió forintos gyors segéllyel segítse azon kárpátaljai magyarok elhelyezését, akiknek a lakhatása veszélybe került. Azt is kérik, hogy kezdjen tárgyalásokat azon kárpátaljai magyar vállalkozók megsegítésére, akik a mezőgazdaságból élnek, de a mostani vihar tönkretette az eszközeik és a terményeik egy részét, tette közzé az MTI. A közrendvédelmi szolgálat közben életüket vesztő dolgozók árván maradt gyermekei támogatásának szükségességéről kezdődött háromnapos konferencia kedden Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, adta hírül az MTI. Kosztolánszkiné Alexa Hajnalka, a Tanácskozást Szervező Zóna Alapítvány kuratóriumának elnöke hangsúlyozta, a gyermekek védelme nem egyetlen szakma, intézmény vagy szervezet feladata, hanem közös ügy. A kuratórium elnöke kiemelte, a gyermekgondozásból a rend és a gyermekvédelem, az igazságszolgáltatás, az oktatás, az egészségügy és valamennyi civil szervezet ki kell, hogy vegye a részét. A szervezők azt írták, a rendezvény egyszerre szolgálja a szakmai párbeszédet, a társadalmi érzékenyítést, az árván és félárván maradt gyermekek támogatását, valamint a gyermekekkel foglalkozó szakemberek mentális védelmét. Mohácson tartja meg bőrzével és megemlékezésekkel egybekötött vándorgyűlését a csata 500. évfordulója apropóján a Magyar Érmegyűjtők Egyesülete augusztus 9-én Mohácson, közölte a mohácsi önkormányzat a Dunaparti Város honlapján. Azt írták, az 1969-ben alakult több mint 1300 tagot számláló Magyar Éremgyűjtők Egyesülete felkérésére a Selyemgyár kulturális negyedben a szakmaneves képviselői tartanak előadásokat, majd a mohácsi csata 500 éves jubileumáról emlékeznek meg, ezúttal is kibocsátják a vándorgyűlési emlékérmet. Az emlékérem ezúttal a mohácsi csata évfordulójára utaló verettel jelenik meg, amely ezüst és bronz kivitelben lesz hozzáférhető. A főváros közlekedési hírei következnek.
3: A fővárosban mától a vasárnapi üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között. Sávlezárás nehezíti a haladást az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Széchenyi út és a Szerencs utca között egy rövidebb szakaszon. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, mától ezért lezárták az Ötvös utcai kereszteződést. Így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett, a Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Varga Etele, BKK Info.
2: Végül a várható időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, melyek estére feloszlanak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 32 fok között várható, késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Koszorúk. Emlékezés és tisztelgés nagyjaink előtt.
4: A mikrofon előtt a szerkesztő, Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm stúdió vendégeimet. Ismét itt van velem Grandpierre Attila fizikus, csillagász, napkutató, író, zeneszerző, énekes zenész, aki a Vágtázó életerő zenei formáció frontembere. Számos természetközpontú életelvű könyv szerzője. A másik vendégem pedig Báger Gusztáv költő, a kortárs irodalmi élet jeles alakja, egyik doajenje, aki a civil életben Európa szerte is ismert közgazdász. Nemrég jelent meg kettejük könyve A virágzó élettársadalma, amelynek bemutatását két hete már elkezdtük, ma folytatjuk és be is fejezzük. Ott tartottunk, hogy a könyv egy a mai fogyasztói anyagelvű szemlélettől eltérő, másfajta életutat, természetelvű életvezetést kínál azoknak a honpolgároknak és földlakóknak, akik felelősséget éreznek gyermekeik, unokáik sorsáért, a glóbusz jövőjéért.
5: A piac gazdaságnak a szempontja az, hogy mi mennyibe kerül, és itt nem számít az, hogy ki barátságos, hogy mi van a gyerekekkel, és így tovább. Itt csak a pénz. Na most ez a kíméletlen pénzközpontú, piacközpontú szemlélet az, ami minden más szempontot elsöpör. Ez embertelen. Az emberi lélek és az értelem teljesen ellene megy az emberiségnek, és ezért az emberiség pusztulására, az emberi minőség romlására, az emberi döntésképesség romlására is vezet, és ezt a döntésképesség romlást még a nyugati országok, akiknek teli van a zsebük, de a fejük az sajnos sokkal kevésbé.
6: Tulajdonképpen mi hosszú távra akarunk megoldást találni. A mostani próbálkozások kicsit rövidebb távúakra szólók. Hát
4: olyan máról holnapra,
6: egyik évről a másikra, 2-3 év alatt zárkozzon fel egy ország. Ezek jó célok, rendben van, de nem a nagy emberi kérdéseket megoldó végső.
4: Távlatosabb gondolkodás.
5: Igazából röviden az anyagelvű gondolkodás helyett, amit tulajdonképpen a láthatatlan kéz, ami a közgazdaságtanban központi szerepet játszik, az egyáltalán nem láthatatlan, az maga az anyagelvűség. És ezt az anyagelvűséget le lehet cserélni, mert megjelent egy alternatíva, amit senki nem lát a világon. Ez tulajdonképpen szinte talán sorszerű, hogy egy magyar biológus, aki aztán végül a korabeli Szovjetunióban jelentette meg a főművét, Bauer Ervin, elméleti biológiájával felismert és kidolgozott egy olyan tudományos biológiát, ami valójában a modern fizika teljes megfelelője a biológiában, és még egy olyan lényeges töbletet is tartalmaz a valóságból, mint az emberi döntésképesség, és hogyha ezen az úton tovább megyünk, ahogy én az elmúlt 4-5 évtizedben, mióta ezt a könyvet tanulmányozom, rájöttem, hogy ez már eljutott ennek az életelvnek, a biológia alap egyetemes elvének a megértése olyan tisztaságúvá, olyan világossá vált, hogy ezt már a társadalmi döntéshozatalban és az egyéni döntéshozatalban egyaránt lehet alkalmazni, vagyis eljött az ideje annak, hogy az anyag

0: származtak, ezt ne feledjük. Oscar Spengler már 1918-ban megírta a Nyugat hanyatlása című nagyhatású művét, de most a 21. század elejére hát roham tempóban halad a káosz felé a nyugati civilizáció. Meg lehet ezt a pusztulást valamiképpen akadályozni, vagy fékezni legalább, vagy áttérni valami más pályára? Az nem csak egy álom?
1: Hinni kell. Hinni szeretnénk mi legalábbis abban, hogy lehetséges egy ilyen nagy átalakulás, változás. A nyugati tudósok, most legújabb pár irodalomban ezt felfedeztem, felismerik szintén, hogy nem működik ez a rendszer így. De megoldásként tulajdonképpen a rendszeren belüli elképzelésekkel jöttek elő, kitűnő javaslataikkal.
0: Hát nekem ez olyan, mint az emberarcú szocializmus, igen, amit a kommunizmuson belül próbáltak, igen, megreformálni, igen, de ez lehetetlenség, igen, volt.
1: Például egy kitűnő szakember azt mondja, hogy az etikai kultúrát kell megerősíteni, és tudja, hogy van korrupció a pénzügyi szférában például, de ezt azzal kell megerősíteni, szigorú ellenőrzés, itt egy nagy változást tartanak szükségesnek, de tulajdonképpen magának az alap gazdasági struktúrának a működését nem vonják kétségbe, hogy az teremti ezt a lehetőséget. Csak ennek a negatív következményeit akarják etikai oldalról ellensúlyozni, és akkor majd a fenntarthatóság megvalósulhat. Erre mondjuk mi, hogy ezt elképzelhetetlen, ezt nem lehet elérni, mert olyan erőviszonyok vannak a mai, mondjuk, új liberális módszerekben és vagyonokban.
0: Hát
1: és
0: ezt tudjuk, igen, a globális, igen, hogy a nem, deep state.
1: Nem hiszem, hogy ezt meg lehetne akármilyen etikai tanítással később felnőtt embert rávenni változtatásra.
0: Nem, hát akkor ezek szerint már kisgyerekkortól kezdve kellene a természet, igen, elvűségre és a természet közeliségre, igen, tanítanunk a gyermekeinket.
1: És ott lehetne igazán kezdeni ezt a műveletet, sőt, ott kell kezdeni. Attila biztos ezzel egyetért. Például most a közelmúltban láttam egy nagyszerű filmet, olasz film volt, Maria Montessori iskolákról.
0: Oh. Híres volt orvos, fél. Pedagógus asszony volt, igen.
1: És ő azt bizonyította be a világ számára, hogy a rendkívül intenzív fejlődési szakasz jelentő általános iskola előtt éveket, tehát a 3-5 évet azt hiszem, igen, lehet ennek tekinteni. Ez a tűzgyönyben is szerepel, csak nem ebben a példában. Szóval, hogy ott kell hagyni, hogy a belső énjét kifejezően legyen kreatív a gyermek és fejlődjön a gyermek. A múlt század elején ez egy óriási javaslat volt, és sorra alakultak a Montessori iskolák.
0: Ma is boldog lehet az a szülő, aki ilyenbe tudja adni a gyerekét.
1: És erre mondta tulajdonképpen Freud, hogyha sok iskolánk lenne ilyen, akkor nem lenne szükség pszichológiára.
2: Igen.
0: És pszichiátriára, igen,
1: megjegyzése volt Freudnak. Nos, hát kérem, mi tulajdonképpen ezt hozzuk el a mai tudományos szemléletig, ezt a szemléletet, hogy a belső én és a kozmikus világot összekapcsoltan próbáljuk meg, igen, ennek a célnak a szolgálatába állítani.
2: Végül is ez egy egységes egész, a belső és a külső világ, és mind a kettőnek ez az egységes egész az élet egyetemes oksági rendje, amiben a léleknek is van oksági ereje, és az értelemnek is. A tudatára támaszkodó embernek föl kéne ismernie, hogy az élet természetében a lelkiismeret mögött álló természettörvényt meg kellene érteni, és akkor nem csak a meggyengült lelkiismereti érzékünk, hanem az értelmünkre, a világos, egyértelmű, jól megalapozott megértésre lehet támaszkodni a döntéshozatalban. Ez a könyvünknek a fő üzenete.
0: A közelmúltban eltávozott festőművész, gazdálkodó, környezetvédő, gondolkodó és salfő földi Balaton felvidéki lokálpatrióta Somogyi Győző gondolatát szeretném ide idézni. Az újkorban az európai ember levált az Istenről, és kialakította a maga profán, mesterséges, tudományos technikai alapon nyugvó, a teremtett világ egyre nagyobb fokú pusztításához vezető szemléletét. Eszerint a történelem nem más, mint technikai fejlődés történet a primitív régitől az egyre jobb modern világ felé. Természetesen idézőjelben van a primitív is, meg az egyre jobb is, és ezt felelős és előre látható.

0: látható elmék már régóta tudják és figyelmeztetnek rá bennünket is, de hát a mai világ nem nagyon kedvez ennek, ma már ott tartunk, hogy fontos pozícióban lévő politikai szereplők úgy gondolják, hogy nem probléma a magyar népesség fogyása, és nincs is szükség a falura, lakjon mindenki városi falanszterben. Na most lehet ilyen manipulatív környezetben az értékeket, hagyományokat őrizni, sőt továbbfejleszteni, éltetni, mert ennek a könyvnek és az önök egész működésének ez lenne a célja.
1: Azt gondolom, hogy ebben a helyzetben igazából egy lehetőség az, amit minél több embernek választania kellene, hogy megértsük, hogy ha a társadalom önmagától nem tér jobb belátásra, az nem jelenti azt, hogy itt a világ vége, hanem az tulajdonképpen szükségszerűvé teszi, hogy a saját lábunkra álljunk, hogy ráeszméljünk arra, hogy kaptunk mi egy értelmi képességet gyerekkorunkban, és ezt az értelmi képességet, amit a természettől kaptunk, és ami mögött a könyvünk szerint ott áll egy egyetemes természettörvény, ami képessé teszi az embert arra, hogy megbirkozzon a világ minden nehézségével. Ebben az értelemben is hinni kell, és mellé kell állni, és ki kell fejleszteni az értelmi képességünket, az életközpontú, az életelvű életvezetést kell az élet építésére kell átállítani a gondolkodásmódunkat, hogy ne gázoljon el bennünket egy kíméletlen, lelketlen és az értelemmel hadilában álló irracionális civilizáció, és hagyd tegyem hozzá, hogy a nyugati civilizációról van szó. A nyugati civilizáció az, amelyik, bár itt fölhívják a figyelmet sokszor arra, hogy az ENSZ 17 célja közül például a szegénység felszámolás az milyen jelentős mértékben előre jutott, az egyike a legjobban teljesülő céloknak, de ez nem a nyugatnak köszönhető, mert ugye nyugaton, amelyiknek sokszoros az egyfőre jutó jövedelem a fejlődő országokénak, itt 40 év óta csak jelszavakban merül ki a szegénység felszámolása, és a 20-21%-a a teljes népességnek ugyanúgy szegénységben van ma, mint 40-50 évvel ezelőtt.
0: Ez azt jelenti, a szakadék egyre nagyobb a jólétben élők,
1: és ráadásul a szakadék is egyre jobban nő. Között. Tehát itt ez a szegénységjavulás, ez kifejezetten a fejlődő országoknak tudható be. Úgyhogy át kell értékeljük a nyugat imádat és a nyugatnak az egyedülálló szerepét valló felfogást. Át kell építsük arra, hogy egyrészt az önálló gondolkodásra, másrészt a valóság újraértékelésére. Egy gyorsan változó világban élünk, amelyben nem csak a Kelet és nem csak Kína, hanem be kell lássuk, hogy az összes földrész, az összes fejlődő ország határozottan törekszik olyan fejlődésre, amelyik összhangban áll a saját műveltségével, a saját gyökereivel, és nem csak dekolonizáció zajlik, hanem lelki és szellemi dekolonizáció is, lelki és szellemi gyarmatosítás felszámolása is, vagyis tulajdonképpen a világnak a 80 és nem sokára már 90%-a a lakosságát tekintve, amelyik néhány évtized múlva gazdasági erejét tekintve is, sőt tulajdonképpen már a mai világban is a föltekének, a világ, az egész földkeresztény gazdaságilag nagyobb meghatározó ereje, mint a nyugat, amelyik lassanként a meghatározó ereje 20% alá csökken, és az emberiség 80%-a, vagy 90%-a pedig már a 80%-át fogja képviselni az emberiség gazdasági erejének is. Ez a 80-90%, ez kifejezetten törekszik arra, hogy megerősödjön, önállósodjon, a saját lábára álljon, és ez megegyezik azzal, amit minden magyar ember is ajánl ez a könyv, hogy igenis álljunk a saját lábunkra, nézzük a saját műveltségünket, becsüljük meg a helyi tudást, a helyi közösségeket, a helyi kultúrát, álljunk a saját lábunkra, és tegyünk mi magunk az életünk felemelkedéséért, mert ez semmiféle földi hatalmasság nem tudja megakadályozni, hogy mi a magunk cselekvési körében ezt megtegyük.
0: Gusztávot arra szeretném kérni most így a beszélgetésünk végéhez közeledve, hogy hozott magával egy verses kötetet, olvasson fel valamit, ami a mi mai témánkhoz illeszkedik. Hiszen tudom, hogy verseiben is foglalkozik ezzel.
2: Igen, tavaly jelent meg Tovább is van című verses kötetem. Ennek a verses kötetnek két súlypontja van, szerintem.
0: Ez az a több nyelvű verses kötet?
2: Igen, ez három nyelven tartalmazza a verseket, magyarul, angolul és németül. Ez egyik fő célja az volt, hogy a fenntarthatóságot amennyire lehet közel hozzam a költészeti beszédstílushoz. A másik cél pedig az úgynevezett közjót, a közösség jót hoznám szintén közel.
0: Ezt a fogalmat újból be kellene vezetni a reformkori hazafiak mintájára, ez mert egyre inkább háttérbe szorul.
2: Ez igaz, de a könyvükben nagy súlyt kap a közjó. A közjó, mint a, igen, az egész fenntarthatóságnak egyik
0: alapelve
2: és célja. Úgyhogy ez itt ebben a kötetben is megjelenik. Most van egy kritikus vers.
0: Hogy ami... értendő ez? Mennyire kritikus?
2: Nagyon. Ami tulajdonképpen Vőrös Sándornak készült.
0: Vőrös Sándornak.
2: Szaturna vers címe. Előbb a klasszikusokat kergettük el, az aggancsos nagyvadakat. Persze tudható, bolondok voltak, hittek az esztétikum érvényességében, a fűben és a fában, a szerelemben és a lázban, a túlcsordulásban és a hiányban, az összefogásban és a jó újságban. Bánom-e? Mondjam-e tovább a magamét, vagy más mezőkre fanyarodjam? Vonatunk szakadék peremén szágul, minden kanyarnál csikorog a fék. Mutatványosok lettünk, cirkuszi társulat, egy robogó lokomotív nyergében, kémény mögött ülve, lobogó hajjal pötyögtetjük céltalan SMS-eink. Kérem, ezt én írtam Vőrös Sándornak, aki ebben a irányban elmozdult már, mint költő. Tulajdonképpen József Attilát folytatta. Neki szintén vannak kozmikus látomása József Attilának. És utána én őt tartom ide, Vőrös Sándort ide kapcsolódónak. És hát ezt én is most az egész tevékenységemmel szeretném szolgálni. És hinni kell abban, hogy lehet eredményt elérni. Az Óda a globális szélhez című versemből egy részletet olvasnék fel. Negyedik részlet. Fák ágait tornáztatod, cserfes leveleknek suttog szitkokat, holt tájakba életet lehelsz, erdőket fésülsz át egy fűszál miatt, szénakazlat borzolsz szerelmesen, alkotmányok sorai közé firkálsz, gumjukon átbújsz, távolságokkal gurigázol percsaminták ösvényein, jelek kanyarodnak, új formában áramlik a boldog tartalom, nem csak szárnyak, éneklő formák, nem áll utadba, sorompó se korlát, lényed, mozgás, tested levegő, illanó éltető és lemegő, ki tudja, ki vagy száz alakban, nyers, globális szél, te láthatatlan. A mai világ kritikai képe jelenik meg így módon számomra, ezzel a verssel.
0: Ezzel Vörös Sándor is elégedett lehetne, ő előtte is tisztelettel hajtjuk meg fejünket, hiszen a kis manószerű lényével együtt nagyon nagy gondolkodó és fantasztikus költő volt. Köszönöm.
2: És megenged, lehet még egyet? A vers címe köz, a közügy, ami közteher, a közérdek, ami közöny, a közbiztonság, ami közizgatás, a közgazdaság, ami közellenség, a köznevelés, ami közterelés, a közoktatás, ami közszoktatás, a közgondolkozás, ami közhelyi gyár, a közigazság, ami köztévedés, a közmegbecsülés, ami közfelejtés, a közszereplés, ami közlebukás, a közbeszély, ami közveszély, a köztér, ami közmagány, a közjó, ami közrossz, a közélet, ami közhalál. Ez ellen is készült ez a könyv.
0: Böjte Csaba testvér gondolata jut eszembe, aki úgy vélekedett egy beszélgetésben, hogy ha a világ össze is dől körülötte, ő akkor is minden nap megöntözi a virágokat, nem adja fel a kertjét. Tegyünk mi is így, hogyha van erőnk hozzá, az akaraterő tényleg csodát tehet néha.

0: Báger Gusztáv olvasta fel verseit a Tovább is van című, nemrég megjelent háromnyelvű kötetéből. Azután Grandpierre Attilát és zenekarát, a Vágtázó életerőt hallották. Köszönöm Grandpierre Attilának és Báger Gusztávnak, hogy elfogadták meghívásomat, és két részben mutathattuk be a Virágzó élettársadalma című új könyvüket. Ez a munka megvalósítható élettervet kínál a felelősen gondolkodó és érző földlakóknak. Ahogyan a múltkor is zártam a műsort, megismétlem Zrínyi Miklós jelmondatát. Sors bona nihil aliud. Hát, ha mellénk szegődhet még a jó szerencse. Munkatársaim Bögös Henrietta zenei szerkesztő, Fülöp Csaba hangmester és Werner Eszter gyártás vezető nevében is elköszönök. A koszorúban a szerkesztőt, Liptai Katalint hallották.
1: Elhangzott a koszorúk.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, következik a Dallamív.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a keddi Dallamívben. Marton Árpád vagyok ebben a hónapban. Shakespeare által ihletett zenéket válogattunk, sőt a jövő hónapra is marad még belőlük. Egy héttel ezelőtt belekezdtünk Hamlet dán királyfi történetébe, úgy ahogyan azt részben Liszt Ferenc, részben pedig Ambroise Thomas operaszerző megálmodta, illetve megzenésítette. A dán királyfi története, amely egyszerre szól vérbosszúról és a bitorolt hatalom helyreállításáról, több zeneszerzőt megihletett, nem csak a Liszt Ferencet, hanem többek között Sosztakovicsot, aki 1932-ben filmzenét írt belőle, később ezt a szvitté alakította. Találunk kortárs szerzőket, többek között egy Franco Faccio nevezetű olasz szerzőt, és a magyar Joachim József, akit inkább hegedűművészként ismerünk, ugyancsak komponált egy Hamlet nyitányfantáziát. 1888-ban pedig nem más, mint Piotr Iljics Csajkovszki ugyancsak komponált egy Hamlet nyitányfantáziát. Ezt halljuk most a Szentpétervári Állami Szimfonikus Zenekar fölvételéről a karmester Andrei Anyikanov

Egy héttel ezelőtt hallottuk már Ofélia őrülési jelenetét Ambroise Thomas operájából, a Hamletből, most a Királynő és Hamlet kettőse következik a harmadik felvonásból. Hamlet szerepében Thomas Hampson, a királynő szólamát Dennis Graves-től halljuk a londoni filharmonikusok élén Antonio de Almeida. Mint ahogy említettem, egy hét múlva már augusztus lesz, de maradunk Shakespeare-nél, egy hónapon keresztül még Shakespeare zenék szólnak majd. Köszönöm a figyelmüket, Marton Árpádot hallották, a viszonthallásra!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos, a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján, adta hírül az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös az MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Hozzátették, a hőség okozta rosszullétek elkerülése érdekében lényeges a folyamatos folyadékpótlás, elsősorban víz fogyasztásával. Javasolt kerülni az alkoholt, a magas koffein tartalmú és a cukrozott italokat. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es telefonszámot. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, kedreggel 31 cm-t mutatott a vízmérce, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság honlapjának reggeli adataiból. Az adatok szerint eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt. A megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájával folytatta a napi rendi pontok megtárgyalását kedden az országgyűlés, tudósított az MTI. Csuszda Gábor fideszes képviselő azt hangsúlyozta, a javaslat visszalépés egy olyan korba, amikor az autonómiára és a történelmi folytonosságra nem értékként tekintettek, miközben nem hoz semmilyen előrelépést a közigazgatás minőségének fejlesztése terén. Benke József, Tiszás képviselő azt mondta, hogy a megye és a kormány megbízott elnevezés egyszerűbb, közérthetőbb és az emberekhez közelebb álló elnevezés, mint a vármegye és a főispán. Hangsúlyozta, az emberek nem bonyolultabb államot szeretnének, hanem olyan közigazgatást várnak, amely partnerként tekint rájuk, meghallgatja őket és kiszámíthatóan működik. A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot, hívta fel a figyelmet Karácsony Gergely főpolgármester kedden a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A vízdíjak rendezésén túl minden fejlesztés során a víz megtartó képességet kell erősíteni, írta a főpolgármester annak kapcsán, hogy rekord alacsony volt kedreggel a Duna vízállása Budapestnél. A politikus az igazságos és egyenlő vízhasználatra hívta fel a figyelmet bejegyzésében. Vallásturisztikai szakemberek második évfolyama végzett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, adta hírül a Magyar Kurír. Az Eszterházy Egyetemen 2024. szeptemberében indult el a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzése. Az első évben diplomázott 8 hallgató végzése után jelentősen megnövekedett az érdeklődés a képzés iránt, ami jól mutatja, hogy a megújuló vallásturisztikai értékkincseink szolgálatába szükség van a magas szintű szakmai tudással rendelkező szakemberekre. A vallásturizmus világszinten és Magyarországon egyaránt dinamikusan fejlődő ágazat és a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Emelte ki Domjánné Nizsalovszky Rita tanszékvezető egyetemi docens. Az Útinform hírei következnek. Az M3-as autópálya a Vásárosnamény felé vezető oldalán, Hortnál a 62-es kilométernél kell 3 kilométeres torlódásra számítani munkavégzés miatt. Az M0-as autóút déli szektorában Dunaharasztinál az M1-es felé vezető oldalon korábban keresztbe fordult egy kamion, de a 20-as kilométernél a belső sávban megindult a forgalom, a 11-es kilométeres torlódás viszont csak lassan oszlik fel. Aki teheti, térjen le az autóútról még az M5-ös csomópontjában, és válasszon másik útvonalat. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható, gomoly felhőkkel, melyek estére feloszlanak. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 32 fok között várható, késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb 18 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenhét óra öt perc. Következik a Kerengő.

Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. Kinek az érdeke a béke Ukrajnában? Ez az egyik kérdés, amire választ várunk a következő közel fél órában. De mielőtt elkezdenénk, elmondom, hogy a YouTube-on és a Facebookon nem csak hallhatnak, hanem láthatnak is minket, sőt majd vissza is nézhetik az adást. Kinek az érdeke a béke Ukrajnában, de úgyis föltetném a kérdést, hogy kinek nem az érdeke a béke Ukrajnában. Az ember elgondolkozik, és azt mondja magában, hogy ha nagyon sokan azt mondanák, hogy béke kell, akkor talán a béke már megszületett volna. De hogyha nagyon sokan úgy gondolják, hogy nekik ez a háború valamilyen szempontból előnyös, akkor lehet, hogy a béke még sokáig várat magára. De még egy megjegyzés, a minap azt mondta Vlagyimir Putyin, orosz elnök, hogy Ukrajna keleti része nem sokáig maradhat az ukrán állam része, hogy ezek a területek majd visszatérnek azokhoz az országokhoz, amelyekhez korábban a történelem során tartoztak. Ezek az országok Lengyelország, Magyarország és Románia. Ami azt jelenti, hogy ebben a felsorolásban benne van Magyarország, benne van Kárpátalja. Miért mondta mindezt Putyin elnök? És mit akart ezzel elérni? És ha már azt a kérdést tesszük fel, hogy mégis kinek az érdeke, hogy a háború folytatódjon, akkor érdemes megnézni azt is, hogy ki kire számíthat. Kire számíthat Oroszország, az agresszor, és kire számíthat Ukrajna, a megtámadott ország. Oroszországnak úgy tűnik, hogy sokkal kevesebb barátja van, de nem régi hír, hogy Észak-Korea állítólag 30 ezer katonát küld az ukrán frontra. A szám önmagában értelmezhetetlen, 30 ezer ember óriási nagy szám, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ebben a háborúban eddig 100 ezrek haltak meg mind a két oldalon. Ezen kívül ki az, aki Oroszország mellett áll? Kína? India? Ezek a hatalmak soha nem mondták azt, hogy támogatják a háborút, legalábbis tudtommal nem. És akkor ott van a másik oldal, Ukrajna, a megtámadott ország, amelyik úgy tűnik, hogy egyöntetően számíthat az Európai Unió támogatására, számíthat a legnagyobb hatalmakra, Németországra, Franciaországra, Hollandiára, számíthat Lengyelországra, Lengyelország közvetlen határos Ukrajnával, persze számíthat a balti államokra, amelyek fenyegetve érzik magukat Oroszország által. Azt mondták a szakértők egy nem olyan nagyon régi Kerengő című műsorban itt nálam, hogy Oroszország az mindig is arra törekedett, hogy terjeszkedjen, hogy elfoglaljon területeket. És akkor én azt kérdeztem, hogy ez a fátum, ez a sors, hogy Oroszország terjeszkedik? És ők nagyjából azt mondták, hogy igen. Így van-e, vagy nincs így? Nem tudjuk. A válaszokat a kérdésekre Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója adja meg, néhány perc szünet után velem szemben itt a szék, de ő még nincs itt, úgyhogy rövid zene következik, de még egy pár kérdést addig fölteszek. Amikor arról hallunk, hogy a hadihelyzet úgy változik, hogy az ukránok drónokkal támadják Oroszországot mélyen az ország belsejében, akkor fölmerül az a kérdés, hogy vajon ezek a drónok

Péter várott. Na, itt tartunk, kedves hallgatóink. Rövid szünet után, rövid zene után folytatjuk a beszélgetést Seremet Sándorral, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával.

0: Itt a Kerengő, a Magyar Katolikus Rádióban, kedves hallgatóink, hogy az imént mondtam, vendégem Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Köszönöm, hogy itt van.
1: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
0: Az első kérdés. Mit akart Putyin azzal, hogy különböző országokhoz sorolt bizonyos területeket a mai Ukrajna területéről?
1: Ez egy régi dolog már, tehát még jóval a Krím előtt jelentek meg olyan térképek Oroszországban, mára már elhunyt politikusok, akik nagyon népszerűek voltak bizonyos körökben, meg az egyik legfelismertebb, felismerhető politikusok közül, például Zsirinovszki nevű úriember többször.
0: Ó, igen, régi.
1: Régi motoros már az orosz politikában, tehát leghangosabb, legláthatóbb figura jött már elő ilyen térképekkel, amelyek tulajdonképpen ezeket a területeket is szétosztogatták.
0: Igen, de Putyin most miért szedte akkor ezt elő?
1: Én úgy gondolom, hogy van ennek egy olyan üzenete is, hogy azért tudja, hogy Ukrajnának a szomszédaival azért mindig van némi konfliktusa, és ezek a területek, ugye amikor Ukrajna mindig a területi integritásáról beszél, és a szovjet hagyatékkal való szakításról beszél, akkor azokban az orosz körökben, akik, hát mondjuk úgy, vagy erős birodalmi tudattal rendelkeznek, vagy szenvednek némi posztszovjet geopolitikai nosztalgiában, azok hajlamosak mindig azt mondani, hogy hát igen, de a mai Ukrajnát, hogyha Sztálin, meg Hruscsov, meg a különböző paktumok nem rakta volna össze úgy, akkor azért a mai Ukrajna sem olyan lenne, amilyen.
0: 600 000 négyzetkilométer. Igen, az már elennyi. Nagyobb, mint Németország, nagyobb, mint Franciaország. Még a tengeren túli területekkel együtt is kisebb Franciaország, mint Ukrajna.
1: Hát tulajdonképpen, hogyha Oroszország európai részét nem számoljuk, akkor a legnagyobb területű állam Európában. És hát az ilyenfajta megnyilvánulások azok arra mennek rá, hogy igazából nem kell sokat várni arra, hogy ha Ukrajna így folytatja, akkor akár Lengyelországban is felmerült, hogy bizony Kelet-Galícia, vagy esetleg a Trianont elszenvedett Magyarország. Ugye itt érdekes, hogy nem Csehszlovákiát hozza például, hiszen ugye Csehszlovákiától
0: került az egykori Szovjetunióhoz, igen, de hát már Csehszlovákiához is úgy került, hogy a történelmi Magyarország része volt. Na de, akkor menjünk egy picit tovább. Kinek az érdeke az, hogy ez a háború folytatódjon? Mert én azt mondtam az imént, hogyha senkinek nem érdeke, akkor már rég béke lenne.
1: Ez is egy álláspont. És itt a legleegyszerűsítőbb dolog az lenne, hogy hát persze vannak a fegyverlobbik, vannak azok a gyárak, amelyek egyébként hatalmas pénzeket keresnek ezen az üzleten. Nyilván ott vannak a különböző olyan globális, transznacionális vállalatok, amelyek az éppen átalakuló piacot és az európai deindustrializációt azt a saját javukra tudnák fordítani. Ennél azért egy kicsit összetettebb a dolog. Tehát ez egy nagyon hosszú és nagyon régi

0: szembenállás egyébként a Szovjetunióval, előtte a cári Oroszországgal, utána az Oroszországgal. Van egyrészt van egy civilizációs kérdés, amelyben ugye a nyugati típusú demokráciák, a liberális típusú demokráciák abban gondolkodnak, hogy csak akkor lehet működtetni a világrendet rendesen, hogyha mindenki egyforma rendszerekben gondolkodik.
1: Szabad egy mondat ide? Persze. Azért volt olyan, hogy a nyugati demokráciák elérték azt, hogy bizonyos diktátorok azok megbukjanak. Gaddafi megbukott, és mi lett utána?
0: Hát igen, de azt elfelejtjük hozzátenni, hogy rengeteg ilyen diktátor sok esetben nyugati jóváhagyással is kormányzott elég hosszú ideig. Tehát azért erre is van példa. Tehát vannak, hadd ne használjam a csúnya kifejezést, amit szoktak használni az amerikai politikában, hogy bizonyos személy rossz, de ami rossz. Tehát, hogy ő gazember, de ami gazemberünk, maradjunk ennyiben. Tehát azért van egy ilyen fajta kettős mérce, amit egyébként szoktak alkalmazni. Ugyanakkor Oroszországgal a helyzet azért jóval összetettebb. Tehát azért mégiscsak egyrészt komoly katonai potenciál rendelkező ország.
1: Hát egy birodalom.
0: Van egy gyakorlatilag kiapaszthatatlan nyersanyag erőforrása, amihez nem nagyon van hozzáférése másoknak. Vagy hát nem abban a formában, ahogy szeretnék. És van egy figura, aki tudta maga köré tudta konszolidálni egy időben, ugye fragmentálódott Oroszország. Tehát Jelcin után egyébként nagyon sokan felsóhajtottak, amikor Putyin hatalomra került. Oroszország elindult egy egyébként erősen nyugatosodó pályán, és azt szerette volna, hogy ebben a nyugati családban ő is családtag legyen, ne pedig egy vidéki szegény rokon. És amikor ebből a szerepből elkezdett kilépegetni, akkor azért rászóltak, hogy ez nem biztos, hogy jó, és ez nem biztos, hogy szabad.
1: A kulturális különbségek nem meghatározóak? Nem arról van szó, hogy egy egészen más kultúrkör, Oroszország és Európa,
0: biztosak vagyunk abban, hogy teljesen más kultúrkör? Tehát ez egy kereszt...
1: Hát sok minden. Sok minden. Keresztény. Hát ha Oroszország keresztény, akkor fölteszük a kérdést, hogy Európa az?
0: Itt arra kell gondolni, hogy Oroszországban azért ez egy... még mindig egy domináns vallás. Nyilván rengeteg egyéb vallás is van, és az iszlámnak is nagyon komoly szerepe van Oroszországban, azért vannak olyan köztársaságok Oroszországon belül, igen, ahol ugye ez a fővallás. Ugyanakkor mégiscsak ezt a mondjuk úgy hagyományos értékrendek mentén formálódó társadalmat és közösséget alkot ugye Oroszország, és legalábbis e köré próbálja magát összerakni. Ugyanakkor, hogyha végignézzük az irodalmát Oroszországnak, a zenéjét, az építészetét, a tudományát, tehát igen, azért inkább ez a dolog. Most indul csak be az az elképzelés Oroszországban, hogy mi egy különálló, önálló civilizáció vagyunk, amely ötvözi magában az eurázsianista elképzelést, a multinacionális, multietnikus oroszországiasságot és az egyébként világi európaiasságot, tehát hogy ők azért igyekeztek európaiak lenni, csak sosem voltak elég jók ahhoz az európaiaknak, hogy legyenek európaiak.
1: Miközben Oroszországot egyébként úgy tekintették, mint egy olyan erőt, ami alkalomottan segít, hogyha éppen szükség van rá. De hadd tegyek fel egy kérdést, tudom, hogy unja ez a kérdés, de mégis, ha az a kérdés, hogy ki akar békét, és ki nem akar békét. Boris Johnson, amikor oda ment talán 2022-ben is egy majdnem aláírt békét, állítólag, én nem tudom, nem voltam ott, megakadályozott, akkor ezt miért tette? És ha, bocsánat, még egy kérdés, ha ő tette, és tényleg így van, akkor ő egy háborús bűnös?
0: Azért egyrészt nem tudjuk, hogy mi hangzott el, és nem tudjuk, hogy mik voltak.
1: Hát azért mondom, feltételes módban.
0: Boris Johnson valószínűleg, ha nem kapott volna rá felhatalmazást per, hát mondjuk utasítást, hogy ezt az üzenetet eljuttassa a kijevő vezetőséghez, akkor valószínűleg ezt nem lépte volna meg. Mire gondolok itt? Az isztambuli megállapodások, amelyeket akkor elvileg alá kellett volna, hogy írjanak, azok tartalmaztak olyan garanciákat, amelyeket ugye Oroszországon és Ukrajnán kívül külső országok kellett volna, hogy biztosítsanak. Nem tudjuk, hogy a tárgyalások során egyébként ezek az országok meg voltak kérdezve erről, vagy beleegyeztek-e abba, hogy ezeket a garanciákat biztosítsák. Ha a biztonsági garanciákban megyünk bele, most sem nagyon akarják biztosítani az olyan típusú garanciákat, amelyeket. Tehát hogyha eleve egy olyan megállapodásról volt szó, ami mögött a feltételezett garantőrök nem érezték magukat biztonságban, akkor valakinek ugye, a rossz hírt el kellett vinni, és előfordult, hogy Boris Johnson volt az, aki ezt a rossz hírt
1: kvázi utasításra elvitte.
0: Hát vagy utasításra, vagy közös megállapodásra, ő pedig úgy gondolta, jó, hát hogy hát ő akkor ezt, de igen,
1: fogalmazhatunk így is. Én kiélezettebben fogalmazok, mint a szakértők, igen.
0: Hát igen, vannak ilyen nüanszok tulajdonképpen, amiket itt figyelembe lehet venni. Másrészt akkor, amikor Oroszország ezt az ajánlatot, vagy ezt a megállapodást Ukrajnával valahogy, hát mondjuk úgy majdnem tető alá hoztam, mert csak ugye a záróköveket kellett volna lerakni, akkor Ukrajna nyugati partnerei körében az a kép alakult ki, hogy na jó, van Oroszország tulajdonképpen egy papírtigris, és hogyha Oroszország tényleg olyan katonai erő lenne, amellyel érdemes számolni, akkor Kijevet már bevette volna 3 nap alatt, ahogy ezt egyébként az orosz médiában nem, de a nyugatiban nagyon sokat hangsúlyozták, hogy 72 óra alatt el fog esni Kijev, akkor fennáll annak a lehetősége, hogyha még egy kis nyomást helyezünk Oroszországra, akkor összeomlás szélre kerül, és elírjuk a stratégiai célt.
1: Szóval meglátták a lehetőséget.
0: Most ez, és akkor egyébként nem is volt egy teljesen elrugaszkodott lehetőség, Oroszország bevonult, nem sikerült, bár ez is egy, tehát hogyha csak Kijevet vesszük, akkor igen, mert ugye Kijevhez oda mentek, igen, nem tudták, és visszamentek. Viszont a déli területeken meg úgy foglalták el a városokat egymás után klubfoló módszerrel, ahogy ott is voltak ellenállás, de ott azért csak Hersonnál 23-ban, meg 22 őszén Harkovnál tudtak ugye visszavonulni. Az is szervezetten. Tehát azért volt itt egy ilyen, melyik oldalról nézzük ezt a dolgot. Tehát ebben a helyzetben én úgy gondolom, hogy akkor, amikor ugye Ukrajnának annyit mondtak, hogy csak harcolni kell, és minden rendben lesz, akkor egy lehetőséget láttak abban, hogy Oroszországban azt a rendszert, a rezsimet, amellyel egyébként nincsenek kibékülve, azt ilyen úton meg lehet gyengíteni, akár el lehet távolítani. Tehát, hogy történik egy társadalmi összeomlás valami, és akkor...
1: És akkor, igen. Na most akkor a következőt kérdezem. Mi a hadihelyzet ma? Mert azt hallani, hogy Ukrajna drónokkal támadja Oroszországot, egész mélyen orosz területeket támad, és már a lakosságnak is kellemetlen. Mi van akkor, hogyha Oroszország abba a helyzetbe kerül, mint a sarokba szorított vadállat?
0: Az nem jó. Ezt valószínűleg nem akarják, és ha ezt szerették volna, akkor valószínűleg nem szóltak volna rá korábban az ukrán katonai vezetőségre, hogy szervezetten engedjék kivonulni Hersonból az orosz haderőt, ne próbálkozzanak meg elvágni teljes mértékben a szárazföldi folyosót a Krímhez, ugyanis ez olyan eszkalációhoz vezethetett volna, amely során Oroszország mondjuk nukleáris fegyverekhez nyúlt volna.
1: Akkor most mi a nyugat cél? Bocsánat, még egy kérdés. Ezek a drónok, amik repülnek Oroszország felé, ezek amerikai koordinátákat kapnak? Amerikai műholdak alapján mennek oda, ahova mennek? És az elektronika az amerikai?
0: Lépjünk vissza kicsit még a front helyzethez, mert ugye átugrottunk már a következő dologhoz. De ezt is megválaszolom. Tehát, ha most kinyitjuk a híreket, azt látjuk, hogy Oroszországban lángolnak a raktárak, korábban lángoltak a olajfinomítók, nincs benzin, stb. Tehát ugye van egy ilyen helyzet, és hogy na most ténylegesen Ukrajna felülkerekedett, és drónok terén ez egyébként még valahol igaz is tud lenni. Ugyanakkor keveset beszélnek arról, hogy a fronton továbbra is lassan, bár, de az orosz haderő az mégiscsak tud előre haladni. Arról sem szeretnék sokat beszélni, hogy Oroszország egész Ukrajnát be tudja lőni balisztikus rakétákkal, és ezt teszi is.
1: De van még neki elég? Van még a raktárban?
0: Van a raktárban, és gyárt is, tehát maga az ukrán hírszerzés is leközölte, hogy igazából olyan számokban tudnak még mindig gyártani ilyen eszközökből, amelyeket Európa összgyártása még nem tud utolérni. És itt gondolunk hiperszónikus rakétákra, cirkáló rakétákra, sima balisztikus rakétákra, tehát ezek még mennek. Ugye arról beszéltek, hogy Oroszországban ugye nagyon nagy a benzinhiány, üzemanyaghiány, kialakultak a sorok, igen, de ugye ez a hiány Ukrajnában is, mert Oroszország néhány száz benzinkutat kiiktatott, és Oroszországban még mindig 2-szer olcsóbb a benzin, mint Ukrajnában, úgyhogy Oroszországban 2-szer nagyobb az átlagfizetés, mint Ukrajnában.
1: Hát jó, a kettő, igen, ha a kettőt összevetjük, akkor igen, de Oroszországot önmagához képes szokták emlegetni, igen, hogy ott ahhoz képes romlott.
0: És folytatom. Oroszországban a lakosság még csak most kezdte el megérezni a határmenti régiókon kívül azt, amiben Ukrajna az elmúlt 4 évben nap mint nap benne van. És mivel Ukrajna nagyon sikeresen egyébként ki tudta iktatni, meg tudta támadni az Azov és a Fekete-tengeren az orosz hajókat és az Oroszországba tartó hajókat, Oroszország most hozzányúlt ugyanez az eszközhöz, és tulajdonképpen azt érte el néhány nap rakétázása után, hogy a legnagyobb hajózási vállalat, a Maersk például, az felfüggesztette az ukrajnai működését, és Konstancába került át. Az ukrán export kb. Teljesen megszűnt. Az import sem működik, hiszen nem mennek be a hajók az odeszai kikötőbe, próbálják átcsoportosítani a Dunába, Mikolájevbe beszorultak a hajók. Csak most egy szám például a gabona export. Ukrajna export bevételének az 55%-át a gabona adja. Ennek az 55%-nak a 90%-a az tengeri úton hagyja el Ukrajnát. Most egy hajó nem tud elmenni az ukrán gabonával. Ez Oroszországot is érinti. És akkor most zárnám a gondolatot a drónokkal és,
1: drónom,
0: a,
1: igen.
0: és a dolgokat. Tehát valóban a kép és a narratív azt mondja, hogy Ukrajna most felülkerekedőben van, és tényleg vannak sikerei. Ezeket nem lehet elvitatni. Milyen hatása van ez az általános orosz helyzetre? Negatív hatással van, de a háború általános dinamikáját ezzel nem fogják tudni megfordítani. Az orosz válaszcsapások nagyon sokba kerülnek Ukrajnába. Ukrajnának. Tehát az elmúlt hónap volt a legintenzívebb támadásos hónap, a legtöbb áldozattal, a legtöbb infrastruktúrális elem elpusztult, és nem tudni, hogy mi lesz télen. Ami a drónokat illeti. Tehát Ukrajnának a drón előnye az ugye 3 elemből áll össze. Ugye az egyik az, hogy Ukrajna tudja használni a Starlinket, amit Oroszország nem, tehát teljes mértékben tud navigálni. Ugye vannak még emellett az amerikai hírszerzési adatok.
1: Ez az Elon Musk féle dolog.
0: Igen. Emellett van egy mesterséges intelligenciás rendszer, ugye a Palantir, amit Ukrajnában alkalmaznak. Ez közvetlenül a drónoknak az irányításához is hozzájárul. Ez abban segíti elő egyébként az ukrán drónokat, hogy amikor például az orosz haderőnek, az orosz technikusoknak sikerül blokkolni a adott drónnak a jelét, és már nem irányítható a központ által, akkor a mesterséges intelligencia veszi át az irányítást, választja a célt, és csapódik be.
1: Ez amerikai, ez a mesterséges intelligencia?
0: A Palantir, igen, ez egy az amerikai technológia. Rendszer.
1: Igen.
0: Az, hogy ez az amerikai technológia, ez a mesterséges intelligenciás technológia, amit ott alkalmaznak, ukrán gyártású drónon, vagy egyéb gyártású drónon van alkalmaz, az ettől kezdve már mindegy.
1: Minden. Igen.
0: Az estek többségében egyébként saját ukrán gyártású drónokat használnak, de használtak Hornet típusú drónokat is, ami, ha jól tudom, az egy amerikai típus.
1: Hogyha Amerika azt mondaná, hogy köszönjük, mi holnap leállunk ezzel az egész dologgal, Ukrajna csináljon, amit akar. Ukrajna 2 napon belül megbukik?
0: Nem, mert Ukrajna mögött továbbra is ott áll még az Európai Unió, amely azért pénzposztót, paripát Ukrajnának továbbra is biztosít, és teljes válszélességgel kiáll mögötte.
1: GPS-t és mindenféle mesterséges intelligenciát és egyebet is?
0: Nem tud mindent, de valamit tud biztosítani, hiszen ugye itt nem kimondottan csak az Egyesült Államoknak a hírszerzésről van szó, tehát mégiscsak azért kap tagállami szintű segítséget is, és az európai infrastruktúrát is használják ahhoz, hogy ez tudjon menni, tehát NATO szinten még továbbra is működhet ilyen jellegű támogatás Ukrajna irányába. Ha megnézzük az európai országoknak a viselkedését Ukrajnával szemben, vagy Ukrajna mellett, a tetrekészek koalíció, vagy hajlandó koalíciónak a felállítása, az újrafegyverkezési program. Ezek nem 2022. február 24-én születtek meg, hanem Trump hivatalba lépése után. Tehát tulajdonképpen olyan rendszereket és olyan, hát nem is rendszereket, hanem együttműködési kereteket próbálnak kidolgozni és kitalálni, amelyek Trump biztossá tudják tenni a NATO-t és az európai biztonsági architektúrát. Arra az esetre, hogyha ez kiesne, és Ukrajna ebben az esetben ugyanebben a klaszterben mozog. Tehát azon tevékenykednek, és olyan mechanizmusokat próbálnak kidolgozni Ukrajnának a támogatására, hogy amennyiben az Egyesült Államok ebből kiesnének, akkor még mindig Ukrajna mögött tudjanak lenni.
1: Félperces kérdés, vagy annyi sem. Miben bíznak, hogy Ukrajna győz, vagy olyan békét tud kötni?
0: Hát a legnagyobb cél az lenne, hogy olyan békét kössön, ami elfogadható Ukrajnának és elfogadható Európának, ahol az agresszor büntetést kap, az áldozat pedig ugye megkapja.
1: Reális?
0: Egyelőre nem úgy néz ki, hogy rövid távon elérhető ez. Az Európai Uniónak, és az európai, ukrán-európai partnereinek a hozzáállása vagy a reménye ebben sok esetben egy ilyen stratégiai opportunizmushoz lehetne hasonlítható, hogy csináljuk azt, ami működik, mert látjuk, hogy működik, aztán pedig, hogyha valami alakul, akkor majd reagálunk rá. Ilyen valami volt az iráni háború is például.
1: Akkor utolsó két kérdés, az egyik, hogy Ukrajna mindenféleképpen vesztes ebben az ügyben?
0: Ugyanúgy, ahogy Oroszország is.
1: A végső kérdés az, hogy ha tud mondani egy dátumot, mikor lesz vége?
0: Hát az a baj, hogy a taktikai kristálygömböt azt az irodába hagytam, amiből ezeket kiszoktam általában nézni. Ha nagyon optimista szeretnék lenni, akkor előfordulhat, hogy 27-ben még tartani fog a háború, de lehet, hogy 28-ban valamilyen befagyasztásra sor kerül. De mindig történhet egy valamilyen társadalmi összeomlás, mindig történhet egy ilyen fekete atyúszerű esemény, ami felül fogja írni ezt a dolgot. 2022. február 20-án én meg voltam győződve arról, hogy a háború nem fog kitörni. Most arra vagyok meggyőződve, hogy idén nem fog véget érni. Tévedtem 22-ben, szeretnék tévedni idén is.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallották. Műsorunk vendége Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt, technikus kollégám Polc Péter és Biksa Levente, a szerkesztő Sályi András. Itt folytatjuk. Remélem, hogy minél hamarabb azzal a hírrel, hogy talán mégis vége lesz egyszer.
0: Úgy legyen.
1: A viszont hallásra, viszont látásra.

0: Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. A következő történet abszolút igaz. Fizetésemelést akarok, mondta az ifjú. Az igazgatói szobában, miután áttörte a titkárnők sorfalát. Fizetésemelést akarok, 26 éves vagyok, 3 éve dolgozom a cégnél, családi házat szeretnék, és 3 év alatt rájöttem arra, hogy 100 év múlva sem lesz családi házam. Tehát fizetésemelést akarok most, mondta. És akkor én odafordultam ott a vendéglőben az igazgatóhoz, és akkor mi a történet vége? Semmi, mondta az igazgató. Kilépett, ott hagyott. Keressetek egy másik embert. 47 éves vagyok, de ilyen még velem nem történt. Pedig elmagyaráztam neki, hogy 500 kilométeres körzetben ennél jobb állást nem talál. Ezzel a diplomával, ezzel a múlttal. De hiába. 47 éves vagyok, mondta nekem az igazgató. De egyszerűen nem értem a mai fiatalokat. Nem értem ezt a mai generációt. Ezzel föltette a napszemüvegét, remek volt a kávé, mondta nekem, és ezzel érzékeltette, hogy én leszek az egyszerű rádiós szerkesztő, aki a mobiltelefonja segítségével majd kiegyenlíti a számlát. A kérdés persze nem az, hogy milyen lesz ez a világ, amit egyébként az igazgató úr nekem szegezett, és amin én is elgondolkoztam, hogy milyen lesz ez a világ, a választ nem tudom, akkor sem, meg most sem, de... A fő kérdés az, hogy milyen ez az új generáció, mit tudnak, mit nem tudnak, miben különböznek az előzőektől, mit hisznek, mit gondolnak, mi köti vagy mi távolítja el azt a két embert, aki között egyébként 20 esztendő áll. Generációk, ez a mai műsor témája. Szeretettel köszöntöm Hall Melindát, klinikai szakpszichológust, aki minden kérdést megválaszol a következőkben, reményeim szerint azt is, amiről én nekem fogalmam sincs.
1: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat is, csak reménykedem én is, hogy tudok válaszolni a kérdésekre, de nagyon igyekezni fogok.
0: Mi az, ami a mai, hát egyrészt van ez a felosztás, hogy Y, meg G, meg nem tudom, amit én mindig egy blödségnek gondoltam, miért kell nekem megjegyezni, hogy az Y az 12-től 25-ig terjed, miért nem mondjuk azt, hogy 20 évesek, vagy 30-asok?
1: Inkább mondjuk ezt, én majd mindig hozzáteszem, hogy mit mond jelen pillanatban, mert ugye ebben sem egyféle ilyen betű kombináció van, tehát gyakorlatilag kutatási területenként szinte van egy-egy ilyen meghatározás, hogy ez most melyik generáció. Úgyhogy nem is ez a fontos, ezek címkék, ezek valójában arra szolgálnak, hogy az emberek figyelmét talán felkeltse arra, hogy tényleg vannak generációs különbségek.
0: Egyik kérdésem az akkor ezek után, hogy mi az, hogy generáció?
1: Korábban azt mondtuk, hogy nagyjából az egy élet, egyfajta életmódot, egyfajta szemléletet vallóknak a generációi. Ugye ez nagyon nagy mértékben függ a kortól, tehát hogy ki melyik korba születik, milyen neveltetést kap, milyen szocializációs környezetben szerepel, és korábban egyébként nagyon érdekes volt, mert talán akár 20 évek bontottuk a generációkat. Éppen ezért voltak az én nagymamámnak a generációja, az én anyukáméknak a generációja.
0: És akkor vannak a gyerekek, vagy unokák.
1: És most már közöttem, és a kislányom között többféle generáció is van, majd erről is beszélünk.
0: Mi az, hogy többféle generáció? Tehát mi az, ami miatt egyszer csak generációkról beszélünk, és az idő lerövidül, és azt mondjuk, hogy ez a különbség, ez nem olyan, mint 20, vagy 50, vagy 100 évvel ezelőtt, hanem valami egész más.
1: A környezet, a gondolkodás, a szocializáció. Hadd kezdjem azokkal, akik még velünk vannak, és talán most mondhatom, hogy a legidősebb generáció a baby boomerek. Így hívtuk őket, mert hogy nagyon sok gyermek született, ahhoz képest, hogy nagyon-nagyon más volt a rendszer. Ez az én nagymamámnak a generációja, aki a 40-es és az 50-es években született, nagyjából és körülbelül. A határok nagyon elmosódottak, ezért elnézést kérek a nézőktől is, mert már én sem tudom mindig követni, hogy az XYZ és minek nevezzük éppen az adott generációt, ezért mindig igyekszem hozzátenni, hogy melyik generációról van szó. Mindenki ismer valakit ebből a generációból. A következő generáció az az én szüleimnek a generációja, gyakorlatilag az X generáció, ők a 60-as évektől fölfelé születtek meg, és azért már a kettőjük között is egy óriási különbség van, ugye a rendszerváltás például. Tehát azért nem mindegy, hogy ki melyik korban lép be mondjuk a munkavilágába, ki melyik korban jár iskolába, ki melyik korban hogyan szocializálódik, és itt hadd mondjak egy személyes példát, hogy értsék a hallgatók is, hogy legfőképpen mik határozzák meg a gondolkodást. Az én nagymamámnak az egyik oldalról 8 általános iskolája volt, és ez egy teljesen természetes folyamat volt, hogy akkoriban főként a lányok nem járnak tovább iskolába, hanem beállt dolgozni. Éppen ezért lényegesen hamarabb ment nyugdíjba, mint bárki más gyakorlatilag, akit ezen ismertem. Mármint korban. De ettől függetlenül hát ő ledolgozta az éveinek a számát, egy rendkívül aktív nagymama volt. Aztán jönnek a szüleimnek a generációja, ahol már megjelenik az értelmiség, ahol már megjelenik az, hogy igenis egyre tovább tanulsz, egyre inkább ott vannak azok a lehetőségek, amelyek egyébként korábban nem voltak, de azért még mindig furcsa dolog az a farmernadrág, még mindig fura esetleg bizonyos külföldi zenét hallgatni, és nyilván nincs jelen az online tér egyáltalán az ő életükben.
0: Ez biztos. Na jó, mindegy, majd megkérdezem, hogy ez biztos-e, de akkor lépjünk a mai generációhoz, tehát mondjuk a mai 20 évesek, már biztos elmondtam, mert már 100-szor elmondtam azt, hogy valamelyik ismerősöm azt mondta, hogy ivarérett csecsemők, akik már isznak, nőznek, vagy pasiznak, sőt már drogoznak is, de semmi felelősséget nem vállalnak.
1: Még egy pillanatra hadd térjek vissza, hogy amikor a szüleim voltak 16 évesek, akkor szinte abszolút felnőttnek lehetett volna tényleg tekinteni őket a mai 16 évesekhez képest, de bizonyos szempontok szerint meg nem, és ezt majd hadd hasonlítsam össze.
0: Hogy?
1: Nagyon érdekes, mert akkoriban sokkal inkább arra szocializálták a fiatalokat, hogy minél önállóbbak legyenek, minél inkább megállják a helyüket bizonyos területeken az életükben, legyen az tanulás, munkavilága, de sokkal önállóbbak voltak. Többek között egyébként azért is, mert a gyereknevelési elvek is valahogy azt súlykolták, hogy az önállóság, ennek van hátránya is, tehát hogy ne csak a pozitívumairól beszéljünk, hogy mennyire önállóak voltak, stb., hanem arról is beszélhetünk, hogy bizony az én szüleimnek a generációjában még nagyon határozott szülői-nevelői elvek voltak, és a magyar társadalomban például a szeretett nyelvek nem nagyon jelentek meg. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog volt. Nem azt mondom, hogy nem szerették a baby boomerek a gyerekeiket, egyáltalán nem erről van szó, de nagyon más volt a kifejezés. Sokkal kevesebb például nonverbális kommunikatív jelet láttunk a gyereknevelésben, tehát mondjuk a kevesebb ölelés és kevesebb.
0: Úgyhogy nem babusgatták annyira a gyereküket,
1: van,
0: mint a maiak, de azt is mondhatom, hogy a maiak időnként kicsit túlzásba viszik ezt a babusgatást.
1: Abszolút, és ez már talán azt mondhatom, hogy az én generációmnak a legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb kihívása és problémája, hogy apukámék után jön az Y generáció, én már Y generációs vagyok, vagyis
0: nem
1: ez a 30-as korosztály.
0: Évesében.
1: A 30-as korosztály, 37 éves vagyok, töredelmesen bevallom, én már az Y korosztálynak nagyjából a közepén vagyok, tehát vannak nálam fiatalabb és idősebb Y generációsok is. Gyakorlatilag mi vagyunk azok, akik most gyereket nevelünk, tehát és aktív dolgozó korosztály vagyunk.
0: És agyon szeretgetik a gyerekeinket.
1: És agyon szeretgetjük a gyerekeinket, és sok esetben egyébként ilyen helikopter szülőkké válunk, tehát ez a mindenhol is ott legyünk, és mindentől is megóvjuk, és még például a széltől is érdemes megóvjuk.
0: beszéljenek a tanítónénivel, és e-maileznek velük, és minden kirándulásról azonnal akarnak fotót minden nap, délben, este és reggel.
1: A menedzser szülőknek a generációja is ez, és persze egyébként azért hadd tegyem hozzá, hogy közben ez egy ilyen kicsit szélsőséges generáció, mert mi megkaptuk még az előző generációnak az értékeit, az alapvetéseit, meg a hagyományait is egyébként sokkal inkább, mint az utánunk következő generációk, és közben eléggé dacolunk is a szüleinkkel, tehát van bennünk egy ilyen folyamatos akarás, meg egy ilyen folyamatos, majd én megmutatom, hogy én jobban tudom érzés.
0: És akkor jönnek a mai 20 évesek, akik ezek szerint már bizonyos elveket nem ismertek meg, bizonyos dolgok ismeretlenek előttük. Ez nem tudom, mi ez a bizonyos elvek, bizonyos dolgok. Fiam, ne szemetelj meg.
1: Legfőképpen a hagyományok, az meg... értékek, alapértékek, emberi alapértékek.
0: Na, de akkor érdekes. Nekik nincs?
1: Hát azért ezt így sarkalatos lenne kijelenteni. Inkább azt mondom talán, hogy más jellegűek az értékek, és nagyon nagy mértékben
0: honnan?
1: Hat rájuk a közösségi média és az online tér.
0: Az az érték, amit a közösségi médiából kapnak?
1: Hát ők úgy gondolják, igen. De sok
0: pillanat,
1: esetben úgy gondolják.
0: Most én...
1: Én most, bocsánat, próbálok egy kicsit, nyilván azért fogalmazok sarkosan, mert hogy értsék a nézők, hogy tényleg mik a különbségek egyes generációk között, de ez nem jelenti azt, hogy mindenki ilyen abban a generációban, és hogy mindenkiről szó van, jó? Tehát, hogy ne értsék félre a nézők.
0: De a generáció többsége ilyen?
1: Tehát sajnálatosan utánam jön az Z-generáció, akit már vagy én, tehát a mi generációnk, vagy az Y-generáció nevelt fel, a korai Y-nak, vagy akár még a korábbi korosztály. Viszont azt látjuk, hogy ők már a digitalizációval együtt születnek meg. Amíg az én generációmban a késő serdülőkornak volt a sajátja a digitalizáció, késő serdülőkor. Az azért nem mindegy az identitásfejlődés szempontjából. 16-18. Azért hadd tegyem hozzá, hogy én egyetemista voltam akkor, mikor az első olyan igazi okostelefonom volt, de olyan lassú és olyan drága volt az adatforgalom, hogy azért nem volt ez a folyamatos pötyögés, és talán most még tudnak velem azonosulni a nézők, hogy azért nem ez volt a teljesen természetes folyamat, hanem például még használtunk térképet az utazáshoz, és én még ebben szocializálódtam, tehát kvázi én még tudok térképet olvasni, de a következő generációk egyébként többségében nem tud. Nem is láttak már mondjuk egy Európa térképet, mert a technológia megoldotta ezt a kérdést.
0: Na most a mai világban tele vagyunk hírekkel, tele vagyunk információval, tele vagyunk álhírekkel, tele vagyunk tudatosan terjesztett hamis hírekkel, hogyha ez a 20 éves generáció, vagy 10 legvégén és 20 évesek közötti generáció csak ezt nézi. És ahogy mondta, nincsenek meg azok az értékek, amelyek az idősebbeknél még megvoltak, akkor mi van?
1: Valóban jó volt a példa, amellyel felvezette az adást. Nagyon sokan tényleg a közösségi médiát, mint egy tükröző közeget használják az Z-generációban, vagyis a 20 éves korosztályban, és az attól lefelé egyébként utána már az alfa generáció fog megérkezni.
0: Ez zavarba hoz ezekkel, igen.
1: Viszont szerintem fontos azért, hogy lássuk, hogy még közöttük is van különbség, és majd mindjárt mondok egy példát. Ez az Z-generáció az, aki már egyébként ott van a munkaerőpiacon. Tehát ők azok a fiatalok, akik egyébként jelentősen nem hogy csak a munkaerőpiacon, de az egyetemeken a felsőoktatást adják gyakorlatilag. És ebben a generációban, mivel a közösségi média ez kicsikoruktól jelen van, és az online tér, a digitális akár függőség, az folyamatosan jelen van az életükben, és nagyon sokan semmi mással egyébként nem foglalkoznak, csak a digitális térrel. Éppen ezért nem nagyon van személyes tapasztalatuk. Azért hadd tegyem hozzá, hogy ez az a generáció, aki a leginkább megsínlette mondjuk a COVID néhány évét, tehát azért ezt is tegyük hozzá, hogy nem csak önmaguk, sőt, hát leginkább nem önmaguk a felelősek ezért, persze felnőtt korban azért lehet sok mindent változtatni, de hogy ideje korán kaptak a kezükbe digitális eszközöket, ideje korán megkapták a hibrid oktatási rendszert, vagyis az online oktatást, sajnálatos járványhelyzet miatt, és ebből nem is nagyon tudnak kijönni.
0: Akkor most két dolgot mondok. Azt mondja nekem a jogász professzor, hogy a mai generációnak már nem lehet olyan előadásokat tartani, mint régen, mert egyszerűen nem bírják ki. Tehát nem fizikailag nem bírják ki, nem tudnak figyelni, másfél órán keresztül ez volt a klasszikus egyetemi előadás. A másik, amit ez a bizonyos igazgató úr mondott, hogy önneki fel kell készülnie abból, hogy ezek a fiatalok mit várnak el a munkahelyen. És ő nem tudja, hogy mit várnak el a munkahelyen, mert az imént idézett példa, amit mondtam, az 3 év volt, de vele már az is megtörtént több alkalommal, hogy 2 hét után azt mondták, hogy hát ez így nem megy tovább, és elmentek. És ő nem tudja, hogy mit kínáljon, nem is biztos, hogy azt kínálhatja, amit akar. Ezek a fiatalok, ezek tudnak tartósan figyelni, elmerülni, na, nem is mondom tovább.
1: Még egyszer hadd mondjam el, mert engem mindig az a vád ér, hogy én kritizálom a nálam fiatalabbakat. Ez egy olyan jellegű kritika szeretne lenni, amiből remélem, hogy ők is azért értenek, és próbálnak fejlődni és tanulni. És persze mi is, hogy megértsük őket, meg ők is, hogy minket megtiszteljenek. Például olyan alapértékeket látok elveszni, hogy még az előző kérdést is beleszőjjem, mint mondjuk a filozófiai gondolatok, a szellemi síknak a gondolatai. Most gondolok itt a tiszteletről való gondolkodásra, vagy az emberi alapértékekről, morális kérdésekről, erkölcsi kérdésekről való gondolkodásra, mert hogy ez valóban kiveszőben van, egyébként a teljes társadalmunkat érinti, de azért a fiatalok, akik még nem kialakult identitással lépnek be a munkaerőpiacra akár, vagy egy-egy közösségbe, ezért náluk nagyon nagy mértékű rombolást végez, mondjuk például a digitális média, vagy ez a, mondhatom azt, hogy a fogyasztói kultúrálatlanságba ágyazott álértékeknek az átadása.
0: Ez a TikTok-szerűség, azt mondta Bálint Balázs szülész nőgyógyász, aki cserkész parancsnok mellesleg, hogy a cserkészetben, amikor ő ott parancsnok, akkor van elmélyülés. És én visszakérdeztem, hogy ezek a tizenévesek, ezek el tudnak mélyülni? Ezek alkalmatlanok az elmélyülésre, mondtam én, de ő azt mondta, hogy nem, ezek el tudnak mélyülni, és elmélyülnek. Ott akkor, ahol egyébként nincs mobiltelefon, és lehet, hogy sok a szúnyog.
1: Így van, tehát, hogy olyan helyzeteket érdemes teremteni, és ezt a szülőknek mondom leginkább, hogy ezért érdemes kivenni a gyerekek kezéből a digitális eszközöket, még akkor is, hogyha ez konfliktusokkal vagy daccal jár, hogy megtanulják az elmélyülést, hogy megtanulják mondjuk a flow élményt, ez a Csíkszentmihálynak a fogalma.
0: Csíkszentmihályi Mihály,
1: és érdemes utána is olvasni, hogy magát a flow élményt egyáltalán át tudja élni valaki, mert hogyha egyszer valaha átéli, akkor onnantól kezdve sokkal nagyobb valószínűséggel éli át más helyzetekben is. És itt még hadd tegyem hozzá, hogy ebben is van különbség bizony a figyelmi funkciókban, és a figyelmi funkciók romlásában nagy mértékben okoljuk a közösségi médiát, és egyáltalán ezt a hihetetlen mennyiségű képernyőzajt és médiazajt, amiben léteznek a fiatalok. Ezért volt nagyon fontos az, amit említettem, hogy nekem a 19 éves korom már szinte fiatal felnőttként érkezik meg az életünkbe ez a hihetetlen mértékű média dömping. Nekik viszont már a gyerekkorukat is átszövi, és éppen ezért fiziológiás változásokat látunk az agyban.
0: Na most kitérő. Csíkszentmihályi Mihály zseniális volt, csinált egy elméletet arról, ami egyébként a magyar nyelvben már réges-régen megvolt, úgy nevezték, hogy a munkaöröme körülbelül lefordítható.
1: Igen.
0: A másik...
1: Ez egy ősi dolog, valóban.
0: A másik, riportalany volt természetesen, a másik dolog, ami nagyon érdekes számomra, a figyelem. Tehát a koncentráció. Vannak esetek, helyzetek, amikor koncentrálni kell. Még alkalomattán, amikor vezet az ember az autóban, ott is kell valami fajta folyamatos koncentráció. Ez sérül alkalomattán attól, hogy állandóan a TikTokot nézzük, és egy 20 másodperces videó után következik a másik.
1: Határozottan sérül, és most még csak az idegrendszeri folyamatról beszélünk, az egyikről, ami sérül. A figyelmi funkciók területén akár 40 másodperces, és most már az újabb kutatások azt mondják, hogy vannak 7 másodperces figyelmi funkciót mérő kutatások. 7 másodperc, még egyszer megismétlem, mit lehet 7 másodperc alatt?
0: 1-2-3-4-5-6-7, körülbelül
1: kész,
0: ennyi.
1: Kész, vége, lejárt az idő. Ez azért nagyon érdekes, és azért nagyon fontos, hogy ezt lássuk, mert ez gyakorlatilag egy mentális hadviselés, ami folyik, és ráadásul tudattalanul megy végbe. Még egyszer mondom, a fogyasztói kulturálatlanságnak egy nagyon fontos szegmense, és hogy gyakorlatilag a gyerekeink lelkét eladjuk a profitorientált Big Tech cégeknek az oltárán. Na de egy picit visszatérve a témára, valóban figyelmi funkciós változásokat is látunk, és egyébként megjelentek a fiziológiás változások az agyban, tehát hogy itt már nem csak az van, hogy a Halmelinda kitalálta, mert látja tapasztalati úton, hogy probléma van a koncentrációval és a figyelemmel, hanem most már megérkeztek az MRI felvételek, olyan felvételek, amiket, hát hadd mondjam, hogy elborzasztó. Nem is alakulnak ki azok az agyi kapcsolatok, amelyeknek ki kellene alakulnia, vagy amelyek kialakulhatnának. És amikor a szülők azzal érvelnek, hogy de hát így is ötös a gyerekem matematikából, meg jó tanuló, meg egyébként nincsen vele semmi gond, akkor én felszoktam tenni a kérdést, hogy képzelj el, hogy mi lenne, hogyha nem kapott volna telefont 5 éves korában, akkor lehet, hogy már a egyetemre járna a 14 éves gyerek. Szóval jó, nyilván ez kicsit ironikus, de azért gondoljunk abba bele.
0: De nem annyira, mert az ember alkalomattán láthat gyerekeket, akik valóban képtelenek koncentrálni, de én olyanokat szoktam mondani, hogy a régi időkben az első osztályos gyerek az év végére tudott írni, olvasni. Ma nem tud írni, olvasni az első osztály végére, vagy nagyon sokan nem tudnak írni, olvasni.
1: Sőt, ráadásul ahhoz egy csomóféle készség kell, hogy valaki tudjon írni és olvasni. Néhány európai országban például azt mondják, hogy mondták egészen a tavalyi évig, hogy nincsen szükség arra, hogy most már írjanak, meg konkrétan papíralapú könyveket olvassanak a fiatalok. Nem kell, elég a digitális.
0: A
1: kézírás, illetve maga a papíralapú könyvek. Nem kell, ez ódivatú, egy csomó pénz, könyvet nyomtatni. Na, hát erről is beszélhetnénk, de ezt majd egy másik
0: világos,
1: műsorban
0: jó.
1: Kifejtjük, remélem. Viszont a tavalyi évben visszahozza ezek az európai országok a tankönyveket, a papíralapú könyveket, újra elkezdték ezerre nyomni a könyveket, mert rájöttek arra, hogy sajnos az elbutulás felé vezet.
0: Más a tanulás.
1: Tehát egyszerűen, hogyha egy tabletet néz valaki, már pedig ugye itt általában vagy tabletről van szó, vagy egy számítógépről, hogyha ezt nézi az ember, nem tud úgy jegyzetelni, nem tudja úgy kihúzigálni, nem olyan vizualitást nyújt, mint egy papíralapú könyv. Rendkívül érdekes kutatások vannak a tanulás elméletek között, hogyha a legközelebb Setényi János jön, akkor ő is el tudja mondani ezeket a dolgokat.
0: Igen,
1: tudom, hogy János is nagyon jókat szokott itt beszélgetni. Minden esetre azért erre érdemes felhívni a figyelmet, hogy ez más jellegű a tanulás. Nem ugyanúgy tanul valaki egy monitorról, és nem ugyanúgy, vagy akár vannak ezek az e-book olvasók.
0: Igen.
1: Most már tényleg mennyire örültünk annak, hogy 1000 könyv lehet egy ilyen e-bookon, fantasztikus, sőt olcsóbb is, mint egy normál könyv. Hát nem olyan az olvasási készség.
0: Most akkor behozok egy egész más dolgot. Ha az ember krimiket néz a különböző csatornákon, akkor azt látja, hogy a rendőrök, a detektívek mindig egy nagy üvegtáblára teszik föl a fényképeket, meg mindenféle dolgot, és akkor húzkodnak vonalakat és egyebek. Ez is része annak, mert ha ezt nem csinálják, akkor nehezebb a dolgot fölfejteni. Tehát ez is része annak, hogy az agyat valahogyan stimulálják?
1: Ez nagyon érdekes kérdés. Valóban a tanulás tanítása is egy érdekes dolog, és a logikának a kialakulása, de nem csak a logikus képesség, hanem például az érzelmi rendszerek közötti kiigazodás sem működik monitoron keresztül. Tehát nagyon sok területet érint, és bocsánat, még egy dolgot azért hadd tegyek itt hozzá, mert az idegrendszeri fejlődésen, vagy az abban látható változásokon túl itt súlyos érzelmi rendszeri változásokat látunk. Mi ezt mondjuk úgy, hogy az idősebb generációk tagjai nagy aggodalommal figyeljük, ugyanis a fiatalok teljes mértékben motiválatlanok. No de, itt hadd mondjam el a dopamin, hogy hogyan működik. A dopamin az a jutalmazásért felelős legfőbb hormon. Gyakorlatilag, amikor valaki pörgeti a közösségi médiát, akkor az a cél, hogy ez a dopamin fönt legyen, és még följebb, és még följebb, és folyamatosan fönntartásra kerüljön. Hogyha visszautalunk Seje János stressz elméletére, akkor ennek az az eredménye, hogy nagyon gyorsan kiég az ember, és a jutalom már nem lesz jutalom, hanem az lesz, hogy igazából pörgeti, és mint egy zombi belealszik. Ezt látjuk most az Z-generációban.
0: Régen úgy mondták, hogy a rántott csirkét is megunja az ember.
1: Így van.
0: Szóval akkor készítsünk jegyzeteket, kis vonalakat, nyilakat húzzunk, húzzuk alá, pirossal is így. Hát itt tartunk, kedves hallgatók, akkor innen folytatjuk a beszélgetést legközelebb. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Hall Melinda, klinikai szakpszichológus volt. Itt mondom el, hogy a YouTube-on és a Facebookon, a Magyar Katolikus Rádió oldalain nem csak hallhatják, hanem nézhetik is, és vissza is nézhetik az adást. Technikus kollégám Bixa Levente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Legyártották az 50.000. Járművet a BMW debreceni gyárában. A cég legújabb járműgyárának termelése gyors ütemben fut fel 2025 ősze óta, jelezve a New Class Model generáció első sorozatgyártású típusa iránti aktív keresletet is, közölte a BMW Group kedden az MTI-vel. A BMW X3 európai piaci bevezetése 2026 márciusában indult, a modell megrendeléseinek száma hamarosan eléri a 100 000-et, írták a közleményben. Az igényekre a gyár rugalmasan reagált, a tervezetnél korábban 2026 februárjában elindították a második műszakot, közben pedig már előkészítik az idén szeptemberben induló harmadik műszak bevezetését, jelentette be a gyár. Feloldotta a Békés vármegyei kormányhivatal a fürdési, halászati és horgászati tilalmat a fekete körösön kedden, közölte az MTI. Mint írták, július 23-án a várajai úszó víz kivételi mű felett összegyűlt, Románia felől érkezett erős szakhatású úszadék miatt rendelt el fürdési, halászati és horgászati tilalmat a hatóság. A feltorlódott növényi eredetű úszadékot július 24-én délután a folyó felszínéről eltávolították. Az időközben elvégzett laboratóriumi vizsgálatok a vízi élővilágot, a környezetet veszélyeztető vagy közegészségügyi járványügyi szempontból veszélyes szennyeződést nem igazoltak a fürdővíz minősége engedélyezett természetes fürdőhelyeken. Reményét fejezte ki Xi Jinping kínai elnök kedden, hogy Szlovákia konstruktív szerepet játszik majd az Európai Unió és Kína kapcsolatainak fejlesztésében, különös tekintettel a nézeteltérések megfelelő kezelésére, adta hírül az MTI. A kínai államfő Peter Pellegrini szlovák elnökkel folytatott pekingi tárgyalásán hangsúlyozta, a két fél közötti viták kezelésének kulcsa az egyenrangú párbeszéd. A Xinhua kínai állami hírügynökség beszámolója szerint Xi Jinping kiemelte a kétoldalú együttműködés bővítésének lehetőségeit az olyan feltörekvő ágazatokban, mint a tiszta energia, a digitális gazdaság, a robotgyártás és a mesterséges intelligencia. A kijevi rezsim által jelentett terrorfenyegetést meg kell akadályozni és végérvényesen fel kell számolni, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára keddi moszkvai sajtótájékoztatóján. Peszkov arra reagált, hogy Kassem al-Abudi, az iraki miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadója, a bagdadi TV adásában azt mondta, hazájában olyan fegyvereseket tartóztattak le, akik Ukrajna érdekében tevékenykedtek és több célpontra tüzet nyitottak. Ezeket a tisztségviselő nem nevezte meg. A kijevi rezsim terror cselekményeinek földrajzi határa egyre bővül, ami ismét aláhúzza a különleges hadművelet sikeres végrehajtásának és lezárásának fontosságát. Ennek a fenyegetésnek elejét kell venni, és végérvényesen fel kell számolni, fogalmazott Peszkov. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, melyek estére feloszlanak, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 32 fok között várható, késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a fél hétkor kezdődő hírtükörben várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket! 18 óra 4 perc. Üzenőfüzet.
3: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Mai témáink. Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője az önkéntesség jelentőségére hívja fel a figyelmet. Kovács Éva, a Máltai Tanulmányok Tudományos Folyóirat legújabb számában megjelent a Közösségi Elköteleződés Születése című tanulmány egyik szerzője, az iskolai közösségi szolgálatban végzett tevékenység és a tartós önkéntes munka kapcsolatát összegzi. Dr. Cingel Szilvia néprajzkutató, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője, a Tulipán és Zsája, Kertek korok népművészet, a Hagyományok házában november november 30-áig megtekinthető kiállításról tájékoztatja hallgatóinkat. Ma is meghallgathatják Korszenszky Richárd jegyzetét. Tisztelettel köszöntöm Romhányi Tamást, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét. Nagyon örülök, hogy interjút készíthetek önnel, hiszen a nyári hőség idején különösen sok feladat hárul a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkénteseire, munkatársaira. Itt, ahol most ezt a beszélgetést rögzítjük, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Bemrak Parti székházában tartották június 29-én a Máltai Tanulmányok című tudományos lap bemutatóját, amelynek alcím határhelyzetek etikája, gondolatok, traumáról, reményről és együttélésről. A kerekasztal beszélgetés során kiemelt szerepet kaptak az önkéntesek. Kiderült, hogy vannak, akik alkalomszerűen segítenek, de vannak, akik a folyamatos munkába is bekapcsolódnak.
4: A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesekből alakult, tehát 1989-et megelőzően Kozma Imre atya hittanos tanítványaiból egy nagy létszámú csapat végzett karitatív munkát, egyre kiterjedtebb, egyre nagyobb volumenben. Imre atyának az egyik meghatározó tanítása az volt, hogy a kereszténység nem elmélet, csak gyakorlat, és hozzá csak úgy lehetett hittalra járni, hogyha valaki valami kétkezi munkát is végzett emellé, értelemszerűen önkéntesként. Ez lehetett idős emberek látogatása, fogyatékos emberek gondozása, rászoruló emberek templomba kísérése, nagyon sok minden feladat. Lényeg az, hogy valamilyen feladatot kellett végezni, és amikor ezeknek a feladatoknak a száma már elérte azt a kritikus volument, például egy év alatt 155 kamionnyi segélyszállítmány érkezett Németországból, akkor kiderült, hogy ezt már nem lehet csak így elosztani, tehát például a vámkezelésekhez kell valakinek aláírási jogának lenni, kell egy pecsét, kell egy szervezet, amelyik tudja végezni ezt a nagyon nagyra nőtt munkát, és ugye a Máltai Lovagrend németországi szervezetéhez csatlakozva a Máltai Szeretetszolgálat, ugye a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi segélyszervezeteként működik, tehát ilyen előzmények előzték meg az 1989-es alakulást. De ez a kitérő azért volt itt érdekes, mert hogy ez a szervezet az önkéntes munkára alapozva jött létre. Amikor létrejöttek az intézmények 90-es évek második felében és a 2000-es évek első felében megnőtt a Máltai Szeretetszolgálatnak az intézményi tevékenysége. Ott ugye a jogszabályi keretek előírták a főállású dolgozókat, a szakképesítés meglétét és egy csomó olyan keretet, amit már önkéntesként nem lehetett végezni, és ekkor ketté oszlott a szervezeti tevékenység abból az értelemben, hogy a szociális ellátást megfelelő iratokkal, képesítéssel, szaktudással rendelkező főállásban foglalkoztatott dolgozók tudják végezni, miközben a hagyományos karitatív munka jellemzően továbbra is az önkénteseknek a feladata maradt, és a mai napig van 120 önkéntes csoportunk, amiben napi jellegű tevékenységet végez megközelítőleg 4000 önkéntes. Ezeknek az önkénteseknek egy része évtizedek óta végzi ezt a munkát, tehát majdnem az alakulástól vagy hosszú ideje folytatják ezt. Másrészük pedig vagy egy adott programban vesz részt, vagy fiatal emberként csatlakozott, ők egy picit más érdeklődési körrel másfajta feladatokra jelentkeznek, és jellemzően például az interneten, tehát a honlapon kapják a feladatokat, digitálisan adják be a jelentkezéseiket egy-egy munkavégzésre, ott kapják ennek a visszaigazolását, ha valamilyen feladathoz valami gyors képzésre szükség van, akkor ezt is ott szervezik meg, tehát az önkéntesség próbál lépést tartani a változó világgal, és a Máltai Szeretetszolgálat pedig már csak a szervezet nagyságából adódóan is úgy működik, hogy a múlt, a jelen és a jövő egyszerre van jelen az önkéntes koordinátoroknak a tevékenységében. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi léptékben is létszámát meg feladatellátását tekintve a legnagyobb máltai szervezetek közé tartozik Európában mindenképpen, de azt hiszem világméretben is azzal a napi 20 000 ellátottal, akik a mi intézményeinkben vagy csoportjainkban napi átlagban ellátást vagy segítséget kapnak, mindenképpen a legnagyobb szervezetek egyike vagyunk.
3: Óriási szám, amit említett, ha belegondolunk, hogy ez egy folyamatos segítségnyújtást jelent.
4: Valóban kimondva nagyon nagy számnak hangzik, de ha belegondolunk, hogy a hajléktalan ellátás, az idős ellátás, a fogyatékos ellátás, az országos kapacitásnak körülbelül 5%-a van ezekben a tevékenységben a Máltai Szeretetszolgálat intézményeiben, és hát ugye egy szervezet vagyunk a rengeteg közül, de például van

0: érkezését vagy érdeklődését. Nagy szeretettel összekötjük őt az önkéntes koordinátorainkkal. Van a monk.maltai.hu weboldal, ahol közvetlenül lehet regisztrálni, bejelentkezni, hogyha valaki önkéntes szolgálatot szeretne ellátni, és akkor egy felvételi elbeszélgetésre kerül sor. Attól függően, hogy milyen típusú feladatot vagy hol szeretne segíteni, mert rengeteg felsorolni is nehéz, hogy mennyi terület áll rendelkezésre. Ha valami előzetes képesítést igényel, akkor egy rövid képzésen is részt vehet, és gyakorlatilag e-mailen vagy ezen a monk.maltai.hu felületen megjelennek azok a feladatok, amire önkéntesként lehet jelezni. Komplex nyilvántartás, tehát onnantól kezdve ő ott számon tarthatja, hogy saját maga milyen feladatokba, hány önkéntes órán át végzett szolgálatot, de hát nyilván nem ezért csinálják az emberek, csak mondom, tehát egy elég komoly informatikai háttér is kiszolgálja ma már az önkénteseinket. Persze a legnagyobb élmény nyilván az, hogy rászoruló embereknek az életébe közvetlenül tudtak segítséget nyújtani, és valakinek az életére kedvező hatást tudtak gyakorolni. Igazából ez az, ami a legtöbbünket megfogja itt.
1: A Máltai Tanulmányok legújabb 2026 második számában megjelent a közösségi elköteleződés születése című tanulmány egyik szerzőjével, Kovács Évával, a Károli Gáspár Református Egyetem most végzett szociológia mesterszakos hallgatójával, a Corvinus Egyetem PhD hallgatójával beszélgetünk. Az önök tanulmánya hangsúlyozza azt is, nagyon fontos, hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy valaki önkéntesként bekapcsolódjon egy munkába, egy feladatba. Mennyiben segíti ezt az iskolai közösségi szolgálat?
2: Akikkel kérdőíves kutatást végeztünk, 241 ilyen ember volt, nekik nagyjából a felük azt jelezte vissza, tehát ilyen 50%-uk, hogy ők vettek részt iskolai közösségi szolgálatban, és hogy ugye akik nem vettek részt, legidősebb kitöltünk 88 éves volt, tehát hogy valószínűleg ők azért nem vettek részt, mert hogy az ő iskoláskorukban ez nem volt kötelező. És persze itt van egy ilyen torzítás, hogy eleve önkénteseket kérdeztünk meg, tehát hogy ott persze, hogy nagy arányban lesznek azok, akik mondják, hogy vettek részt önkéntes munkában, tehát hogy ebből így nagyon messze menő következtetéseket nem szabad levonni, de az a lényeg, hogy az, hogy megmutatjuk a gyerekeknek azt, hogy van egy ilyen lehetőség, önkéntesnek lenni jó, ott adott esetben, hogyha kipróbálják az önkéntes munkát, megkapják ezt a visszacsatolást, és rögtön látják, hogy ennek volt értelme, ez egy jó dolog, örömet okoztam valakinek, vagy létre tudott jönni egy sportesemény azáltal, hogy segítettem kirakni a bójákat, vagy valami ilyesmi, hogy akkor ez megmutathatja azt, hogy ez nagyon jó, és akkor ez kinyithatja ezt a kaput. De ugye nem csak az a fontos, hogy jónak gondoljanak egy ügyet, hanem hogy az élethelyzetnek is olyannak kell lennie, hogy be tudjon valaki kapcsolódni ilyen önkéntes munkába, tehát hogy ez önmagában nem elég, hogy van ilyen iskolai közösségi szolgálat, és hogy valamennyi önkéntes munka kötelező. Kifejezetten ezt az iskolai közösségi szolgálatot vizsgáló kutatások is azt mondják, hogy azért ez még nem teljesen egyértelmű, hogy ennek milyen hatása volt, de az, hogy az ablakot kinyitjuk erre, ez mindenképpen hozzájárulhat ahhoz, hogy többen végezzenek utána tartósan önkéntes munkát. Tartósanba beleértem azt is, hogy akár a folytonos és epizódikus jellegnek a váltogatásával, tehát hogy ugye az is előfordulhat, hogy valaki egy darabig rendszeresen csinálja, aztán amikor jönnek a gyerekek, akkor szünetet tart, vagy kicsit kevésbé tud kapcsolódni, és akkor ahogy elég nagyok a gyerekek ahhoz, hogy nem kell állandóan velük lenni, akkor meg utána ugye jobban be tud kapcsolódni. Úgyhogy mindenképpen van jelentősége az iskolai közösségi szolgálatnak, az, hogy pontosan mi ez a jelentőség, azt még majd a szociológusok tovább kutatják.
1: Korábbi interjúkban az derült ki, hogy ha rátalál az önkéntes egy neki való feladatra, az lehet felolvasás, lehet az, hogy bevásárol egy idős embernek. Szóval, hogy rátalálni a saját feladatunkon az önkéntességben, hogyan segíthetjük ezt mi magunk?
2: Minél több mindent kipróbálni, szerintem az, ami ezt segíti, aki nagyobb szervezeten belül van arra lehetőség, hogy néha ilyet, néha olyat próbáljon az ember, az biztosan hozzá tesz ahhoz, hogy később megtalálja azt, ami neki végül igazán tetszeni fog, és akkor tényleg bejön az, hogy mivel annyira fontosnak gondolja azt az ügyet, legyen az akár felolvasás, akár bevásárlás, ahogy mondta, hogy akkor ez végül megragad neki akár hosszabb távon.
1: Hogyan hatott a kutatócsoport közösségére ez a kutatás?
2: Szerintem nagyon jó kutatás volt, nagyon hálás volt kutatni olyan szempontból, hogy pozitív eredményeket kaptunk, hogy ugye nagyon jó dolgokról számoltak be, például az interjúalanyok nagyon pozitív élményeket meséltek, ilyen megható történeteket arról, hogy neki hogyan hogyan jelenik meg az életébe, miért gondolja nagyon fontosnak, tényleg ez az értelmet az életének típusú dolgokat mondtak, és ezeket azért feltöltő volt hallgatni, tehát hogy ez egy kifejezetten hálás kutatási téma volt, és ugye ez egy mesterszakos projekt volt, ami azért érdekes, mert a mesterszak az 2 éves, és

0: Te a 2 év mesterszakból 1,5 évet kitöltött ez a projekt, onnantól, hogy a legelső órán még egymás nevét is alig tudtuk, hogy a végére tényleg egy összeszokott kutatócsoport lettünk, és barátok is a végére, nyilván ugye ez az egyetemnek a velejárója, úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó volt ez a kutatás, és tényleg, aki egy kicsit feltöltődni szeretne, annak javaslom, hogy az önkéntes munkát kutassa.
1: Szeretném érdeklődő hallgatóink figyelmébe ajánlani, hogy Kovács Évával a Máltai Tanulmányok legfrissebb számában megjelent a Közösségi Elköteleződés Születése című tanulmány egyik szerzőjével hosszabb beszélgetést hallhatnak július 29-én a Kerengő című közéleti műsorunkban. Dr. Zinger Szilviával, a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeumának vezetőjével a Tulipán és Zsája Kertekkorok Népművészet című kiállítás kapcsán beszélgettünk. Nem lehetett könnyű egy 5 évszázadot átívelő kiállítás tárgyát összeválogatni, hogy készültek erre a hatalmas, nagyon gazdag anyagra, hiszen ön a kurátora és fantasztikus élmény.
2: Két szempontot vettünk figyelembe, amikor a kiállítást elkészítettük. Egyrészt megnéztük a nemzetközi trendeket, hogy ott milyen témák vannak most nagyon aktuálisan, és a zöld tematika az nagyon sok múzeumnak egy ilyen nagyon fontos vezérfonala, illetve az, hogy lassuljunk le, hogy lehet a múzeummal gyógyítani, és megnéztük a mi műtárgyainkat, ugye itt Magyar Népi Iparművészeti Múzeumról van szó, tehát népi iparművészet, illetve néprajzi tárgyaink vannak, és azt láttuk, hogy a több tízezer tárgynak több mint a 90%-án gyönyörű szép virágmotívumok vannak, növények vannak, és így adta magát a téma, hogy próbáljuk a gyógyító múzeummal, a lelassuló múzeummal valahogy ezt a virág szimbolikát összekötni, illetve a növényeket hozzákapcsolni, és így jött ez az ötlet, hogy mindezt a témát 500 év kertkultúrájába fogjuk megmutatni, ezért aztán a kiállítás a középkori kertektől egészen a parasztkertekig nagyon izgalmasan mutatja be ezeket a növényeket.
1: Kezdjük talán a Pannonhalmi apátság, a Benczi szerzetesek kertjével, hiszen időrendben ez meglehetősen a kiállítás elején látható.
2: Igen, hát a középkori kertkultúrával kezdődik a kiállítás, és nem véletlen a kiállításnak a címe Tulipán és Zsája, és itt a Zsáját emelném ki, ugye a középkori szerzetesek kertjeibe elsősorban gyógyászati célból növesztettek növényeket. Nagyon sok gyógynövény és nagyon sok növény aztán átkerül a paraszti kultúrába. Például a rozmaring, a zsája, a levendula, ezek mind a középkori kolostorkertekből indulnak, és utána nagyon szépen itt a kiállítás végén, amikor a parasztkertekről beszélünk, akkor ez nagyon szép tárgyakon meg is jelenik különböző kontextusban.
1: Izgalmas a török időszak, vagy itt, amielőtt rögzítjük ezt a beszélgetést. Itt látunk korai cifra kalocsai zsebkendőtől kezdve, kalárison át, fantasztikus dolgokat. Ezt is a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeuma őrizte, hogy most láthatjuk.
2: A kiállításban 120 tárgyat lehet látni, ennek a nagy része a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből volt, de dolgoztunk más nagyországos múzeummal is, úgyhogy vannak kölcsönzések is.
1: El kell mondjam a kedves rádióhallgatóknak, hogy közben illatokat is érzünk, levendulát, zsáját, citromfüvet.
2: Igen, fontos célkitűzés volt az, hogy ne csak tárgyakat nézzenek a látogatók, hanem más érzékszervekre is hassunk. Tehát amikor valaki belép ebbe a gyönyörű szép kiállításba, akkor zenét is hallhat, madárcsicsergést, és bizony illatokat is. A Pannonhalmi apátságból vettünk olyan izgalmas illatokat, illóolajok formájában, amit itt a kiállításban befújunk, és szeretnénk, hogyha ez picit, ez a 3 érzékszerv, és ennek a hatása azt idézni elő, hogy amikor kimegy a látogató a kiállításból, akkor egy ilyen lelassult, relaxált állapotba kerül. Jön. Itt a kiállítás végén vannak babzsákok, oda le lehet huppanni, meg lehet egy picit pihenni, és tudatosan választottuk azt, hogy nem tettünk bele digitális tartalmakat. Egy táblánk van, ahol viszont Urbán Ádám fotoművésznek a Vácrátóti Arborétumban készült fotográfiái láthatók, de ezen kívül megpróbáltuk a digitális eszközöket kivenni, csak a látás, a hallás, illetve a szaglás, ez a hármasa, ami minket vezérelt, amikor kitaláltuk a kiállítást.
1: Korzenszky Richárd jegyzete következik.
3: Otto Kár. Szokták mondani, hogy bogaras emberre, akkor, amikor furcsa tulajdonságai vannak valakinek. Ezt aligha nem rám is el lehet mondani. Az ok nagyon egyszerű, az íróasztalon mellett sátrat vert egy lakótárs, pontosabban hálót szőtt. Ott lakik egy pók. Először megszőtte a szép, szabályos hálót, majd elkezdte továbbépíteni a maga birodalmát. Az egyik munkatársam, aki tiszteletre méltóan tisztel mindent, ami él, mondta, atya, hagyjuk, ne bántsuk. Nevet is adott neki, Otto Kár. Otto Kár püspök, akit én nagyon tisztelek, és sok írását olvastam, bizonyára nem veszi rossz néven, hogy ez a pók az ő nevét kapta. Amikor elneveztük, nem is gondoltunk még Prohászka Otto Kárra, aki csodálatos módon tudott írni a természet szépségéről, a teremtett világról. Otto Kár, a miénk, ott az íróasztal sarkában olyan birodalmat épített, hogy nem győzünk csodálkozni. Három vagy négy főszálra épül az ő lakóhelye. Nem is lakóhely ez, több annál. Számunkra bonyolult, az ő számára alig, hanem a legtermészetesebb módon felépített vadászhálója van, amit tiszteletben tartunk, még akkor is, ha takarítunk. Hadd éljen, és hadd tanítson bennünket. Egy alkalommal, mivel már a vonalas telefonkészüléket is be akarta fonni a rendszerbe, kénytelen voltam egy kicsit rendre utasítani. Elszakítottam a hálónak a telefonhoz kapcsolódó szálait, ott akár alig, hanem megsértődött, én legalábbis így gondolom, eltűnt egy időre, de két vagy három nap múlva újra készen volt a lakása, a megélhetéséhez szükséges vadászhálója. És nagy nyugalommal ott anyázik, mozdulatlanul, és ha véletlenül hozzáérünk a háló valamelyik szálához, gyorsan eltűnik. Ha azonban egy aprócska légy akad a hálóba, azonnal teszi a dolgát, körülfonja, majd ismét visszavonul és vár. Mi úgy látjuk, hogy csak van. A valóság azonban az, hogy Otto Kár él. Otto Kár él a maga módján. Alig, hanem előbb-utóbb el fogunk búcsúzni tőle, mert nem biztos, hogy a fal és az íróasztal között ott kell tanyázni állandóan egy póknak. Elbúcsúzunk tőle, de nem úgy, hogy agyon nyomnánk, hanem szépen kitestékeljük az ablakon. Biztos, hogy meg fogja találni a helyét, ahol ismét felépítheti a házát, és kifeszítheti a vadászállóját. Ott akár számunkra példakép, a kitartás példaképe sosem adja föl. Mindig képes arra, hogy újra kezdjen, mert élni akar.
1: Kedves hallgatóink, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
4: Elhangzott az üzenőfüzet.

0: Csiri Zoltán felvétele hangzott el.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2026. július 28-a, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás. A szerkesztő Kelen Ágoston, technikai munkatársam Bójás János. Köszöntjük hallgatóinkat. Főpíreink először röviden. Súlyosan megrongálták a medzsúrjai kegyhelyet kedden hajnalban. Az országgyűlés kedden vitatta meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot, valamint az ügynök akták nyilvánosságra hozatalának kérdését is. Csütörtöktől keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tiszti főorvos. Erdélyben készül katonai drónokat gyártani ukrán segítséggel egy kolozsvári cég. XIV. Leó pápa videó üzenetében küldött az Ázsiai Püspöki Konferenciák Szövetségének plenáris ülésére, melyet Dzsakartában tartottak július 21-e és 26-a között, adta hírül a Magyar Kurír. Közel 150 püspök vett részt 29 ázsiai ország képviseletében az indonéz fővárosban tartott plenáris ülésen, ami az Ázsiai Katolikus Egyház legjelentősebb regionális találkozója. Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából idézve arra buzdította a főpapokat, hogy továbbra is mozdítsák elő az eukarisztikus lelkiséget, egy olyan egyházi egység érdekében, mely a tevékeny szereteten alapul, és az oltári szentségben nekünk ajándékozott Úrból fakad. 14. Leó pápa hozzátette, Szűz Mária az egyház anyja közbenjárására bízva a plenáris ülés megbeszéléseit szívből fohászkodik számukra, az Úrhoz a bölcsesség és az erő ajándékáért, áldását kérve az ázsiai püspökökre. Súlyosan megrongálták a medzsúrjai kegyhelyet kedden hajnalban, közölte a helyi plébánia. A részletekről a szerkesztő Kelen Ágoston szól.
3: Ismeretlen elkövető felgyújtotta kett hajnalban a szabadtéri oltárt, miközben a jelenések hegyén található két Mária szobrot fekete festékkel meggyalázta. A Mária szobrok arcát sötétre festette az elkövető, majd sátánista feliratot írt a szobrok talapzatára. Az esemény bosnyák politikusok és közéleti szereplők is elítélték. A történtek néhány nappal a több tízezer fiatalt váró 37. Mladifest nemzetközi ifjúsági találkozó előtt különösen nagy megrendülést váltott ki a zarándok helyen. Az ifjúsági találkozóra több száz magyar fiatal zarándok is érkezik. A medzsugorjai plébánia hivatal közleményt adott ki a bűncselekmény kapcsán, amelyben kifejtették, hogy minden felajánlott segítségért nagyon hálásak. Különösen arra kérték a híveket, hogy úgy reagáljanak erre az eseményre, ahogyan a szűzanya több mint 40 éve tanítja Medjugorjében. Imával, böjtel és megbocsátással. Boszniai sajtóhírek szerint sikeresen elfogták azt a férfit, aki a feltételezhető elkövető. A témában eddig hiteles tényeket közlő belsák.info szerint Jubuski községben ismerték fel a tettest, akit helyiek tartóztattak fel a rendőrség kiérkezéséig. A bosnyák belügyminisztérium megerősítette kedden 13 óra után, hogy a medzsugorjai esettel összefüggésben tartóztatták le a férfit. Napközben önkéntesek elkezdték a szobrok megtisztítását, miközben annak egy részét lepedőkkel takarták le, hogy ne látszódjanak az elkövető sátánista feliratai. Az imádkozás zavartalan, sőt, helyszíni beszámolók szerint többen is azért indultak el a zarándok helyre, hogy az események után is a helyszínen imádkozva tegyenek tanúságot a hitükről.
0: Elfogadhatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot kedden az országgyűlés, amely elkezdi az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitáját is, írja az MTI. A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. A határozathozatalok között szavaznak az Európai Uniós források lehívásával kapcsolatos, a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések érdekében szükséges törvénymódosításokról. Döntés lesz a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosításáról, valamint a közvagyon védelmét és visszaszerzését célzó Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatról. A Mi Hazánk üdvözölte a múlt feltárását, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló törvényjavaslatot kedden az országgyűlésben, közölte az MTI. Takács Árpád, a Fidesz országgyűlési képviselője hangsúlyozta, kifejezetten támogat minden olyan lépést, amely a kommunista diktatúra tevékenységének feltárását szolgálja, azonban fontosnak tartja a megfelelő garanciákat. Simicskó István óvatosságra intett. A politikus kiemelte, hogy kérdéses, létezik-e ebben az ügyben abszolút igazság, továbbá, hogy minden irat rendelkezésre áll-e. Görög Márta, a igazságügyi miniszter szerint az ügynök akták nyilvánosságra hozatala nemzeti minimum. Úgy értékelte, hogy a frakciók támogatták a törvényjavaslat céljait, ugyanakkor a garanciákkal kapcsolatban még vannak kérdések. Vesztegetéssel gyanúsította meg az ügyészség Búzs Balázs fideszes politikust, volt harmadik kerületi polgármestert az óbudai korrupciós ügyben, közölte az MTI. A központi nyomozó főügyészség közleményében tudatta, a politikust vezetőbeosztású hivatalos személy által az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsították meg. A gyanúsítás lényege szerint Búzs Balázs, Puskás Péter korábbi harmadik kerületi alpolgármester, valamint Ceglédi Gergő MSZP-s önkormányzati képviselő és Kis László DK-s óbudai polgármester és társaik a harmadik kerületi önkormányzat működési körében 2008-tól korrupciós rendszert működtettek. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján, adta hírül az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös az MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. Hozzátették, a hőség okozta rosszul létek elkerülése érdekében lényeges a folyamatos folyadékpótlás, elsősorban víz fogyasztásával. Javasolt kerülni az alkoholt, a magas koffein tartalmú és a cukrozott italokat. Aki bajba jutott embert lát, hívja a 112-es telefonszámot. Az 58. kék szalag Raiffeisen nagydíj vitorlás versenyen gyenge szélben, hőségben rajtolhatnak a hajók csütörtökön, közölte a Hungaromet Nonprofit ZRT kedden az MTI-vel. Azt írták, a balatoni vitorlázás legnagyobb eseménye alatt az időjárást egy Magyarország fölé húzódó anticiklon alakítja majd, amely nyugodt viszonyokat, valamint gyenge vagy mérsékelt szelet eredményez. A víz felett 30-32, a vízparton pedig 36-38 Celsius fokos csúcs hőmérsékletek várhatók. A Balaton vize tovább melegszik, a verseny idején már 25-27 fokos lesz. Közölték azt is, hogy a több száz hajó és több ezer résztvevő biztonsága, valamint folyamatos tájékoztatása érdekében a Hungaromet Nonprofit ZRT idén is speciális balatoni időjárás előrejelzésekkel támogatja az eseményt. Pusztító vihar söpört végig Kárpátalján, a szakemberek folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. Nyíri Kata jelenti.
4: Hétfő este egy rendkívül heves vihar hatalmas pusztítást végzett Kárpátalján. A kárfelmérés jelenleg is zajlik az Ungvidéktől a Beregszászi járáson keresztül egészen Ugocsáig. Az orkán erejű széllökések fákat csavartak ki, villanyoszlopokat döntöttek ki, templomokat, közintézményeket és magánházakat rongáltak meg. A helyenként tojásnagyságú jég tovább súlyosbította a károkat. Tetőszerkezetek szakadtak fel, fóliasátrak semmisültek meg, mezőgazdasági ültetvények váltak pillanatok alatt használhatatlanná. A Beregszászi kistérség 16 települése közül jelenleg 7-ben akadozik az áramszolgáltatás. A szakemberek folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán, azonban több helyszínen még mindig nehéz megközelíteni a sérült területeket. A Beregvidéken a legsúlyosabb pusztítást Jánosi, Oroszi és Bene szenvedte el. Ezeken a településeken számos családi ház, iskola és óvoda teteje rongálódott meg, több villanyoszlop kidőlt, a közlekedést pedig hatalmas fák és leszakadt ágak bénították meg. A mezőgazdaságban dolgozó családokat különösen súlyosan érintette a vihar. Több fóliasátor teljesen összeomlott. A tartószerkezetek eltörtek, a fóliaborításokat pedig messzire sodorta a szél. Sok gazdálkodó egyik napról a másikra veszítette el azt, amiből a családja megélhetését biztosította. Ungváron sem volt kíméletes az időjárás. A várost nagyméretű jég verte el, amely épületekben, járművekben és kertekben is jelentős károkat okozott. A beregszászi kistérség önkormányzata és a helyi mentőegységek folyamatosan dolgoznak a helyreállításon, és igyekeznek minden érintett családnak segítséget nyújtani.
0: A Keresztény Demokrata Néppárt arra kéri a magyar kormányt, hogy 100 millió forintos gyors segéllyel segítse azon kárpátaljai magyarok elhelyezését, akiknek a lakhatása veszélybe került a hétfői brutális vihar miatt. Nagycsaló Rincz, a KDNP frakció vezető helyettese kedden a közösségi oldalán felidézte a károkat. Azt is kérik, hogy kezdjen tárgyalásokat azon kárpátaljai magyar vállalkozók megsegítésére, akik a mezőgazdaságból élnek, de a mostani vihar tönkretette az eszközeik és a terményeik egy részét. Tette közzé az MTI. Szerény növekedést ért el a német gazdaság a második negyedévben, írta a Bundesbank júliusi havi konjunktúra jelentésében, tudatta az MTI. A német gazdaság a közel-keleti háború okozta kedvezőtlen hatások ellenére is szerény növekedést érhetett el 2026 második negyedévében. A gazdasági teljesítményt elsősorban az ipar ellenálló képessége, a dinamikus exportkereslet és a stabil lakossági fogyasztás támogatta, közölte a jegybank. A jegybank arra számít, hogy az infláció a következő hónapokban ismét mérsékelten emelkedik az üzemanyag adókedvezmény kifutása és a magasabb energiaárak késleltetett árfelhajtó hatása miatt. A további konjunkturális kilátásokat döntően a közel-keleti konfliktus alakulása befolyásolja. A spanyol kormány elkötelezte magát a klímavészhelyzet elleni küzdelem mellett, mert ahogy az országban tomboló erdőtüzek is mutatják, a jelenség évről évre súlyosbodik, és ez egységes választ követel. Hangsúlyozta a Pedro Sánchez, spanyol miniszterelnök a nyári szünet előtti politikai évértékelőjében kedden Madridban. Tájékoztatása szerint jelenleg 500 hektárt meghaladó tűz pusztít az országban, de már kezd látszani a fény az alagút végén, ha bár az időjárás változása nehezíti az oltási munkálatokat. Az éghajlatváltozás tagadása táplálja leginkább a klímavészhelyzetet, fogalmazott a spanyol politikus, bírálva azokat, akik nem hallgatnak a tudósok szakmai véleményére. Erdélyben készül katonai drónokat gyártani ukrán segítséggel egy kolozsvári cég. Gáspár Sándor tudósít.
5: Ukrajna egyik legnagyobb dróngyártójával, az Andron céggel írt alá partnerségi szerződést a kolozsvári Oves Enterprise, ahogy gyorsan, közleményben tudatták is a világgal. Egyesítik a két vállalat drónfejlesztés és gyártás terén szerzett tapasztalatát, és gyártóüzemet nyitnak Kolozsváron. Az Andronnal kötött partnerség Romániába hozza a közvetlenül a frontvonalon szerzett tapasztalatot, bevált gyártási folyamatokat, és a valós körülmények között tesztelt rendszerek gyártásának gyors felfuttatására való képességet. A kolozsváriak saját EMMI technológiával járulnak a közös üzlethez. A romániai cég vezérigazgatója Mihály Filip elmondta, az első szakaszban Kolozsváron háromféle katonai drónt gyártanak majd, FPV drónokat, elfogó drónokat és felderítő drónokat. Már őszire ígérik az első drónokat. A tesztelési és bemutatási szakasz után a piaci kereslet, valamint a romániai és más európai országok védelmi programjainak alakulásától függően akár 27 modellre is bővülhet a termékskálájuk. A Romániában gyártott drónokba beépítik a helyi nemezis EMMI technológiát, ami megvalósítja a célpontok azonosítását, osztályozását, követését és megcélzását, a végső irányítást és a helyzetelemzést. Céljuk a reakcióidő csökkentése, a pontosság növelése. Kolozsváron a teljes gyártási folyamatot, az alkatrészek integrációjától és az Oves Enterprise által kifejlesztett rendszerek telepítésétől kezdve, a tesztelésen át egészen a bevetésre való felkészítésig mindent el fognak végezni. A drónok teljesen felszerelve és operatív használatra készen hagyják majd el a gyárat, áll a közleményben. Céljuk havi mintegy 1000 darab gyártása, amit felfuttatnának havi 10 000, 15 000 darabra. Most 30 fős csapattal indulnak, de ez nyilván bővülhet.
0: Új modern egyetemi kórház épül Besztercebányán, amely a tervek szerint egész Közép-Szlovákia betegellátásában meghatározó szerepet tölt majd be. A részletekről Iski Ibolya tudósít.
6: Az új besztercebányai kórház felépítésére 350 millió eurót különítettek el az Európai Unió helyreállítási alapjából. Ahhoz azonban, hogy ezt a pénzt sikeresen lehívhassa, a Fico kabinet az új egészségügyi intézménynek július 31-ig szerkezetkész állapotba kellett kerülnie, vagyis az épület fő tartószerkezetét be kellett fejezni. Robert Fico szlovák kormányfő elmondta, az új intézmény a teljes közép-szlovákiai régiót el fogja látni, a tervek szerint 771 betegágy áll majd a páciensek rendelkezésére. A kormányfő szupermodern kifejezéssel jellemezte az új kórházat, melyben 20 műtő lesz, némelyikben pedig robotok segítségével végzik majd a beavatkozásokat. Minden egyes betegszoba saját fürdőszobával rendelkezik majd. Fico hangsúlyozta, az alapszerkezet befejezése elengedhetetlen volt a helyreállítási terv szempontjából, hiszen így teljesítik a feltételeket a 350 millió euró lehívásához. Ez azonban nem fedezi a kórház felépítésének teljes költségét. A szlovák kormányfő szerint az intézmény végső ára a berendezéssel és az orvosi felszereléssel együtt 550-600 millió euró körül mozoghat. A hiányzó 200-250 millió eurót az állami költségvetésből kell majd pótolni, tette hozzá. Az új kórházban elsőként a fertőző betegségek kezelésére szakosodott részleg kezdheti meg működését. A többi osztály működése 2029-ben indulhat el. A régi épületet felhasználnák kollégiumként az orvostanhallgatók számára, vagy akár szolgálati lakásokat is kialakíthatnának bennük az ott dolgozó személyzetnek. Az új besztercebányai intézmény fontos szerepet tölt majd be a leendő orvosok és nővérek oktatásában is.
7: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Kihirdette Hargita megye tanácsa a műemlékvédelmi pályázatának eredményeit a hétfői soros ülésén, tudósít a Hargita népe. A kiírásra 26 pályázat érkezett, ebből 25-öt támogatnak, köztük egy székelykapu felújítását. A megyei önkormányzat összesen 1,4 millió lejjel járul hozzá a munkálatokhoz. Négy olyan műemlék esetében állapítottak meg súlyos problémákat, amelyek sürgős beavatkozást igényelnek. A vonatkozó jogszabály értelmében a rendelkezésre álló keret 30%-át azonnali beavatkozásokra fordíthatják. A sürgős beavatkozást igénylő Homoród Szentpéteri Unitárius templom mellett a Delnei Szent János Római Katolikus Plébánia templom, a Csíkszentmiklósi Római Katolikus Plébánia templom és a Kányát községhez tartozó Égei Református templom is sürgős restaurálásra szorul. Értékesítik a megyeháza felújítása során kiszerelt régi ablakokat. Erről döntött hétfői ülésén Hargita megye tanácsa, írja szintén a Hargita népe. Nyilvános árverésen 20 ablakot 620 lejes vétel áron a mozgássérültek egyesületének értékesítenek. Borboly Csaba, a megyei tanács alelnöke ugyanakkor javasolta, mérjék fel az önkormányzatok körében, van-e igény a felújítás során kicserélt további nyílászárókra. Július 28-án világszerte a vírusos hepatitiszek elleni küzdelem világnapját tartják. Ebből az alkalomból július 27-e és augusztus 2-a között Ukrajnában a hepatitis B és C elleni országos szűrőhetet tartanak. Olvasható a karpatalja.ma oldalán. A cikk szerint a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a vírusos hepatitiszt gyakran csendes gyilkosnak nevezik, mivel a fertőzés hosszú éveken át tünetmentesen károsíthatja a májat. Hozzáteszik, az időben elvégzett szűrővizsgálat lehetőséget ad a fertőzés korai felismerésére, a kezelés mielőbbi megkezdésére, valamint a májzsugor és a májrák kialakulásának megelőzésére. Emellett hozzájárulhat a családtagok megfertőződésének elkerüléséhez is. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Tóth Zsófiától hallották.
0: A várható időjárásról. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul. Végül főpíreink még egyszer röviden. Súlyosan megrongálták a medzsugorjai kegyhelyet kedden hajnalban. Az országgyűlés kedden vitatta meg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot, valamint az ügynök akták nyilvánosságra hozatalának kérdését is. Csütörtöktől keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tiszti főorvos. Erdélyben készül katonai drónokat gyártani ukrán segítséggel egy kolozsvári cég. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kelen Ágoston, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Múlt idéző. Zsoldos Szilviát hallják.
8: Ma 2026. július 28-a kedd van. A Szabolcsok és Alinák ünneplik névnapjukat. A Szabolcs ismeretlen eredetű régi magyar személynév, talán egy coboly vagy nyest jelentésű szláv szóból származik. Árpád fejedelem unokaöccsének és utódjának, a második magyar nagyfejedelemnek volt a neve. Az Alina angol eredetű, mely a német Adél névre vezethető vissza, jelentése nemes. 160 éve 1866. július 28-án született Londonban Beatrix Potter, angol író, illusztrátor, természettudós és természetvédő, a Nyúl Péter kalandjai című könyv szerzője. Potter lelkes botanikus és művész volt már fiatal korában, első rajzait 23 évesen adta el. Nyúl Péter alakját 1893-ban egy barátja gyerekének írt levelében teremtette meg saját házi nyuláról. Miután több gyermekkönyvkiadó elutasította, történetét csak 1901-ben maga adta ki néhány hónappal azután, hogy Péter nyula elpusztult. Mivel a könyv sikeres lett, az egyik kiadó úgy döntött, megjelenteti a történetet. A gyerekkönyv azóta több mint 40 millió példányban kelt el világszerte. Beatrix Potter haláláig egy farmon élt. Összesen 24 történetet írt állatokról, mókusokról, kacsáról, macskáról és sünről. Is. 20 évvel ezelőtt Miss Potter címmel film készült az írónőről. 75 éve 1951. július 28-án fogadták el Genfben az ENSZ égisze alatt a menekültek jogállásáról szóló nemzetközi egyezményt. Ez meghatározza a menekült nemzetközi jogi fogalmát, megállapítja a menekültek jogait és az államok velük szemben fennálló jogi kötelezettségeit. Az egyezményt aláíró államok nem utasítják ki a területükön jogszerűen tartózkodó menekülteket, kivéve állambiztonsági vagy közrendi okok alapján. Az elfogadott törvény leginkább a II. Világháborús menekültek védelmével foglalkozott. 1967-ben egy kiegészítő jegyzőkönyvvel terjesztették ki az egyezmény hatókörét, és törölték a benne foglalt földrajzi és időbeli korlátozásokat. A konvenció azóta számít általános jogalanynak. Magyarország 1989. március 14-én a kelet-európai országok közül elsőként csatlakozott a menekültügyi konvencióhoz. 50 éve 1976. július 28-án az észak-kelet-kínai Tangshan városát szinte a földdel tette egyenlővé a Richter skála szerinti 7,8-as erősségű földrengés. A mintegy 250 ezer halálos áldozattal ez volt a 20. század egyik legpusztítóbb földrengése. 100 éve ezen a napon hunyt el Halavács Gyula bányamérnök, geológus, paleontológus. A Selmec Bányai Akadémia bányászati szakán végzett, majd 1874 és 1918 között a Magyar Királyi Földtani Intézetben geológus gyakornokként, később főgeológusként és főbányatanácsosként dolgozott. Munkásságának fő eredménye az Alföld földtani viszonyainak összefoglaló ismertetése az artézi kútfúrások adatai alapján. A mai értelmezés szerint ő az első kútkataszter megteremtője, az 1896-ban megjelent a Magyarországi Artézi Kutak története című munkájával. Tudományos szempontból jelentősek Halavács Gyulának a pliocénkor szakaszának a magyar pontuszi korú rétegekkel foglalkozó tanulmányai. 285 éve 1741-ben ezen a napon hunyt el Bécsben Antonio Vivaldi, velencei születésű zeneszerző és hegedűművész. Legfontosabb tanára apja a velencei San Marco bazilika hegedűse volt. Antonio papnak tanult, 1703-ban szentelték fel. Felszentelése után azonban súlyos betegsége miatt felhagyott a zenekari muzsikálással, és hegedű tanár, később zenekarvezető, majd külső zeneszerző volt egy zeneiskolában. Első darabjait is itt szerezte, hegedűre és vonós zenekarra írt versenyműveit 1711-ben adta ki egy amszterdami kiadó. Két évvel később mutatták be első operáját. Megrendelőinek szerte Európába írt hangszeres zenét. Halála után kéziratai, saját kezűleg írt kottáinak 27 kötete különböző gyűjtőkhöz került, majd 1920-ban újra felfedezték őket. Antonio Vivaldinak mintegy 770 szerzeménye ismeretes, közöttük 46 opera, amelyek közül azonban csak 21 maradt fent. Sok egyházi tárgyú zenét is szerzett, mint a Gloria vagy a Magnificat, s ő volt a klasszikus háromtételes hegedűverseny és a ciklikus programkoncert kialakítója a Négy évszak című művével. Vivaldi alapította meg Európa első női zenekarát is.
0: A mai múltidézőt Zsoldos Szilvia készítette.

Antonio Vivaldi művének részletét a L'Arte dell'Arco adta elő, vezényelt Christopher Hagwood. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent élekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szándékára. Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékeze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Kérjük a boldog asszonyunkat, hogy a mennybe való felvétele alkalmából mind több szenvedő lelkeket szabadítson meg a tisztító tűzből. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

0: Teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostorozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostorozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostorozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostorozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miké

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk Szent István királyhoz, hogy továbbra is esedezzen a szűzanyánál népünkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, tövissel

0: koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen

0: gyerekeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk papjainkért és a papi hivatásokért. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: Szeressen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk a vírus megszűnéséért. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
0: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titokról megemlékezve megértsük, amit magunkba foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Új politikai erőszak szervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kedden, tudatta az MTI. Az országgyűlés kedden fogadta el a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt. Bóka János azt írta, hogy a Fidesz-KDNP frakció nem támogatta a Tisza párt önkényének kiteljesítését szolgáló új politikai rendőrséget. A frakcióvezető közölte, a Tisza párt politikai pártrendőrsége a törvény szerint a jövőben vizsgálódik, nyomoz, vádat emel és ellátja a vád képviseletet. Önkényesen magához vehet eljárásokat az ügyészségtől, emellett lehallgathat, kényszerítő eszközökről dönthet. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos, a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján, adta hírül az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös az MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. A Budapesti Közlekedési Központ megteremtette a lehetőségét annak, hogy a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén összesen 160 új környezetbarát alacsonypadlós trolibusszal gyarapodjon a fővárosi flotta, közölte a társaság kedden az MTI-vel. Közleményük szerint a BKK aláírta a járműbeszerzésről szóló keretmegállapodást a közbeszerzési eljáráson nyertes cégekkel. A közlekedés szervező célja továbbra is az, hogy a projekt Európai Uniós támogatás bevonásával valósuljon meg. A közrendvédelmi szolgálat közben életüket vesztő dolgozók árván maradt gyermekei támogatásának szükségességéről kezdődött háromnapos konferencia kedden Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, adta hírül az MTI. Kosztolánszkiné Alexa Hajnalka, a tanácskozást szervező Zóna Alapítvány kuratóriumának elnöke hangsúlyozta, hogy a gyermekek védelme nem egyetlen szakma, intézmény vagy szervezet feladata, hanem közös ügy. A kuratórium elnöke kiemelte, a gyermekgondozásból a rend és a gyermekvédelem, az igazságszolgáltatás, az oktatás, az egészségügy és valamennyi civil szervezet ki kell, hogy vegye a részét. A szervezők azt írták, a rendezvény egyszerre szolgálja a szakmai párbeszédet, a társadalmi érzékenyítést, az árván és félárván maradt gyermekek támogatását, valamint a gyermekekkel foglalkozó szakemberek mentális védelmét. Szerény növekedést ért el a német gazdaság a második negyedévben, írta a Bundesbank júliusi havi konjunktúra jelentésében, tudatta az MTI. A német gazdaság a közel-keleti háború okozta kedvezőtlen hatások ellenére is szerény növekedést érhetett el 2026 második negyedévében. Végül a várható időjárásról. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 17 fok között alakul, szerdán túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.

Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. Második rész. Fényesen sütött már a nap, beragyogott a nagy ablakokon, és minden derűs színbe öltöztetett. Illatos tavaszi levegő áramlott be a házba, és kihajszolta az éjszaka még megbúvó árnyait. A reggeli apró cseprő tennivalók nesze zsongott a levegőben, friss gyermekhangok csendültek fel, s füstös orrú egy becéző kés simogatására lassan felbukdácsolt az álom mélységeiből. Kinyújtózkodott, lábacskáit jól kifeszítette, és csukott szemmel, kitárt testtel várta, hogy simogassák még, még, itt is, ott is, mindenhol. Te hétalvó, kacagott egy hang, hasadra süt a nap, nyisd már ki a szemed, látogatóid jöttek. Fölemelték és lábra állították. Egy kisfiú és egy kislány guggolt mellette boldogan nevetve, asszonykája pedig jólesően vakargatta a fületövét. Jaj, de aranyos vagy, kiáltott fel a kislány, és karjába kapta a kiskutyát. És milyen puha a bundád! Add ide nekem is, kérte a kisfiú. Kikapta húga kezéből, és simogatni kezdte. Füstös orru egyik kézből a másikba repült, egészen beleszédült a nagy szeretgetésbe. Au, au, tiltakozott haragosan. De ez még jobban tetszett a gyerekeknek, és nagy nevetéssel azon igyekeztek, hogy újabb ugatásokat csiholjanak ki belőle. Gyerekek, ez nem lesz jó, szólt közbe az asszonyka. Ilyen kiskutyát nem szabad így nyomorgatni, tegyétek le, kurítsatok neki valamit, hadd szaladgáljon. A gyerekek elengedték, és papírral, rongyal, gurulódióval olyan játszadozást csaptak, hogy csengtek a falak a gyermekkacagástól és az éles vakkantásoktól. Zörgött a dió, röpködtek a papír és rongyfoszlányok, füstös orrú vitézül harcolt, de többet gurult a földön, mint amennyit talpon volt. A végén annyira elfáradt, hogy mozdulni sem tudott. Behúzódott fekhelyére, és nem érdekelte semmi, csak lihegett. Gyere, kiskutyám, itt a tejecskéd, egyél, hívogatta asszonyka. De a kenyeret is edd meg. Még nem tudod, hogyan kell? Na, majd segítek. Ölébe vette a kiskutyát, és apránként tömkötte szájába a tejben ázott kenyérdarabkákat. Mikor megtelt a kis has, belecsavarta a kabátba, és ringatni sem kellett, már aludt is. Majd később kivisszük az udvarra, most hagyjátok aludni, szólt az asszonyka. A gyerekek alig tudták kivárni a kiskutya ébredését. Kíváncsiak voltak, mit szól füstös orru az udvarhoz és a kerthez. Katika minduntalan benyitott, és megnézte, alszik-e még. Mi lesz a kiskutya neve? Kérdezte. Nem tudom, Katikám, felelte asszonyka. Talán legyen füstös, hiszen a kis pofája egészen a szeméig fekete. Füstös? Az jó lesz. Füstös! Füstös! Próbálgatta a kislány. Újból a kutya fölé hajolt, és aggódva nézte, milyen mozdulatlanul fekszik. Talán nem is él. De mégis, hiszen szuszog. Hirtelen felpattantak a kékes szemecskék, és füstös gyorsan kibújt a kabátból. Szimatolgatva izgatottan körülszaladt a kis előszobán. Konyhában foglalatoskodó asszonykája hirtelen mellette termett, felkapta és kivitte az udvarra. Ezt kint is elintézheted, mondta, és sietve letette a pázsitra. Mikor minden megvolt, bámészan körülnézett. A gyerekek körülfogták és hívogatni kezdték. Füstös! Füstös! De most nem ügyelt rájuk. Szemét elvakította a szikrázó napfény, orrát megcsapta a friss tavaszi levegő, és mennyi illatot hozott a szél, egészen belekábult a gyönyörűségbe. Botladozva megindult a magas fűben, pár lépés után felbukfencezett, és belehemperedett a puha zöldbe. Au! Milyen finom! Újjongott boldogan, és belefúrta nedves orrát a fűrengetegbe. Hason csúszva törtetett előre, minden porcikájával élvezte a friss, zöld, hűvös érintését. Kis lénye egészen beleolvadt a tavasz kibomló pompájába. Csak a feje fölött meglibbenő fűszálak árulkodtak jelenlétéről. Hirtelen megtorpant, felemelte a fejét. Fényes fekete orra izgatottan kapkodta a szagokat. Itt anyaszag van,
Itt anyaszag van. Megindult a szag nyomában, és egyszer csak belebotlott az öreg bundás kutyába. A szegény a napon heverészett, és fáradt csontjait melengette. A kiskutya nem bírt magával az örömtől. Viharos szeretettel a nyakába ugrott, valósággal átölelte, végignyalt a pofáján, és boldogan viháncolt körülötte. Anya, anya, itt van anya, vau, vau! Újból és újból nekiugrott, hízelkedett, hozzábújt, beletúrt vastag bundájába, és amikor kiörvendezte magát, keresgélni kezdte az emlőket. Bundás meglepetten nézte az ugrándozó kis gombolyagot, igyekezett elhárítani a támadásokat, kapkodta a fejét, de mivel nehezére esett a felkelés, hagyta, hadd bolondozzon ez a tökmag. Füstös meg csak furakodott, nyomakodott, keresgélt, de nem talált emlőkre. Hát hol van? Hol van? Csodálkozott. Talán ez nem anya? De a bundája ugyanolyan puha és meleg. Jól esik hozzábújni. És emlők híján szopni kezdett egy szőrpamacsot, de sajnos tej nem jött belőle. Bundást nagyon csiklandozta a kis fekete orrtapogató keresgélése, és akármilyen nehezére esett is, nagy nyögésekkel és öreges dohogással feltápászkodott, lehengerítette magáról a kiskutyát, és lassú léptekkel elbicegett. Füstös csalódottan nézett utána, és sehogy sem ment a fejébe a dolog. Felpattant, és bundás után szaladt, de az elhúzódott a sűrű bokrok közé, és nem tudott hozzáférni. Lehangoltan baktatott visszafelé, és egyszer csak szemben találta magát egy fehér, szürke hátú, puha járású lénnyel, aki kerek zöldes-sárga szemét egyenesen rávillantotta. Meglepetten megtorpant, aztán gyermekes bizalommal apró lábain feléje gurult. Hát te ki vagy? Vau! Gyere játszani! Vau! A különös állat azonban nem mozdult, csak mereven nézett, és lassan felgörbítette a hátát. Füstös gyanútlanul egészen közel ment hozzá, de egyszerre, mintha villám csapott volna belé, éles fájdalom hasított a homlokába, és felbukfencezett. Au! Vau! Au! Au! Mi ez? Mi ez? Panaszkodott sírva. De meglepetése nem tartott sokáig, sietve lábra állt, és mérgesen a kandúr után igyekezett rövid lábaival, hogy megtorolja a goromba fogadtatást. Megállj csak! Megtéplek! Közeledésére Cini a kandúr ismét támadó állásba helyezkedett, mire Füstös meggondolta magát, gyorsan lelapult és odább gurult. Cini diadalmasan, méltóság teljes léptekkel elvonult, Füstös pedig haragos méltatlankodva utána ugatott. Vau! Vau! Hát így kell bánni a kisebbel! Vau! Vau! A gyerekek kacagva nézték a jelenetet. Fölkapták Füstöst és vigasztalták. Nem érgelődj, ne búsulj, majd ha nagy leszel, visszaadod neki a kölcsönt.

két kis ház állt egymással szemben az udvaron. Egyikben füstös gazdái laktak, a másikban a gyerekek szüleikkel. Dél felé járt az idő, és mindkét lakásból ajtónyitáskor étvágygerjesztő illatok surrantak elő. Füstös szimatolva kapkodta fel érzékeny orrocskáját. Tejen kívül még nem sok étellel ismerkedett meg, de az illatok mégis fölébresztették szúnyogháló üres gyomrát. Gazdiék ajtajához két lépcső vezetett. Oda sündörgött, és megpróbált felmászni az első lépcsőre. Erőlködve kapaszkodott rövid lábaival, nagyokat nyögött igyekeztében, de gömbölyű párnás hátsó része olyan súlyos volt, hogy a keservesen megtett félútról visszahúzta. Újból és újból egyre dühösebben ostromolta a lépcsőt, de sikertelenül. Már egészen belefáradt, és tehetetlenségében sírva fakadt. Aujau! Ereszetek be! Aujau! Enni akarok! Felpattant az ajtó, és kábító illathullámok osontak ki rajta. Mi az, füstös, be akarsz jönni? Kérdezte asszonykája. Na gyere, gyere! Füstös nekiveselkedett. Húzták, vonzották az incsiklandozó illatok, s a legnagyobb erőfeszítésre sarkalták. Nekiugrott a lépcsőnek, már majdnem felhúzta magát, de jaj, elakadt, nem jön. Asszonyka lökött rajta egyet, és csodák csodája, fent volt az első lépcsőn. Na, most gyere tovább, hívogatta az asszonyka. Gyere, itt vagyok, segítek. Füstös nekirugaszkodott. A bíztató szavak és az illathullámok megkétszerezték erejét. Mintha most könnyebben menne a dolog. Igaz, az utolsó pillanatban asszonyka megint jótékonyan beleavatkozott. De végre, sikerült, feljutott. Nagy diadal ez ilyen kiskutyának. Egyet szusszantott, aztán nekiíramodott. Begurult a konyhába a kis tálkához, és habzsolva lefetyelte szomjas torkába a hűs tejecskét. Pillanatok alatt végzett vele. Mikor a tálkát szép fényesre nyalta, és a tejnek még a szaga sem érződött rajta, leült az ajtó mellé, és kíváncsian nézte, mit csinál az asszonyka. Minden lépését, minden mozdulatát szemmel kísérte. Látta, hogy időnként fölemel valami piros lapot, és olyankor fehérség csap ki. A konyha megtelik azzal a jó szaggal, amit már kint is érzett, és amitől összefut a nyál a szájában, és egyik fülét kajlán hátra csapta. Asszonyka ide-oda járkál, most a falhoz lép, kinyit egy ajtót, mindenféle csörömpölő holmit vesz elő, és az asztalra rakosgatja. Aztán hívószavára bejön a gazdi, a másik falhoz lép, a nagy fehér tálhoz, vízcsobogás hallatszik, megmossa a kezét, és asztalhoz ül. Asszonyka leemeli azt a piros tetőt, és meregetni kezd az egyik tányérba, utána a másikba. A jó szag most olyan sűrűn borítja el a konyhát, hogy füstös alig tudja hidegvérrel elviselni, de még mindig némán és mozdulatlanul félrecsapott pofával ül és figyel. Mindketten az asztalnál ülnek már, beszélgetnek, nevetgélnek és esznek. Füstöshöz nem szólnak, nem is törődnek vele. A kiskutya izegni, mozogni kezd, föl kell. Egy lépéssel közelebb megy, megint leül, és néz. Megint föl kell, megint egy lépéssel közelebb leül, de ügyet sem vetnek rá. Aztán hirtelen gondol egyet, az asztal alá bújik, megkeresi gazdi lábát, és megrángatja, megcibálja a nadrág szárát. Erre kitör belőlük a kacagás. Füstös, kiáltja gazdi. Mit csinálsz? Talán bizony te is enni akarsz. Vau! Ugat jókedvűen a kiskutya, és megnyalja a száját. Vau! Nekem is adjatok! Vau! Asszonyka egy fehér tányérkát tesz eléje, amiből ugyanaz az étvágy gerjesztő szag árad, mint ami betölti az egész konyhát. Füstös neki lát. Ilyet még nem ettem, gondolja. De nagyon jó, csak úgy csúszik. Percek alatt üres a tányér, de füstös hasa annál telibb. Úgy jól lakott, hogy alig tud mozdulni. Tétova léptekkel cammog fekhelyéhez, és elnyúlik rajta.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban. A második részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: Fecske László, Csigaház kiadó.

0: szabadságra szeretett volna menni a csiga. Már nagyon régóta nem hagyta el a házát, de most úgy döntött, hogy ennek vége. Ki kell pihennie az egész évi fáradalmakat. Annyit csúszott, mászott az évben, hogy teljesen elfáradt szegény. Neki is látott kitakarítani. Felmosta végig a görbe folyosóját. Kiszellőztetett, letörölgette a csiga lépcsője korlátját, és kiakasztotta háza oldalára egy nagy fatáblát, amire sárga betűkkel a következő feliratot festette fel. Csigaház, kiadó. A hős cincér épp arra járt. Megállt, elolvasta a tábla szövegét, majd így szólt.
1: Fűtés van benne?
2: Minek az?
0: Kérdezte a csiga. A napfény sugarai hamar átmelegítik a vékony burkot. Oda bent kellemes a levegő, és minden szempontból kényelmes. A hős cincér megvonta a vállát, és továbbállt. Nem sokkal később arra tévedt egy gyík. Ő is elolvasta a tábla szövegét, és így szólt.
1: Fürdőszoba van benne?
2: Minek az?
0: Kérdezte újfent a csiga. A hajnali harmat mindig becsorog a házba. Nincs is attól kellemesebb fürdővíz. A gyík kiöltötte, majd visszahúzta a nyelvét, s gyors iramban eliszkolt. Kisvártatva megjelent egy bodobács is, aki csak nagy nehezen tudta elolvasni a tábla szövegét. Miután kibetűzte a hirdetést, ránézett a csigára, és így szólt.
1: Televízió van benne?
2: Minek az?
0: Legyintett a csiga. A délutáni sziesta után elég csak kikukkantani a házból, addigra itt a szomszédság. A katicabogárral és a vörös hangyával az élen olyan műsort rendeznek, hogy vétek volna helyette televíziót nézni. A bodobács, válaszolatlanul hagyva a csigát, eltipegett. Szegény csiga már órák óta ott állt az ajtóban, hanyagul becsomagolt bőröngyével, készen a nyaralásra, de a ház kiadása nehezebb volt, mint gondolta. Ekkorra ért oda a mesztelen csiga. Ő is elolvasta a feliratot.
3: Tessék mondani, kényelmes? Kérdezte illedelmesen.
0: A legkényelmesebb, amiben valaha is laktam, felelte a másik csiga. Igaz, én ezen kívül még nem laktam más házban.
3: Én sem,
0: mondta a mesztelen csiga.
3: És mennyi időre tetszik kiadni?
0: Csak arra az időre, amíg nyaralok. Addig nyugodtan használhatja. De házi bulit ne tartson benne.
3: Bízzon bennem. Úgy fogja visszakapni, ahogyan itt hagyta,
0: felelte a mesztelen csiga, s a tábla rögbes le is került a ház oldaláról. A ház csigája pedig búcsút intett, és boldogan indult útnak a gyümölcsös kert irányába, rég megérdemelt pihenőjére, s hogy számtalan kaland részese lehessen.

0: Fecske László, Csigaház kiadó. Felolvasta Fehér Tibor, hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, szerkesztő Varga Andrea, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna.
1: Édes Jézus, eljött hozzád, ez az egész kis család. Kérünk szépen, adj mi nekünk nyugodalmas jó éjszakát. Bocsásd meg bűneinket, minden rossztól te védj meg, egyikünket se érje baj. Jézusom, szent szíve, kérlek. Amen.
0: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Az elmúlt percekben Szalóki Ági énekelt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében kedden, tudatta az MTI. Az országgyűlés kedden fogadta el a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt. Bóka János azt írta, hogy a Fidesz-KDNP frakció nem támogatta a Tisza párt önkényének kiteljesítését szolgáló új politikai rendőrséget. A frakcióvezető közölte, a Tisza párt politikai pártrendőrsége a törvény szerint a jövőben vizsgálódik, nyomoz, vádat emel és ellátja a vád képviseletet. Önkényesen magához vehet eljárásokat az ügyészségtől, emellett lehallgathat, kényszerítő eszközökről dönthet. Csütörtökön 0 órától kedden 24 óráig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország területére az országos tisztifőorvos, a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján, adta hírül az MTI. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös, az MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent, ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére. A Budapesti Közlekedési Központ megteremtette a lehetőségét annak, hogy a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén összesen 160 új környezetbarát alacsonypadlós trolibusszal gyarapodjon a fővárosi flotta, közölte a társaság kedden az MTI-vel. Közleményük szerint a BKK aláírta a járműbeszerzésről szóló keretmegállapodást a közbeszerzési eljáráson nyertes cégekkel. A közlekedés szervező célja továbbra is az, hogy a projekt Európai Uniós támogatás bevonásával valósuljon meg. A közrendvédelmi szolgálat közben életüket vesztő dolgozók árván maradt gyermekei támogatásának szükségességéről kezdődött háromnapos konferencia kedden Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, adta hírül az MTI. Kosztolánszkiné Alexa Hajnalka, a tanácskozást szervező Zóna Alapítvány kuratóriumának elnöke hangsúlyozta, hogy a gyermekek védelme nem egyetlen szakma, intézmény vagy szervezet feladata, hanem közös ügy. A kuratórium elnöke kiemelte, a gyermekgondozásból a rend és a gyermekvédelem, az igazságszolgáltatás, az oktatás, az egészségügy és valamennyi civil szervezet ki kell, hogy vegye a részét. A szervezők azt írták, a rendezvény egyszerre szolgálja a szakmai párbeszédet, a társadalmi érzékenyítést, az árván és félárván maradt gyermekek támogatását, valamint a gyermekekkel foglalkozó szakemberek mentális védelmét. Szerény növekedést ért el a német gazdaság a második negyedévben, írta a Bundesbank júliusi havi konjunktúra jelentésében, tudatta az MTI. A német gazdaság a közel-keleti háború okozta kedvezőtlen hatások ellenére is szerény növekedést érhetett el 2026 második negyedévében. Végül a várható időjárásról. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 17 fok között alakul, szerdán túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Húsz óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Heni.
3: Szeretettel köszöntöm Önöket! Ma esti témánk Áprili Lajos Márta című ciklusa. Az Esti Párbeszéd című 1923-as kötetben jelent meg ez a két részből álló kis versciklus. Az első vers fölött zárójeles mottót olvashatunk. Áprili Lajos, Márta. Elmúlt nyaramban tündökölve távol, így látom a tél jeges ablakából. A parton ül. Tekintetét a víz pajkos hullámmal olykor elragadja. Kagyló fülébe süketítve cseng a kerekek dübörgő zuhatagja. Erdők közül a kis malompatak páfrányos partok hűvösét lehozza, s a lábait, mezítlen lábait a permetek hidegre harmatozza. Gyönyörűt lát. A zsilipen felül fiúk fürödnek, kis paraszt szatírok. A zúgó felett szivárványhidat vernek a láthatatlan pionírok. Most felsikolt, és csillogó szemén örömtűz lobban, két parányi kis láng. Halász zsigerből, friss tajték közül riadt lábához penderül a pisztráng. Ma így szeretném hívni, kis szirom, tavaszi szín siető lombok alján. A fa fölötte roppant lampion, s a lampiontól arca rózsa halvány. Hult lomb helyén behull a napsugár, és ringó hálót bont a fény alája. Feje fölött búcsú muzsika jár, a levelek halálos muzsikája. De kis lelkéhez nem szól semmi jel, paskolva fürtik csalfa fényhabokban, s olykor nyitott csöbb szájjal fölfigyel, a gesztenye tompán a fűbe dobban. Áprili Lajos Márta című kétrészes versciklusát hallhatták. A címszereplő Márta a költő lánya, legkisebb gyermeke volt. 1920-ban született, neves szobrász és képzőművész lett. 2006-ban hunyt el. Egy édesapa nézi és csodálja gyermekét, egy felnőtt ember figyeli és csodálja a gyermekembert. Talán így foglalható össze dióhéjban a Márta címet viselő versciklus tartalma. Az első versben az érzékszerveké a főszerep. Legelőször is a látásé. Ez a kiinduló pont. Egy ember, egy apa szemléli gyermekét. De ez a nézés tulajdonképpen emlékezés, egy emlék felidézése. Amint a mottóként a vers fölé illesztett két sor elárulja, a versírás jelene a tél, a felidézett emlék viszont az előző nyárból való. Elmúlt nyaramban tündökölve távol, így látom a tél nyeges ablakából. Ezt olvastuk. Ez a két hatodfeles jambus szervesen kapcsolódik a vershez, nem csak a versforma azonossága miatt. Fölfedezhetjük benne a törzsszövegben is uralkodó stilisztikai eszközöket is. Ezek a következők. Alliteráció, sorvégi rím, a magas és mély hangrendű szavakkal való játék. A stílus emelkedett. Érezzük, hogy amiről a költő a bevezetést követően beszélni fog, egyszerűsége hétköznapisága ellenére is különleges történésként, mondhatjuk, ünnepként ragadt meg az emlékezetben. Talán valóban ablakon keresztül nézte lányát az apa azon a nyáron. Azonban a tél jeges ablaka, mely a versírás jelenében tulajdonképpen az emlékezés metaforikus kerete lesz, a mulandó emberéletnek is metaforája. Látás, hallás, érintés. Az érzékszervek, az érzékelés a gyermeki létezés legfontosabb tényezői. Nem véletlen, hogy ezek uralják a verset. Ettől is olyan kifejező, érzékletes, élettel teli a leírás. Nem csak látjuk, de az ábrázolt gyerekkel együtt halljuk, tapintjuk, zsikereinkkel érzékeljük azt, ami történik. Vagyis az ő átéléseit. Ugyanakkor megérezzük a felnőtt ember nosztalgiáját, fájdalmát is, amint gyermekén keresztül saját életed elére, nyarára tekint vissza. A kislány, akit a versben emlékező elénk állít, látszólag passzív. A parton ül. De mégsem az természetesen, kívülről is érzékelhető, milyen intenzív az ő jelenléte ott, abban a természeti térben, milyen intenzíven fogadja magába az őt körülvevő világot. Szemével, fülével, egész testével. A pajkos jelző, melyet ugyan a hullámokhoz kapcsolt a költő a versszövegben, ugyanúgy jelzője, tulajdonsága ennek a kislánynak is. Tekintetét elragadja a víz. A pajkos hullámok pajkos tekintetet tükröznek. Kagyló fülébe a patak dübörgő zuhataga cseng. Lábát a hűvös víz harmatozza, és pisztrán csiklandozza. Kagyló fül, fülkagyló. Érdekes játék ez a fölcserélés. Bekapcsolja az értelmezési tartományba a vizet, mint élőhelyet is. A kagyló után megjelenik majd a szövegben a növényzet, a páfránnyal, illetve az állatvilág még egyszer, a pisztráng által. Ahogy arra már utaltam, alliterációk díszítik a verset, és soráthajlások teszik élőbeszédszerűvé, hozzák sodrásba az írott szöveget. Így a vers szöveg dinamikájában megjelenik az ábrázolt kép, a víz hullámzása. A versnyelv ugyanakkor emelkedett, a hétköznapi nyelvnél kidolgozottabb, ünnepibb. Hadd mondjam ki, gyönyörű szép. Számos olyan jelzőt, igét, jelzős szerkezetet, fogalmat találunk, melyek a hétköznapi beszédben igen ritkán fordulnak elő. Pajkos, parányi, penderül, örömtűz, felsikolt, friss tajték, riadt láb. Hangfestő és hangutánzó szavak, azonos jelentésmezőbe tartozó szavak halmozása, például hűvös, hideg, harmat, teszik valóban érzékletessé azt, amit a költő láttatni szeretne. Igazán intim, ugyanakkor tündéri jelenetet ábrázol a vers a kislány patakparti ücsörgésében, ahogy apja távolból figyeli őt, mozdulatait, figyelme irányát. Egy tekintet egy másik tekintetre irányul, és azt figyeli, csodálja. Ez a nézés, ez a látás a két ember bensőséges, szeretetteljes viszonyát is feltárja az olvasó előtt. Mielőtt áttérünk a versciklus második darabjára, megjegyzem még azt, amit bizonyára észrevettek, hogy a címben szereplő női név, Márta, a versszövegben nem szerepel. Ahogy arra sincs egyetlen utalás sem, hogy a szerző, a lírai éllánya az a kislány, aki a versek középpontjában áll. Egyedül a cím utal tehát rá, a cím tárja föl azt a bensőséges, szeretetteljes szülő-gyerek kapcsolatot az ábrázoló és ábrázolt között, melyre az imént utaltam. A ciklus második versének kezdőszava, ahogy hallottuk, a jelen időt jelző ma, vagyis ezúttal a versírás jelen idejében vagyunk. Bár a lírai én pozíciója már

0: az ősz uralja. Ilyen képekkel és nyelvi szépségekkel tárja az olvasó elé a szerző ezt a negyedik évszakot. Hult lomb, a levelek halálos muzsikája, csalfa fényhabok, gesztenyék fülbedobbanása. Az évszakok természetesen itt is metaforák, a tavasz a gyermek, az ősz a szülő évszaka. A gyermeki lét tiszta naivitásában nem érti, nem is értheti még az őszt. Ahogy önnön tavasz voltát is éli csak, egész lényével, minden porcikájával, figyelmével, érzékelésével. Éli, de nem érti. Az ősz valóságos mi volta, lényege pedig egészen távol áll tőle. Kis lelkéhez nem képes szólni. Nem tudja, hogy az őszi fény csalfa. A gesztenye csak játéka számára, hogy lehull, annak örül, hisz az övé lesz, játéka lesz. A versforma egyébként azonos, mindkét verset ötös és hatodfeles jambusi sorok alkotják. A rímképlet azonban különbözik. Az első versben csak a második és negyedik sorok végeit rímelteti össze a költő, vagyis XA, XA rímképlet. A második versben viszont keresztrímeket találunk. Áprili Lajos, tudjuk, zseniális, bravúros verselő. Azt gondolom, hogy nem lehet véletlen, hogy ilyen rímelést alkalmazott. Mintha az évszakokat jeleznék, jelenítenék meg a sorvégi rímek. A tél a hiány, a nincstelenség, a halál évszaka. Nem hiába egy nincs, a rím hiánya társul hozzá az első versben. Vele, vagyis a téllel szemben a másik három évszak mindegyike bír pozitív tartalommal. Rájuk utalnak a rímes, díszes, összecsengő sorvégek. Egy 100 évvel ezelőtti kislányt szemlélhettünk az elmúlt percekben, édesapja szemével. Kis sziromnak, tavaszi színnek hívta őt, és tiszta, tündéri gyermekségét tündöklő versbe írta Áprili Lajos. Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm szépen a figyelmüket!
1: Borsodi Henit hallották. Kedves hallgatóink, a következő percekben Mozart C-dur zongora versenyének első tétele csendül fel. Fischer Anni és a Filharmónia Orkesztra játszik.

0: Mozart C-dur zongora versenyének első tételét hallották, Fischer Anni és a Philharmonia Orkesztra játszott.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Kedves hallgatóink! 1943. július 28-án született Richard Wright, angol billentyűs, énekes és zeneszerző, a Pink Floyd együttes alapító tagja. A hangolóban Bögös Hendrietta válogat felvételeikből.

0: Kedves hallgatóink, az 1943. július 28-án született Richard Wright angol billentyűsre, énekesre és zeneszerzőre, a Pink Floyd együttes alapító tagjára emlékeztünk. A hangolóban Bögös Henrietta válogatott felvételeikből.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az ellenzék kezdeményezte a szlovén parlament elnökének leváltását, adta hírül az MTI. A pártok szerint a házelnök megsértette az alkotmányos rendet, közreműködött a parlamenti eljárásokkal való visszaélésben, és nem védte meg az ellenzék jogait. Az indítványt kedden nyújtotta be a baloldal, a Szabadságmozgalom és a Szociáldemokraták. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó intézményrendszeri átalakítása jön létre a közösségi közlekedésben. Az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi és a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot, a fejlesztéseket, hangsúlyozta a Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Elmondása szerint a kormány 693 milliárd forintot már jóváírt a minisztérium számláján a helyreállítási alapból. Egyebek közt ezt teszi lehetővé, hogy új, korszerű, alacsony padlós klimatizált kocsikkal járjanak a HÉV és az Intercity szerelvények. Vitézy Dávid kiemelte, az ágazati új törvény elfogadásával elhárult az uniós pénzek felhasználása előtt az az akadály, amely Magyarországon múlt. A nagyszülők legfontosabb kincse, amit átadhatnak unokáiknak, az Isten iránti szeretet, mondta július 26-án Szent Anna és Szent Joakim ünnepén Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a szombathelyi székesegyházban. Ez alkalommal külön szólt az idősebb és a fiatal generációkhoz, kiemelve, hogy milyen nagy szerepet játszanak a nagymamák és nagypapák unokáik életében, tudatta a Magyar Kurír. Az élet megérlel és alakít, néha szenvedéseken át formál, elvesz és megajándékoz, hangsúlyozta a főpásztor homíliájában a nagyszülők világnapján. A spanyol kormány elkötelezte magát a klímavészhelyzet elleni küzdelem mellett, mert ahogy az országban tomboló erdőtüzek is mutatják, a jelenség évről évre súlyosbodik, és ez egységes választ követel, hangsúlyozta a Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a nyári szünet előtti politikai évértékelőjében kedden Madridban. Tájékoztatása szerint jelenleg 500 hektárt meghaladó tűz pusztít az országban, de már kezd látszani a fény az alagút végén, habár az időjárás változása nehezíti az oltási munkálatokat. Az éghajlatváltozás tagadása táplálja leginkább a klímavészhelyzetet, fogalmazott a spanyol politikus, bírálva azokat, akik nem hallgatnak a tudósok szakmai véleményére. Emmanuel Macron francia államfő hétfőn a Bordeauxban tett látogatásán arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 5 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42 ezer hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. A francia meteorológiai szolgálat megerősítette, hogy kedden újabb hőhullám éri el Franciaországot, 40 Celsius fokos hőmérsékletekre kell számítani Gironde megyében, a korábbiaknál valamivel gyengébb, de szárazabb szél kíséretében. A hőhullám a héten továbbra is marad a francia területeken. Végül a várható időjárásról. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus befejezte tanítását, elbocsátotta a sokaságot és hazatért. Otthon azt kérték tőle tanítványai, magyarázd meg nekünk a szántóföldről és a konkolyról szóló példabeszédet. Kérésükre így magyarázta meg. Aki a jó magot veti, az az emberfia. A szántóföld ez a világ. A jó mag az Isten országának a fiai, a konkoly pedig a gonoszság fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az az ördög. Az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan aratáskor összeszedik a konkolyt és elégetik, úgy lesz a világ végén is. Az emberfia elküldi angyalait, azok összeszednek országából minden botrányt és minden gonosztevőt, és tüzes kemencébe vetik. Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz. Akkor az igazak ragyognak majd Atyuk országában, mint a nap. Akinek füle van, hallja meg. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 13. fejezetéből. A 36-tól a 43. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. 14. Leó pápa visszatért a Vatikánba. Lezárult nyári pihenőidőszak a Castel Gandolfóban. Leó pápa videóüzenete a portugál fiataloknak. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A szinódusi főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re. Kritériumok és gyakorlati útmutató. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Máriak egyhelyet. A plébánia hivatal imára, böjtre és megbocsátásra szólít.
2: XIV. Leó visszatért a Vatikánba, lezárult nyári pihenő időszaka Castel Gandolfóban. Július 27-én este a pápa elhagyta az apostoli palotát a Róma közeli városkában, hogy visszatérjen a Vatikánba. Este 8:30 után autóval indult, és megáldott több gyermeket, akik szüleikkel együtt várták, hogy üdvözölhessék a pápai villa előtt. Leó pápa július 5-én érkezett Castel Gandolfóba. Tartózkodása idején 200 a római egyházmegyéből származó, szociálisan rászoruló személlyel vacsorázott, és részt vett egy koncerten. 14. Leót nagy taps fogadta, amikor autójával kikanyarodott a pápai rezidenciáról. Éljen a pápa kiáltással köszöntötték a téren egybegyűlt hívek. A Szentatya üdvözölte a várakozókat, és több gyermeket is megáldott a rövid ideig parkoló autója ablakából. Július 29-én szerdán visszatért Castel Gandolfóba, hogy részt vegyen a Béke éneke című ima és közösségi találkozón. A Laudato Si felsőfokú képzőközpont és az Andrea Bocelli alapítvány által támogatott esemény este 7 órakor kezdődik a pápai villák kertjében. A program az Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekhez kapcsolódik. 23 napos Castel Gandolfói tartózkodása idején 14. Leó az imádságnak, az olvasmányoknak és egy kis sportnak szentelte idejét. A Róma közelében az Albanói tóra néző, Olaszország legszebb falvai közé sorolt kisvárosban töltött pihenő időszaka során 14. Leó 3 vasárnap, július 12-én, 19-én és 26-án az apostoli palota főbejáratánál a hívekkel elimádkozta az úrangyalát, továbbá 2 másik nyilvános eseményen is részt vett. Ezek között szerepelt egy ebéd a szegényekkel a Castel Gandolfói pápai villa kertjében. 200 fő, köztük 35 a római egyházmegyéből származó, társadalmilag kiszolgáltatott helyzetben lévő gyermek részvételével július 11-én került sor a programra. A másik esemény egy koncert volt, amelyet az Albánói Egyházmegye adott az apostoli palota udvarán július 18-án. Leó pápa a múlt héten 2 magánlátogatást is tett. Július 20-án a Monte Cassinói Bencés apátságba, július 22-én pedig a Valle Pietrai Szent Háromság szentélybe, valamint a Szubiákói Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorokba látogatott.
3: Já não podia me conter.
2: Leó pápa a portugál fiatalokhoz. Soha ne hagyjátok abba az álmodozást a béke és a testvériség földjéről. A Szentatya egy videó üzenetben arra buzdította a portugál fiatalokat, hogy engedjék, hogy nyugtalanságuk közelebb vigye őket Istenhez, és helyezzék elé legnagyobb kérdéseiket és legmélyebb vágyaikat. Köszöntését a Portugália északi részén található Lamego városában második alkalommal megrendezett Örüljetek Nemzeti Ifjúsági Nap résztvevőinek küldte.
4: Queridos jovens, alegrai-vos sempre no Señor. Ahí, en Lamego.
2: Engedjétek, hogy nyugtalanságotok közelebb vigyen benneteket Krisztushoz, és emlékezzetek, az életszentségre kaptatok meghívást, mondta 14. Leó pápa

0: que nada nem ningem vos robe a esperanza.
1: Kedves fiatalok, ne hagyjátok, hogy bármi vagy bárki ellopja a reményeteket, buzdított Leó pápa a videó üzenetében, amelyet a július 24-e és 26-a között megrendezett portugáliai ifjúsági találkozóra küldött. Továbbra is örömteli összejövetelt kívánok nektek Lamego városában. És remélem, hogy 2027. augusztusában találkozunk Szöulban, hangsúlyozta a pápa, utalva a jövőre Dél-Koreában megrendezésre kerülő következő ifjúsági világtalálkozóra. Leó pápa a videó üzenetében arra buzdította a fiatalokat, hogy haladjanak előre, kiemelve a rájuk jellemző nyugtalan szellemet. Arra kérte őket, hogy gondolkodjanak el fontos életkérdéseken, vigyék Isten elé ezt a nyugtalanságot és minden problémájukat, hogy párbeszédet folytassanak vele az imádság és a csend pillanataiban. Kérdezzék meg Istentől, Uram, mit szeretnél, hogy mit tegyek az egyházban és a világban? Mi a hivatásom? Családalapításra hívsz a házasság által? Vagy a papságra hívsz? Vagy a szerzetesi életre? Ezek fontos kérdések, amelyeket fel kell tenni, mutatott rá a pápa. Kiemelte azonban egyúttal azt is, hogy soha nem szabad elfelejteni azt az egyetlen bizonyosságot, amely egységet ad belső életünknek. Isten mindig életszentségre hív minket, és a szentek mélységesen emberek. Legyetek tehát olyan igazi emberek, mint maga Krisztus, és biztosan jobbá fogjátok tenni ezt a világot. Leó pápa szintén üdvözölte a fiatalok izgalmát, és azt a tényt, hogy azért gyűlnek össze, hogy élve tartsák a 2023-as ifjúsági világtalálkozó lángját, amelyre Lisszabonban került sor. Mindig különleges a fiatalokkal lenni, mert a hitetek lelkesedése ragályos, hangsúlyozta Leó pápa, miközben megemlékezett a 2025-ben ifjúsági jubileumról és a júniusi spanyolországi találkozójáról a fiatalokkal.
0: Se depois humanos, como é Cristo, e certamente mudareis este mundo para melhor.
1: A Krisztus iránt tanúsított szeretetetek vigaszt nyújt. Csodálatos látni korunkban olyan fiatalokat, mint ti, akik tele vagytok hittel, és nem féltek ezt kimondani, mutatott rá videó üzenetében Leó pápa. Gyönyörű látni, hogy erősen szomjaztok az igazságra, és őszinte szívvel keresitek azt. Gyönyörű látni, hogy éheztek az igazságosságra és a szeretetre, és nem elégedtek meg a mulandó értékekkel. Gyönyörű látni, hogy szeretitek a szépséget, különösen az örökké való és örökké új szépséget. A mi Istenünket, aki a szívünk legmélyén vár ránk. Krisztus velünk van, és ő az örömünk oka. Ő az egységünk forrása. In illo uno unum. Sokan egy testet alkotunk Krisztusban, hangsúlyozta a pápa, idézve Szent Pálnak a rómaiakhoz írt levelét, a 12. fejezet 5. versét. 14. Leó arra buzdította a fiatalokat, hogy örvendezzenek bárhol is találják magukat, és az esemény minden résztvevőjére a mennyei kegyelmek bőségét kérte. A nagyszabású esemény a Lisszaboni Nemzeti Ifjúsági Lelkészség és a Lamegói Egyházmegye közös szervezésében valósult meg, mintegy 1200 portugál fiatal részvételével. A Nemzeti Ifjúsági Nap elnevezésű katolikus ifjúsági találkozó a 2023-as Lisszaboni Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó lelki örökségét vitte tovább, egyúttal elindította a fiatalokat a 2027-es szöuli ifjúsági világtalálkozó felé vezető úton. A három nap során a fiatalok imádságokon, koncerteken, közösségi megosztásokon és ünnepi szentmiséken vettek részt. A Szent Lelket hívó záró szentmisét a Lamegói Városi Parkban tartották, ahol Américo Aguiar bíboros bejelentette, hogy a következő nemzeti találkozót az Aveirói Egyházmegyében rendezik majd meg.
2: A Szinódusi Főtitkárság segédanyaga a helyi egyházaknak 2027-re, kritériumok és gyakorlati útmutató. Püspökök, eparchák és szinodális munkacsoportok számára készült a jegyzék,

mely az emlékezés fázisával kapcsolatban kínál szempontokat, kérdéseket, gyakorlati útmutatót, angol, spanyol és olasz nyelven a Szinódus Főtitkársága hivatalos honlapján www.sinod.va. A 2027 első felére tervezett kiértékelő találkozóval zárul az emlékezésnek szentelt szakasz. Ezzel kapcsolatban Mário Grech bíboros, szinódusi főtitkár elmondta. A kiértékelés nem technikai gyakorlat, hanem a hála és az igazság élménye. Emlékezni azt jelenti, hogy fölismerjük mindazt, amit az Úr megérlelt közösségeink útján, és hagyjuk, hogy irányítsa következő lépéseinket. A Szentírásban az emlékezés nem azt jelenti, hogy a múltba nézünk, hanem fölismerjük Isten működését a történelemben, hogy megkülönböztessük a jelent, és megnyíljunk a jövő előtt. Ebben a megvilágításban a szinódusi főtitkárság most közzétett jegyzéke arra szólít minden helyi egyházat, hogy hálával és őszintén olvassa újra a szinódus végrehajtási fázisában megtett utat, hogy fölismerje annak gyümölcseit és a még előtte álló lépéseket. A dokumentum az eddigi anyagok sorába illeszkedik, tehát a 2025-ös záró dokumentum és a végrehajtási fázis segédlete, a 2027-28-as egyházi gyűlés előkészítő anyaga és a helyi szakasz operatív folytatását jelenti. A jelenlegi dokumentum elsősorban a felelős püspököknek és eparcháknak szól, valamint a szinodális munkacsoportoknak, akik tevékenyen segítik a folyamatot. Nem egy alkalmazandó modellről van szó, hanem eljárási módozatokat kínál, kérdéseket tesz föl, szempontokat ad, és néhány gyakorlati útmutatást, amit mindenki a helyi viszonyokhoz igazítva használhat fel. 14. Leó pápa ezt úgy fogalmazta meg, hogy a szinodalitás egy lelki stílus. A találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik, és a megkülönböztetésben érlelődik. A dokumentum két egymással szorosan összefüggő részből áll. Az első a beszámoló szerkesztéséhez tartozik, melyben a helyi egyház beszámol a megtett útról. Egy három lépcsős lelki újraolvasatról van szó, amelyben összegyűjtik az emlékezetet, fölismerik és meghallgatják a jeleket, és meghatározzák az átalakulási folyamatokat a záró dokumentumban megjelölt három megtérés alapján. Ezek a kapcsolatok, az egyházi folyamatok és kötelékek megtérését jelzik. A most közzétett segédlet második része előkészíti a kiértékelő gyűlést és annak lezajlását, amit a püspök hív össze olyan mély lelki tapasztalatként, amelyből születik a beszámoló és a többi egyháznak írt levél. Ez az ókeresztény közösségi leveleket idézi, Littere Communionis, amelyekkel az ősegyházban minden közösség tanúságot tett hitéről a többieknek. A beszámoló leírással és a levél megfogalmazásával minden egyes helyi egyház hozzájárul az egész egyház közös útjához, a kölcsönös ajándékozás szellemében. A püspök jóváhagyásával ezeket 2027. június 30-áig eljuttatják a nemzeti vagy regionális szinodális munkacsoportokhoz, valamint megosztják a szinódusi főtitkársággal. Az egyházmegyei és eparhiális kiértékelő közgyűlések után 2027 második felében a püspöki konferenciák és a keleti katolikus egyházak hierarchiájának közgyűlései következnek. 2028 első három hónapjában a kontinentális találkozók lesznek, majd végül 2028 novemberében a Vatikánban tartják az ünnepélyes összegyházi közgyűlést, ami lezárja a 2021-28-as szinódus megvalósító folyamatát. A szinódusi főtitkárság májusban tette közzé a 2028 októberében a Vatikánban megrendezendő szinódust előkészítő anyagot, melynek címe a 2027-28-as szinódus felé állomások, szempontok, eszközök a 2027-28-as nagy egyházi találkozóra készülve. Emlékezni, értelmezni, irányítani, ünnepelni. Ez a négy kulcsfogalom határozza meg a dokumentumot,
mely az ütemezést és a módszert taglalja, amelyek alapján a helyi egyházak, püspöki konferenciák és kontinentális csoportok megoszthatják a 2021-24-es szinódus záró dokumentuma után elindult folyamat gyümölcseit egészen a 2028. októberi találkozóig. 2027 első fél évére tehát az emlékezést tűzték ki célul, vagyis az egyházmegyei értékelő bizottságok áttekintik a záró dokumentum megvalósításának tapasztalatát egy beszámolón és a többi egyháznak szóló levélen keresztül. Az év második fele az értelmezésé. A nemzeti vagy regionális püspöki konferenciák kidolgoznak egy teológiai lelkipásztori jelentést és egy levelet a többi helyi egyház felé. Medjugorje. Súlyos vandál támadás érte a Mária kegyhelyet. A plébánia hivatal imára, megbocsátásra és böjtre szólít azt követően, hogy ismeretlen elkövetők felgyújtották a Szent Jakab templomot és súlyos károkat okoztak, festékkel meggyalázták a szűzanya szobrát. A helyszínt azóta megtisztították és újra alkalmas Isten tiszteletre, adja hírül a medjugorjei plébánia közleménye. Hétfőről kedre virradó éjszaka súlyos rongálás történt Bosznia-Hercegovina híres Mária kegyhelyén. Az elkövető, akinek személye egyelőre ismeretlen, gyúlékony anyaggal lelocsolta, majd meggyújtotta a Szent Jakab plébánia külső oltárát, komoly károkat okozva. Ugyanez a személy ezután festékkel meggyalázta az egyik Mária szobrot, és sértő feliratokat hagyott maga után. A medjugorjei plébánia közleményt adott ki, miszerint azonnal megkezdték a tisztítást és a helyreállítást, hogy a helyszín újra alkalmas legyen az imádságra. A kegyhely tehát nyitva marad a zarándokok előtt, a híveket pedig arra kérik, hogy imával, böjttel és megbocsátással válaszoljanak erre a szomorú esetre. Imádkozzunk az elkövetők szívének megtéréséért, hogy az Úr érintse meg őket kegyelmével, és vezesse a jó útra. Nagy szomorúsággal értesült a plébánia a vandál cselekedetről, és köszönetet mond mindenkinek, aki azon dolgozik, hogy a kegyhely továbbra is az Istennel való találkozás helye legyen, a béke helye, és olyan hely, ahol tisztelik a boldogságos Szűz Máriát, a béke királynőjét. A böjtön és a megbocsátáson túl a plébánia hivatal arra szólítja a híveket, hogy imádkozzanak azért, hogy mindenki szívében béke legyen, mivel a szűzanya folyamatosan arra kér, hogy legyünk a béke hordozói. Ez az eset egyenesen arra bátoríthat, hogy még komolyabban vegyük felhívását. Ne válaszoljunk rosszal a rosszra, hanem életünkkel tanúskodjunk a szeretetről, a megbocsátásról és a reményről. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik. Benedek Elek, Testamentum Marcinak. Második rész.

Ne félj, ne szégyeld szeretni a hazát. Ma a világ polgáriassága divat, de te ne hódolj a divatnak. Inkább légy vad magyar, mint szelíd hazafi. Minél jobban szaporodnak a szelíd hazafiak, annál inkább szükséged lesz a vad magyarokra. Ám ezzel nem mondom azt, hogy a politikába nagyon beleásd magad. Legfőképpen honatyaságra ne aspirálj. Ez nem szegény embernek való. Várd meg az idők és emberek javulását, amikor pénz nélkül is meg lehet szerezni a dicsőséget, hogy mint törvényhozó szolgálhasd a hazát. De érzem, hogy ebbéli tanácsom kárba veszhet. Tégy bölcs belátásod szerint. Most jár velem, jár az udvarra ki, és hallgasd azt az édes bús éneket, mely a budai völgy öléből minden este fölszáll ide hozzánk. Tudod-e, miféle ház az odalent? Árvaház, fiam. Árva gyermekek énekelnek esti imát. Hallod, fiam? Hallod? Hála éneket zengnek a jó Istenhez, aki az árvákat nem hagyja el, aki gondot visel rád is, ha én meghalok. Te csak nyargaj vesző paripádon, fiam, sejtelmet se legyen arról, hogy ez órában a halál gondolatával foglalkozom, írván, folytatván végrendeletemet. Dalolj versenyt a dalos pacsirtával, mely ott fönt lebeg a magas levegőben, s nyilván azt hirdeti. De szép az élet. Ó, de szép! Nézd csak! Nézd azt a vak fiút, ki minden nap kibotorkál a hegyek közé, egyedül egy pálcika nélkül. Megáll ez is. Fejét fölemeli, s mosolygó arccal hallgatja a pacsirta dalát. Tele tüdővel szívja az üde levegőt, a vadrózsák illatát, s e pillanatban talán ő is azt suttogja, de szép az élet, ó, de szép! Pedig ő nem látja a virágot, ám érzi illatát. Ő nem látja a pacsirtát, ám hallja csattogását. Ő árva, apátlan, anyátlan, kegyelem kenyéren él, s ím lásd, e pillanatban mégis örül az életnek. Ez csodálatosnak, rejtelmesnek tetszik te néked. De te csak a botorkáló vakfiút látod, lelkének tartalmát nem ismered. Te még nem tudod megbecsülni Istennek végtelen jóságát, amely téged épp kézzel ajándékozott meg. Te még nem tudod, hogy e kézzel majd felemelheted a gyöngét, leverheted a gonoszt, szerezhetsz vele kenyeret magadnak, és adhatsz vele a kenyérből másoknak. És te még nem tudod, hogy Isten ajándékozott meg épp szemmel, mellyel nézheted mindazt, mit látni szép, s melyet behunyhatsz, ha nem akarod látni mindazt, amit látni kellemetlen. Isten őriz, ha csak egy idegszál hiányoznék tested épségéből, mely nagyot emelkednék becse a meglevőknek. Hidd el nekem, hogy annak a vakfiúnak édesebben csendül szívébe a madárdal, mint a tiédbe. Hidd el nekem, igazibb öröme van neki abban, hogy bár tapogatózva, botorkálva, de járhat kelhet az édes anyaföldön, mint te néked, hogy ugrálhatsz árkon bokron át, megmászhatod a magas hegyet, leszaladhatsz a virágos völgybe, s eszedbe sem jut, hogy mindezt nem tehetnéd, ha Isten tőled megtagadja azt, mit attól a vakfiútól jónak vélt megtagadni az ő végtelen, beláthatatlan bölcsességében.

Természetesen te ma még azt hiszed, hogy nem lehet nagyobb csapás a földön, nagyobb nyomorúság a vakságnál. Igazad van. Nincs is ennél nagyobb testi nyomorúság. De megtudod, látni fogod majd az én írásom nélkül is, hogy van ennél nagyobb, rettentőbb nyomorúság, a lelki vakság. Látni fogsz Isten képére teremtett embereket, akikből első tekintetre nem hiányzik semmi, ami az embert egész emberré teszi. Más-más a ruhájuk, ruhájuknak a kelméje, a szabása, más-más talán az arcuknak a színe, rövidebb, hosszabb, vékonyabb, vastagabb a termetük, de egyben mind egyenlők, Istennek képére vannak teremtve valamennyien. Látni fogod, hogy Istennek a napja egyformán világít valamennyinek, s ím mégis milliók tapogatóznak, botorkálnak, éppen mint ez a vakfiú. Van szemük a látásra, és nem látnak. Van fülük a hallásra, és nem hallanak. Látni fogod, hogy Isten képére teremtett emberek idegenül haladnak el egymás mellett. Látni fogod, hogy az egy akol és egy pásztor írott malaszt, melyet állandóan hazudtol a valóság, hogy az aklok száma megszámlálhatatlan, a pásztoroké még inkább. Meg fogod látni, mely éberen őrködnek-e pásztorok az aklok kapujában, s csodálkozással szemléled, hogy hamarabb engednek kiszaladni hármat az akolból, mint beereszteni egyet, amely szerintük nem az ő aklukba való. Ezen nevet az én paraszt eszem. De jegyezd meg, fiam, hogy nem csak paraszt ész van-e világon. Amit én természetesnek találok, a természettel ellenesnek találtán millió ember és viszont. De félek, hogy véletlenül már most kezedbe akad írásom, s nem szeretném, ha legalább a velejét meg ne értenéd. Félek különösen attól, hogy ha nem értenéd meg azt, mit mondandó vagyok, megkésve értenéd meg, amikor már téged is elsodort valamely áradat. Félek, hogy mire kikerülsz az életbe, fiam, mindabból, mit az iskolában tanultál, csak annyi marad meg, amennyivel megkeresheted a kenyeredet. Talán vagyont is gyűjthetsz, vagy vagyont általa, de üres lészen a szíved, szeretet nélkül való. Avagy megmaradtán szívedben a szeretet, de dresszírozva, mint egy komédiás póni. Szívednek melegét nem azokra árasztod, akik szeretetet szeretetnél egyébbel nem viszonozhatnak, hanem azokra, kik szeretet nélkül élvén az életet, bolond szívedet még majd kinevetik. Látom, éppen most tanulod a bibliai történeteket. Szépen megmagyarázza Jézus a törvénytudónak, hogy mi az a felebaráti szeretet. A kirabolt, félholtan fetrengő utason nem könyörül a pap. Hasonlóképpen nem könyörül rajta a lévita. Végre jön egy szamaritánus. Bekötözi sebeit, elviszi a városba, elhelyezi egy háznál, s még pénzt is ad a gazdának, hogy ápolja őt. E három közül ki volt fele barátja a sebesültnek? Kérde Jézus. Aki könyörült rajta, feleli a törvénytudó. A tanúságot ebből így vonja le könyvecskéd. A valódi könyörületes ember sohasem kérdezi, micsoda nemzetből vagy vallásfelekezetből való az, aki nyomorúságban szenved, hanem segíti embertársát azért, mert tudja, hogy Istennek gyermeke, tehát neki testvére és segedelemre van szüksége. Tehát Jézus, Istennek fia, a felebaráti szeretetet a könyörületesség egy példájával magyarázta meg. Ne feledd, fiam, hogy Jézus ennek előtte 2000 esztendővel járt és tanított a földön, hogy abban az időben még a könyörületesség volt a szeretet legszebb nyilatkozása. Ne feledd, hogy bár Jézusnak bölcseje jászol vala, királyok borultanak le a bölcső előtt.
királyok és pásztoremberek. Olvasd a históriát, s látni fogod, mint verődnek a népek külön kasztokká. Az erős leveri, és ráadásul még meg is veti, lelkében megalázza a gyöngét. Fejébe veszi, hogy csak ő az Isten képére teremtett ember, s akit szegénysége, gyámoltalansága, gyengesége lenyűgöz, az az ő szolgája. Akinek kenyeret dob, hogy éhen ne vesszen, de szíve melegéből nem juttat neki egy lehelletnyit. Aki Istentől nyert lelki adományok útján bár fölemelkedik a porból, magával egyenlőnek nem ismer el, mert Amannak bölcseje durva deszka volt, az övé arannyal, sejemmel, bíborral ékes. Ha majd szíved, lelked is kilészen művelve, ha majd nem csak látsz, de a látottakon gondolkodol is, csak akkor döbben meg a szíved, fiam. Csak akkor szorongatja majd vasmarokkal a keserű fájdalom, látván, hogy boldogtalanabb vagy az éhező koldusnál, mert annak nem fáj, ha pénzt vet lábához a nagy úr, amint elrobog bársonyos hintaján, de neked fájni, kegyetlenül fájni fog, amidőn tisztességtudó kalapemelésedre könnyű, megvető fejbiccentéssel válaszol a gőgös, de máskülönben könyörületes szívű nagy úr. Könyörületesség! Ki nem könyörületes manapság? Kinek nincs egy fillérje, egy falás kenyere a koldusok számára? Ki mer manapság nem lenni könyörületes szívű? Ma, amikor az újságok számon tartják, ki mennyit áld a kárvallottaknak, s ki nem áld semmit? Manapság, mikor a könyörületesség mulatság, sport, mikor fényes, drága toalettekben keringőzve vagy csárdást ropva törülik le a szenvedők könnyeit. De én egyebet kérek tőletek, könyörületes szívek. Nekem van kenyerem, nekem van ruhám, divatos szabású. Tanultam, amit tanultam, tudok, amit tudok. Vagyok, legalábbis átlagember, vagyok. Beszédem nem sima, nem is goromba. Ha éppen elkerülhetetlen, még a lovakról is tudok társalogni. Könyörüljetek rajtam, s ne kérdjétek, paraszt vagyok-e vagy nemes, keresztény vagyok-e vagy zsidó. Vegyetek úgy, amint vagyok. Szeressetek, ha van bennem szeretnivaló, vessetek meg, ha van bennem megvetnivaló. De ne legyetek az őseimre kíváncsiak, mert ők alszanak. Porladoznak régen, kegyes érdeklődéseteket meg nem köszönik. Ruházzátok rám ezt, és én megköszönöm, meghálálom nektek. Szeretetért szeretetet adok. Ez a legnagyobb summa, fiam, mellyel szeretetet megfizetni lehet, maga a szeretet. Ne sajnáld, ha többet adsz ebből másnak, mint amennyit másat tenéked. Örülj ennek, hisz akkor te vagy a gazdagabb.

Mikor esorokat írom, édes fiam, nagy kérdések foglalkoztatják az elméket. Nagy kérdések, melyeket ám még az én életemben paragrafusokba szednek. De te késő öregséget érhetsz, akkor sem lesznek megoldva. Bölcs, nagy elmék kigondolnak sok szépet, üdvöset, törvénykönyvekbe be is iktathatják, rideg paragrafusok még soha meg nem változtatták a társadalomnak szellemét. Ha én zsidó volnék, s recipiálnák az én vallásomat, megköszönném szépen, de megkérdeném, hát engem mikor recipiálnak? Ha én zsidó volnék, s feleségül vehetném a keresztény leányt, akit szeretek, anélkül, hogy meg kellene tagadnom a hitemet, megköszönném szépen. De mi a törvény jó téteménye ahhoz, ha látnám, ha érezném, hogy van egy törvény, mely a szívekben lakozik, a szeretetnek törvénye, mely nem lát különbséget ember és ember között. Törvények még nem döntöttek le válaszfalakat, fiam. Azt nekünk, magunknak kell ledöntenünk. De nehogy azt mondd majd szűkkeblűen, nekem nem fáj, engem nem éget, s közömbösen nézd embertársaidnak küzdelmeit. Ha csak magadra gondolsz, ha csak a magad sebe fáj, menj a rengeteg erdő mélyébe, lakjál a vadak, s ne az emberek között. Élj vagy gyümölcsön, sebedet gyógyítsd füvekkel, így is lehet élni, amíg halálod órája üt. De ha emberek között élsz, vedd ki a magad részét minden igaz, becsületes, jogos küzdelemből. Állj a védtelenek, gyengék közé. Az erősek hatalmasok oldalán harcolni nem virtus. Ne ejtsen meg a könnyű, puha élet varázsa. Nehogy cserbe hagyd a veled egysorsúakat, mert téged talán megtűrnek a felsőbbek között. Neked ez nem okozhat akkora örömet, amekkora keserűséget azoknak, akiket te cserben hagytál. S ha még ez sem volna elég, hogy meg ne tántorodjál, gondolj reám, kinek az életét nem csak a nehéz munka rövidíté, de végtelen láncolata az emésztő gondolatoknak, bántó érzeteknek, melyek sokszor megakasztják tollamat, megzsibbasztják energiámat, tehetetlenül nézvén a vészes áradatot, mely jót, rosszat egyként elsöpréssel fenyeget. Lehet belőled nagy ember, és hadd legyen, de szív nélkül, szeretet nélkül igazán naggyá nem leszel. Ne bízd el hát magad, ha csodálják elmét tündöklését. Sok fényes elme elhomályosult már, de a szív, jó vagy rossz, megmarad utolsó dobbanásig annak, ami volt első dobbanásakor. És te, fiam, kicsinyelheted majdán elmémnek szűk körben való forgását, de egyet ki kell érezned a sorokból. Tele volt a szívem szeretettel. Jutott ebből mindenkinek, és nem fogyott soha, de sőt, inkább növekedett. Nem osztályoztam a szeretetet. Mindenkinek annyi jutott, amennyit megérdemelt. Némelyiknek több is, de kevesebb soha senkinek. És nem félek, hogy kifogyok a szeretetből, fiam. Ha egyéb nem, ez eltart a sírig. Ha egyebet nem kaphatsz, ezt tőlem halálom után is. S ha majd talán üresnek érzed szívedet, gyere ki síromhoz, meglásd, megtelik szeretettel. Ha majdan talán bántani fog az emberek gőgje, gyere ki a temetőbe, s megvigasztalódol. Porrá lesz itt gazdag és szegény, gőgös és alázatos. Az egyiknek gránit jelöli emlékét, a másiknak egyszerű fejfa, de porrá lesz,
mind a kettő. Itt ember és ember közt nincs különbség. Gránit és fa. Ennyi az egész. Jere ki a síromhoz, fiam.

Benedekelek, testamentum Marcinak. A második rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám, hangmester Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Csajkovszki melankólikus szerenád című művét Kovács Dénes és a Magyar Állami Hangversenyzenekar szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonkét óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az ellenzék kezdeményezte a szlovén parlament elnökének leváltását, adta hírül az MTI. A pártok szerint a házelnök megsértette az alkotmányos rendet, közreműködött a parlamenti eljárásokkal való visszaélésben, és nem védte meg az ellenzék jogait. Az indítványt kedden nyújtotta be a baloldal, a Szabadságmozgalom és a Szociáldemokraták. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó intézményrendszeri átalakítása jön létre a közösségi közlekedésben. Az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi és a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot, a fejlesztéseket, hangsúlyozta a Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Elmondása szerint a kormány 693 milliárd forintot már jóváírt a minisztérium számláján a helyreállítási alapból. Egyebek közt ez teszi lehetővé, hogy új, korszerű, alacsony padlós klimatizált kocsikkal járjanak a HÉV és az Intercity szerelvények. Vitézy Dávid kiemelte, az ágazati új törvény elfogadásával elhárult az uniós pénzek felhasználása előtt az az akadály, amely Magyarországon múlt. A nagyszülők legfontosabb kincse, amit átadhatnak unokáiknak, az Isten iránti szeretet, mondta július 26-án Szent Anna és Szent Joakim ünnepén Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a szombathelyi székesegyházban. Ez alkalommal külön szólt az idősebb és a fiatal generációkhoz, kiemelve, hogy milyen nagy szerepet játszanak a nagymamák és nagypapák unokáik életében, tudatta a Magyar Kurír. Az élet megérlel és alakít, néha szenvedéseken át formál, elvesz és megajándékoz, hangsúlyozta a főpásztor homíliájában a nagyszülők világnapján. A spanyol kormány elkötelezte magát a klímavészhelyzet elleni küzdelem mellett, mert ahogy az országban tomboló erdőtüzek is mutatják, a jelenség évről évre súlyosbodik, és ez egységes választ követel, hangsúlyozta a Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a nyári szünet előtti politikai évértékelőjében kedden Madridban. Tájékoztatása szerint jelenleg 500 hektárt meghaladó tűz pusztít az országban, de már kezd látszani a fény az alagút végén, habár az időjárás változása nehezíti az oltási munkálatokat. Az éghajlatváltozás tagadása táplálja leginkább a klímavészhelyzetet, fogalmazott a spanyol politikus, bírálva azokat, akik nem hallgatnak a tudósok szakmai véleményére. Emmanuel Macron francia államfő hétfőn a Bordeauxban tett látogatásán arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 5 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42 ezer hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. A francia meteorológiai szolgálat megerősítette, hogy kedden újabb hőhullám éri el Franciaországot, 40 Celsius fokos hőmérsékletekre kell számítani Gironde megyében, a korábbiaknál valamivel gyengébb, de szárazabb szél kíséretében. A hőhullám a héten továbbra is marad a francia területeken. Végül a várható időjárásról. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Megismételjük a kerengő délutáni adását.

Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóink, Sályi András vagyok. Kinek az érdeke a béke Ukrajnában? Ez az egyik kérdés, amire választ várunk a következő közel fél órában. De mielőtt elkezdenénk, elmondom, hogy a YouTube-on és a Facebookon nem csak hallhatnak, hanem láthatnak is minket, sőt majd vissza is nézhetik az adást. Kinek az érdeke a béke Ukrajnában, de úgyis föltetném a kérdést, hogy kinek nem az érdeke a béke Ukrajnában. Az ember elgondolkozik, és azt mondja magában, hogy ha nagyon sokan azt mondanák, hogy béke kell, akkor talán a béke már megszületett volna. De hogyha nagyon sokan úgy gondolják, hogy nekik ez a háború valamilyen szempontból előnyös, akkor lehet, hogy a béke még sokáig várat magára. De még egy megjegyzés, a minap azt mondta Vlagyimir Putyin, orosz elnök, hogy Ukrajna keleti része nem sokáig maradhat az ukrán állam része, hogy ezek a területek majd visszatérnek azokhoz az országokhoz, amelyekhez korábban a történelem során tartoztak. Ezek az országok Lengyelország, Magyarország és Románia. Ami azt jelenti, hogy ebben a felsorolásban benne van Magyarország, benne van Kárpátalja. Miért mondta mindezt Putyin elnök? És mit akart ezzel elérni? És ha már azt a kérdést tesszük fel, hogy mégis kinek az érdeke, hogy a háború folytatódjon, akkor érdemes megnézni azt is, hogy ki kire számíthat. Kire számíthat Oroszország, az agresszor, és kire számíthat Ukrajna, a megtámadott ország. Oroszországnak úgy tűnik, hogy sokkal kevesebb barátja van, de nem régi hír, hogy Észak-Korea állítólag 30 ezer katonát küld az ukrán frontra. A szám önmagában értelmezhetetlen, 30 ezer ember óriási nagy szám, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy ebben a háborúban eddig 100 ezrek haltak meg mind a két oldalon. Ezen kívül ki az, aki Oroszország mellett áll? Kína? India? Ezek a hatalmak soha nem mondták azt, hogy támogatják a háborút, legalábbis tudtommal nem. És akkor ott van a másik oldal, Ukrajna, a megtámadott ország, amelyik úgy tűnik, hogy egyöntetően számíthat az Európai Unió támogatására, számíthat a legnagyobb hatalmakra, Németországra, Franciaországra, Hollandiára, számíthat Lengyelországra, Lengyelország közvetlen határos Ukrajnával, persze számíthat a balti államokra, amelyek fenyegetve érzik magukat Oroszország által. Azt mondták a szakértők egy nem olyan nagyon régi Kerengő című műsorban itt nálam, hogy Oroszország az mindig is arra törekedett, hogy terjeszkedjen, hogy elfoglaljon területeket. És akkor én azt kérdeztem, hogy ez a fátum, ez a sors, hogy Oroszország terjeszkedik? És ők nagyjából azt mondták, hogy igen. Így van-e, vagy nincs így? Nem tudjuk. A válaszokat a kérdésekre Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója adja meg, néhány perc szünet után velem szemben itt a szék, de ő még nincs itt, úgyhogy rövid zene következik, de még egy pár kérdést addig fölteszek. Amikor arról hallunk, hogy a hadihelyzet úgy változik, hogy az ukránok drónokkal támadják Oroszországot mélyen az ország belsejében, akkor fölmerül az a kérdés, hogy vajon ezek a drónok, ezek milyen irányítást kapnak? Hol van az a műhold, egyáltalán milyen műhold az, amelyik a koordinátákat megadja? És milyen alkatrészek vannak ezekben a drónokban? Milyen elektronika? Amerikai? Kínai? Lehet az is, de az amerikai meg a nyugat-európai valószínűbb. És egyáltalán mit jelent Oroszországnak, az orosz átlagpolgárnak az a körülmény, hogy most már Oroszországon belül leáll a légi közlekedés bizonyos esetekben, bizonyos légi pályaudvarokon, és lehet félni attól, hogy drónok csapódnak be, akár Moszkvában vagy Szentpéterváron. Na, itt tartunk, kedves hallgatóink. Rövid szünet után, rövid zene után folytatjuk a beszélgetést Seremet Sándorral, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával.

0: Itt a Kerengő, a Magyar Katolikus Rádióban, kedves hallgatóink, hogy az imént mondtam, vendégem Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Köszönöm, hogy itt van.
1: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
0: Az első kérdés. Mit akart Putyin azzal, hogy különböző országokhoz sorolt bizonyos területeket a mai Ukrajna területéről?
1: Ez egy régi dolog már, tehát még jóval a Krím előtt jelentek meg olyan térképek Oroszországban, mára már elhunyt politikusok, akik nagyon népszerűek voltak bizonyos körökben, meg az egyik legfelismertebb, felismerhető politikusok közül, például Zsirinovszki nevű úriember többször.
0: Ó, igen, régi.
1: Régi motoros már az orosz politikában, tehát leghangosabb, legláthatóbb figura jött már elő ilyen térképekkel, amelyek tulajdonképpen ezeket a területeket is szétosztogatták.
0: Igen, de Putyin most miért szedte akkor ezt elő?
1: Én úgy gondolom, hogy van ennek egy olyan üzenete is, hogy azért tudja, hogy Ukrajnának a szomszédaival azért mindig van némi konfliktusa, és ezek a területek, ugye amikor Ukrajna mindig a területi integritásáról beszél, és a szovjet hagyatékkal való szakításról beszél, akkor azokban az orosz körökben, akik, hát mondjuk úgy, vagy erős birodalmi tudattal rendelkeznek, vagy szenvednek némi posztszovjet geopolitikai nosztalgiában, azok hajlamosak mindig azt mondani, hogy hát igen, de a mai Ukrajnát, hogyha Sztálin, meg Hruscsov, meg a különböző paktumok nem rakta volna össze úgy, akkor azért a mai Ukrajna sem olyan lenne, amilyen.
0: 600 000 négyzetkilométer. Igen, az már elenyé. Nagyobb, mint Németország, nagyobb, mint Franciaország. Még a tengeren túli területekkel együtt is kisebb Franciaország, mint Ukrajna.
1: Hát tulajdonképpen, hogyha Oroszország európai részét nem számoljuk, akkor a legnagyobb területű állam Európában. És hát az ilyenfajta megnyilvánulások azok arra mennek rá, hogy igazából nem kell sokat várni arra, hogy

0: amelyek egyébként hatalmas pénzeket keresnek ezen az üzleten. Nyilván ott vannak a különböző olyan globális, transznacionális vállalatok, amelyek az éppen átalakuló piacot és az európai deindustrializációt azt a saját javukra tudnák fordítani. Ennél azért egy kicsit összetettebb a dolog. Tehát ez egy nagyon hosszú és nagyon régi szembenállás egyébként a Szovjetunióval, előtte a cári Oroszországgal, utána az Oroszországgal. Egyrészt van egy civilizációs kérdés, amelyben ugye a nyugati típusú demokráciák, a liberális típusú demokráciák abban gondolkodnak, hogy csak akkor lehet működtetni a világrendet rendesen, hogyha mindenki egyforma rendszerekben gondolkodik.
1: Szabad egy mondat ide? Persze. Azért volt olyan, hogy a nyugati demokráciák elérték azt, hogy bizonyos diktátorok azok megbukjanak. Kaddafi megbukott, és mi lett utána?
0: Hát igen, de azt elfelejtjük hozzátenni, hogy rengeteg ilyen diktátor sok esetben nyugati jóváhagyással is kormányzott elég hosszú ideig. Tehát azért erre is van példa, tehát vannak, hadd ne használjam a csúnya kifejezést, amit szoktak használni az amerikai politikában, hogy bizonyos személy rossz, de ami rossz, tehát hogy ő gazember, de ami gazemberünk, maradjunk ennyiben. Tehát azért van egy ilyenfajta kettős mérce, amit egyébként szoktak alkalmazni. Ugyanakkor Oroszországgal a helyzet azért jóval összetettebb, tehát azért mégiscsak egyrészt komoly katonai potenciál rendelkező ország.
1: Hát egy birodalom.
0: Hát birodalom. Van egy gyakorlatilag kiapaszthatatlan nyersanyag erőforrása, amihez nem nagyon van hozzáférése másoknak. Vagy hát nem abban a formában, ahogy szeretnék. És van egy figura, aki tudta maga köré tudta konszolidálni egy időben, ugye fragmentálódott Oroszország. Tehát Jelcin után egyébként nagyon sokan felsóhajtottak, amikor Putyin hatalomra került. Oroszország elindult egy egyébként erősen nyugatosodó pályán, és azt szerette volna, hogy ebben a nyugati családban ő is családtag legyen, pedig egy vidéki szegény rokon. És amikor ebből a szerepből elkezdett kilépegetni, akkor azért rászóltak, hogy ez nem biztos, hogy jó, és ez nem biztos, hogy szabad.
1: A kulturális különbségek nem meghatározóak? Nem arról van szó, hogy egy egészen más kultúrkör, Oroszország és Európa,
0: biztosak Nyugat-Európa. Vagyunk abban, hogy teljesen más kultúrkör? Tehát ez egy keresztény.
1: Hát sok minden keresztény. Hát ha Oroszország keresztény, akkor fölteszük a kérdést, hogy Európa az?
0: Itt arra kell gondolni, hogy Oroszországban azért ez egy... még mindig egy domináns vallás. Nyilván rengeteg egyéb vallás is van, és az iszlámnak is nagyon komoly szerepe van Oroszországban, azért vannak olyan köztársaságok Oroszországon belül, ahol ugye ez a fővallás. Ugyanakkor mégiscsak ezt a mondjuk úgy hagyományos értékrendek mentén formálódó társadalmat és közösséget alkot ugye Oroszország, és legalábbis e köré próbálja magát összerakni. Ugyanakkor, ha végignézzük az irodalmát Oroszországnak, a zenéjét, az építészetét, a tudományát, tehát azért inkább ez a dolog. Most indul csak be az elképzelés Oroszországban, hogy mi egy különálló, önálló civilizáció vagyunk, amely ötvözi magában az eurázsianista elképzelést, a multinacionális, multietnikus oroszországiasságot és az egyébként világi európaiasságot, tehát hogy ők azért igyekeztek európaiak lenni, csak sosem voltak elég jók ahhoz az európaiaknak, hogy legyenek európaiak.
1: Miközben Oroszországot egyébként úgy tekintették, mint egy olyan erőt, ami alkalomottan segít, hogyha éppen szükség van rá. De hadd tegyek fel egy kérdést, tudom, hogy unja ez a kérdés, de mégis, ha az a kérdés, hogy ki akar békét, és ki nem akar békét. Boris Johnson, amikor oda ment talán 2022-ben, és egy majdnem aláírt békét állítólag, én nem tudom, nem voltam ott, megakadályozott, akkor ezt miért tette? És ha, bocsánat, még egy kérdés, ha ő tette, és tényleg így van, akkor ő egy háborús bűnös?
0: Azért egyrészt nem tudjuk, hogy mi hangzott el, és nem tudjuk, hogy mik voltak.
1: Hát azért mondom, feltételes módban.
0: Boris Johnson valószínűleg, ha nem kapott volna rá felhatalmazást per, hát mondjuk utasítást, hogy ezt az üzenetet eljuttassa a kijevő vezetőséghez, akkor valószínűleg ezt nem lépte volna meg. Mire gondolok itt? Az isztambuli megállapodások, amelyeket akkor elvileg alá kellett volna, hogy írjanak, azok tartalmaztak olyan garanciákat, amelyeket ugye Oroszországon és Ukrajnán kívül külső országok kellett volna, hogy biztosítsanak. Nem tudjuk, hogy a tárgyalások során egyébként ezek az országok meg voltak kérdezve erről, vagy jóvá, vagy beleegyeztek-e abba, hogy ezek

0: a garanciákat biztosítsák. Ha a biztonsági garanciákban megyünk bele, most sem nagyon akarják biztosítani senki az olyan nem, típusú garanciákat, amelyeket. Tehát hogyha eleve egy olyan megállapodásról volt szó, ami mögött a feltételezett garantőrök nem érezték magukat biztonságban, akkor valakinek ugye, a rossz hírt el kellett vinni, és előfordult, hogy Boris Johnson volt az, aki ezt a rossz hírt
1: kvázi utasításra elvitte.
0: Hát vagy utasításra, vagy közös megállapodásra, ő pedig úgy gondolta, hogy hát ő akkor ezt, de igen, fogalmazhatunk így is.
1: Kiélezettebben fogalmazok, mint a szakértők, igen.
0: Hát igen, vannak ilyen nüanszok tulajdonképpen, amiket itt figyelembe lehet venni. Másrészt akkor, amikor Oroszország ezt az ajánlatot, vagy ezt a megállapodást Ukrajnával valahogy, hát mondjuk úgy majdnem tető alá hozta, mert csak ugye a záróköveket kellett volna lerakni, akkor Ukrajna nyugati partnerei körében az a kép alakult ki, hogy na jó, van Oroszország tulajdonképpen egy papírtigris, és hogyha Oroszország tényleg olyan katonai erő lenne, amellyel érdemes számolni, akkor Kijevet már bevette volna 3 nap alatt, ahogy ezt egyébként az orosz médiában nem, de a nyugatiban nagyon sokat hangsúlyozták, hogy 72 óra alatt el fog esni Kijev, akkor fennáll annak a lehetősége, hogyha még egy kis nyomást helyezünk Oroszországra, akkor összeomlás szélre kerül, és elírjuk a stratégiai célt.
1: Szóval meglátták a lehetőséget.
0: Meglátták a lehetőséget, hogy lám, most ez. És akkor egyébként nem is volt egy teljesen elrugaszkodott lehetőség. Oroszország bevonult, nem sikerült, bár ez is egy... Tehát, hogyha csak Kijevet vesszük, akkor igen, mert ugye Kijevhez oda mentek, nem tudták, és visszamentek. Viszont a déli területeken meg úgy foglalták el a városokat egymás után klubfoló módszerrel, ahogy ott is voltak ellenállás, de ott azért csak Hersonnál 23-ban, meg 22 őszén Harkovnál tudtak ugye visszavonulni. Az is szervezetten. Tehát azért volt itt egy ilyen, melyik oldalról nézzük ezt a dolgot. Tehát ebben a helyzetben én úgy gondolom, hogy akkor, amikor ugye Ukrajnának annyit mondtak, hogy csak harcolni kell, és minden rendben lesz, akkor egy lehetőséget láttak abban, hogy Oroszországban azt a rendszert, a rezsimet, amellyel egyébként nincsenek kibékülve, azt ilyen úton meg lehet gyengíteni, akár el lehet távolítani. Tehát, hogy történik egy társadalmi összeomlás valami, és akkor...
1: És akkor, igen. Na most akkor a következőt kérdezem. Mi a hadihelyzet ma? Mert azt hallani, hogy Ukrajna drónokkal támadja Oroszországot, egész mélyen orosz területeket támad, és már a lakosságnak is kellemetlen. Mi van akkor, hogyha Oroszország abba a helyzetbe kerül, mint a sarokba szorított vadállat?
0: Az nem jó. Ezt valószínűleg nem akarják, és ha ezt szerették volna, akkor valószínűleg nem szóltak volna rá korábban az ukrán katonai vezetőségre, hogy szervezetten engedjék kivonulni Hersonból az orosz haderőt, ne próbálkozzanak meg elvágni teljes mértékben a szárazföldi folyósót a Krímhez, ugyanis ez olyan eszkalációhoz vezethetett volna, amely során Oroszország mondjuk nukleáris fegyverekhez nyújt volna.
1: Akkor most mi a nyugat cél? Bocsánat, még egy kérdés. Ezek a drónok, amik repülnek Oroszország felé, ezek amerikai koordinátákat kapnak? Amerikai műholdak alapján mennek oda, ahova mennek? És az elektronika az amerikai?
0: Lépjünk vissza kicsit még a front helyzethez, mert ugye átugrottunk már
1: a következő dologhoz.
0: De ezt is megválaszolom. Tehát, ha most kinyitjuk a híreket, azt látjuk, hogy Oroszországban lángolnak a raktárak, korábban lángoltak a olajfinomítók, nincs benzin, stb. Tehát ugye van egy ilyen helyzet, és hogy na most ténylegesen Ukrajna felülkerekedett, és drónok terén ez egyébként még valahol igaz is tud lenni. Ugyanakkor keveset beszélnek arról, hogy a fronton továbbra is lassan, bár, de az orosz haderő az mégiscsak tud előre haladni. Arról sem szeretnék sokat beszélni, hogy Oroszország egész Ukrajnát be tudja lőni balisztikus rakétákkal, és ezt teszi is.
1: De van még neki elég? Van még a raktárban?
0: Van a raktárban, és gyárt is, tehát maga az ukrán hírszerzés is leközölte, hogy igazából olyan számokban tudnak még mindig gyártani ilyen eszközökből, amelyeket Európa összgyártása még nem tud utolérni. És itt gondolunk hiperszonikus rakétákra, cirkáló rakétákra, sima balisztikus rakétákra, tehát ezek még mennek. Ugye arról beszéltek, hogy Oroszországban ugye nagyon nagy a benzinhiány, üzemanyaghiány, kialakultak a sorok, igen, de ugye ez a hiány Ukrajnában is, mert Oroszország néhány száz benzinkutat kiiktatott, és Oroszországban még mindig kétszer olcsóbb a benzin, mint Ukrajnában, úgyhogy Oroszországban kétszer nagyobb az átlagfizetés, mint Ukrajnában.
1: Hát jó, a kettő, igen, ha a kettőt összevetjük, akkor igen, de Oroszországot önmagához képes szokták emlegetni, igen, hogy ott ahhoz képes romlott.
0: És folytatom. Oroszországban a lakosság még csak most kezdte el megérezni a határmenti régiókon kívül azt, amiben Ukrajna az elmúlt 4 évben nap mint nap benne van. És mivel Ukrajna nagyon sikeresen egyébként ki tudta iktatni, meg tudta támadni az Azov és a Fekete-tengeren az orosz hajókat és az Oroszországba tartó hajókat, Oroszország most hozzányúlt ugyanez az eszközhöz, és tulajdonképpen azt érte el néhány nap rakétázása után, hogy a legnagyobb hajózási vállalat, a Maersk például, az felfüggesztette az ukrajnai működését, és Konstancába került át. Az ukrán export kb. Teljesen megszűnt. Az import sem működik, hiszen nem mennek be a hajók az odeszai kikötőbe, próbálják átcsoportosítani a Dunába, Mikolajevbe beszorultak a hajók. Csak most egy szám például a gabona export. Ukrajna export bevételének az 55%-át a gabona adja. Ennek az 55%-nak a 90%-a az tengeri úton hagyja el Ukrajnát. Most egy hajó nem tud elmenni az ukrán gabonával. Ez Oroszországot is érinti. És akkor most zárnám a gondolatot a drónokkal és a dolgokat. Tehát valóban a kép és a narratív azt mondja, hogy Ukrajna most felülkerekedőben van, és tényleg vannak sikerei. Ezeket nem lehet elvitatni. Milyen hatása van ez az általános orosz helyzetre? Negatív hatással van, de a háború általános dinamikáját ezzel nem fogják tudni megfordítani. Az orosz válaszcsapások nagyon sokba kerülnek Ukrajnában. Ukrajnának. Tehát az elmúlt hónap volt a legintenzívebb támadásos hónap, a legtöbb áldozattal, a legtöbb infrastruktúrális elem elpusztult, és nem tudni, hogy mi lesz télen. Ami a drónokat illeti. Tehát Ukrajnának a drón előnye az ugye 3 elemből áll össze. Ugye az egyik az, hogy Ukrajna tudja használni a Starlinket, amit Oroszország nem, tehát teljes mértékben tud navigálni. Ugye vannak még emellett az amerikai hírszerzési adatok.
1: Ez az Elon Musk féle dolog.
0: Igen. Emellett van egy mesterséges intelligenciás rendszer, ugye a Palantir, amit Ukrajnában alkalmaznak. Ez közvetlenül a drónoknak az irányításához is hozzájárul. Ez abban segíti elő egyébként az ukrán drónokat, hogy amikor például az orosz haderőnek, az orosz technikusoknak sikerül blokkolni az adott drónnak a jelét, és már nem irányítható a központ által, akkor a mesterséges intelligencia veszi át az irányítást, választja a célt, és csapódik be.
1: Ez amerikai, ez a mesterséges intelligencia?
0: A Palantir, igen, ez egy az amerikai technológia.
1: Igen.
0: Az, hogy ez az amerikai technológia, ez a mesterséges intelligenciás technológia, amit ott alkalmaznak, ukrán gyártású drónon, vagy egyéb gyártású drónon van alkalmazva, az ettől kezdve már mindegy.
1: Igen.
0: Az estek többségében egyébként saját ukrán gyártású drónokat használnak, de használtak Hornet típusú drónokat is, ami, ha jól tudom, az egy amerikai típus.
1: Hogyha Amerika azt mondaná, hogy köszönjük, mi holnap leállunk ezzel az egész dologgal, Ukrajna csináljon, amit akar, Ukrajna 2 napon belül megbukik?
0: Nem, mert Ukrajna mögött továbbra is ott áll még az Európai Unió, amely azért pénzposztót, paripát Ukrajnának továbbra is biztosít, és teljes felszélességgel kiáll mögötte.
1: GPS-t és mindenféle mesterséges intelligenciát és egyebet is?
0: Nem tud mindent, de valamit tud biztosítani, hiszen ugye itt nem kimondottan csak az Egyesült Államoknak a hírszerzésről van szó, tehát ez mégiscsak azért kap tagállami szintű segítséget is, és az európai infrastruktúrát is használják ahhoz, hogy ezt tudja menni, tehát NATO szinten még továbbra is működhet ilyen jellegű támogatás Ukrajna irányába. Ha megnézzük az európai országoknak a viselkedését Ukrajnával szemben, vagy Ukrajna mellett, a tetrekészek koalíció, vagy hajlandó koalíciónak a felállítása, az újrafegyverkezési program. Ezek nem 2022. február 24-én születtek meg, hanem Trump hivatalba lépése után. Tehát tulajdonképpen olyan rendszereket és olyan, hát nem is rendszereket, hanem együttműködési kereteket próbálnak kidolgozni és kitalálni, amelyek Trump biztossá tudják tenni a NATO-t és az európai biztonsági architektúrát. Arra az esetre, hogyha kiesni. És Ukrajna ebben az esetben ugyanebben a klaszterben mozog. Tehát azon tevékenykednek, és olyan mechanizmusokat próbálnak kidolgozni Ukrajnának a támogatására, hogy amennyiben az Egyesült Államok ebből kiesnének, akkor még mindig Ukrajna mögött tudjanak lenni.
1: Félperces kérdés, vagy annyi sem. Miben bíznak, hogy Ukrajna győz, vagy olyan békét tud kötni?
0: Hát a legnagyobb cél az az lenne, hogy olyan békét kössön, ami elfogadható Ukrajnának és elfogadható Európának, ahol az agresszor büntetést kap, az áldozat pedig ugye
1: reális.
0: Egyelőre nem úgy néz ki, hogy rövid távon elérhető ez. Az Európai Uniónak és az európai, ukrajn-európai partnereinek a hozzáállása vagy a reménye ebben sok esetben egy ilyen stratégiai opportunizmushoz lehetne hasonlítható, hogy csináljuk azt, ami működik, mert látjuk, hogy működik, aztán pedig, hogyha valami alakul, akkor majd reagálunk rá. Ilyen valami volt az iráni háború is például.
1: Akkor utolsó két kérdés, az egyik, hogy Ukrajna mindenféleképpen vesztes ebben az ügyben?
0: Ugyanúgy, ahogy Oroszország is.
1: A végső kérdés az, hogy ha tud mondani egy dátumot, mikor lesz vége?
0: Hát az a baj, hogy a taktikai kristálygömböt azt az irodába hagytam, amiből ezeket kiszoktam általában nézni. Ha nagyon optimista szeretnék lenni, akkor előfordulhat, hogy 27-ben még tartani fog a háború, de lehet, hogy 28-ban valamilyen befagyasztásra sor kerül. De mindig történhet egy valamilyen társadalmi összeomlás, mindig történhet egy ilyen fekete atyuszerű esemény, ami felül fogja írni ezt a dolgot. 2022. február 20-án én meg voltam győződve arról, hogy a háború nem fog kitörni. Most arra vagyok meggyőződve, hogy idén nem fog véget érni. Tévedtem 22-ben, szeretnék tévedni idén is.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallották. Műsorunk vendége Seremet Sándor, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója volt. Technikus kollégám Polc Péter és Biksa Levente, a szerkesztő Sályi András. Itt folytatjuk. Remélem, hogy minél hamarabb azzal a hírrel, hogy talán mégis vége lesz egyszer.
0: Úgy legyen.
1: A viszont hallásra, viszont látásra.

0: Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. A következő történet abszolút igaz. Fizetésemelést akarok, mondta az ifjú. Az igazgatói szobában, miután áttörte a titkárnők sorfalát. Fizetésemelést akarok, 26 éves vagyok, 3 éve dolgozom a cégnél, családi házat szeretnék, és 3 év alatt rájöttem arra, hogy 100 év múlva sem lesz családi házam. Tehát fizetésemelést akarok, most, mondta. És akkor én odafordultam ott a vendéglőben az igazgatóhoz, és akkor mi a történet vége? Semmi, mondta az igazgató. Kilépett, ott hagyott. Kereshetek egy másik embert. 47 éves vagyok, de ilyen még velem nem történt. Pedig elmagyaráztam neki, hogy 500 kilométeres körzetben ennél jobb állást nem talál. Ezzel a diplomával, ezzel a múlttal. De hiába. 47 éves vagyok, mondta nekem az igazgató. De egyszerűen nem értem a mai fiatalokat, nem értem ezt a mai generációt. Ezzel föltette a napszemüvegét, remek volt a kávé, mondta nekem, és ezzel érzékeltette, hogy én leszek az egyszerű rádiós szerkesztő, aki a mobiltelefonja segítségével majd kiegyenlíti a számlát. A kérdés persze nem az, hogy milyen lesz ez a világ, amit egyébként az igazgató úr nekem szegezett, és amin én is elgondolkoztam, hogy milyen lesz ez a világ, a választ nem tudom, akkor sem, meg most sem, de a fő kérdés az, hogy milyen ez az új generáció, mit tudnak, mit nem tudnak, miben különböznek az előzőektől, mit hisznek, mit gondolnak, mi köti vagy mi távolítja el azt a két embert, aki között egyébként 20 esztendő áll. Generációk, ez a mai műsor témája. Szeretettel köszöntöm Hall Melindát, klinikai szakpszichológust, aki minden kérdést megválaszol a következőkben, reményeim szerint azt is, amiről én nekem fogalmam sincs.
1: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat is, csak reménykedem én is, hogy tudok válaszolni a kérdésekre, de nagyon igyekezni fogok.
0: Mi az, ami a mai, hát egyrészt van ez a felosztás, hogy Y, meg G, meg nem tudom, amit én mindig egy blödségnek gondoltam, miért kell nekem megjegyezni, hogy az Y az 12-től 25-ig terjed, miért nem mondjuk azt, hogy 20 évesek, vagy 30-asok?
1: Inkább mondjuk ezt, én majd mindig hozzáteszem, hogy mit mond jelen pillanatban, mert ugye ebben sem egyféle ilyen betű kombináció van, tehát gyakorlatilag kutatási területenként szinte van egy-egy ilyen meghatározás, hogy ez most melyik generáció. Úgyhogy nem is ez a fontos, ezek címkék, ezek valójában arra szolgálnak, hogy az emberek figyelmét talán felkeltse arra, hogy tényleg vannak generációs különbségek.
0: Egyik kérdésem az akkor ezek után, hogy mi az, hogy generáció?
1: Korábban azt mondtuk, hogy nagyjából az egy élet, egyfajta életmódot, egyfajta szemléletet vallóknak a generációi. Ugye ez nagyon nagy mértékben függ a kortól, tehát hogy ki melyik korba születik, milyen neveltetést kap, milyen szocializációs környezetben szerepel, és korábban egyébként nagyon érdekes volt, mert talán akár 20 évek bontottuk a generációkat. Éppen ezért voltak az én nagymamámnak a generációja, az én anyukáméknak a generációja.
0: És akkor vannak a gyerekek, vagy unokák.
1: És most már közöttem és a kislányom között többféle generáció is van, majd erről is beszélünk.
0: Mi az, hogy többféle generáció? Tehát mi az, ami miatt egyszer csak generációkról beszélünk, és az idő lerövidül, és azt mondjuk, hogy ez a különbség, ez nem olyan, mint 20 vagy 50 vagy 100 évvel ezelőtt, hanem valami egész más.
1: A környezet, a gondolkodás, a szocializáció. Hadd kezdjem azokkal, akik még velünk vannak, és talán most mondhatom, hogy a legidősebb generáció a baby boomerek. Így hívtuk őket, mert hogy nagyon sok gyermek született, ahhoz képest, hogy nagyon-nagyon más volt a rendszer. Ez az én nagymamámnak a generációja, aki a 40-es és az 50-es években született. Nagyjából és körülbelül. A határok nagyon elmosódottak, ezért elnézést kérek a nézőktől is, mert már én sem tudom mindig követni, hogy az XYZ és minek nevezzük éppen az adott generációt, ezért mindig igyekszem hozzátenni, hogy melyik generációról van szó. Mindenki ismer valakit ebből a generációból. A következő generáció az az én szüleimnek a generációja, gyakorlatilag az X generáció, ők a 60-as évektől fölfelé születtek meg, és azért már a kettőjük között is egy óriási különbség van, ugye a rendszerváltás például. Tehát azért nem mindegy, hogy ki melyik korban lép be mondjuk a munkavilágába, ki melyik korban jár iskolába, ki melyik korban hogyan szocializálódik, és itt hadd mondjak egy személyes példát, hogy értsék a hallgatók is, hogy legfőképpen mik határozzák meg a gondolkodást. Az én nagymamámnak az egyik oldalról 8 általános iskolája volt, és ez egy teljesen természetes folyamat volt, hogy akkoriban főként a lányok nem járnak tovább iskolába, hanem beállt dolgozni. Éppen ezért lényegesen hamarabb ment nyugdíjba, mint bárki más gyakorlatilag, akit ezen ismertem. Mármint korban. De ettől függetlenül hát ő ledolgozta az éveinek a számát, egy rendkívül aktív nagymama volt. Aztán jönnek a szüleimnek a generációja, ahol már megjelenik az értelme, ahol már megjelenik az, hogy igenis egyre tovább tanulsz, egyre inkább ott vannak azok a lehetőségek, amelyek egyébként korábban nem voltak, de azért még mindig furcsa dolog az a farmer nadrág, még mindig fura esetleg bizonyos külföldi zenét hallgatni, és nyilván nincs rá az online tér egyáltalán az ő életükben.
0: Ez biztos. Na jó, mindegy, majd megkérdezem, hogy ez biztos-e, de akkor lépjünk a mai generációhoz, tehát mondjuk a mai 20 évesek, már biztos elmondtam, mert már százszor elmondtam azt, hogy valamelyik ismerősöm azt mondta, hogy ivarérett csecsemők, akik már isznak, nőznek, vagy pasiznak, sőt már drogoznak is, de semmi felelősséget nem vállalnak.
1: Még egy pillanatra hadd térjek vissza, hogy amikor a szüleim voltak 16 évesek, akkor szinte abszolút felnőttnek lehetett volna tényleg tekinteni őket a mai 16 évesekhez képest, de bizonyos szempontok szerint meg nem, és ezt majd hadd hasonlítsam össze.
0: Hogy?
1: Nagyon érdekes, mert akkoriban sokkal inkább arra szocializálták a fiatalokat, hogy minél önállóbbak legyenek, minél inkább megállják a helyüket bizonyos területeken az életükben, legyen az tanulás, munkavilága, de sokkal önállóbbak voltak. Többek között egyébként azért is, mert a gyereknevelési elvek is valahogy azt súlykolták, hogy az önállóság, ennek van hátránya is, tehát hogy ne csak a pozitívumairól beszéljünk, hogy mennyire önállóak voltak, stb., hanem arról is beszélhetünk, hogy bizony az én szüleimnek a generációjában még nagyon határozott szülői-nevelői elvek voltak, és a magyar társadalomban például a szeretett nyelvek nem nagyon jelentek meg. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog volt. Nem azt mondom, hogy nem szerették a baby boomerek a gyerekeiket, egyáltalán nem erről van szó, de nagyon más volt a kifejezés. Sokkal kevesebb például nonverbális kommunikatív jelet láttunk a gyereknevelésben, tehát mondjuk a kevesebb ölelés és kevesebb...
0: Úgyhogy nem babusgatták annyira a gyereküket, mint a maiak, de azt is mondhatom, hogy a maiak időnként kicsit túlzásba viszik ezt a babusgatást.
1: Abszolút, és ez már talán azt mondhatom, hogy az én generációmnak a legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb kihívása és problémája, hogy apukámék után jön az Y generáció, én már Y generációs vagyok, vagyis ez a 30-as korosztály. A 30-as korosztály, 37 éves vagyok, töredelmesen bevallom, én már az Y korosztálynak nagyjából a közepén vagyok, tehát vannak nálam fiatalabb és idősebb Y generációsok is. Gyakorlatilag mi vagyunk azok, akik most gyereket nevelünk, tehát és aktív dolgozó korosztály vagyunk.
0: És agyon szeretgetik a gyerekeinket.
1: És agyon szeretgetjük a gyerekeinket, és sok esetben egyébként ilyen helikopter szülőkké válunk, tehát ez a mindenhol is ott legyünk, és mindentől is megóvjuk, és még például a széltől is érdemes megóvni.
0: beszéljenek a tanítónénivel, és e-maileznek velük, és minden kirándulásról azonnal akarnak fotót minden nap, délben, este és reggel.
1: A menedzser szülőknek a generációja is ez, és persze egyébként azért hadd tegyem hozzá, hogy közben ez egy ilyen kicsit szélsőséges generáció, mert mi megkaptuk még az előző generációnak az értékeit, az alapvetéseit, meg a hagyományait is egyébként sokkal inkább, mint az utánunk következő generációk. És közben eléggé dacolunk is a szüleinkkel, tehát van bennünk egy ilyen folyamatos akarás, meg egy ilyen folyamatos, majd én megmutatom, hogy én jobban tudom érzés.
0: És akkor jönnek a mai 20 évesek, akik ezek szerint már bizonyos elveket nem ismertek meg, bizonyos dolgok ismeretlenek előttük. Ez nem tudom, mi az a bizonyos elvek, bizonyos dolgok. Fiam, ne szemetelj meg.
1: Megfőképpen a hagyományok, az értékek, alapértékek, emberi alapértékek.
0: Na, de akkor érdekes. Nekik nincs?
1: Hát azért ezt így sarkalatos lenne kijelenteni. Inkább azt mondom talán, hogy más jellegűek az értékek, és nagyon nagy mértékben
0: honnan
1: hat rájuk a közösségi média és az online tér.
0: Az az érték, amit a közösségi médiából kapnak?
1: Hát ők úgy gondolják, igen. De sok esetben úgy gondolják.
0: Most én...
1: Én most, bocsánat, próbálok egy kicsit, nyilván azért fogalmazok sarkosan, mert hogy értsék a nézők, hogy tényleg mik a különbségek egyes generációk között, de ez nem jelenti azt, hogy mindenki ilyen abban a generációban, és hogy mindenkiről szó van, jó? Tehát, hogy ne értsék félre a nézők.
0: De a generáció többsége ilyen?
1: Sajnálatosan utánam jön az Z-generáció, akit már vagy én, tehát a mi generációnk, vagy az Y-generáció nevelt fel, a korai Y-nak, vagy akár még a korábbi korosztály. Viszont azt látjuk, hogy ők már a digitalizációval együtt születnek meg. Amíg az én generációmban a késő serdülőkornak volt a sajátja a digitalizáció, késő serdülőkor. Az azért nem mindegy az identitásfejlődés szempontjából. 16-18, azért hadd tegyem hozzá, hogy én egyetemista voltam akkor, mikor az első olyan igazi okostelefonom volt, de olyan lassú és olyan drága volt az adatforgalom, hogy azért nem volt ez a folyamatos pötyögés, és talán most még tudnak velem azonosulni a nézők, hogy azért nem ez volt a teljesen természetes folyamat, hanem például még használtunk térképet az utazáshoz, és én még ebben szocializálódtam, tehát kvázi én még tudok térképet olvasni, de a következő generációk egyébként többségében nem tudnak. Nem is láttak már mondjuk egy Európa térképet, mert a technológia megoldotta ezt a kérdést.
0: Na most a mai világban tele vagyunk hírekkel, tele vagyunk információval, tele vagyunk álhírekkel, tele vagyunk tudatosan terjesztett hamis hírekkel, hogyha ez a 20 éves generáció, vagy 10 legvégén és 20 évesek közötti generáció csak ezt nézi. És ahogy mondta, nincsenek meg azok az értékek, amelyek az idősebbeknél még megvoltak, akkor mi van?
1: Valóban jó volt a példa, amellyel felvezette az adást. Nagyon sokan tényleg a közösségi médiát, mint egy tükröző közeget használják az Z-generációban, vagyis a 20 éves korosztályban, és az attól lefelé egyébként utána már az alfa generáció fog megérkezni.
0: Zavarba hoz ezekkel, igen.
1: Viszont szerintem fontos azért, hogy lássuk, hogy még közöttük is van különbség, és majd mindjárt mondok egy példát. Ez az Z-generáció az, aki már egyébként ott van a munkaerőpiacon. Tehát ők azok a fiatalok, akik egyébként jelentősen nem hogy csak a munkaerőpiacon, de az egyetemeken a felsőoktatást adják gyakorlatilag. És ebben a generációban, mivel a közösségi média ez kicsi koruktól jelen van, és az online tér, a digitális akár függőség, az folyamatosan jelen van az életükben, és sem, hát, hogy mondjam, hogy nagyon sokan semmi mással egyébként nem foglalkoznak, csak a digitális térrel. Éppen ezért nem nagyon van személyes tapasztalatuk. Azért hadd tegyem hozzá, hogy ez az a generáció, aki a leginkább megsínlette mondjuk a COVID néhány évét, tehát azért ezt is tegyük hozzá, hogy nem csak önmaguk, sőt, hát leginkább nem önmaguk a felelősek ezért, persze felnőtt korban azért lehet sok mindent változtatni, de hogy ideje korán kaptak a kezükbe digitális eszközöket, idejekorán megkapták a hibrid oktatási rendszert, vagyis az online oktatást, sajnálatos járványhelyzet miatt, és ebből nem is nagyon tudnak kijönni.
0: Akkor most két dolgot mondok. Azt mondja nekem a jogász professzor, hogy a mai generációnak már nem lehet olyan előadásokat tartani, mint régen, mert egyszerűen nem bírják ki. Tehát nem fizikailag nem bírják ki, nem tudnak figyelni, másfél órán keresztül ez volt a klasszikus egyetemi előadás. A másik, amit ez a bizonyos igazgató úr mondott, hogy önneki fel kell készülnie abból, hogy ezek a fiatalok mit várnak el a munkahelyen. És ő nem tudja, hogy mit várnak el a munkahelyen, mert az imént idézett példa, amit mondtam, az 3 év volt, de vele már az is megtörtént több alkalommal, hogy 2 hét után azt mondták, hogy hát ez így nem megy tovább, és elmentek. És ő nem tudja, hogy mit kínáljon, nem is biztos, hogy azt kínálhatja, amit akar. Ezek a fiatalok, ezek tudnak tartósan figyelni, elmerülni, na, nem is mondom tovább.
1: Még egyszer hadd mondjam el, mert engem mindig az a vádér, hogy én kritizálom a nálam fiatalabbakat. Ez egy olyan jellegű kritika szeretne lenni, amiből remélem, hogy ők is azért értenek, és próbálnak fejlődni és tanulni. És persze mi is, hogy megértsük őket, meg ők is, hogy minket megtiszteljenek. Például olyan alapértékeket látok elveszni, hogy még az előző kérdést is beleszőjem, mint mondjuk a filozófiai gondolatok, a szellemi síknak a gondolatai. Most gondolok itt a tiszteletről való gondolkodásra, vagy az emberi alapértékekről, morális kérdésekről, erkölcsi kérdésekről való gondolkodásra, mert hogy ez valóban kiveszőben van, egyébként a teljes társadalmunkat érinti, de azért a fiatalok, akik még nem kialakult identitással lépnek be a munkaerőpiacra akár, vagy egy-egy közösségbe, azért náluk nagyon nagy mértékű rombolást végez, mondjuk például a digitális média, vagy ez a, mondhatom azt, hogy a fogyasztói kultúrálatlanságba ágyazott álértékeknek az átadása.
0: Ez a TikTok-szerűség, azt mondta Bálint Balázs szülész, nőgyógyász, aki cserkészparancsnok mellesleg, hogy a cserkészetben, amikor ő ott parancsnok, akkor van elmélyülés. És én visszakérdeztem, hogy ezek a 10 évesek, ezek el tudnak mélyülni? Ezek alkalmatlanok az elmélyülésre, mondtam én, de ő azt mondta, hogy nem, ezek el tudnak mélyülni, és elmélyülnek. Ott akkor, ahol egyébként nincs mobiltelefon, és lehet, hogy sok a szúnyog.
1: Így van, tehát, hogy olyan helyzeteket érdemes teremteni, és ezt a szülőknek mondom leginkább, hogy ezért érdemes kivenni a gyerekek kezéből a digitális eszközöket, még akkor is, hogyha ez konfliktusokkal vagy daccal jár, hogy megtanulják az elmélyülést, hogy megtanulják mondjuk a flow élményt, ez a Csíkszentmihálynak a fogalma.
0: Csíkszentmihályi Mihály,
1: és érdemes utána is olvasni, hogy magát a flow élményt egyáltalán át tudja élni valaki, mert hogyha egyszer valaha átéli, akkor onnantól kezdve sokkal nagyobb valószínűséggel éli át más helyzetekben is. És itt még hadd tegyem hozzá, hogy ebben is van különbség bizony a figyelmi funkciókban, és a figyelmi funkciók romlásában nagy mértékben okoljuk a közösségi médiát, és egyáltalán ezt a hihetetlen mennyiségű képernyőzajt és médiazajt, amiben léteznek a fiatalok. Ezért volt nagyon fontos az, amit említettem, hogy nekem a 19 éves korom már szinte fiatal felnőttként érkezik meg az életünkbe ez a hihetetlen mértékű média dömping. Nekik viszont már a gyerekkorukat is átszövi, és éppen ezért fiziológiás változásokat látunk az agyban.
0: Na most kitérő. Csíkszentmihályi Mihály zseniális volt, csinált egy elméletet arról, ami egyébként a magyar nyelvben már réges-régen megvolt, úgy nevezték, hogy a munkaöröme körülbelül lefordítható.
1: Igen.
0: A másik...
1: Ősi dolog, valóban.
0: A másik riportalany volt természetesen. A másik dolog, ami nagyon érdekes számomra, a figyelem. Tehát a koncentráció. Vannak esetek, helyzetek, amikor koncentrálni kell. Még alkalomattán, amikor vezet az ember az autóban, ott is kell valami fajta folyamatos koncentráció. Ez sérül alkalomattán attól, hogy állandóan a TikTokot nézzük, és egy 20 másodperces videó után következik a másik.
1: Határozottan sérül, és most még csak az idegrendszeri folyamatról beszélünk, az egyikről, ami sérül. A figyelmi funkciók területén akár 40 másodperces, és most már az újabb kutatások azt mondják, hogy vannak 7 másodperces figyelmi funkciót mérő kutatások. 7 másodperc, még egyszer megismétlem, mit lehet 7 másodperc alatt?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, körülbelül
1: kész,
0: ennyi.
1: Kész, vége, lejárt az idő. Ez azért nagyon érdekes, és azért nagyon fontos, hogy ezt lássuk, mert ez gyakorlatilag egy mentális hadviselés, ami folyik, és ráadásul tudattalanul megy végbe. Még egyszer mondom, a fogyasztói kulturálatlanságnak egy nagyon fontos szegmense, és hogy gyakorlatilag a gyerekeink lelkét eladjuk a profitorientált big tech cégeknek az oltárán. Na de egy picit visszatérve a témára, valóban figyelmi funkciós változásokat is látunk, és egyébként megjelentek a fiziológiás változások az agyban, tehát hogy itt már nem csak az van, hogy a Halmelinda kitalálta, mert látja tapasztalati úton, hogy probléma van a koncentrációval és a figyelemmel, hanem most már megérkeztek az MRI felvételek, olyan felvételek, amiket, hát hadd mondjam, hogy elborzasztó. Nem is alakulnak ki azok az agyi kapcsolatok, amelyeknek ki kellene alakulnia, vagy amelyek kialakulhatnának. És amikor a szülők azzal érvelnek, hogy de hát így is ötös a gyerekem matematikából, meg jó tanuló, meg egyébként nincsen vele semmi gond, akkor én felszoktam tenni a kérdést, hogy képzelj el, hogy mi lenne, hogyha nem kapott volna telefont 5 éves korában, akkor lehet, hogy már egyetemre járna a 14 éves gyerek. Szóval jó, nyilván ez kicsit ironikus, de azért gondoljunk abba bele.
0: De nem annyira, mert az ember alkalomattán láthat gyerekeket, akik valóban képtelenek koncentrálni, de én olyanokat szoktam mondani, hogy a régi időkben az első osztályos gyerek az év végére tudott írni, olvasni. Ma nem tud írni, olvasni az első osztály végére, vagy nagyon sokan nem tudnak írni, olvasni.
1: Sőt, ráadásul ahhoz egy csomóféle készség kell, hogy valaki tudjon írni és olvasni. Néhány európai országban például azt mondják, hogy mondták egészen a tavalyi évig, hogy nincsen szükség arra, hogy most már írjanak, meg konkrétan papíralapú könyveket olvassanak a fiatalok. Nem kell, elég
0: tehát
1: a digitális.
0: Kézírásra mondták.
1: A kézírás, illetve maga a papíralapú könyvek. Nem kell, ez ódivatú, egy csomó pénz, könyvet nyomtatni. Na, hát erről is beszélhetnénk, de ezt majd egy másik
0: világos,
1: műsorban
0: jó.
1: Kifejtjük, remélem. Viszont a tavalyi évben visszahozza ezek az európai országok a tankönyveket, a papíralapú könyveket, újra elkezdték ezerre nyomni a könyveket, mert rájöttek arra, hogy sajnos az elbutulás felé vezet.
0: Más a tanulás.
1: Tehát egyszerűen, hogyha egy tabletet néz valaki, már pedig ugye itt általában vagy tabletről van szó, vagy egy számítógépről, hogyha ezt nézi az ember, nem tud úgy jegyzetelni, nem tudja úgy kihúzigálni, nem olyan vizualitást nyújt, mint egy papíralapú könyv. Rendkívül érdekes kutatások vannak a tanulás elméletek között, hogyha a legközelebb Setényi János jön, akkor ő is el tudja mondani ezeket a dolgokat.
0: Igen,
1: tudom, hogy János is nagyon jókat szokott itt beszélgetni. Minden esetre azért erre érdemes felhívni a figyelmet, hogy ez más jellegű a tanulás. Nem ugyanúgy tanul valaki egy monitorról, és nem ugyanúgy, vagy akár vannak ezek az e-book olvasók.
0: Igen.
1: Most már tényleg mennyire örültünk annak, hogy 1000 könyv lehet egy ilyen e-bookon, fantasztikus, sőt olcsóbb is, mint egy normál könyv. Hát nem olyan az olvasási készség.
0: Most akkor behozok egy egész más dolgot. Ha az ember krimiket néz a különböző csatornákon, akkor azt látja, hogy a rendőrök, a detektívek mindig egy nagy üvegtáblára teszik föl a fényképeket, meg mindenféle dolgot, és akkor húzkodnak vonalakat és egyebek. Ez is része annak, mert ha ezt nem csinálják, akkor nehezebb a dolgot fölfejteni. Tehát ez is része annak, hogy az agyat valahogyan stimulálják?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Valóban a tanulás tanítása is egy érdekes dolog, és a logikának a kialakulása, de nem csak a logikus képesség, hanem például az érzelmi rendszerek közötti kiigazodás sem működik monitoron keresztül. Tehát nagyon sok területet érint, és bocsánat, még egy dolgot azért hadd tegyek itt hozzá, mert az idegrendszeri fejlődésen, vagy az abban látható változásokon túl itt súlyos érzelmi rendszeri változásokat látunk. Mi ezt mondjuk úgy, hogy az idősebb generációk tagjai nagy aggodalommal figyeljük, ugyanis a fiatalok teljes mértékben motiválatlanok. No de, itt hadd mondjam el a dopamin, hogy hogyan működik. A dopamin az a jutalmazásért felelős legfőbb hormon. Gyakorlatilag, amikor valaki pörgeti a közösségi médiát, akkor az a cél, hogy ez a dopamin fönt legyen, és még följebb, és még följebb, és folyamatosan fönntartásra kerüljön. Hogyha visszautalunk Seje János stressz elméletére, akkor ennek az az eredménye, hogy nagyon gyorsan kiég az ember, és a jutalom már nem lesz jutalom, hanem az lesz, hogy igazából pörgeti, és mint egy zombi belealszik. Ezt látjuk most az Z-generációban.
0: Régen úgy mondták, hogy a rántott csirkét is megunja az ember.
1: Így van.
0: Szóval akkor készítsünk jegyzeteket, kis vonalakat, nyilakat húzzunk, húzzuk alá, pirossal is így. Hát itt tartunk, kedves hallgatók, akkor innen folytatjuk a beszélgetést legközelebb. Köszönöm, hogy itt volt. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Hall Melinda, klinikai szakpszichológus volt. Itt mondom el, hogy a YouTube-on és a Facebookon, a Magyar Katolikus Rádió oldalain nem csak hallhatják, hanem nézhetik is, és vissza is nézhetik az adást. Technikus kollégám Bixa Levente és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.

0: Megismételtük a kerengő délutáni adását.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonhárom óra. Következik az üzenőfüzet.
3: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Mai témáink. Rohányi Tamás, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője az önkéntesség jelentőségére hívja fel a figyelmet. Kovács Éva, a Máltai Tanulmányok Tudományos Folyóirat legújabb számában megjelent a Közösségi Elköteleződés Születése című tanulmány egyik szerzője, az iskolai közösségi szolgálatban végzett tevékenység és a tartós önkéntes munka kapcsolatát összegzi. Dr. Cingel Szilvia néprajzkutató, a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum vezetője, a Tulipán és Zsája, Kertek Korok Népművészet, a Hagyományok Házában november 30-áig megtekinthető kiállításról tájékoztatja hallgatóinkat. Ma is meghallgathatják Korszenszky Richárd jegyzetét. Tisztelettel köszöntöm Romhányi Tamást, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét. Nagyon örülök, hogy interjút készíthetek önnel, hiszen a nyári hőség idején különösen sok feladat hárul a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkénteseire, munkatársaira. Itt, ahol most ezt a beszélgetést rögzítjük, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Bemrak Parti székházában tartották június 29-én a Máltai Tanulmányok című tudományos lap bemutatóját, amelynek alcím határhelyzetek etikája, gondolatok, traumáról, reményről és együttélésről. A kerekasztal beszélgetés során kiemelt szerepet kaptak az önkéntesek. Kiderült, hogy vannak, akik alkalomszerűen segítenek, de vannak, akik a folyamatos munkába is bekapcsolódnak.
4: A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesekből alakult, tehát 1989-et megelőzően Kozma Imre atya hittanos tanítványaiból egy nagy létszámú csapat végzett karitatív munkát, egyre kiterjedtebb, egyre nagyobb volumenben. Imre atyának az egyik meghatározó tanítása az volt, hogy a kereszténység nem elmélet, csak gyakorlat, és hozzá csak úgy lehetett hittanra járni, hogyha valaki valami kétkezi munkát is végzett emellé, értelemszerűen önkéntesként. Ez lehetett idős emberek látogatása, fogyatékos emberek gondozása, rászoruló emberek templomba kísérése, nagyon sok minden feladat. Lényeg az, hogy valamilyen feladatot kellett végezni, és amikor ezeknek a feladatoknak a száma már elérte azt a kritikus volument, például egy év alatt 155 kamionnyi segélyszállítmány érkezett Németországból, akkor kiderült, hogy ezt már nem lehet csak így elosztani. Tehát például a vámkezelésekhez kell valakinek aláírási jogának lenni, kell egy pecsét, kell egy szervezet, amelyik tudja végezni ezt a nagyon nagyra nőtt munkát, és ugye a Máltai Lovagrend németországi szervezetéhez csatlakozva a Máltai Szeretetszolgálat, ugye a szuverén Máltai Lovagrend magyarországi segélyszervezeteként működik. Tehát ilyen előzmények előzték meg az 1989-es alakulást. De ez a kitérő azért volt itt érdekes, mert hogy ez a szervezet az önkéntes munkára alapozva jött létre. Amikor létrejöttek az intézmények 90-es évek második felében és a 2000-es évek első felében megnőtt a Máltai Szeretetszolgálatnak az intézményi tevékenysége. Ott ugye a jogszabályi keretek előírták a főállású dolgozókat, a szakképesítés meglétét és egy csomó olyan keretet, amit már önkéntesként nem lehetett végezni, és ekkor ketté oszlott a szervezeti tevékenység abból az értelemben, hogy a szociális ellátást megfelelő iratokkal, képesítéssel, szaktudással rendelkező főállásban foglalkoztatott dolgozók tudják végezni, miközben a hagyományos karitatív munka jellemzően továbbra is az önkénteseknek a feladata maradt, és a mai napig van 120 önkéntes csoportunk, amiben napi jellegű tevékenységet végez megközelítőleg 4000 önkéntes. Ezeknek az önkénteseknek egy része évtizedek óta végzi ezt a munkát, tehát majdhogy nem az alakulástól vagy hosszú ideje folytatják ezt. Más részük pedig vagy egy adott programban vesz részt, vagy fiatalemberként csatlakozott, ők egy picit más érdeklődési körrel másfajta feladatokra jelentkeznek, és jellemzően például az interneten, tehát a honlapon kapják a feladatokat, digitálisan adják be a jelentkezéseiket egy-egy munkavégzésre, ott kapják ennek a visszaigazolását, ha valamilyen feladathoz valami gyors képzésre szükség van, akkor ezt is ott szervezik meg. Tehát az önkéntesség próbál lépést tartani a változó világgal, és a Máltai Szeretetszolgálat pedig már csak a szervezet nagyságából adódóan is úgy működik, hogy a múlt, a jelen és a jövő egyszerre van jelen az önkéntes koordinátoroknak a tevékenységében. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi léptékben is létszámát meg feladatellátását tekintve a legnagyobb máltai szervezetek közé tartozik Európában mindenképpen, de azt hiszem világméretben is azzal a napi 20 ezer ellátottal, akik a mi intézményeinkben vagy csoportjainkban napi átlagban ellátást vagy segítséget kapnak, mindenképpen a legnagyobb szervezetek egyike vagyunk.
3: Óriási szám, amit említett, ha belegondolunk, hogy ez egy folyamatos segítségnyújtást jelent.
4: Valóban kimondva nagyon nagy számnak hangzik, de ha belegondolunk, hogy a hajléktalan ellátás, az idős ellátás, a fogyatékos ellátás, az országos kapacitásnak kb. 5%-a van ezekben a tevékenységben a Máltai Szeretetszolgálat intézményeiben, és hát ugye egy szervezet vagyunk a rengeteg közül, de például van 20-nál több közoktatási intézményünk is, az óvodáink, az iskoláink jellemzően olyan kis településen működnek, ahol a döntő többségében halmozott a hátrányos helyzetű családok élnek, és az ő gyermekeik járnak ezekbe az intézményekbe, az iskoláink, óvodáink, illetve hát a működő középiskoláink, tehát mindenkit beszámítva 5000-nél több gyereket fogadnak. Tehát ha ezeket a számokat nézzük, nagyon könnyen összejön ám a napi 20 ezer ember, akivel találkozunk.
3: Magam is erre a beszélgetésre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapjáról készültem, és elképedtem azon a sok irányú tevékenységen, amit folyamatosan végeznek. Aki szeretne tevékenyen bekapcsolódni önkéntesként az önök munkájába, hol jelentkezzék, mit javasol számukra, illetve milyen területre lenne szükség, ahol fontos lenne az önkéntesek szerepvállalása.
4: A központi e-mail címeinkre, amit a honlapon találnak, vagy akár a kommunikációkukac.máltai.hu e-mailre, hogyha valaki elküldi a jelentkezését vagy érdeklődését, nagy szeretettel összekötjük őt az önkéntes koordinátorainkkal. Van a monk.maltai.hu weboldal, ahol közvetlenül lehet regisztrálni, bejelentkezni, hogyha valaki önkéntes szolgálatot szeretne ellátni, és akkor egy felvételi elbeszélgetésre kerül sor, attól függően, hogy milyen típusú feladatot vagy hol szeretne segíteni, mert rengeteg felsorolni is nehéz, hogy mennyi terület áll rendelkezésre. Ha valami előzetes képesítést igényel, akkor egy rövid képzésen is részt vehet, és gyakorlatilag e-mailen vagy ezen a monk.maltai.hu felületen megjelennek azok a feladatok, amire önkéntesként lehet jelezni. Komplex nyilvántartás, tehát onnantól kezdve ő ott számon tartatja, hogy saját maga milyen feladatokba, hány önkéntes órán át végzett szolgálatot, de hát nyilván nem ezért csinálják az emberek, csak mondom, tehát egy elég komoly informatikai háttér is kiszolgálja ma már az önkénteseinket. Persze a legnagyobb élmény nyilván az, hogy rászoruló embereknek az életébe közvetlenül tudnak segítséget nyújtani, és valakinek az életére kedvező hatást tudtak gyakorolni. Igazából ez az, ami a legtöbbünket megfogja itt.
3: A Máltai Tanulmányok legújabb 2026 második számában megjelent a közösségi elköteleződés születése című tanulmány egyik szerzőjével, Kovács Évával, a Károli Gáspár Református Egyetem most végzett szociológia mesterszakos hallgatójával, a Corvinus Egyetem PhD hallgatójával beszélgetünk. Az önök tanulmánya hangsúlyozza azt is, nagyon fontos, hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy valaki önkéntesként bekapcsolódjon egy munkába, egy feladatba. Mennyiben segíti ezt az iskolai közösségi szolgálat?
5: Akikkel kérdőíves kutatást végeztünk, 241 ilyen ember volt, nekik nagyjából a felük azt jelezte vissza, tehát ilyen 50%-uk, hogy ők vettek részt iskolai közösségi szolgálatban, és hogy ugye akik nem vettek részt, legidősebb kitöltünk 88 éves volt, tehát hogy valószínűleg ők azért nem vettek részt, mert hogy az ő iskolás korukban ez nem volt kötelező. És persze itt van egy ilyen torzítás, hogy eleve önkénteseket kérdeztünk meg, tehát hogy ott persze, hogy nagy arányban lesznek azok, akik mondják, hogy vettek részt önkéntes munkában, tehát hogy ebből így nagyon messzemenő következtetéseket nem szabad levonni, de az a lényeg, hogy az, hogy megmutatjuk a gyerekeknek azt, hogy van egy ilyen lehetőség, önkéntesnek lenni jó, ott adott esetben, hogyha kipróbálják az önkéntes munkát, megkapják ezt a visszacsatolást, és rögtön látják, hogy ennek volt értelme, ez egy jó dolog, örömet okoztam valakinek, vagy létre tudott jönni egy sportesemény azáltal, hogy segítettem kirakni a bójákat, vagy valami ilyesmi, hogy akkor ez megmutathatja azt, hogy ez nagyon jó, és akkor ez kinyithatja ezt a kaput. De ugye nem csak az a fontos, hogy jónak gondoljanak egy ügyet, hanem hogy az élethelyzetnek is olyannak kell lennie, hogy be tudjon valaki kapcsolódni ilyen önkéntes munkába, tehát hogy ez önmagában nem elég, hogy van ilyen iskolai közösségi szolgálat, és hogy valamennyi önkéntes munka kötelező. Kifejezetten ezt az iskolai közösségi szolgálatot vizsgáló kutatások is azt mondják, hogy azért ez még nem teljesen egyértelmű, hogy ennek milyen hatása volt, de az, hogy az ablakot kinyitjuk erre, ez mindenképpen hozzájárulhat ahhoz, hogy többen végezzenek utána tartósan önkéntes munkát. Tartósanba beleértem azt is, hogy akár a folytonos és epizódikus jellegnek a váltogatásával, tehát hogy ugye az is előfordulhat, hogy valaki egy darabig rendszeresen csinálja, aztán amikor jönnek a gyerekek, akkor szünetet tart, vagy kicsit kevésbé tud kapcsolódni, és akkor ahogy elég nagyok a gyerekek ahhoz, hogy nem kell állandóan velük lenni, akkor meg utána ugye jobban be tud kapcsolódni. Úgyhogy mindenképpen van jelentősége az iskolai közösségi szolgálatnak, az, hogy pontosan mi ez a jelentőség, azt meg majd a szociológusok tovább kutatják.
3: Korábbi interjúkban az derült ki, hogy ha rátalál az önkéntes egy neki való feladatra, az lehet felolvasás, lehet az, hogy bevásárol egy idős embernek. Szóval, hogy rátalálni a saját feladatunkon az önkéntességben, hogyan segíthetjük ezt mi magunk?
5: Minél több mindent kipróbálni, szerintem az, ami ezt segíti, hogy egy nagyobb szervezeten belül van arra lehetőség, hogy néha ilyet, néha olyat próbáljon az ember, az biztosan hozzá tesz ahhoz, hogy később megtalálja azt, ami neki végül igazán tetszeni fog, és akkor tényleg bejön az, hogy mivel annyira fontosnak gondolja azt az ügyet, legyen az akár felolvasás, akár bevásárlás, ahogy mondta, hogy akkor ez végül megragad neki akár hosszabb távon.
3: Hogyan hatott a kutatócsoport közösségére ez a kutatás?
5: Szerintem nagyon jó kutatás volt, nagyon hálás volt kutatni olyan szempontból, hogy pozitív eredményeket kaptunk, hogy ugye nagyon jó dolgokról számoltak be, például az interjú alanyok nagyon pozitív élményeket meséltek, ilyen megható történeteket arról, hogy neki hogyan jelenik meg az életébe, miért gondolja nagyon fontosnak, tényleg ez az értelmet az életének típusú dolgokat mondtak, és ezeket azért feltöltő volt hallgatni, tehát hogy ez egy kifejezetten hálás kutatási téma volt, és ugye ez egy mesterszakos projekt volt, ami azért érdekes, mert a mesterszak az 2 éves, és szinte a 2 év mesterszakból másfél évet kitöltött ez a projekt, onnantól, hogy a legelső órán még egymás nevét is alig tudtuk, a végére tényleg egy összeszokott kutatócsoport lettünk, és barátok is a végére, nyilván ugye ez az egyetemnek a velejárója, úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó volt ez a kutatás, és tényleg, aki egy kicsit feltöltődni szeretne, annak javaslom, hogy az önkéntes munkát kutassa.
3: Szeretném érdeklődő hallgatóink figyelmébe ajánlani, hogy Kovács Évával a Máltai Tanulmányok legfrissebb számában megjelent a Közösségi Elköteleződés Születése című tanulmány egyik szerzőjével hosszabb beszélgetést hallhatnak július 29-én a Kerengő című közéleti műsorunkban. Dr. Zinger Szilviával, a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeumának vezetőjével a Tulipán és Zsája Kertekkorok Népművészet című kiállítás kapcsán beszélgettünk. Nem lehetett könnyű egy 5 évszázadot átívelő kiállítás tárgyát összeválogatni, hogy készültek erre a hatalmas, nagyon gazdag anyagra, hiszen ön a kurátora, és fantasztikus élmény.
6: 2 szempontot vettünk figyelembe, amikor a kiállítást elkészítettük. Egyrészt megnéztük a nemzetközi trendeket, hogy ott milyen témák vannak most nagyon aktuálisan, és a zöld tematika az nagyon sok múzeumnak egy ilyen nagyon fontos vezérfonala, illetve az, hogy lassuljunk le, hogy lehet a múzeummal gyógyítani, és megnéztük a mi műtárgyainkat, ugye itt Magyar Népi Iparművészeti Múzeum

0: mutatja be ezeket a növényeket.
1: Kezdjük talán a Pannonhalmi apátság, a Benczi szerzetesek kertjével, hiszen időrendben ez meglehetősen a kiállítás elején látható.
0: Igen, hát a középkori kertkultúrával kezdődik a kiállítás, és nem véletlen a kiállításnak a címe Tulipán és zsája, és itt a zsáját emelném ki, ugye a középkori szerzetesek kertjeibe elsősorban gyógyászati célból növesztettek növényeket. Nagyon sok gyógynövény és nagyon sok növény aztán átkerül a paraszti kultúrába. Például a rozmaring, a zsája, a levendula, ezek mind a középkori kolostorkertekből indulnak, és utána nagyon szépen itt a kiállítás végén, amikor a parasztkertekről beszélünk, akkor ez nagyon szép tárgyakon meg is jelenik különböző kontextusban.
1: Izgalmas a török időszak, vagy itt, ami előtt rögzítjük ezt a beszélgetést. Itt látunk korai cifra, kalocsai zsebkendőtől kezdve, kalárison át, fantasztikus dolgokat. Ezt is a Hagyományok Háza Magyar Népi Iparművészeti Múzeuma őrizte, hogy most láthatjuk.
0: A kiállításban 120 tárgyat lehet látni, ennek a nagy része a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből volt, de dolgoztunk más nagyországos múzeummal is, úgyhogy vannak kölcsönzések is.
1: El kell mondjam a kedves rádióhallgatóknak, hogy közben illatokat is érzünk, levendulát, zsáját, citromfüvet.
0: Igen, fontos célkitűzés volt az, hogy ne csak tárgyakat nézzenek a látogatók, hanem más érzékszervekre is hassunk. Tehát amikor valaki belép ebbe a gyönyörű szép kiállításba, akkor zenét is hallhat, madárcsicsergést, és bizony illatokat is. A Pannonhalmi apátságból vettünk olyan izgalmas illatokat, illóolajok formájában, amit itt a kiállításban befújunk, és szeretnénk, hogyha ez picit, ez a három érzékszerv, és ennek a hatása azt idézni elő, hogy amikor kimegy a látogató a kiállításból, akkor egy ilyen lelassult, relaxált állapotba kerül. Jön. Itt a kiállítás végén vannak babzsákok, oda le lehet huppanni, meg lehet egy picit pihenni, és tudatosan választottuk azt, hogy nem tettünk bele digitális tartalmakat. Egy táblánk van, ahol viszont Urbán Ádám fotoművésznek a Vácrátóti Arborétumban készült fotográfiái láthatók, de ezen kívül megpróbáltuk a digitális eszközöket kivenni, csak a látás, a hallás, illetve a szaglás, ez a hármasa, ami minket vezérelt, amikor kitaláltuk a kiállítást.
1: Korzenszky Richárd jegyzete következik.
2: Otto Kár. Szokták mondani, hogy bogaras emberre. Akkor, amikor furcsa tulajdonságai vannak valakinek. Ezt alig, ha nem rám is el lehet mondani. Az ok nagyon egyszerű, az íróasztalon mellett sátrat vert egy lakótárs, pontosabban hálót szőtt. Ott lakik egy pók. Először megszőtte a szép, szabályos hálót, majd elkezdte továbbépíteni a maga birodalmát. Az egyik munkatársam, aki tiszteletre méltóan tisztel mindent, ami él, mondta, atya, hagyjuk, ne bántsuk. Nevet is adott neki, Otto Kár. Otto Kár püspök, akit én nagyon tisztelek és sok írását olvastam, bizonyára nem veszi rossz néven, hogy ez a pók az ő nevét kapta. Amikor elneveztük, nem is gondoltunk még Prohászka Otto Kárra, aki csodálatos módon tudott írni a természet szépségéről, a teremtett világról. Otto Kár, a miénk, ott az íróasztal sarkában olyan birodalmat épített, hogy nem győzünk csodálkozni. Három vagy négy főszálra épül az ő lakóhelye. Nem is lakóhely ez, több annál. Számunkra bonyolult, az ő számára alig, hanem a legtermészetesebb módon felépített vadászhálója van, amit tiszteletben tartunk, még akkor is, ha takarítunk. Hadd éljen, és hadd tanítson bennünket. Egy alkalommal, mivel már a vonalas telefonkészüléket is be akarta fonni a rendszerbe, kénytelen voltam egy kicsit rendre utasítani. Elszakítottam a hálónak a telefonhoz kapcsolódó szálait, ott akár alig, hanem megsértődött, én legalábbis így gondolom, eltűnt egy időre. De két vagy három nap múlva újra készen volt a lakása, a megélhetéséhez szükséges vadászhálója. És nagy nyugalommal ott anyázik, mozdulatlanul, és ha véletlenül hozzáérünk a

0: alul valamelyik szálához gyorsan eltűnik. Ha azonban egy aprócska légy akad a hálóba, azonnal teszi a dolgát, körülfonja, majd ismét visszavonul és vár. Mi úgy látjuk, hogy csak van. A valóság azonban az, hogy ottokár él. Ottokár él a maga módján. Alig, ha nem, előbb-utóbb el fogunk búcsúzni tőle, mert nem biztos, hogy a fal és az íróasztal között ott kell tanyáznia állandóan egy póknak. Elbúcsúzunk tőle, de nem úgy, hogy agyon nyomnánk, hanem szépen kitestékeljük az ablakon. Biztos, hogy meg fogja találni a helyét, ahol ismét felépítheti a házát, és kifeszítheti a vadászállóját. Ottokár számunkra példakép, a kitartás példaképe, sosem adja föl. Mindig képes arra, hogy újra kezdjen, mert élni akar.
1: Kedves hallgatóink, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
2: Elhangzott az üzenőfüzet.

0: Az elmúlt percekben Hauber Zsolt felvételeit hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 1655. július 28-án hunyt el Johann Sebastian Bach, német zeneszerző, a barokk zene nagymestere. A hangolóban 1043-as jegyzékszámú D-moll és az 1056-os jegyzékszámú G-moll hegedű versenyét hallják Rolla János és a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában, majd Róman Ditta interpretálja az 1009-es jegyzékszámú C-dur cselló szvit prelúdiumát.

Kedves hallgatóink! Az 1655. július 28-án elhunyt Johann Sebastian Bachra emlékeztünk. Az 1043-os jegyzékszámú D-moll és az 1056-os jegyzékszámú G-moll hegedű versenyét hallották Rolla János és a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában, majd Róman Ditta interpretálta az 1009-es jegyzékszámú C-dur cellószvit prelúdiumát. A hangolót Bögös Henrietta szerkesztette. Kedves hallgatóink! Mai adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket Tóth Zsófia bemondó, Bögös Henrietta zenei szerkesztő, valamint Fülöp Csaba és Bójás János hangtechnikus nevében is a bemondó Fülöp Tamás. Adásunk éjfél után folytatódik. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Amikor az Úr eljött, ez az ország közel volt. Isten annyira elközelgett, hogy kész volt mindenen áttörni. Kész volt mindent magához vonni, és az Isten közösség szabadságára elvezetni. Az ember felé elhangzott a felhívás, tartsatok bűnbánatot, hogy téveigéséből és elesettségéből afelé forduljon, aki itt hívja. És ha rágondolunk, hogy micsoda hallatlan dolog történt volna, ha az emberek így is tesznek, emlékezzünk vissza Izaiás jövendőléseire, és gondoljuk meg, hogy az idők teljességében ez az ország megvalósulhatott volna. De nem hitték. Az időt elmulasztották. Eljött a sötétség órája, és az ország, mintha ismét eltávolodott volna. A dolog így állhat most és mindenkor. A mi atyánk kérésével minden esetre ezt hirdeti az Úr. Az Isten országa nincs itt, szilárdan és készen. Jövő félben van. Mindig jövő félben, és nekünk kérnünk kell, hogy ide érjen. Az Isten országa valami olyan dolog, amely reánk irányul, amely hozzánk igyekszik mindegyikünkhöz, amint összefüggünk a mindennel. Hozzánk igyekszik, de semmi sem kényszeríti, hogy el is érkezzék. Lehetséges az is, hogy ne jöjjön el, mert csak szabadon jön el. Az embernek föl kell tárulkoznia, hinnie kell, készé kell tennie magát. Fel kell csigáznia magában a vágyakozást. Merészkedjék bebocsátani az Isten országát, adja át magát. Mert ha elzárkózik, ha közömbös és tompa marad, vagy ellenszegül és lázadozik és megtagadja az engedelmességet, akkor az Isten országa elkerüli. A mindenható Isten ereje itt működik ugyan, de szabadság a működésének föltétele. Csak ott hat, ahol a szabadság föltárul. Ha ez nem történik meg, nyomban tehetetlenné válik az isteni erő. Ha az ember szétszórja magát a mindennap eseményeibe, ha belebonyolódik a szenvedélyekbe, ha elvesztegeti magát emberre és vagyonra, akkor az ország nem talál magának helyet. Visszavonul, elapad. Ismét abba a titokba ütköztünk, amellyel újra és újra találkozunk. Isten az Úr. Mindent áthat bölcsessége, mindent megtehet akarata. Mindenható a hatalma, és mégis szeretetének határozottságával közeledik, és meg akarja valósítani országát. Vágyódik az ember után, és boldog, ha együtt lehet az ember fiakkal. Valóságra akarja váltani köztük az egység szeretet közösségét. Isten komolysággal akarja, mégis oly titokzatosan gyöngének mutatkozik az ember szabadsága előtt. És a mi atyánk ismét int bennünket, hogy legyen a mi gondunk tárgya az a nagy dolog, amin fordul a mi részünkre és a világ számára minden, és ami, úgy látszik, ebben a világban meglehetősen veszélyben forog. De nem egyéni aktivizmussal, amely a maga erejéből lát neki a helyesnek, hanem azzal egyetértésben, aki egyedül adhatja meg, hogy a fenyegetett dolog megvalósulhasson. Istennel. Őt kell kérnünk, hogy jöjjön el az ő országa. De milyen az, ha az Isten országa egy emberben valóban eljöhetett? Megmutatják a szentek. Közülük is elsősorban Assisi Szent Ferenc. Sok nagyot lehet róla mondani, de mindenekelőtt azt, hogy egészen különös módon az evangélium tolmácsa volt. Rajta különösen világosan és mélyrehatóan arról beszél minden, milyen is az, ha megtörténik, amit Krisztus akar. Isten országa van körülötte. Valami nyíltság veszi körül, valami szent hatású közelség, valami gazdag, hatékony teljesség. Gyökeréig emberi. Igen, valami egészen szép és mély értelemben az. Azonban éppen azáltal, hogy Isten szabadon érvényesülhet benne. És körülötte más lesz a világ, mint bárhol másott. A róla regélt legendák, egyáltalán nem fontos, hogy a madarak valóban eljöttek-e hozzá, és a halak meghallgatták-e, és a gubbói farkas kezébe tette a mancsát. De az a tény, hogy ilyen dolgokat mesélhettek róla, azt tanúsítja, hogy körülötte minden más volt, mint egyebütt. Az Isten országa hozzá eljöhetett.
Természetesen hozzá is csak eljöhetett, és folyton folyvást újra eljöhetett. Az Isten országa nála sem volt kész és szilárd. Nála is az állandó jövés állapotában volt, és ha azt vélte volna, hogy már kész és szilárdan birtokolja, akkor elvesztette volna azt, ami a legdrágább volt a szemében. Szünet nélkül áradt rá az a titokzatos teljesség, amelyet Krisztus Isten országának nevez, s ő szünet nélkül kitárult előtte, és mindig újra magába fogadta.

0: óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Heni.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket. Ma esti témánk Áprili Lajos Márta című ciklusa. Az Esti Párbeszéd című 1923-as kötetben jelent meg ez a két részből álló kis versciklus. Az első vers fölött zárójeles mottót olvashatunk. Áprili Lajos, Márta. Elmúlt nyaramban tündökölve, távol, így látom a tél jeges ablakából. A parton ül. Tekintetét a víz pajkos hullámmal olykor elragadja. Kagyló fülébe süketítve cseng a kerekek dübörgő zuhatagja. Erdők közül a kis malompatak páfrányos partok hűvösét lehozza, s a lábait, mezítlen lábait a permetek hidegre harmatozza. Gyönyörűt lát. A zsilipen felül fiúk fürödnek, kis paraszt szatírok. A zúgó felett szivárványhidat vernek a láthatatlan pionírok. Most felsikolt, és csillogó szemén örömtűz lobban, két parányi kis láng. Halász zsigerből, friss tajték közül riadt lábához penderül a pisztráng. Ma így szeretném hívni, kis szirom, tavaszi szín siető lombok alján. A fa fölötte roppant lampion, s a lampiontól arca rózsa halvány. Hult lomb helyén behull a napsugár, és ringó hálót bont a fény alája. Feje fölött búcsú muzsika jár, a levelek halálos muzsikája. De kis lelkéhez nem szól semmi jel, paskolva fürtik csalfa fényhabokban, s olykor nyitott csöpp szájjal fölfigyel, a gesztenye tompán a fűbe dobban. Áprili Lajos Márta című kétrészes versciklusát hallhatták. A címszereplő Márta a költő lánya, legkisebb gyermeke volt. 1920-ban született, neves szobrász és képzőművész lett. 2006-ban hunyt el. Egy édesapa nézi és csodálja gyermekét, egy felnőtt ember figyeli és csodálja a gyermekembert. Talán így foglalható össze dióhéjban a Márta címet viselő versciklus tartalma. Az első versben az érzékszerveké a főszerep. Legelőször is a látásé. Ez a kiinduló pont. Egy ember, egy apa szemléli gyermekét. De ez a nézés tulajdonképpen emlékezés, egy emlék felidézése. Amint a mottóként a vers fölé illesztett két sor elárulja, a versírás jelene a tél, a felidézett emlék viszont az előző nyárból való. Elmúlt nyaramban tündökölve, távol, így látom a tél jeges ablakából. Ezt olvastuk. Ez a két hatott feles jambus szervesen kapcsolódik a vershez, nem csak a versforma azonossága miatt. Fölfedezhetjük benne a törzsszövegben is uralkodó stilisztikai eszközöket is. Ezek a következők. Alliteráció, sorvégi rím, a magas és mély hangrendű szavakkal való játék. A stílus emelkedett. Érezzük, hogy amiről a költő a bevezetést követően beszélni fog, egyszerűsége hétköznapisága ellenére is különleges történésként, mondhatjuk, ünnepként ragadt meg az emlékezetben. Talán valóban ablakon keresztül nézte lányát az apa azon a nyáron. Azonban a tél jeges ablaka, mely a versírás jelenében tulajdonképpen az emlékezés metaforikus kerete lesz, a mulandó emberéletnek is metaforája. Látás, hallás, érintés. Az érzékszervek, az érzékelés a gyermeki létezés legfontosabb tényezői. Nem véletlen, hogy ezek uralják a verset. Ettől is olyan kifejező, érzékletes, élettel teli a leírás. Nem csak látjuk, de az ábrázolt gyerekkel együtt halljuk, tapintjuk, zsikereinkkel érzékeljük azt, ami történik. Vagyis az ő átéléseit. Ugyanakkor megérezzük a felnőtt ember nosztalgiáját, fájdalmát is, amint gyermekén keresztül saját életed elére, nyarára tekint vissza. A kislány, akit a versben emlékező elénk állít, látszólag passzív. A parton ül. De mégsem az természetesen, kívülről is érzékelhető, milyen intenzív az ő jelenléte ott, abban a természeti térben, milyen intenzíven fogadja magába az öt körülvevő világot. Szemével, fülével, egész testével. A pajkos jelző, melyet ugyan a hullámokhoz kapcsolt a költő a versszövegben, ugyanúgy jelzője, tulajdonsága ennek a kislánynak is. Tekintetét elragadja a víz. A pajkos hullámok

0: pajkos tekintetet tükröznek. Kagyló fülébe a patak dübörgő zuhatag a cseng. Lábát a hűvös víz harmatozza, és pisztrán csiklandozza. Kagyló fül, fülkagyló. Érdekes játék ez a fölcserélés, bekapcsolja az értelmezési tartományba a vizet, mint élőhelyet is. A kagyló után megjelenik majd a szövegben a növényzet, a páfránnyal, illetve az állatvilág még egyszer, a pisztráng által. Ahogy arra már utaltam, alliterációk díszítik a verset, és soráthajlások teszik élőbeszédszerűvé, hozzák sodrásba az írott szöveget. Így a vers szöveg dinamikájában megjelenik az ábrázolt kép, a víz hullámzása. A versnyelv ugyanakkor emelkedett, a hétköznapi nyelvnél kidolgozottabb, ünnepibb, hadd mondjam ki, gyönyörű szép. Számos olyan jelzőt, igét, jelzős szerkezetet, fogalmat találunk, melyek a hétköznapi beszédben igen ritkán fordulnak elő. Pajkos, parányi, penderül, örömtűz, felsikolt, friss tajték, riadt láb. Hangfestő és hangutánzó szavak, azonos jelentésmezőbe tartozó szavak halmozása, például hűvös, hideg, harmat, teszik valóban érzékletessé azt, amit a költő láttatni szeretne. Igazán intim, ugyanakkor tündéri jelenetet ábrázol a vers a kislány patakparti ücsörgésében, ahogy apja távolból figyeli őt, mozdulatait, figyelme irányát. Egy tekintet egy másik tekintetre irányul, és azt figyeli, csodálja. Ez a nézés, ez a látás a két ember bensőséges, szeretetteljes viszonyát is feltárja az olvasó előtt. Mielőtt áttérünk a versciklus második darabjára, megjegyzem még azt, amit bizonyára észrevettek, hogy a címben szereplő női név, Márta, a versszövegben nem szerepel. Ahogy arra sincs egyetlen utalás sem, hogy a szerző, a lírai éllánya az a kislány, aki a versek középpontjában áll. Egyedül a cím utal tehát rá, a cím tárja föl azt a bensőséges, szeretetteljes szülő-gyerek kapcsolatot az ábrázoló és ábrázolt között, melyre az imént utaltam. A ciklus második versének kezdőszava, ahogy hallottuk, a jelen időt jelző ma, vagyis ezúttal a versírás jelen idejében vagyunk. Bár a lírai én pozíciója más, hallottuk, mindkét vers jelen időben szólal meg. Az első versben az emlék ismételt, erős átélését érzékelteti a jelen idő. De térjünk vissza a második vershez. Ma így szeretném hívni, kis szirom, tavaszi szín siető lombok alján. Így szólt az első két sor. Tavasz, itt van a következő évszak, az első versbeli nyár és tél után. És nem kell sokat várnunk a negyedikre sem. Már az imént is történt rá utalás a siető lombok szintagmával. És bár nem nevezi nevén a versbeszélő, a következő versszakokat már egyértelműen az ősz uralja. Ilyen képekkel és nyelvi szépségekkel tárja az olvasó elé a szerző ezt a negyedik évszakot. Hult lomb, a levelek halálos muzsikája, csalfa fényhabok, gesztenyék fűbe dobbanása. Az évszakok természetesen itt is metaforák, a tavasz a gyermek, az ősz a szülő évszaka. A gyermeki lét tiszta naivitásában nem érti, nem is értheti még az őszt. Ahogy önnön tavasz voltát is éli csak, egész lényével, minden porcikájával, figyelmével, érzékelésével. Éli, de nem érti. Az ősz valóságos mi volta, lényege pedig egészen távol áll tőle. Kis lelkéhez nem képes szólni. Nem tudja, hogy az őszi fény csalfa. A gesztenye csak játéka számára, hogy lehull, annak örül, hisz az övé lesz, játéka lesz. A versforma egyébként azonos, mindkét verset ötös és hatodfeles jambusi sorok alkotják. A rímképlet azonban különbözik. Az első versben csak a második és negyedik sorok végeit rímelteti össze a költő, vagyis XA, XA rímképlet. A második versben viszont keresztrímeket találunk. Áprili Lajos, tudjuk, zseniális, bravúros verselő. Azt gondolom, hogy nem lehet véletlen, hogy ilyen rímelést alkalmazott. Mintha az évszakokat jeleznék, jelenítenék meg a sorvégi rímek. A tél a hiány, a nincstelenség, a halál évszaka. Nem hiába egy nincs, a rím hiánya társul hozzá az első versben. Vele, vagyis a téllel szemben a másik három évszak mindegyike bír pozitív tartalommal. Rájuk utalnak a rímes, díszes, összecsengő sorvégek. Egy 100 évvel ezelőtti kislányt szemlélhettünk az elmúlt percekben, édesapja szemével. Kis Sziromnak, tavaszi színnek hívta őt, és tiszta, tündéri gyermekségét tündöklő versbe írta Áprili Lajos. Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm szépen a figyelmüket!
1: Borsodi Jánit hallották.

0: Schubert Ámol szonátájának második tételét Lukács Pál adta elő Brácsán.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Hangárium. Szerkesztőműsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és ahogy ígértük, folytatjuk a zenés beszélgetést Bényei Tamás barátommal, a Jazz Band, a Kossuth Díjas Magyar Jazz Zenekar kiváló, így módon természetesen Kossuth Díjas pisztonosával, zeneszerzőjével, énekesével, banjósával, és hát stílus és szellemiség atyával, vezérével, hiszen maga a zenekar és ez az egész világ, amit megidéztek, méghozzá öt csillagos módon, ezt már a világ is tudja, és mi pedig különösen büszkék vagyunk rád, ugye, rátok, honfitársaitok. Ez a 20-as, 40-es évekig, 20-as évektől 40-es évekig, ugye az aranykor a jazznek, a swingnek, a forró jazznek, ahogy van, aki forrón szereti. Ugye a Louis Armstrong is ezt a forró jazzt kezdte, ugye a Kid Oliver mellett, és folytatva a New Orleans-i, Chicago-i vonalat. És ami nekem nagyon tetszik, ezt elmondom mindig, hogy a magyar békebeli csodálatos jazz, nem, már én így mondom, látod, hogy jazz slágerek, mert általatok váltak azzá, nagyon szuper hot jazzbendes stílusban nyomozod, és találjátok meg azokat a csodálatos hazai szerzeményeket, amelyek nyilván Amerikában is ugyanakkor át ütnének, szólnának, van is köztük pár, amely el is jutott, és ezt egy olyan stílusban egyedülálló hot jazzbendesen művelitek, mintha visszarepítenétek minket. És ez nagyon fontos nekünk is, akik tudjuk, hogy miről van szó, és a fiatalabbaknak pedig szintén nagyon fontos, hogy meg kell, hogy tudják. No, befejeztem a monológot, remek zenéket hallottunk, és hallunk is a Hard Jazz Bandtől, de közben egy kicsit mesélj akkor erről az egész elhivatottságról, hivatásról, a stílus, a szellemiségről, illetve hát a tervekről.
1: Igen, egy kicsit rá kell, hogy cáfoljak arra mondatodra, hogy mi nekünk köszönhető az, hogy jazzé vált ez. Tudni, pont most
0: sok szám esetén
1: kértek föl egy esszé megírására, mégpedig Cipernowski Kornél gondozásában fog megjelenni egy a magyar jazzről egy könyv a Magyar Művészeti Akadémia kiadásában, és ebben abban a fejezetben, amit én írok, abban azt taglaljuk, hogy létezik-e magyar jazz. És azt tudni kell, hogy volt Magyarországon véleményem szerint jazz korszak, bár ezt még Kornéllal is vitatjuk, de szerintem volt, mégpedig azért, mert a mi könnyű zenénket, még hogyha nem is improvizáltak annyit, mint Amerikában, és nem is fejlődött olyan dinamikával és olyan jelleggel, mint az Egyesült Államokban, ami meghatározója volt ennek a zenének, a magyar közönség jazznek nevezte el még azokat a zenéket is, amik csak tánczenék voltak. Egyrészt, másrészt pedig cikkek sora jelent meg a 20-as, 30-as években, hogy a kávéházakban, főként kávéházakban, mulatokban, éttermekben játszó cigányzenekarok kiszorulnak a jazz zene miatt, és hogy valamit kellene tenni, hogy a magyar hagyományok megmaradjanak. De oly mértékben, hogy már a végén Pécsen például betiltották az 1930-as években a jazzt, hogy ne harapózzon annyira el, hogy megvédjék a magyar hagyományokat. Úgyhogy nem beszélve arról, hogy a filmjeinkben feltünedező zenék között nagyon sok van az utalás. Például az, hogy ebből happy end lesz, mert lágyon dalol a jazz. És pont ez a dal szól a jazznek a divatba jöttéről. Ugye ne felejtsük el, hogy a 20. század elején változott meg nagy mértékben az emberiség élete. Egészségügy, infrastruktúra szempontjából a nagyvárosba költöző identitás tudatukat elveszített. Emberek új zenét találtak ki maguknak, amire mulattak. A lányok elkezdtek cigarettázni, harisnyát hordani, rúzsozni a szájukat, rövidre vágni a hajukat. A fiúk smokinghoz zsirádit vettek föl, ami illetlenség volt annak ide. Legalább olyan formabontás, mint amikor a hippi korszakban hosszú hajjal, meg oda nem illő ruhákkal jelentkeztek be a fiatalok. Tehát a jazz korszak nem csak nekünk köszönhetően, inkább azt mondom, hogy a háború utáni, vagy a rendszerváltás utáni Magyarországon úgy gondolom, hogy ilyen egyfajta ismert tető jelleggel léptünk a színre, de ez nekem célom is volt. És ennek volt nagy rész köszönhető az a Kossuth díj, mert a méltatásban ezt is beleírták. Ez nekem mindig is célom volt. Ez annak köszönhető, hogy gyermekkoromban amikor még a rádión ömlött a Töltsért csinálunk a kezemből, meg a Laila Delaila és a Congratulation Cliff Richardtól, akkor én egy gramofonon meghallottam Karádi Katon és Kalmár Pál énekét, és ez nekem azonnal megtetszett, és egész életemben, amikor zenéről, vagy Dixielandről, vagy korai jazzről volt szó, akkor mindig ott volt a fejemben, hogy egy szép napon ezeket a számokat is el fogjuk játszani.
0: Ez nagyon nagy ajándék az úrtól, hogy ha valaki időben meglátja nem csak azt, ahogy szokták mondani, hogy a fényt, hanem a hivatására irányuló fénycsóvát
1: is. Ez egy ilyen sorszerű dolog, hogy, tényleg hogy, olyan, mint hogyha valaki más.
0: A boldogság egyik volna. Nagy titka, hogy én akkor, uram, ezért lettem talán, akkor és akkor ki van pipálva az élet, az önmegvalósítás és a cél. Főleg, ha ilyen sikerre tudod vinni, mert ugye a minőség egy dolog, de azért ugye kell hozzá az úr kegyelme is, hogy igen. Ezt ilyen szintre kerüljön, és ennyire sikerüljön népszerűvé tenni.
1: Nézd, főleg, Tibor, egy egészen egyszerű két akkordból álló zenét is lehet nagyon igényesen megcsinálni. Természetesen a jazzen és a Hodges sosem fog Debussy és Puccini magaslatokig elérni, vagy Wagneri magaslatokig, de hordozza magában azokat az elemeket. És amit még nagyon szeretnék elmondani ebben a riportban, hogy pont az örök érvényűségét, hogy mennyire tartós, ez már 100 éve született, és még mindig játsszuk, és ismerjük, szeretjük, énekeljük. Nagyon sokan ismerik még mindig a dallamokat. A koncertjeinken nagyon sokan ismerik még mindig a dallamokat, a koncertjeinken énekeltetem is a közönséget, és pont ezért jövőre tervezünk ismét egy Josephine Baker műsort, mert 1928-ban vendégszerepelt Magyarországon Josephine Baker, viszont az Én babám egy fekete nő című szám 27-ben született, tehát 2027-ben 100 éves lesz ez a dal, úgyhogy ennek kapcsán szeretnénk egyfajta jubileumi évet is eszközölni, vagy megélni. Úgyhogy terveink között szerepel az, hogy amit MÜPÁ-ban 2018-ban előadtunk műsort Josephine Baker emlékére, egy amerikai, afroamerikai énekesnővel, aki Párizsban él, ugyanúgy, ahogy Baker annak idején. Ővele adtuk elő, az Hodgesben kibővül egy nagy zenekarrá, 11 tagú big bandé, és még 4 vonos csatlakozik hozzánk, táncosok. Kautsky Armand olvasta föl a korabeli újságokból a Magyarországon megjelent Bakerről a cikkeket, úgyhogy van bőven azért még tervünk a jövőre vonatkozólag is.
0: Boldogan hallom, és nagy szeretettel várjuk, és élvezettel, hiszen jól esik csemegézni a Hot Jazz Band fa gyümölcseiből, úgyhogy Bényei Tominak nagyon köszönjük, hogy feltaláltad ezt a csodát, és hogy ilyen klasszul csináljátok töretlenül már évtizedek óta. Zenével köszönünk el, és természetesen visszavárunk. Bényei Tamás, Hot Jazz Band, köszi.
1: Nagyon szívesen.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Következik a házunk táján.

0: A MiG-21-es repülőgép a katonai repülés egyik mérföldköve volt. A korábban hazánkban is használt típust az 1950-es években fejlesztették ki, behúzható futóművel, gázturbinás sugárhajtóművel, utánégetővel és katapult üléssel is rendelkezett. Egy ilyen gép közelről is megtekinthető abban a Magán múzeumban, amely Kiskörösön található Migálló és Szuhoj fészek néven. Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok. A MIG-ek mellett talán a legfőbb látványosság a Su-22-es típus, mely szuperszónikus, egyhajtóműves harcászati repülőgép. Ebből Magyarországon 1984 és 97 között egy századnyi állt hadrendben. A külsejét tekintve eredeti állapotban teljesen hiteles helyreállításon átesett gép, szintén aprólékos részletességgel megismerhető Kiskörösön. Emellett MiG-15-ös, MiG-23-as, valamint Mi-24-es helikopter is várja a látogatókat. A kezdeményezés életre hívója Firkó János, aki a repülés szerelmeseként a teljesen hitelesen helyreállított repülők mellett modelleket is bemutat a közönségnek. Szintén a múzeumban áll egy lengyel PZL-104 Vilga típusú, több célú, könnyű repülőgép, és egy másik helikopter, a Kamov-26-os is. A Migálló és Szuhoj fészekbe látogathatnak velünk hallgatóink a következő közel egy órában. Elsőként a maketteket nézzük meg. Kiskörösön vagyunk a Migálló és Szuhoj fészekben, amely Firkó János nevéhez kapcsolódik, azonban az, hogy most itt lehetünk, és hogy ilyen sok mindent láthatnak az érdeklődők, az egyáltalán nem pusztán neki köszönhető. Akikkel beszélgetünk, ők is aktívan részt vettek a munkában. Kis Dezső nyugállományú ezredes, mérnök, illetve Pintér Zoltán nyugállományú vezérőrnagy, légierő parancsnok. Most éppen az iroda részlegben vagyunk, ahol hát számos makett, számos kép és uniform is található. Egy kicsit kalauzoljanak bennünket, arra kérem önöket, hol érdemes kezdeni. Ugye itt több vitrin is van, illetve hát az asztalokon is ki vannak téve elénk makettek. Én azt javaslom, hogy innen közelítsük meg, mert minthogyha ez a KC-390-es az iménti percekben már szóba került volna, csak ezt a hallgatók még nem hallhatták. Szóval mit érdemes tudnunk a KC-390-esről?
1: A KC-390-es a légierő legújabb beszerzése, hogy úgy mondjam, a magyar haderő fejlesztés során került 2 darab Magyarországra. A második idén érkezett be. Ez egy úgynevezett rámpás szállító repülőgép. 2 darab sugárhajtóműve van, képes fűről is üzemelni, és nagyon rövid felszálló és leszálló mezőt igényel. Nagyon jól használható a hadsereg számára.
0: Tehát ez a legfrissebb gépek egyike, hogyha jól értem.
1: Igen, a légierő ugye nagyon drága, nem egyszerű a beszerzés, és ez is például akkora sztár lett, a Brazília gyártja ezt a repülőgépet, és annyira jól bejött, hogy most már sok-sok évet kell sorba állnia azoknak, akik később gondoltak arra, hogy ezt érdemes megvásárolni.
0: És hogyha mondjuk a legrégebbi típust szeretnénk megismerni, akkor melyik lehet az, vagy akár egy korábbi korból való?
2: Korábbi korból való Messerschmittek, amerikai gépek, ezek a második világháború repülőgépei. A Werner, Mölders, ezeken a repülőgépeken voltak ászok, amíg az amerikaiak el nem érték a légi fölényt.
0: Hány darab makett van itt, vajon úgy nagyságrendileg? Én ezt úgy 100 körülre gondolnám, de lehet, hogy több.
1: Körülbelül 1/18-ada annak, amivel a Jani rendelkezik, mert 1800 makettje van, ami nem egyformák. Tehát van egy pár gép, ami ugyanaz, és mindenevő. Tehát nem csak katonai, nem csak vadászgépek vannak, hanem a legmodernebb, legújabb szállítógépek is. Sőt, most már én is meglepetéssel tapasztaltam, hogy már drón is van az asztalán.
0: Hát akkor a legmodernebbek talán éppen a drónok lehetnek.
1: Így van, a legmodernebbek a drónok jelen pillanatban, és ugye mostani harcokban ezeket alkalmazzák.
0: Menjünk vissza egy kicsit az időben, úgy 2000 környékére, amikor én úgy tudom, hogy az első gép Firkó Jánosnak a látóterébe került. Hát hogyan is történt ez?
2: A MiG-15-ös, amit majd kint megnézünk, az egy virágkertészetnek volt, egy rózsaszínre festett reklámgépe. Majd a Jani eszembe tette, de csupa luk és gyakorlatilag már mételep se vette volna át, majd utána darabokba vett egy MiG-21-est, ami most ott áll, ahol ő gyerekkorában homokozott, majd ekkor jött az elhatározás, hogy tegyünk még több gépet is rendbe, és akkor az elérhető gépeket elkezdte felvásárolni, azokat az embereket megkeresni, akik segítenek neki, mert egy gépnél az is lényeges, hogy autentikus a festése, a legkisebb feliratnak is olyannak kell lenni, mint ahogy a gyárból kijött.
0: Ugye gyönyörű állapotban vannak ezek a gépek, de hát ez hatalmas munka volt, hogy ez az állapot ez létrejöhessen, és nem csak a külcsínyét illetően, hanem hát ha nem is működnek, mert ugye nem működhetnek, hiszen ezek múzeumi gépek, de hát belülről is sok mindent meg kellett javítani, sőt, kicsit talán újra is kellett építeni ezeket a gépeket, jól gondolom?
1: Teljesen. Ezek a gépek egyébként hatástalanítva vannak, ez nagyon fontos. Mindegyikhez ugye rendesen papír is van. Ez ugye a CFI szerződés mondta ki, hogy hogyan lehet. Ez a CFI szerződés az európai hagyományos fegyverekről szólt, és az alapján lettek ezek hatástalanítva. Amikor Magyarország úgy döntött, hogy kivonja őket a hadrendből, akkor bejelentette a bécsi székhelyű szervezetnél, és végrehajtották rajtuk azokat a pontokat, aminek a végeredménye tulajdonképpen az, hogy ezek a gépek már soha többé nem repülhetnek. Nem lehet őket indítani és fegyverként használni, és mindegyik tulajdonképpen darabokba roncsterepről. Van olyan gép itt, amelyik 4 különböző gépből lett összeszerelve.
0: 4 különböző gépből?
1: Igen, mert eredetileg az NDK-ból származik a Mi-24-es, de a farok része az itthoni volt, a törzs része az eredeti NDK-ból származó, és mindegyik gépnél a helyreállítás előtt a Jani eldöntötte, hogy milyen módra és mire állítsuk helyre. Tehát például a Szuhoj, az nagy javítva lett itt Budapesten, akkor még létezett a Csepel-szigeten a pestvidéki gépgyár, ők hajtották végre rajta a nagyjavítást, és az volt a cél, hogy ahogy ott a gyárkapunk kijött a javítás után, olyan állapotban legyen itt a gép.
0: És olyan állapotban is került?
1: És olyan állapotban is van. Én tudok 3-4 dolgot, ami nem, de a többi igen.
0: Hogyan képzeljük el ennek a nulladik pontját? Ide jön egy közel roncs állapotba kerülő repülő. Mi az, ami legelőször történik? Hogyan kezd hozzá egy mérnök egyáltalán ahhoz, hogy felmérje, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy ez egy fokokkal jobb állapotban lévő gép legyen?
1: Hát mindenképpen a felmérés, hogy mi az, amit mindenképpen meg kell csinálni rajta, mi az, amit helyre tudunk állítani, mi az, ami saját erőből nem megy. Tehát ezt úgy kell azért elképzelni, hogy ezekhez a gépekhez kellett ugye lakatos szakember, kellett a festő, egy zseniális festőt csináltam mindegyiket, egyébként Kovács Miklósnak hívják. Kecelen egy volt borkombinátban van egy akkora csarnok, ahol ezt végre lehetett hajtani, tehát szét lehetett szerelni őket, különböző alkatrészeiket lehetett tárolni, és külön-külön először ugye megtakarítani a régi festéktől, fém, míg kiavítani a fémnek a hibáit, és utána alapozással. De ez tényleg olyan szinten képzeljék el a kedves hallgatók, hogy az a festék, ami ehhez használva lett, ahhoz a festékhez 25 év garanciát adott a gyártó, de csak akkor, hogyha betartják a technológiát. Tehát először csiszolni, utána alapozni, visszacsiszolni, újra alapozni, utána kapott egy színt, a színt újra visszacsiszolták, újra nyomták, újra fújták a színt, és kétszer lett lakkozva, legutoljára itt. Az én szívfájdalmam egyébként pont az, hogy én nagyon szeretném megmutatni belülről is, bebújni, mert ezek nagy gépek, de nem lehet, mert hogyha most kinyitjuk, akkor megtörjük a lakot, és attól fogva ugye ott be fog kerülni víz, rozsda, keletkezik, stb. Stb. Ezért én egy kicsit hátrányos helyzetű vagyok.
0: Pilótaként hogy látja, mennyire élethű mindaz, ami itt látható most ebben a kivételes magánmúzeumban?
2: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az kint látható MiG-15-össel, Szovjetunióba repültem, a MiG-21-essel meg 20 évig repültem. Tehát ez nekem mind a kettő a szívemhez nőtt, és csodálatosan helyre a kabin is. Tehát itt, hogyha az ember egy fél órát, fél napot trenázsolna, ezt mondtuk mi így, akkor belemennék ülni és elindulni vele, hogyha fel lehetne vele szállni. Amit a Dezső említett, hogy 3D-s műszerek meg egyebek belerakva, szakember nem veszi sokszor észre, hogy ezek úgy lettek készítve.
3: Az úgy lettek készítve, az azt jelenti, hogy nem gyári darabokról van szó?
2: Igen, hiszen egy műszer az egy nagyon sérülékeny valami, betörik az üvege, nap szétszívja, szétesik, és bizony tavaly Párizs mellett voltunk egy repülőnapon, ahol találtunk egy olyan céget, aki tökéletes másolatokat csinál.
3: És akkor ezeket a másolatokat építették be, akár ezekbe a gépekbe is, vagy ezek már akkor készen voltak?
2: Akkor már készen voltak, majd a jövő zenéje lesz az, hogy a francia úriemberrel is fölveszük a kapcsolatot, és legközelebb, ha kell valami csodálatos dolog, akkor már őt fogjuk keresni.
3: Hát akkor reménykedhetünk, hogy még kerülnek ide gépek.
2: Igen, igen, jönnek még ide gépek, de ezt meghagyjuk a Jánosnak, hogy ő dobja be a köztudatba, hogy mit vesz még meg, és mi az, amivel eltöltjük a szabadidőnket.
3: Ami még itt a belső térben is nagyon érdekes, és hát múzeumi tárgynak tekinthető, az én úgy fogalmaztam, hogy egy uniform is. Tehát ez az a ruha, amit a vadászpilóták viselnek. Bemutatja vezérőr nagyúr ezt a ruhát nekünk? Meg is nézzük akkor közelebbről.
2: Ez egy Nomex anyagból készült hajózóruha.
3: Nomex anyag?
2: Nomex, az a neve, hogy Nomex, az egész világon így hívják. Hogy nem ég, nem lángol, maximum, ha már az ember háta mögött ég a gép, akkor is csak parázslik, tehát nem ég rá az emberre. Nyak, kesztyű, Nomexból az is, tehát védi az ember teljesen. Itt a hajózón van egy magas gészjújt, ami a túlterhelés ellen véd.
3: Ez a G, ami hatásként ér bennünket, ugye?
2: Igen, aminek az a lényege, hogy be van kapcsolva a repülőgép levegőrendszerébe, és bizonyos túlterhelésnél a szelep kinyit, és felfújja ezt a ruhát, hogy az ember hasából, combjaiból ne menjen ki a vér. Ez attól óv meg. Maga, itt rajta van egy mentőmellény, amiben ugye itt a pisztoly, itt van egy tartalékrádió, meg minden egyéb kütyű, ami az adott feladathoz kell, hogy sivatag fölött repülünk, vagy tenger fölött repülünk, úgy szereltük fel az embert. Itt van a sisak, az oxigénmaszk. Tehát maga a sisak is védi az ember fejét, amíg a repülőgép egybe van, vagy még benne van, akkor a repülőgép rendszeréről kap oxigént a pilóta. Amikor katapultált, akkor már a katapultban vannak különböző berendezések, amelyek például biztosítják az oxigénellátást.
3: Katapultált valaha?
2: Nem, felkészülésre kaptam parancsot, de megúsztam. Nagyon sok kollégám, viszonylag több kollégám katapultált, abból többen abba hagyták a repülést, mert a katapult 20G-vel lövi ki az embert az orosz gépeken, de a Gripen katapultálás után is a kollégának át kellett menni polgári gépre, mert sérült a gerince, fájdalmai voltak.
3: Hát igen, ezt az iszonyatos erőt, amivel kilövi a katapultülés a testet, ezt valahol a testben meg kell jeleníteni, tehát ennek lesz egy lenyomata, és ugye ez jellemzően a gerinc, illetve a gerinc csigolyák közötti porckorong területére összpontosul.
2: Gondoljon abba bele, hogy a modern repülőgépekről már a földön lehet katapultálni. Tehát gurulás közben, ha az embert kilövik, vagy valami olyan gond van, tud katapultálni, mert az ülésben lévő, úgymond rakéta rendszer fölviszi olyan magasra, utána piropatronok nyitják az ernyőt különböző szakaszokba, és van ideje az ernyőnek feltöltődni levegővel, és úgy él földet, hogy életben marad.
3: Ehhez képest ugye a régi orosz gépeknél csak bizonyos magasság fölött lehetett katapultálni, ugye?
2: A régi MiG-21-es, MiG-15-ös előző változatainál legalább 100-150 méter magasság kellett, hogy sikeresen katapultáljunk, majd az udvaron látható MiG-21 bis már zéró katapultos volt. Egyébként ezekben a KM-1-es család katapultjai vannak, és az

0: Dezső előtt az a Gripennek a pilótafülkéje, igen. Van ott egy Airbus pilótafülke. Mit ez a kettő van alapvetően?
1: Igen. Azért lehet látni, hogy elég nagy a különbség a kettő között.
0: Hát igen, ez az első generációs Gripen, ami már head-up display-vel volt, tehát digitális itt is minden. A Gripennek az a nagy előnye, hogy pillanatok alatt a vadászból vadászbombázóvá lehet alakítani, tehát hogy több feladatú harci repülőgép. Ezért is felelt meg a magyar kívánalmaknak, hogy több feladatú vadászrepülőgépről beszélünk.
1: És hát látjuk, hogy ehhez képest mondjuk ez az Airbus pilótafülke egészen más elrendezésű, hát eleve ott két pilótának van hely, meg hát az egész kabin elrendezés meglehetősen eltérő.
0: Ég és föld a kettő. Itt egyedül szenved az ember meg, az életé vagy a feladaté. Ott ugye két teljesen kiképzett ember, itt meg egyedül küszködik az ember vadászgépbe.
1: Azért van két személyes verziója is a vadászgépeknek,
0: az
1: ugye?
0: Ez egy oktatógép, amikor egymást oktatjuk, hogy ellenőrizzük. Van itt több olyan gép, amelyik két személyes, de ott volt fegyverkezelő tiszt is. Tehát az amerikaiaknak is van több kétszemélyes repülőgépük, például a Phantom, ami ott egy eredeti festmény, amit kapott a János a barátunktól, ott két személy, az egyik vagy megfigyelő, vagy fegyverkezelő, a másik pedig vezeti a repülőgépet, de az a gép a vietnámi háború idejéből való.
1: Hogy látják, ennek a kiállításnak mi a legnagyobb értéke, hogyha most itt körülnézünk?
2: Hát az igazán nagy értéke most ugye egy irodában van. Igazán nagy értéke az lesz, hogy tervek szerint ugyanúgy megtekinthető, megnézhető lesz, mint a gépek kint az udvaron. Ez az első. A második pedig mindig azt mondjuk, hogy megkapatjuk a gyereket. Tehát, hogyha idejön egy fiatal, és neki megtetszik az, amit itt mi összeraktunk, csinálunk, és elkezd gondolkozni azon, hogy ő esetleg vadászpilóta lesz, vagy műszaki lesz, azzal mi már tettünk valamit. Bevallom őszintén, én is úgy kezdtem az életemet, hogy 6. osztályosként húztam föl egy makettet egy repülőtéren, és úgy is zártam az életemet, hogy ugyanazon a repülőtéren dolgoztam még műszakiként.
1: Hát ez egy kivételes pályaív, azt gondolom.
2: Hát szerencsém volt, végig tudtam csinálni.
1: Azért ez nem csak szerencse kérdése.
2: Hát tanulni kellett sokat, meg dolgozni.

0: ahol most vagyunk, ez egy Su-22-esnek az alsó része. Ide bebújtunk a repülő alsó terébe, az árnyékba, egy kicsit elmenekültünk a melegtől, de hát itt is azért vannak érdekességek.
1: Tulajdonképpen hivatalos nevén a futóaknában vagyunk, a repülőgép bal szárnya alatt, és a bal főfutó mellett állunk most éppen. És ez a repülőgép, ez üres súlya volt, közel 11 tonna, a maximális felszálló tömege az 19 tonna felett volt, 4 tonna hasznos terhet tudott vinni, azért nem csak fegyvert mondok, mert a 4 tonna hasznos teherbe benne

0: voltak elektromos berendezések is, felderítő konténer például, optikai és rádioelektronikai, illetve zavaró konténer is, ami arra szolgált, hogy az összegyűjtött rádió besugázó hullámokat átalakította, és visszasugározta a besugázó lokátornak más adatokkal, hamis adatokkal tulajdonképpen, tehát képes volt már akkor a 70-es évek végén arra, hogy 2 darab ilyen repülőgép felszállt, volt rajtuk egy ilyen konténer, és a földradarokkal elhitették azt, hogy ők 80 vannak, és más magasságon, és más sebességgel repülnek, mint ahol valójában voltak.
1: Milyen évszámot mondhatunk ehhez?
0: 1983-ban rendszeresítették Magyarországon ezt a repülőgépet, és 1997-ben vonták ki.
1: Ezért hihetetlen, hogy a 80-as években már ennyire fejlett volt a technika.
0: Igen, egyébként ez már rendelkezett egy lézertávmérő és irányító berendezéssel is. Volt hozzá lézerirányítású fegyverzet. Nálunk Magyarországon is.
1: És ezt használták is?
0: Használni nem kellett, mert Magyarország nem volt olyan helyzetben, hogy bárhol használni kellett volna. Gyakorló lövészet volt vele.
1: Igen, erre gondoltam.
0: Lengyelországban volt gyakorló lövészet vele a nagy területigény miatt.
1: És akkor, ami itt körülöttünk van, ugye ez a futómű.
0: Ez a futómű, ez egyébként ugye zárható, nyitható kellett, hogy legyen. Egyrészt, másrészt pedig a maga a futóaknál látszik, hogy tele van különböző berendezésekkel, csövekkel. Minden egyes csőnek megvolt a saját jelölése, funkciója. A jelölések ugye a levegőcsövek, a hidraulikacsövek, a nitrogéncsövek és az üzemanyag. Az üzemanyag például sárga volt érdekességképpen, feketék voltak a levegőcsövek. Minden, ami vész volt, az mindig piros volt. Úgy volt kitalálva maga az egész rendszer, mert ugye nem csak mérnökök üzemeltették ezt, egyszerű középiskolát végzett vagy ipari iskolát végzett emberek is dolgoztak ezen a gépen, egyszerű volt színjelölésekkel megmutatni, elmondani nekik, hogy ott vajon éppen mi fog történni.
1: Itt a feliratok is teljesen olyanok, mint az eredeti gépen, ezt ugye jól látom.
2: Teljes egészében, hiszen János megszerzett egy eredeti festőmintát, azt az egyik kollégánk lefordította neki, tökéletes fordítással, ami meg olyan volt, hogy az orosztól jött és már nem lett átfestve, azon még a cirilbetűs feliratok láthatók.
1: Azért ez is egy komoly kutató munka lehetett, ameddig egyáltalán azt felmérte, hogy hogyan néztek ezek ki ennyire aprólékosan, vagy itt azért volt segítség.
0: Hát egyrészt az emlékezet, de az emlékezet az félre is visz, másrészt pedig a probléma igazából az, hogy abban az időben, amikor ezt a gépet lefestették például, akkor még olaj alapú festékekkel dolgoztak, zománccal, ha lehet ilyet mondani. Ma pedig már ugye számítógépes kódok alapján van, színkódok alapján dolgoznak, és környezetbarát víz alapú festékekkel, és a kettőt kellett valahogy úgy összehangolni, hogy az eredeti szint megkapjuk. Volt olyan része, amit lebontottunk, és például a kéket azt be lehetett vinni számítógépbe, mivel fedve volt előtte, és nem érte UV-sugárzás, nem érte napsugárzás, de az összes többi része az annyira meg volt koppa, hogy az csak restaurálni lehetett, viszont olyan szintig jutott már a végén, pont a barna színe elmondhatom, hogy úgy mondtuk, hogy a szín, amit nem mondunk ki, mert annyiféle barna szín lett kikeverve számítógéppel, felfújva, megszárítva, először ugye papírra, aztán inkább a lulajmezre, mert azon kell, hogy legyen utána. És pedig az ember, aki festette a Pestvidéki gépgyárba, ő vele még sikerült találkozni, sikerült beszélni, de ő szegényem elmondta, hogy amikor ezeket festették, akkor az volt a feladat neki, hogy nem lehet olyan színű, mint az előtte festett magyar MiG-21-esek, terepszínű kell legyen, de nem használhatnak más festéket, mint ami a raktáron van. Mi meg azt próbáltuk most modern módszerekkel, számítógéppel kikeverni, rekonstruálni, és ugye a fototechnika se az volt, mint most.
1: Azért arról meg beszéljünk, hogy ez a futó, ez be kell, hogy tudjon csúszni valahova egy saját aknába.
0: Ez behúzható természetesen, ez a futómű, és maga rendszer úgy működik, hogy amikor felszáll a gép, akkor először is megállítják a kereket, befékezi a kereket automatán, hogy a keréknek az úgynevezett giro ereje ne hátráltassa a behúzást, és egy munkahenger elkezdi, ide fog kerülni egyébként, a rádióban ez nem igazán látszik jól, de ide fog kerülni a keréknek a közepe.
1: Ugye a fejünk fölött van pont egy ilyen kerékformájú vájat.
0: Így van, oda fog kerülni. Itt van egyébként egy munkahenger, ami ezt az egészet mozgatja. Ezen a tengelyen keresztül, tehát ez a kerék először elindul erre befelé, utána mozdul egy kicsit föl, tovább jön befelé, és ez a zár például, ez fog ide kerülni.
1: És az rögzíti?
0: Az rögzíti magát a lemezt, az egész zárat pedig, magát az egész futót, a futóművet, ez a zár fog ide bekerülni. És akkor lesz teljesen bezárva, és a fülkében megjelenik három pici kis zöld jel a pilóta számára, hogy futók behúzva.
1: Hát ugye ez, amikor az ellenőrző listán az hangzik el, hogy futók be, három zöld.
0: Így van, futók be, három zöld. És egyébként van itt egy olyan alkatrész, ezt bicskazárnak hívják, három ponton találkozik, ő tartja meg kinti helyzetében a futót, és azon a geometriai dolgon működik, hogyha van három pont, a három pontot összeköti egy egyenes, és hogyha a középső pontot mozgatom, és megtámasztom, akkor csak egyik irányba tudom elmozdítani, a másikba nem, mert ugye ahhoz át kell a síkon mozdítanom, hogy abba az irányba is el tudjam mozdulni, és ezt úgynevezett bicskazár, ez tartja kint, úgyhogy a fémen ütközik, befelé nem tud jönni, csak akkor tud, amikor ezen a forgásponton, a középső forgásponton egy munkahenger átemeli, és érdekességképpen egyébként a gólyák szárnyából lett lopva, mert a gólya szárnyában van egy ilyen zár, és amikor azt látjuk, hogy a gólya nyitott szárnyakkal a levegőben van, és csak esetleg szundikál, az attól van, nem kell neki izomerő, mert van egy szép merev szárnya.
2: San Diego-ba az állatkertbe, ott van több száz flamingó, és egy sem szökik el, mert nem tud. Mert gyerekkorában ezt a picike kis csontdarabot kivették a szárnyából, és nem tudja fixálni a szárnyát.
1: Ez tényleg így van?
2: Ott a főállatorvos mesélt, amikor San Diego-ba jártam. Minden úgy van lopva, a legmodernebb repülőgépek, bombázok mind a madarak alakját formázzák, és egy nagyon fontos, amit erről a repülőgépről még nem mondtunk el, hogy változtatható szárnyírozású repülőgép.
1: Ez mit jelent?
2: Kijön ide.
1: Igen, kimegyünk közben itt az aknából.
2: Ezen a forgóponton a szárnyát be tudta úgymond hátra húzni, hogy nagyobb sebességet tudjon elérni. Leszálláshoz a nyitott állapot kellett, hogy kisebb sebességgel érjen földet. De oda nyomta a gázt, és sietett, akkor úgymond behúzta, becsukta a szárnyakat.
0: Szárnyilazás 30 fok és 63 fok között szabadon változtatható volt. Ez csak a szárny egy részét mozgatta, előre-hátra. A fékszárnyak a törzs mellett belül volt egy, ő hátrasikló fékszárny volt, volt egy a csűrőkormány mellett, ő lenyíló fékszárny volt, és a leszállás segítette még egy úgynevezett orrsegédszárny is. Ez mindez azért van, hogy ilyenkor megnövelik úgymond a szárnyfelületet, hogy minél kisebb legyen a leszállási sebesség.
1: Hát, és gondolom az is számít, hogy mekkora futópálya áll rendelkezésre leszálláshoz, mert ugye a vadászgépeknek nyilván ezt itt sokkal kisebb távon kell teljesíteni, mint mondjuk egy utasszállítónak.
0: Igen, beszéltünk már generációkról, a MiG-21-es az még füves pályáról tudott repülni, tábornok úr még szállt le füves pályán, vele ezek a gépek már a súlyuk miatt csak betonról, csak kiépített pályáról tudtak üzemelni.
1: Ezt lehet érezni egyébként pilótaként, hogy most betonpályán vagy füves pályán van valaki, nagy az eltérés?
2: Egyszerűen eszméletlen, leírhatatlan, hiszen a füves pályán úgy pattog az ember, hogy valami szörnyű, a másik a vezérgép elől száll föl porol, és akkor utána ne öcsik, kövesd a porba, menj utána. Tehát nem egyszerű dolog füves pályáról repülni.
1: Hát igen, pláne, hogyha így akár kötelékben, vagy igen, akár csak többen repülnek.
2: Igen, és amit már bent említettem, ez az a stabilizátor, amit úgy raktunk föl, hogy ide raktunk raklapokat, a Dezső fölmászott, megtámasztottam, meg lögdöstük, és ez úgy került a helyére.
1: Leleményesség, az kellett ennek az összerakásához?
2: Ehhez rengeteg leleményesség kellett, különösen a függesztmények felrakásához, a zárak nyitásához, zárásához. Volt, amikor napokig törpöltünk egy-egy probléma megoldásához, hogy ezt hogy tudjuk ilyen céhes módszerrel megoldani, mert nincs speciális kocsi. Amikor még ez aktív volt az a repülőgép, mindenhez volt úgynevezett kocsi. Alátolták a kocsit, levették a szárnyvéget és elvitték. Ellenőrizték, hogy javították. De ezt itt mind ilyen speciális dolgok nélkül kellett megoldani.
1: Hát itt akkor nagyon sok mindent kellett saját kútfőből kitalálni, hogyha jól értem.
2: Igazi barkácsszakkör volt itt, tehát egy igazi barkácsszakkör.
0: Hát a végeredményre nagyon büszkék vagyunk, és annyi még, hogy mérnöki szempontból még a füves pálya meg a betonpálya között annyi volt a különbség, hogy örülni kellett, hogyha fűre szálltak, mert nem kopott annyira a gumi. Hát igen, mert időnként cserélni kellett, mert elkoptak, és volt egy előírás, hogy mikor kellett cserélni a futóművet. Na most, hogyha durva leszállás volt, nem úgy sikerült, főleg mi ugye az első pillanattól fogva benne voltunk, újonnan ide szállított repülőgépek lettek összeszerelve, és amíg a pilóták is megtanulták a jó leszállást, a szép leszállást, addig bizony gyakran kellett cserélgetni a balonokat. Ezt a kereket le kellett szerelni és lecserélni. Ugyanolyan, mint a mostani autóknak, csak belsős volt, és 14 bár nyomás volt a főfuton.
1: Hát ugye egy autó gumiban mennyi szokott lenni? 2,5-2?
0: 2,8 a mostaniakban, meg ugye a nehezebbekben már 3,3-2.
1: Hát azért ahhoz képest érezzük, hogy ez milyen nagy különbség.
0: Hát igen, egy 9, úgy mondjuk, hogy 9 tárcsás tárcsafék volt oldalanként. Egyébként. És érdekességképpen a kétüléses, a tanuló gépnél a tárcsaféket azt vodkával idézőjelbe hűtötték, mert 40%-os szesz víz, desztillált víz, szesz keveréket spriccelt rá a tárcsára az automatika, és párolgott el, hogy hűtse a tárcsafékeket.
1: De én azt hallottam egyébként, hogy a radarnak a hűtését is valamilyen alkoholos folyadékkal oldották meg.
0: Igen, csak az tiszta szesz volt. Egészen addig, amíg rá nem jöttek, hogy nagyon fogy, és akkor megpróbálták bekeverni, hogy ne lehessen más célra felhasználni. Most már nyugodtan elmesélhető, az egyik még mai napig repülő és az orosz-ukrán háborúban jeleskedő típus akkor volt új, amikor nálunk járt a tervező mérnök a gyári csapat, és ott például aki az üzemeltetésért felelt mérnök, ő elmesélte azt, hogy először az orrfuttó aknába jól megközelíthető helyen volt az alkoholtartály, aztán a csapat próbák alatt kiderült, hogy nagyon fogy, úgyhogy az nem lesz jó, és át kellett tervezni, át kellett rakni másik helyre, például a gépen. A teljes üzemeltetésre oda kellett figyelni. Amit még esetleg meg tudok mutatni, van egy szerelőnyílás. A szerelőnyíláson különböző kis karikák vannak, mint a gyerekeknek a korongok.
1: Igen, van itt egy kék, egy piros, meg egy sárga.
0: Meg volt még egy negyedik, egy zöld. Ezek a repülőgépnek az ellenőrzési formáit jelölték. És ahol ezek a karikák megvoltak szerelőnyíláson, annál az ellenőrzési formánál kellett kinyitni azt a szerelőnyílást. Tehát ez például repelőtti, reputáni és ismételt feladatra történő előkészítés alatt kellett kinyitni ezt a nyílást.
1: Nagyon sok mindenben támpont van a gépen magán, ami a karbantartásra irányul, de hát ez nyilván nem véletlen, mert hogy elképesztően bonyolult szerkezetről van szó.
0: Egyrészt nagyon bonyolult, másrészt pedig pótolhatatlan már olyan szempontból, hogyha az ember valamit elront, megtör, akkor az sokáig nem repülhet az a gép, és ugye az emberek feje fölött nem lehet szórakozni, játszani, főleg nem 20 tonnás szerkezetekkel, annak biztosan földet kell érnie.

0: Ez a helikopter, ami előtt állunk, a Mi 24-es, amit a közelmúltban vontak ki a forgalomból, és hát ez a példány, amit itt látunk, ez azért több szempontból is speciális.
1: Egyrészt a specialitását az adja, hogy ez egy német ajándék volt, amikor ugye egyesítették Németországot, és feleslegessé váltak ezek a gépek, akkor ajándékként Magyarország megkapta ezeket a harci helikoptereket Németországból, és ezt úgy szerette volna helyreállítani a János, hogy ez abba a színbe legyen, olyan színűre legyen lefestve, eredeti orosz színre, ahogy az első ilyen harci helikopter megérkezett Magyarországra, Szent Király szabadjára.
0: És hát ez egy kicsit világosabb szín is, hogyha jól dekódolom, mint a többi, de aztán persze lehet, hogy itt a napsütés egy picit csal.
1: Nem, ez teljesen más, ez kevesebb szín eleve. Hát ezt annak idején ilyen festéssel hozták Magyarországra. Egyébként ez egy D, Mi 24D típusú gép. Azok voltak az elsők, mert ebből is volt több modifikáció, ami nálunk repült, legutoljára a P repült egyébként, aminek más volt a gépágyúja, meg a fülkéje, meg a különböző, ugye nagy javításon is azok már átestek, korszerűsítve lettek.
0: És ennek a darabnak a múltjáról konkrétan tudunk valamit?
1: Igen, tudunk. Hát mondjuk az 575-össel talán nem szerénytelenség, azért annyit mondhatok, hogy ez benne van abba a könyvbe, amit én szerkesztettem. Egy kolléga, egy volt helikopterpilóta kolléga írta, én szerkesztettem, és az összes Magyarországon repült harci helikopter benne van.
0: Azért a címét mondjuk el.
1: Mi 24-es Magyarországon, ez volt egyébként a címe. Mi 24-es harci helikopterek Magyarországon.
0: Ez is megtekinthető egyébként, mármint a pilóta fülkéje.
1: Igen, ennek is teljesen helyre van állítva a pilóta fülke is, és az operátor fülke is, mert itt ugye két ember repülte, hátul ült a pilóta, aki vezette magát a gépet, és előült a fegyveroperátor, aki a fegyverzetet kezelte.
0: Ez egyébként mindig olyan félelmetes, amikor vadász gépekről beszélünk, akár helikopterről, akár repülőgépről van szó, mert az emberben van egy ilyen kapcsolódás, hogy hát ezek mégiscsak harci gépek, és hogy ezek alkalmasak arra, hogy életekben tegyenek kárt. Ezt mennyire érezte a gyakorlatban, amikor ezen a területen dolgozott?
1: Ezt igazából az ember nem érzezte meg. A műszaki tartalom maga az, hogy 10 tonnás vas képes a levegőbe emelkedni, az a csoda, ami ezt körülövezi, vagy az az érzés, hogy ezen én dolgoztam, javítottunk valamit, és utána látta az ember, hogy a kollégája elmegy vele, felszáll, és épségbe haza is jön, és minden jól működik. Az volt igazából, hál' Istennek soha nem kellett olyan helyzetbe lennünk, hogy most élesbe kellett volna akár fegyvereznünk bármelyik gépünket, vagy harcba küldeni. Ezt lehet azt mondani, hogy megúsztuk, erre készültünk, ez volt az életünk, ezért tanultunk, de nekünk ezt nem kellett megcsinálnunk soha.
0: Tehát akkor inkább a műszaki oldal volt az, ami fókuszban volt?
1: Hát maga a műszaki oldal, meg a repülés misztikuma. Tehát az, hogy az ember képes elszakadni, egy olyan közegbe lenni, ami neki nem közege, nem élettere, hogy úgy mondjam, mert azért repülni a madaraknak szokása is jó, bár azok közül is ugye a sas inkább az, amelyik élvezetből is felszáll, anélkül, hogy enni akarna. De hát igen, az, hogy ez működik, elemel az a szerkezet, ami ez nekem közön van.

0: számos géptípuson is repült Pintér Zoltán vezérőrnagyúr. Nehéz volt a migeket megtanulni, vezetni, irányítani?
1: Nekünk nem, mert mi természetesnek vettük. Amerikai kollégáink, akik különböző okokból repültek MiG-21-est, azt mondták, hogy az egyik legnehezebben vezethető gép, amit ők repültek. Mert teljesen más aerodinamika szerint, más technikája van a leszállásnak, de mivel nekünk az volt a kedvenc játékszerünk, tehát élveztük. Repültem MiG-15-össel, MiG-17-essel, ugye először L-29-essel a Szovjetunióba, majd itthon a MiG-21-esnek gyakorlatilag minden változatát, kecskeméti parancsnokkoromban MiG-29-essel, és nyugdíjazásom előtt, mint parancsnok, meg légierő parancsnok, egy-két feladatot Gripennel is végrehajtottam, úgyhogy van összehasonlítási alapom a modern és a még modernebb repülőgépek között.
0: Hát ugye a maguk idejében ezek a migek, amiket most itt is láthatunk, nagyon modernnek számítottak.
1: Kifejezetten modern repülőgépnek számítottak, hiszen láttuk a fotót vagy a festményt az F4-es Phantomról, ami nehezebben fordult, két ember volt benne. Minden dolognak megvan a maga technikája, el kell sajátítani, hogy profi szinten tudja üzemeltetni az ember.
0: Egyébként, hogyha visszaemlékszik, akkor a pályája során volt kedvenc típusa?
1: A MiG-21-es PF. Mi azt csak csillagvadásznak hívtuk, az ment az ég felé, ment gyorsan, az volt a kedvenc típusom.
0: De ezért, mert gyors volt?
1: Azért, mert könnyű volt, gyors volt, meg talán azért, mert 30-valány éves koromban lettem századparancsnok azon a típuson, minden beosztottam, fiatalabb volt, egy sereg gyerek szaladozott körülöttünk, tehát életünk legszebb szakasza volt.
0: Mennyiben tér el az itt látható BIS típustól a PF?
1: Amint a 60-as évek Mercedes-e, meg most, ami lejön Kecskemétről.
0: Hát ez azért plasztikus.
1: Formája ugyanaz, hajtómű ugyanaz, szárny ugyanaz, csak már a belerakott elektronika teljesen más volt.
0: És egyébként, amikor a típusok közötti átképzés történik, azt hogyan képzeljük el?
1: Úgyhogy a pilótaállomány meg a műszer, akik is beülnek tanterembe, a mérnökök ugye mélyebben, hiszen nekik üzemeltetni kell, nekünk is meg kellett tanulni az alapvető rendszereket, hogy mi miért történik, és utána ők a gépen gyakoroltak, mi pedig két kormányos géppel felszálltunk az oktatókkal, és négy repülés után, öt repülés után mennyire sikerült elsajátítani, mondták, hogy egyibe fiam, az azt jelentett, ott az együléses gépész szabad rajta repülni.
0: De ilyenkor azért valamilyen vizsga volt előtte.
1: Nem, ez a vizsgarepülés, ez volt. Hát mielőtt a gépre kerültünk, vagy ők kimehettek a géphez, mindenki keményen vizsgázott. Engem kecskeméti bázisparancsnok koromban följöttek a mérnökök, és keményen vizsgáztattak. És ez az én érdekem volt, mert amikor beleülök abba a nagy vasba, ott egyedül vagyok.
0: Van egyébként olyan tapasztalata, hogy olyan helyzetbe került, akár pilótaként, amikor nagyon más történt, mint amire számított? Tehát amikor valami nagyon meglepő dolog volt, amikor valami nagyon előre nem látható tényező vetődött fel?
1: Igen. Kollégámmal felszálltunk, és egy MiG-21-esnek az olajnyomása nullára esett, ami 11 ezret pörög percenként. Na most az olaj nélkül nem sokáig pörög. Még le is állt leszállás közben a levegőbe, de sikerült vele leszállni, és így a mérnökök szét tudták szedni és megállapítani, hogy abban a gyárban hibáztak, az akkori NDK-ban, ahol ezeket a hajtóműveket nagyjavították. Ha akkor mi katapultálunk, akkor ez a hiba soha nem derül ki. Így viszont, hogy sikerült leszállnunk, azt szoktuk mondani, hogy hősök lettünk akaratunk ellenére.
0: Azért abban volt kockázat, hogy bevállaltak egy leszállást, nem lett volna bizonyos szempontból biztonságosabb katapultálni?
1: Most képzelj, március éjszaka, amikor tudom, hogy egy tó van alattunk. Mondtam a Józsinak, hogy meg ne húzd a kart, amíg lehet, addig repülünk, és sikerült elérni a betont. Ennyi, ez rizikó volt, ez egyértelmű rizikó volt.
0: Ez lélekjelenléten múlik, vagy technikai tudáson, vagy mind a kettőn, hogy egy ilyen helyzetben mondjuk mennyire tud valaki reagálni?
1: Ott már nem ezen múlik. Annyira, hogy összeszedetten és koncentrál arra, amit végre akar hajtani. Tehát eszembe nem jutott nekem semmi, csak az, hogy elérjem a beton végét. Tehát akkor semmi másra nem gondol az ember. Nem gondol családra, nem gondol, szoktok ilyen nagy szövegek lenni. Nem. Nekem az a célom, hogy ezzel a repülőgéppel elérjem a beton végét. Ennek az lett a vége, hogy nagyértékű technika megmentésért a Fürlajos akkori miniszter soron kívül előléptetett bennünket a lezedessé.
0: Akkor ez egy emlékezetes történet.
1: Emlékezetes történet, igen.
0: A kiképzésnek mennyire része az, hogy egy váratlan helyzetekre történő felkészülés is legyen benne?
1: Ezeket úgy hívjuk mi, hogy különleges esetek. Erre külön fejezet van a repülőgép műszaki vagy üzemeltetési utasításába, amit a földön ötösre kell fújni. Tehát tűz van, ez leáll, az nem jön ki, ez több, ez kevesebb. Földön ötösre fújni, mert amit ötösre tudsz a földön, azt a levegőbe maximum háromasra. De a földön is megkapod a segítséget, mert abban a pillanatban a repülésirányítók mondják, diktálják, hogy mi van. Ami 29-esben Kudlik Júlia nyugodt hangja mesélte, hogy mit kell tenni.
0: Ezt egy kicsit konkretizáljuk, hogy ez mit is jelent?
1: Ha valami különleges eset volt a fedélzeten, lehetett a hajtómű fordulatszám csökkenés, lehetett olajnyomás csökkenés, hűtőanyag nyomás csökkenés, akkor Kudlik Júlia figyelmeztetett arra, hogy mi történt a fedélzeten, mire figyeljek és mik a kötelező ténykedések.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy készült Kudlik Júlia hangján hangfelvétel, ami figyelmeztető jelként szolgált a pilótáknak, illetve támpontul, hogy miket igen. kell teljesíteni.
1: Igen. És ő ezt utána végig is mondta át el Cettig, ahogy ez a papírra le volt írva. Egyébként két egyformáset nincs a levegőben. Tehát az a repülőgép, ami három dimenzióban mozog, meg egy nagy fordulattal, nagy sebességen, meg az egy hajtómű csak ott ég az ember háta mögött, azért nagyon furcsa dolgok elő tudnak fordulni. Ebből adódóan, ebben nem volt pardon. Tehát úgymond a különleges eseteket azt tényleg ötösre kellett tudni a földön, és egymást is ellenőriztük. Olyat is, hogy sapkával eltakartuk egymás szemét, beült a kabinba valaki, és mi mondtunk egy kapcsolót, és azt neki vakon meg kellett találnia.
0: És ez miért volt fontos? Lehet olyan helyzet, amikor nem is lehet látni akár a fülkében?
1: Hogyne, hát ha éjszakai repülésnél mondjuk elromlik a világítás, volt ugyan egy vészvilágítás, de volt olyan helyzet, amikor mind a kettő elszállt.
0: És a teljesen sötét kabinban kellett tudni vezetni a gépet?
1: Egy idő után mindegyikünknél volt zseblámpa itt a felső zsebbe. Majd nekem a mai napig megvan az a zseblámpa, amit akkor kaptunk, mikor volt egy olyan eset, hogy teljesen elszállt, mind hogy legalább sebességmagasságot meg tudjuk nézni a kabinban.
0: Miért jó pilótának lenni?
1: Már nem unalmas. Nem unalmas, nagyon komoly követelményeket támasztanak. Aki egyszer erre az útra rálép, az 90%-a nem lép rá róla. Nagy kihívások tömkelege, azért gondoljon bele a háromdimenzióba, meg Magyarország fölül, ha látom a zakopánei hegyeket, vagy látom a Dinári-hegység mögött a jugoszláv partokat, vagy most már ugye a horvát partok, azért az nem mindegy. Vagy megreggelizünk, dansz mellett megebédelünk Taszáron.
0: Hát ez így nagyon romantikusan hangzik, de hát azért biztos, hogy itt nagyon sokszor vannak kockázatközeli helyzetek.
1: Igen, mert két repülésem egyforma, hibázhat a pilóta is, hibázhat a társam is, de a technika is meg tudja viccelni az embert nem egyszer. És erre mindig föl kell készülni, készen kell lenni. Azon, és ezt nem is én nyomoztam le, újságíró barátaim mondták, hogy az egyetlen olyan repülő parancsnok voltam, század parancsnoktól egész légierő parancsnokságig, hogy soha nem temettem. Ehhez természetesen szerencse is kell, de az is, hogy mindig azt mondtam az asztalra ütve, hogy mindenkit szeretnék élve látni otthon.
0: Lehet, hogy egy kicsit magasabb is volt a biztonsági küszöb, mint mondjuk az átlagnál, hogyha lehet ilyet mondani.
1: Hát az átlagnál mindenféleképp magasabb volt, de ez ugyanígy vonatkozott a műszakiakra, nem hibázhattak. 16 éves korom óta repültem. Előbb volt motoros repülőgépre papírom, jogosítványom, mint autóra. És ugye van az az örök mondás, hogy csak a szépre emlékezem, azokra a küszködéses éjszakákra, nappalokra, amikor a fiatalokat oktattuk, vagy ki kellett vinni őket éles lövészetre, azok ma a feledés homályába merültek. Pilóta találkozókon is mindig csak a szép és kellemes élményeket emlegetjük, na meg olyanokat, amit ez a Magnó nem bír el.
0: A kiskörösi Migálló és Szuhoj fészek repülős magán múzeumba látogattunk az elmúlt közel egy órában. Az adás elkészítésében külön köszönet illeti a múzeum életre hívóját és tulajdonosát Firkó Jánost, valamint kalauzainkat, Pintér Zoltán nyugállományú vezérőrnagyot, légierő parancsnokot és Kis Dezső nyugállományú ezredest, kommunikációs szakembert, mérnököt.
2: A múzeum nyílt napokon tart nyitva, az időpontokról a Migálló Facebook oldalán tájékozódhatnak. Munkatársaink voltak Urbán Péter, valamint Bójás János és Biksa Levente. Összeállításunk végén elköszön a szerkesztő Tóth Zsófia.

0: Az elmúlt percekben Astro Gilberto, valamint Varga Szabolcs és Erményi Gábor felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra.